0: Rádió Café. Van barátod.
1: Bezártak, nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad. Elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól. Nem tudom, mert szélapám meg szélanyámtól messze járok. Csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom. Csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt, gyötörnek, sorvadok, és kényszeríteni akar.

olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szent a lábad. Elraboltok, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól. Nem tudom, mert szélapám meg szélanyámtól messze járok. Csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom. Csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem,

kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. Részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.

0: Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
1: Most van még esélyetek, ne roncsátok el, mondjuk, mit kell tennetek.
0: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
2: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.

0: Pincér! Pincér!
1: Igen, mit parancsol?
0: Ezt a nyihogást. Le tudnál halkítani?
2: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4

0: Cézár, a magyar király, Tébolyda.
1: Sziasztok, Gurubi Ágnes vagyok, író, és hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: The bang bang boogie and the rhythm of the hip hop and you don't stop.
1: Rádió Café. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.

0: napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Mert hát ki számít egy zuhanyzóba besétáló medvére?
2: Amikor két alabárdos katona elmagyarázza a faluzsiaknak a kocsmában, hogy a föld gömbölyű.
3: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
5: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Panaszbejelentési rendszert vezetnek be a gyermekvédelemben. 8 hónap után visszatértek a földre a SpaceX űrhajósai. Leülés jön, de ismét több lesz a napsütés. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Közvetlen panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a visszaéléseket névtelenül is be lehet majd jelenteni, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Előre be nem jelentett ellenőrzéseket és mobil vizsgálócsoportokat is bevezetnek. Emellett jóvátételi program indul pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséggel, valamint tanulási és munkába állási támogatással. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontjává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabb veszélyt jelentenek a hajózás biztonságára. Orbán Anita arról tájékoztatott, hogy Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az aranykonvoj ügyet a Fidesz. A párt szerint ukrán és uniós vezetők is érintettek lehetnek az ügyben. Közleményükben azt írták, Orbán Viktor büszke arra, hogy sikerült megállítani az ukrán pénzszállításokat Magyarországon keresztül. Korábban Magyar Péter azt kifogásolta, hogy a nyomozó hatóság még nem hallgatta ki az akció kitalálóit és parancsnokát. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint, nagyrészt uniós támogatás áll rendelkezésre. Arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulos típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól, korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd. 8 hónap után visszatért a földre a nemzetközi űrállomás 4 űrhajósa. A SpaceX kapszulája a csendes óceánban, Los Angeles közelében landolt. A 4 űrhajós február óta dolgozott az űrállomáson. A váltás 3 hetet késett az űrkapszula javítása miatt.
5: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Ma felszakadozik a felhőzet, délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. A helyenként viharos szél is mérséklődik. Délután 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
5: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén.
1: Irodalom.
6: A gondoskodás irodalmi, kulturális és poétikai megjelenését állítja középpontba a Fiatalírók Szövetsége Gondoskodás című irodalomtudományi konferenciája, amelyet október 9-én a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában rendeznek. Az egésznapos tanácskozáson 12 előadás vizsgálja a gondoskodás különböző formáit és jelentés rétegeit, az öngondoskodástól és a családi viszonyoktól, az idős gondozáson és az elkövetői narratívákon át egészen a gondoskodás nyelvi és testi vonatkozásáig. A Fiatal Írók Szövetsége konferenciája arra keresi a választ, hogyan jelennek meg a gondoskodás különféle vetületei, a gondoskodásra összefüggő kérdések az irodalomban, és milyen nyelvi, poétikai, történeti és kulturális formákon keresztül válik elbeszélhetővé a másikról és az önmagunkról való gondoskodás. A konferencia 4 szekciójában 12 előadás hangzik el, a résztvevők többek között Nádas Péter, Déri Tibor, Kosztolányi Dezső, Balzac, Borbé Szilárd, Polc Elem és Hajnóci Péter művein keresztül közelítenek a témához.
1: Kiállítás.
7: Tárgy, fotó és fotótárgy tematikával nyílik meg a legfontosabb design esemény a Kiscelli Múzeumban. Az összművészeti kiállítás és rendezvénysorozat október 4-e és november 1-e között látogatható. Többek között a fotográfia 200 éves jubileumára, de az 56-os forradalomra is reflektál a kiállítás. A közel 180 alkotónak munkáját magába foglaló kiállításról Szigeti Szilvia kurátort hallják.
8: Igazán nehéz volt erre a nagyon gazdag témára úgy reflektálni, hogy ennek legyen egy nagyon erős edukációs hatása is. Igazán azt a csodát akartuk itt bemutatni, hogy mit jelent, amikor a fotográfia és a tárgykultúra keresztezi egymást több szegmensen keresztül. A legelső látvány, ami fogadja a látogatót, az rögtön az ukrán alkotópárosnak a munkája. Ez a Smith & Wingen stúdió. Egész egyszerűen azt a mérnöki tudást és azt az innovációt és kreativitást akarják kihangsúlyozni, ami elrepít minket ebből a mai szörnyű valóságból, főleg ami őket érinti. Nem akarunk fototörténeti kiállítást csinálni, hanem egész egyszerűen szeretnénk ennek a műfajnak a sokrétűségét bemutatni, viszont nem kerülhetők meg a történeti összefüggések, de megtalálhatók itt a képzőművészet és a fotográfia határán keletkezett csodálatos alkotások. Kiemelném Erik Kessels munkáját, aki fotográfus, kurátor, képzőművész, és ide egy olyan sorozatnak a darabja került, ami nem más, mint egy autó ajtó. Tulajdonképpen fotót szitázott fel erre az autó ajtóra, amit ő maga is úgy gyűjtött. Kiemelném Klenyánszki Csilla sorozatának az egyik darabját, az Otthon pillérei, a női képzőművészek gondolatmenete mentén keletkezett fotósorozat egy darabját láthatják, illetve mellette egy könyv belapozhatnak be. Van fényrajzolás, Kertész Krisztián fizikus jó voltából, illetve van egy ilyen Készíts magadról selfie című installáció, és hogy ne szennyezzük a digitális teret, ezért az ott keletkezett kép gyakorlatilag hamar el is tűnik. Itt lesznek tárlatvezetések, a tárlatvezetések után koncertek, kortárs zenei koncertek, illetve klasszikus zenei koncertek. Lesz egy kortárs tánc bemutató is, úgyhogy ez egy nagyon gazdag program, azzal a céllal, hogy a műfajok közötti átjárhatóságot még jobban kihangsúlyozzuk.
1: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Kezdjük az El Camino-t hazai tájakon. Szent Jakab út. A belső béke és az önismeret keresése ma már nem csupán vallási meggyőződésből fakadó igény, hanem a modern ember vágya is a mindennapi mókuskerékből való kiszakadásra. A hazai Szent Jakab út lehetőséget ad arra, hogy lépésről lépésre hagyjuk el a felesleges mentális terheket, miközben Magyarország szakrális kincseit és természeti szépségeit felfedezve kapcsolódunk be az egész Európát átszelő zarándokút hálózatba.
9: a magyarországi El Camino hálózat, a Camino Hungaro és a Camino Benedictus. Magyarországon két fő ágon indulhatunk el az El Caminón. Az alapút, a Camino Hungaro Budapest szívéből a 0 km kőtől indul, és 200 km után ér el a lébényi Szent Jakab templomhoz. Az út érinti a Budai hegységet, a Gerecse dombjait és a Kisalföld síkságait. A másik jelentős ág a Camino Benedictus, amely a tihanyi bencés apátságtól indul, és a bencés szerzetesi hagyományokat követve köti össze a fontosabb kolostorokat. Ez a szakasz a Balaton felvidék és a Bakony erdőjén keresztül halad, érintve Bakonybélt és Pannonhalmát, majd Lébénynél találkozik az alapúttal. Mindkét útvonalat sárga kagyló és nyílmotívumok jelzik, amelyek végigvezetnek minket a néha embert próbáló, de mindig lenyűgöző szakaszokon. Lébény, a spiritualitás és a történelem találkozása. A hazai szakasz célpontja Lébény, ahol a románkori építészet egyik kincse, a Szent Jakab templom fogadja az érkezőket. Ez a masszív, kettős tornyú épület már a 13. század elején is fontos megállója volt a zarándokoknak. A templom mellett modern látogató központ épült, ahol zarándok múzeum is működik. Csatlakozás az európai vérkeringéshez. A magyarországi szakasz egy egységes európai hálózat része, amely becsatlakozik az osztrák Szent Jakab útba, és Svájcon, valamint Franciaországon keresztül vezet egészen Spanyolországig. Praktikus tudnivalók. A vándorláshoz érdemes zarándok útlevelet kiváltani, amely feljogosít minket a kedvezményes zarándok szállások igénybevételére. A csomagolásnál a kevesebb több elvét kövessük, az út bármikor megszakítható és folytatható, így a 8-11 napos teljes táv helyett rövidebb hétvégi szakaszokat is választhatunk a térségi látnivalók felfedezéséhez.
10: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
11: Kezdődjék a műsor!
10: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
11: Hatalja! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
12: Sok szeretettel, sőt, még annál is több szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat és a kedvetleneteket is, hogy ezzel a sose hallott elképesztően ócska poénnal éljek. Gellért és Szabó a stúdióban, ez a Filmszerész. És Gellért kikötötte, hogy két filmet szeretne ajánlani rögtön így a műsornak az elején, hiszen most szerencsére nem halt meg senki. Illetve meghaltak, de hát nem emlékezünk meg róluk most.
13: Igen, igen, egyébként pont van egy friss, ha már itt szóba hoztad, akkor hát nem tudom, szakmaiatlannak érezném magam, hogyha nem említeném meg mégis, bocsánat, csak közben így a mikrofonommal vacakolok, birizgálok. Szóval, hogy éppen most jött reggel a hír, hogy elhunyt egy színésznő.
12: Na, hát akkor tessék.
13: Méghozzá, mert a nevét a sajnos mindig elfelejtem, méghozzá 102 éves korában Eva Mary Saint nevezetű színésznő, aki Oscar-díjat is kapott, és rögtön az első filmszerepéért elnyerte az Oscart, a Rakpartonban játszott kérlek szépen Marlon Brando mellett. Aztán utána még rengeteg másik filmben is, és hát úgy emlegetik őt, mint, és tulajdonképpen ebben abszolút lehet igazság, mint Hollywood aranykorának talán utolsó, egyik utolsó képviselője, mert azért még van egy-két ilyen nagyon idős színész, meg másféle filmes, de hogy hát azért lassan most már ők csekkolnak ki ebből a világból.
12: Sajnos, sajnos, igen. Igen. Melyik az a két film, amit ajánlottál volna?
13: Ja, igen, igen, abszolút rátérhetünk erre. Igazából arra gondoltam, hogy amikor nem voltál, akkor ajánlottam ugye a Reisz Gábornak az új filmjét, a Földszintet, és igen. Tekintettel arra, hogy a múlt héten nyitott a mozikba, és tekintettel arra, hogy eléggé beleállt a földbe, mármint, hogy nagyon kevesen nézték meg eddig, a magyarázat mindenreihez képest is nagyon kevesen. Gondoltam, hogy azért szólok, hogy ennél azért egy kicsit többet várok a kedves hallgatóktól már, mint hogy nézzék.
12: Elmenni, megnézni.
13: Igen, mert hogy szerintem tök jó. A másik meg az, hogy most érkeztünk el odáig, hogy rendes moziforgalmazásban is elkezdik vetíteni a Queen Budapest című koncertfilmet, amiről talán éppen tényleg, erről is akkor beszéltem, igen, amikor nem voltál.
12: Igen.
13: Ez ugye a 86-os koncertről készült 86-os filmnek a Peter Jackson cége által is megbuharált, vagy hát felújított változata, amit a világon egyébként most mindenhol bemutatnak, tehát ez is egy kicsit ilyen nemzeti büszkeség, és nálunk IMAX-ben is vetítik. Azt néztem egyébként, hogy abban abszolút lehet bízni, hogy a magyarok szeretik a Queen-t, mert hogy baromira nem lehet a magyar IMAX teremben jegyet kapni rá. Legalábbis ebben a pillanatban úgy áll, hogy jó néhány napra előre eladták a jegyeket. Ami nyilván összefüggésben van egyébként azzal is, és akkor ez is egy ilyen kis programajánló, még a programajánlón belül, hogy ezen a hétvégén csütörtöktől azt hiszem vasárnapig lesz a Cinema City-ben ez a talán most éppen mozi ünnepnek nevezett valami, aminek az a lényege, hogy ilyen nagyon-nagyon nyomottáron lehet mozizni, és hát mindent olcsóért lehet megnézni, az új filmeket is, meg a régieket is.
12: Ennek örömére mi lesz a mai műsorban?
13: Na hát a mai műsorban lesz kérlek szépen egy premier film, ami ezen a héten premier. Ez a Bongor nevezetű, hát nevezzük rappernek a srácot, Bongor nevezetű előadónak a filmje, ami egy nagyon izgalmas vállalkozás, ennek az a címe, hogy Extasis Uncut, és tulajdonképpen az a koncepciója, hogy tavaly megjelent a Bongornak az Extasis című lemeze, ami az ő alkoholizmusának tulajdonképpen a története. Egy ilyen concept lemez, ezt úgy mondják?
12: Concept lemez, igen. Régen nem erről voltak concept lemezek, más témában, de igen, vannak ilyenek.
13: De amikor, hát ez is egy téma, amiről amikor, lehet ilyet, igen, csinálni.
12: Amikor, de van, amikor fantasyben nyomják, tehát mint régen a 90-es évek elején, 80-as évek végén ezek a rockzenekarok, mint a Queenstrike, meg az Extreme, csináltak olyan concept lemezeket, amik ilyen elképzelt világokban játszottak.
13: Ez is
12: legalábbis
13: az,
12: szerint én úgy éltem.
13: Ez is az, csak így a személyesség felől van megközelítve ez a fajta zenei hozzáállás, és no, és a film tulajdonképpen egy kísérleti film, mert egyfajta albumfilm, tehát hogy szépen lassan hallhatjuk benne az albumnak a dalait, az Extasis albumnak a dalait, de ezek egyrészt ilyen érdekes klippekbe vannak beleforgatva, másrészt meg vannak benne ilyen átkötő elemek is, amelyek a mondani valót igyekeznek még inkább aláhúzni. Na, de erről majd beszélek, hogyha eljutunk oda nem sokára. És aztán jön az a film, vagy hát arról a filmről fogunk dumálni, ami beleállította a földbe a múlt héten Magyarországon is, meg a világon is a Diggert, Tom Cruise és irányító filmjét, mert hogy ugye hát azt is sikerfilmnek szánták, de hogy hát igazából a filmtörténet egyik legnagyobb bukása lett belőle. Most jelen pillanatban ott állunk, hogy a Digger kérlek szépen olyan 100-80-200 millából készült, és az első hétvégén sikerült azt hiszem olyan 10 milliót összehozni Amerikába, ami rettenetesen kevés. Tehát tényleg ez a, hogy mondjam, a nagy bukásnak a legszikomba megtaláltam meghatározása. Tehát hogyha buksz Hollywoodban és nagyot buksz, akkor így kell csinálni. No de, ami meg nem bukott meg, egyébként hozzáteszem, hogy ez egy kicsit jobban megérdemelte volna, így előzetesen annyit elárulok, ez a Verity című film, többek között Anne Hathaway és Dakota Johnson főszereplésével, ami egy ponyvaregénynek az adaptációja, és mostanában ugye nagyon mennek ezek a sorozatok, meg filmek is, amelyekben ilyen sikeres ponyvaregényeket.
12: Izgalmasnak tűnt az előzetes alapján, meglátjuk, hogy mennyire
13: az is majd lehetett megmondani. Volna.
12: Igen, nem
13: egyébként,
12: az jó.
13: Egyébként az is lehetett volna. Aztán utána jön egy streaming film, ami már néhány hete fönn van, de én még nem szerkesztettem be a műsorba. Ez a Mayday című alkotás, amely hát elsősorban azért érdekes, mert nálunk forgatták, tehát ez az a film, ami kapcsán nem olyan nagyon régen a Karácsony Gergely is megszólalt, mert hogy a Ryan Reynolds azt, hát nem is tudom, azt mondta a haverjainak Hollywoodban, hogy ő intézte el, hogy a Hősök terén forgathassanak, és akkor megszólalt a Karácsony Gergely, hogy ő nem egészen így emlékszik erre a dologra, de minden esetre szívesen találkozott Ryan Reynolds-a és meg a Mayday című film másik főszereplőjével, Kenneth Branagh-gel is, aki hát egy ilyen orosz, egy amerikai rajongó orosz kémet játszik, aki egy bizonyos fordulat, baleset okán Oroszországba találkozik Ryan Reynolds-ra, aki meg ilyen vadászpilóta, és hát kap egy feladatot, le kellene valamit fényképeznie az orosz vonalak mögött, és hát lezuhan.
12: Igen,
13: és akkor a Kenneth Branagh, ha már úgy is szereti a Top Gun-t, meg az amerikaiakat, akkor úgy dönt, hogy megpróbálja kimenekíteni ezt a pilótát, aki Ryan Reynolds, tehát ez egy ilyen hollywoodi haverfilm Oroszországba játszódva, vagy hát természetesen igazából Budapesten, ami vicces is egyébként. Tehát azok a jelentek például kifejezetten viccesek szerintem, amik a Vörös téren játszódnak elvileg, de hát a Hősök
12: terén történik.
13: Igen. No, és az utolsó content, amiről majd beszélünk, az egy maffia sorozat, ezzel is nagyon sok különlegesség van, ez egy 1986-os maffia sorozat, ami igazából egy 1986-os film is, és a Ben Gazzara a főszereplője, és a Camorra nevezetű maffia szervezetről szól, és a Duna kezdte el most adni ezt a sorozatot hétfőnként, most adták le az első részt, azt hiszem 5 vagy 6 részes, de hogy miért különleges, meg miért érdemes nézni, arról majd akkor tényleg beszélek, hogyha ott vagyunk.
12: Ez lesz ma, maradjatok velünk, nem sokára jövünk vissza, tartunk egy rövid szünetet, és folytatjuk a filmszerészt.
10: Korábbi műsorunk is ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: çok yay.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész, nem csak kommentelőknek.
2: Már itt is vagyunk, a szemfüles hallgatók észrevették, hogy sokkal jobb a hangunk. A filmszerész
3: hallgatják. Megnyomkodtunk
2: gombokat. Igen, igen. Gellért és Szabi továbbra is a stúdióban, és akkor az első content, hogy ezzel a nagyon szép szóval éljek.
3: Amivel én éltem az előbb.
2: Igen, igen. Lemásoltalak, műveletednek tűnök. Így, filmes tekintetben mindenképpen.
3: Elárul neked, hogy azért mondtam, mert nem jutott eszembe az, hogy film. De,
2: de okay. Nehéz szó. Igen, igen. Vagy tartalom, esetleg, ha már ugye tükörfordításban
3: produkció, gondolt. Produkció, bármi lehetne.
2: Na, jellemző egyébként az én életkoromra, hogy most mondtad el, hogy mi lesz az első film, de szerintem egy, ja, mi idé, nem? Nem, nem, azzal, nem, azzal, nem, nem azzal kezdünk, hanem
3: az extázissal
2: kezdünk. Igen.
3: Igen, igen, igazából gondoltam is rá, hogy majd, ha beszélgetünk, ja, akkor majd szóba hozom, hogy ismered-e a Bongort.
2: Nem, ez, én, fia, azonnal kitörlem az agyamból. Jön. A Bongort, a Pogány indulott mindenkit, szóval azt én sajnos...
3: Szóval ő egy Berta Csongor nevezetű fiú, aki szerintem rettenetesen tehetséges. Egyébként egy kis bulvárt is viszek bele. A felesége is eléggé menő zenész, őt Cseri Hannának hívják, aki szerintem ilyen nagyon
2: különleges. Most született gyerekük, nem?
3: Így van, nagyon, na jó, tessék, tessék.
2: Milyen bulvár hírekkel is el vagyok látva.
3: Így van, most született gyermekük, és a Hanna is megszólal egyébként ebben a filmben, az Extázis Anka című filmben, amelyet ketten rendeztek, K. Kovács Ákos és Ipacs Gergely, és ahogy ezt nem említettem már a bevezetőben, ez egy kísérleti film, úgy is hívják, hogy albumfilm. A Bongornak tavaly megjelent az Extázis című lemeze, ami így egy az egyben az ő alkoholizmusának a története. És tulajdonképpen ez a film is az ő alkoholizmusának a története, az albumon keresztül ilyen mindenféle táncos, zenés, egyéb performanszokkal készítettek tulajdonképpen, hogyha így nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, hogy mi is ez a film, akkor készítettek ezekhez a dalokhoz ilyen összefüggő klippeket, amiben egyébként nagy nevek is szerepelnek, tehát mondjuk Túróci Szabolcs is feltűnik bennük, meg Hámori Gabriella, meg még jó néhányan mások is, és tulajdonképpen a sok dalból álló egységet használják arra, hogy egyrészt egy kicsit az album mögé is nézzenek, tehát hogy nyilván vannak ilyen hagyományosabbnak mondható interjú részletek is a filmben, amiben Csongor-Bongor arra beszél, hogy hogyan lett alkoholista, vagy hogy mi az ő története, meg a nyilván az apján keresztül is, mert hogy nagyon sokszor kiderül ezekről a történetekről, hogy a családban számos hasonló sztori van, ugye hát ezt ismerjük, genetika, blablabla, nem tudom, függő gyerekének lenni, nem egy leányálom.
2: Rossz mintázatok.
3: Igen, igen,

0: ezeket a dalokat, meg ilyen kreatív módon elkészített klippeket is élvezhetünk, és aztán a végére egyébként összeáll az ember fejében szerintem egy klassz film élmény, és olyan nézővel is beszéltem az extázis után, aki hozzád hasonlóan nem ismerte egyáltalán Bongort, és arra voltam kíváncsi, hogy nem ismerte a dalokat, meg hogy mindent ebből a filmből tudott meg erről a srácról, hogy így működötte neki a dolog, és azt mondta, hogy igen, nyilván nem lehet kivenni az egyenletből, mondta ő, azt, hogy ha nem tetszettek volna neki ezek a dalok, akkor valószínűleg nem lett rávonna ilyen hatással a film, de hogy ez a film ez elég volt neki arra, hogy átadják neki ezt a sztorit, és szerintem kifejezetten klassz, hogy készülnek ilyen filmek, és most nem kifejezetten csak arra gondolok, hogy milyen jó, hogy a zenészek ilyen őszinték a közönségükkel, hanem úgy alapvetően a témára. Tehát nálunk szerintem az alkoholbetegség az egy nagyon sajátosan tabusított téma. Nem azt jelenti, hogy nem beszélünk róla, hanem azt jelenti, hogy van egy narratíva, amihez a társadalom ragaszkodik. Amellett, hogy azt mondja, hogy igenis az alkoholba be lehet halni, meg hogy ez rendkívül veszélyes, azért még mindig egy csomó dolgot az alkoholhoz kötünk. Akárcsak azt is, hogy ki számít férfiasnak, hogy ki a kemény legény.
1: Mely nem iszol?
0: Igen,
1: kedvenc kérdésem.
0: Igen, és szerencsére mondjuk az egészségügyi dolgokban már azért egyre ritkábban jönnek úgy igazán erősen elő azok a vélemények, hogy mondjuk egy megfázásnál elég meginnod egy fél liter pálinkát, meg ezek a hülyeségek, amik a Covid kapcsán is voltak annó. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz téma, mert nyilvánvalóan nem lehet több száz év ivás kultúráját megváltoztatni, sem a világon, sem egy országban, de azért nálunk eléggé riasztóak a statisztikák.
1: Hát, tehát 800 ezer fölött van most már
0: az
1: alkohol listák, vagy alkoholbetegek, nem tudom pontosan, de hogy sokan vannak.
0: Igen, és ez egy egészen pokoli dolog.
1: Nem egy emberekről beszélünk, hanem a környezetükről pluszban.
0: Plusz a környezetükről.
1: Azt nyugodtan, minél 2,5-3.
0: Igen, és arról is, hogyha valaki arra vállalkozik, hogy megpróbál kijönni ebből a dologból, tehát megpróbál nem inni többet, mondjuk úgy, hogy súlyos alkoholista volt éveken keresztül, hát az benne a legdurvább, hogy nem lehet neki azt mondani, hogy nem kell ezért kegyetlenül megküzdened az egész életedben, egész hátrévő életedben.
1: Nem sétagalap, és arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogyha valaki ilyen cipőben jár, akkor kérjen segítséget.
0: Így van, mert anélkül nem megy. Tehát úgy alapvetően mehet, a függésekkel ez van.
1: Igen, mehet, de ritkább az
0: igen, eset. És azért ma már talán ez egy jó hír, vagy valamelyest azért deríti azt, amit az előbb mondtam, vagy amiket az előbb mondtam, de azért ma már ott tart az orvostudomány, hogy ma már azért sokkal jobban meg tudják könnyíteni, még most is rohadt nehéz, de sokkal jobban meg tudják könnyíteni az alkoholbetegeknek azt, hogy lejöjjenek a cuccról fizikailag, tehát az, hogy fizikailag túléljék az elvonási tüneteket, amik nagyon-nagyon sokáig tartanak, de utána jön ugye a pszichológiai függés, aminek meg hát soha nincs vége. Tehát valamilyen módon mindig ott lebeg majd ez a démon az ember szem előtt, úgyhogy inkább nyilván az a tanács, hogy az ember ne függjön rá semmi ilyesmire, de hát közben meg hát tudjuk, hogy milyen az élet, meg hogy mennyire esendőek vagyunk mindannyian.
1: Meg, hogy miről énekelt a Hiperkarma annak idején.
0: Mindenki Bongor, függ valakitől, erre gondolsz? Valamitől,
1: igen. Bongor tehát mozgóképpen, most tartunk egy rövid szünetet, megiszunk valami kávét, vagy valami ilyesmit, és aztán pedig jövünk vissza a filmszerésszel, és most már tényleg a Mayday című filmmel folytatjuk.
0: Pont nem.
1: Nem?
0: Nem.
2: Na jó. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing.

0: minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: Hanem akkor mivel folytatjuk
2: ezt? A Veritivel, drága barátom. A Veritivel, amiről elmeséltem néhány perccel,
1: hogy
2: nagy siker volt.
1: Azt hiszem, hogy pedig mind a két filmet várom, hogy megnézhessem, de valahogy akkor ezek szerint a tudatalattimban Ryan Reynolds lenne.
2: Arra vágytál
1: igazából. Cseréljük meg két filmet, hogy legyen egy kicsit igazam.
2: Na, jöjjön a Mayday. Tessék, ne haragudj, Szabi, hogy azt hittem, hogy a Veriti jön.
1: Összecserélt, mindent összecserélt. Hát, egyszerűen a fejedet fogod elhagyni.
2: Így van.
1: Ryan Reynolds-szal és Kenneth Branagh-val a főszerepben, akiről azt gondoltam, amikor először megláttam az előzetes, majd Jézek Galifianakis, nem tudom, hogy kell mondani pontosan, tudod, aki a másnaposomban szakállás.
2: Igen, hogy arra hasonlít.
1: Tökre úgy néz ki, igen. És meg a két páfrány között, tudod, amikor interjúkat készít
2: Hollywood-szárokkal. Igen.
1: Szóval, hogy nem ő az, hanem a Kenneth Branagh, és ahogy elmondtad, arról szól, hogy lezuhan egy pilóta, klasszik történet, ugye ez meg is történt valójában a Szovjetunióban annak idején, megtalál egy pilótát, és akkor Amerika rajongóként ő valahogy megpróbálja kimenteni onnan a Szovjetunióból.
2: Igen, mert
1: 80-as években vagyunk.
2: Igen, egészen pontosan jól emlékszem, 1987-ben, mert hogy a filmnek, hogy mondjam, fontos poénforrása a Top Gun című film.
1: Igen.
2: Egyébként a Kenneth Branagh kis kunyhójában is ki van plakátolva.
1: Tapétázva, Amerikával, igen.
2: És ő teljesen oda van Amerikáért, és hát először egy ilyen kedves, szakállas bolondnak tűnik, aki nagyon örül annak, hogy találkozik egy amerikaival, de aztán kiderül, hogy ilyen fekete öves KGB-s volt valamikor, és hát John Wick-et megszégyenítő precizitással puszta kézzel nyír ki bárkit. Szóval akár 6-7 embert is egyszerre, és ez nagyon klassz.
1: Vártam, hogy Kenneth Branagh ilyen szerepben tetszelegjön.
2: Pont ugyanezt akartam mondani, hogy az, amit látunk benne, akár csak a történet, meg a bunyó jelenetek, azok ilyen nagyon ma megszokott, akár klisés jelenetek is, ami a különlegességét adja, vagy mondjuk szerintem sok filmrajongó hozzám hasonlóan talán ezért tudja élvezni ezt a filmet, hogy a Kenneth Branagh nem szokott ilyen figurákat játszani.
1: Mint egy darabig Liam Neeson sem szokott ilyen figurákat játszani, azt elkezdte ő is.
2: Igen, de hogy ez nem, tehát hogy nem érződik a filmben, hogy ez egy ilyen új, nem is tudom, egy új ösvénynyitása lenne az ő karrierjében, hanem mert azért, mert a vígjátékokban játszott ő már.
1: Meg van még Poirot regény bőven, szóval.
2: Igen, tehát lehet, meg egyébként ott is, tehát az ő Poirot feldolgozásai abban is elütnek a korábbiaktól, hogy abba ilyen akciójeleneteket is beleszoktak rakni, amik egyébként az adott regényben egyáltalán nem is szerepelnek. De hogy szóval. itt ilyen gangkata verekedés megy egy csomószor, és hát nagyon jó egyébként ez a 80-as évek hangulata, nem csak a Top Gun miatt, hanem egy csomó másik számot is használnak, meg van néhány poén, ami még a korszak popkultúrájához fűződik, hanem az is klassz, vagy mondjam, attól is érdekes a film, hogyha egy kicsit az ember ismeri Budapestet, meg Magyarországot, akkor ilyen nagyon érdekes az, hogy egyes utca részleteket mondjuk milyen létező utcákból raktak össze. Tehát van mondjuk benne egy jelenet, ami kapásból, tehát hogy elvileg egy azon, nem is tudom, ilyen pici területen játszódik maga a jelenet, de hogy én felfedeztem benne két pesti, meg két budai helyszínt is, tehát hogy vannak olyan akciójeleneteket, amiket tényleg ilyen patchwork-szerűen vágtak össze a helyszínek között.
1: Amennyire szeretem például a megtörtént sztorikon alapuló filmeket, annyira nem szeretem azt, amikor Budapestet fel lehet felfedezni egy filmben.
2: Hát igen, meg pláne ugye akkor, amikor
1: vagy Magyarország,
2: amikor ilyen
1: részét.
2: Közhelyes dolog van, hogy már megint Moszkva vagyunk, ugye most persze beszélhetnék erről a filmről, de azt még gyorsan elmondom, mielőtt elmondom, hogy most akartam, hogy nagyon érdekes, hogy ez a film csak az Apple TV-n érhető el, tehát nem kapott mozi bemutatót, pedig ez egy eléggé drága akciófilm, és nagyon-nagyon sokáig, tehát legalább fél évig forgatták nálunk, tehát hogy elég sokat költöttek rá, meg nem is kapott rossz kritikákat.
1: Úgy, hogy az Apple TV egy olyan dolog, aminek van sok pénze.
2: Van sok pénze, de hogy azért ők is azt szokták egyébként csinálni az ilyen nagyobb filmjeikkel, mint amit tudom én, a Brad Pittnek volt a Forma 1-es filmje, hogy előtte azért megfuttatták moziba, és ezt viszont nem, de nem baj, tehát otthon is szerintem eléggé jó szórakozás, csak hát szerintem nem lehet, tehát ennél sokkal rosszabb filmeket is szoktak moziban.
1: Szóval akkor nem olyan rossz
2: vetíteni.
1: Film.
2: Nem olyan rossz film, ez egy nagyon szórakoztató ilyen haverfilm, ami sokszor nem csak olyan, mint hogyha 87-ben játszódna, hanem mintha akkor is készült volna, vagy legalábbis erre is játszottak rá, de amit akartam mondani, hogy van néhány helyszín, ami tulajdonképpen majd, hogy nem ugyanaz, még ha nem is ugyanazt a moszkvai teret alakítja, vagy utcát, mint a Vörös Zsaruban, de egy csomó olyan rész van benne, ahol annak idején az Arnold Schwarzenegger is rohangált, mert ezt nem tudom, hogy tudod-e, hogy az a film, ugye amik Moszkvában játszódnak, azok így egy az egyben Magyarországon forogtak, tehát valamelyik fürdőben is, meg nem tudom én mi, igen. Viszont ott a Vörös tér tényleg a Vörös tér, mert hogy ott úgy csinálták, hogy egyszerűen ilyen gerilla. Igen, szóval, hogy ilyen titkosan ment oda a stáb a Vörös térre, nem kaptak engedélyt, aztán nem is kértek, és igazából ott sétálgattak össze-vissza, és így sutyiba fölvették a filmnek a főcímét. Tehát, hogy abszolút engedély nélkül forgattak Moszkvában. Itt, hát ma már ugye nem kell, nyilván ma sem men, vagy hát ma más miatt nem mennek Moszkvába forgatni, de azt gondolom, hogy a CGI-jal azért jobban meg lehet oldani a dolgokat, mint a régi trükktechnikával, de hát azért még így is lebuknak, hogy az a Vörös tér, az nem a Vörös tér, hanem a Hősök tere.
1: Adjuk át magunkat a flónak, és nézzük de a filmet.
2: Így van, így van,
1: ne keressük
2: lehet,
1: benne, ne kötözködjünk.
2: Igen, hogyha felül tudunk ezen emelkedni, akkor szerintem jól fogunk szórakozni.
1: Na és akkor most jön a Verity.
2: Na most jön a Verity, igen. Ami meg moziba van, igazából azért szerkesztettem így, mert hogy ugye akkor ugye a Bongor után lett volna a Verity, ami szintén mozi, és akkor utána jönünk a streamingre. Nem, tehát baj. Csak mondom, hogy ez volt ugye, az eredeti koncepció.
1: Nem hiszem, hogy kiegyenesített kasszával fognak itt megállni a rádiót. A
2: hát én sem hiszem.
1: Bár egyszer megnézném.
2: Ja, hogy így jönnek, és akkor miért nem a Verity volt hamar?
1: Ez így hülyeség, amit csináltak. Amúgy is, de ez aztán
2: baromság.
1: Főleg.
2: Ez teljes baromság. Hát a Verity sem, hogy mondjam, egy rakéta tudomány azért. Ez egy nagyon sikeres írónak a nagyon sikeres regényéből készült film. Colin Hoovernek hívják azt hiszem ezt az írót, és hogy ő ilyen bűntörténeteket ír, amivel tele van a Netflix, meg a Prime, meg mindegyik másik. Általában ilyen szerelmi központú gyilkosság van a középpontban, és van egy ilyen iszonyú nagy fordulat bennük. És nem is az szokott lenni a baj ezekkel a filmekkel, hogy nem tudom én ilyen guilty pleasure kategóriában szeretnék az embert szórakoztatni, hanem hogy ezek a regények általában annyira rosszak, hogy képtelenek belőlük normális forgatókönyvet. Én készséggel elhiszem azoknak, akik olvassák ezeket a regényeket, hogy a regények általában, tehát azok se jók, de hogy valahogy jobban tudnak érvényesülni regény formában, mint amikor odaadod ilyen világsztároknak, akik azért jó filmekben is szoktak szerepelni. Egyébként az alapötlet, vagy hát az alapsztori az annyi, hogy van egy nagyon híres író, a Verity, akit az Anne Hathaway alakít, aki egész életében ilyen pszichotrillereket ír, de az a különlegessége az ő sorozatának, hogy csak is kizárólag a sorozatgyilkos, vagy hát a gyilkos szemszögéből meséli el. el. Tehát, hogy szimpatikussá tesz ilyen gazembereket. És történik valami ezzel az íróval, amit először nem tudunk, hogy mi ez a valami. A lényeg az, vagy hát azt láthatjuk az elején, hogy van egy egyáltalán nem sikeres fiatal írónő, a Dakota Johnson, akit meg behívnak, vagy valahogy bekeveredik ennek a Verity-nek a kiadójába, és megbízzák azzal, hogy mivel van szerződése a kiadóval ennek a Verity-nek, hogy keresse elő, menjen oda, költözzön oda ez az írónőhöz, aki a férjével meg a gyerekükkel lakik, költözzön oda, és a jegyzetei alapján fejezze be az új regényét, mert hogy hiába történt egy baleset ezzel a Verity-vel, ezeknek a regényeknek el kell készülnie. Már ez az alaphelyzet is egyébként szerintem agyrém, tehát hogy befogadhatatlan. Tehát mi az, hogy valaki ott van értett kómába, elvileg tulajdonképpen nincsen egyáltalán jelen, és mégis úgy csinálnak, mint hogyha ő megjelentetne egy ilyen regényt. Tehát hogy legalábbis ezt így valahogy jobban meg kellene magyarázni, mint hogy a Dakota Johnson ilyen bájosan megjelenik ebben a villában, és akkor elkezd dolgozni, és természetesen hát egymásba szeretnek a férjel, mert ugye
1: viszonylag
2: már...
1: hamar.
2: Hát viszonylag hamar.
1: Ahogy így néztem, igen.
2: Igen, kb. Még azelőtt, mielőtt ő bemegy ehhez a kiadóhoz, mert hogy ők találkoznak előtte, hogy ezekben a történetben lenni szokott, és akkor, amikor meg a kiadónál fölismerik egymást, akkor persze jön a twist a tekintetekbe, hogy úristen, erre aztán nem számítottam, csak a néző számított, mert ez minden második történetben így szokott lenni. No, és hát persze mindenféle gyanús dolgok történnek ebben a villában, miközben megpróbálják befejezni a Dakota Johnson az Anne Hathaway-nek a regényét, és hát
1: hogy mondjam... Mindenképpen lőd le a végén a poén.
2: Igen, azt nagyon szeretném, de akkor...
1: Szeretném.
2: De akkor aztán tényleg megállnának itt az autóval. Nem, már csak azért sem árulom el, mert legalább ennyi öröme legyen az embernek, aki végig szenvedi ezt a filmet.
1: Tényleg annyira rossz?
2: Tényleg nagyon rossz. Hát ez a, tudod, amikor, hogy mondjam, nem mindenki ért ahhoz szerintem, hogy hogy kell megírni egy történetet, mm-hmm. Nem mindenki ért ahhoz, hogy hogy kell mesélni.
1: Azon belül feszültséget okozni esetleg.
2: Igen, de azt mindenki valahogy érzi, hogyha ezek a dolgok nem működnek egy filmben. Mm. Tehát nem feltétlenül tudod megmondani, hogy mitől érzed döcögősnek, hogy mitől érzed igénytelennek, hogy miért érzed
1: elnagyolt,
2: azt, hogy elnagyoltnak, aha. Igen. Ez nem, de hogy szerintem abból a szempontból minden második emberben lakik egy értő filmes, hogy azért nagyon-nagyon sok történetet hallunk. Akkor is, hogyha nem feltétlenül van tehetségünk ezekhez a
1: Mindenkiben ott szúnyad egy Réz András.
2: Hát kb. Igen, igen. De inkább azt mondanám, hogy fölismerjük, tehát hogy annyira sok a jó mesélő, hogy fölismerjük a gyenge mesélőket, és én alapvetően ennek a filmnek a hátrányát abban látom, hogy bénán van elmesélve. Nem feltétlenül az a gond vele, amit elmesél, mert hát ugyan nem kell minden történetnek ilyen iszonyú rétegezetnek, vagy igazinak, vagy izgalmasnak lennie, de valami azért lehetne benne. Ráadásul ez a film, ez meg arra vállalkozik, mint hogy a regény is, hogy a manipulációról szól, ez meg egy izgalmas téma, és arról tényleg lehetne. Szerintem akár ilyen stílusban is jó filmeket csinálni.
1: Manipulál a maffia is Olaszországban, csak más eszközökkel.
2: Igen, a kamorista jön most.
1: Igen, azért ellátja ez a szervezet a különböző filmkészítőket, meg sorozott készítőket témával.
2: Igen, viszont ennek a műnek eléggé nagy balszerencséje volt, és tényleg iszonyatosan érdekes a háttértörténete. Most majdnem azt mondtam, hogy picivel talán érdekesebb is, mint maga a film, mert megnéztem a sorozat első részét. Egy picivel lehet, hogy izgalmasabb, de egyébként ettől függetlenül is érdemes megnézni. Szóval az történt, hogy létezik egy filmrendező, biztos te is ismered, sokat szoktunk róla beszélni, a Giuseppe Tornatore-nak hívják. Ő készítette a Cinema Paradiso-t, a Malénát, a L'Oceanjárót, és egy csomó filmjét ugye Koltai Lajos fényképezte. És az ő első játékfilmje, és egyben egyetlen ilyen maffia filmje, az a Camorrista című film volt, ami nálunk nem ezen a néven futott, és 86-ban készítette ezt a filmet, és már megpróbáltam utána nézni, hogy ez hogy volt pontosan, mert nem egészen egyértelmű, de én azt silabizáltam ki a mindenféle cikkekből, hogy ez úgy nézhetett ki, hogy ők már eredetileg úgy tervezték, hogy készítenek egy 3 órás filmet erről a mafiózóról, és közben készül egy 6 részes, bővebb tévésorozat is. Na már most az történt, hogy a filmet azt be tudták mutatni, annak idején, 86-ban, 87-ben, viszont volt egy mafiózó, egy szintén a Camorrához tartozó akkori nagy főnök, aki teljesen kiakadt erre a projektre.
1: És megkérte a stábot?
2: Nem, ennél kitartóbb volt a csávó, ráeresztette az ügyvédeit a produkciós cégekre, aki addig izélgették őket, amíg el nem érték, hogy letiltották a sorozatot. A filmet Olaszországban mutatták be csak moziba, egyébként ilyen külföldi forgalmazásra, csak ilyen tévére, meg nem tudom én mire adták el, de a sorozatot tulajdonképpen soha nem mutatták be, egyszerűen a mafiózó elérte, hogy letiltsák a sorozatot.
1: Most tartunk ott,
2: és 2022-ben meghalt ez a mafiózó, és akkor a Rájuno, meg a Tornatore összefogtak, és az ő halálával nyilván ez a tiltás is megszűnt, és akkor nem csak az történt, hogy bemutatták a sorozatot, hanem fel is újították így eléggé rendesen, aztán a Berlini Filmfesztiválon mutatták be az első pár részt, és akkor most jutottunk el odáig, hogy a Magyar Televízióban, pontosan a Duna nevezetű csatornán hétfőnként lehet látni ezt a sorozatot, és most hétfőn volt az első rész.
1: Nincs közben reklám.
2: Nincs közben reklám.
1: A hallgatók, ha esetleg most csatlakoznak rá a Duna kínálatára, akkor ez
2: igen,
1: jó,
2: nincs
1: ha tudják.
2: És Ben Gazzara játssza egyébként ezt az alakot, aki a főszereplője ennek a történetnek, ami ugye film és sorozat is. Hogyha valaki nézné, azért annyit mindenféleképpen előre bocsátanék, hogy ez egy nagyon 1986-ban készült olasz maffia film.
1: Ilyen ami azt jelenti, polipszerű?
2: Igen, de még annál is egy kicsit melodramatikusabb. Szóval, hogy van az egésznek egy olyan stílusa, ami ma már azért ebből a műfajból kikopott, tehát ma már vagy ilyen viccesebb, ilyen Guy Ritchie-sebb vonalra viszik el ezt a műfajt, vagy a realitás listább vonal játszik.
1: És meg vannak nagy mozdulatok, nagy sóhajok, nem?
2: Így van, igaz, nagy sóhajok, nagy mozdulatok, kicsit ilyen dél-amerikai hatása van sokszor, de alapvetően egyébként ez azért is van, mert hogy a Tornatore-nak a stílusa szerintem ilyen. Tehát, hogyha mondjuk megnézem...
1: Hát, hogy 86-ban ilyen volt.
2: Vagy ilyen, de hogy igazából ő mindig ilyen érzelmes melodrámákat készített, tehát a Maléna is hát ilyen, igen. Tehát ott mindig szól a Morricone, itt egyébként nem, még nem a Morricone írta, hanem egy másik, csak nem jut eszembe, egy másik híres olasz zeneszerző
1: írt a zenét. Az a másik híres olasz zeneszerző.
2: Igen, írt a zenét. Aki egyébként olyan zenét írt hozzá, mint hogyha Morricone írta volna. Igen, a Nicola Piovani, aki tényleg egy ilyen, mondjuk, hogyha a Morricone meg a Nino Rota volt az első vonal az olaszoknál, akkor ő mondjuk így a második, és a második vonalban azért eléggé sokan vannak. Szóval már csak Ben Gazzara alakítása miatt is érdemes egyébként belnézni, meg hogyha az ember tényleg elfogadja, hogy ez egy ilyen régen készült, kicsit más stílusú film, akkor még így izgi is lehet, mert azért nagyon alaposan elmeséli ennek a bűnszervezetnek a történetét. És hát nyilván most ezért jutott eszembe, amikor az előbb erről beszéltem, így, ha nem is ellenpéldaként, de arra példaként, hogy ma hogyan nyúlnak ehhez hozzá, hogy van ugye a Gomorra című sorozat, ami szintén a nápolyi maffiáról szól. És ha ezt a kettő projektet így egymás mellé rakjuk, akkor szerintem nagyon izgalmasak a különbségeik.
1: Köszönjük szépen a mai figyelmet, ezzel értünk véget mára. Jövő héten ismét találkozunk, esetleg kecsegtetsz valamivel, vagy csak csúszunk bele abba, hogy majd jövő héten találkozunk.
2: Ma jövő héten találkozunk. Jó. A Mami Blue című magyar filmet ezt meg akarom nézni.
1: Úgyhogy ez a műsor is fent lesz a Spotify-on, ott meg lehet hallgatni, esetleg valaki lemaradt róla, de hát azt most úgyse hallja, hiszen lemaradt róla éppen. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
2: Így van, mindenki vigyázzon magára, minden jót.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurta farkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Egy erős KKV-t kérnék.
6: Na és milyen legyen? Kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
6: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
5: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Panaszbejelentési rendszert vezetnek be a gyermekvédelemben. 8 hónap után visszatértek a földre a SpaceX űrhajósai. Leülés jön, de ismét több lesz a napsütés. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Közvetlen panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a visszaéléseket névtelenül is be lehet majd jelenteni, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Előre be nem jelentett ellenőrzéseket és mobil vizsgálócsoportokat is bevezetnek. Emellett jóvátételi program indul pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséggel, valamint tanulási és munkába állási támogatással. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontjává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabb veszélyt jelentenek a hajózás biztonságára. Orbán Anita arról tájékoztatott, hogy Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az aranykonvoj ügyet a Fidesz. A párt szerint ukrán és uniós vezetők is érintettek lehetnek az ügyben. Közleményükben azt írták, Orbán Viktor büszke arra, hogy sikerült megállítani az ukrán pénzszállításokat Magyarországon keresztül. Korábban Magyar Péter azt kifogásolta, hogy a nyomozó hatóság még nem hallgatta ki az akció kitalálóit és parancsnokát. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint, nagy részt uniós támogatás áll rendelkezésre. Arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulos típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól, korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd. 8 hónap után visszatért a Földre a nemzetközi űrállomás 4 űrhajósa. A SpaceX kapszulája a csendes óceánban, Los Angeles közelében landolt. A 4 űrhajós február óta dolgozott az űrállomáson. A váltás 3 hetet késett az űrkapszula javítása miatt.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Ma felszakadozik a felhőzet, délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. A helyenként viharos szél is mérséklődik. Délután 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
3: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából. Jamie and the Magic Torch.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
2: Na, mert hogy ugye megjelent a vagyonadó tervezete, társadalmi egyeztetésre bocsátotta a jogalkotó október 6-án, és hát hallottuk a hírekben, ugye, hogy megy is, folyamatosan változik, alakul, úgyhogy ennek fogunk utána járni, hogy a jelen formában, jelen ötleté az hogyan valósulhat meg, és milyen hatásai lehetnek. Dr. Magyar Csabával, okleves adószakértővel, a Crystal World Ezrt vezérigazgatójával beszéljük ezt. Tehát szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Tisztázzuk, mint vagyonelemet, vagy adóelemet a vagyonadót. Ez micsoda, és ki az adóalany ilyenkor? Kit találta ki, honnan eredeztethető, mennyire elterjedt ez az adózási forma?
4: Hát nemzetközi szinten sokáig visszaszorulóban volt a vagyonadó, azonban az elmúlt időszakban egyre több helyen felbukkant, legalább elméleti szinten, a társadalmi igazságosság érdekében. Egyébként csak az érdekesség kedvéért mondom, hogy az Európai Unióban is felmerült már, hogy legyen egységesen vagyonadó, sőt vannak olyan javaslatok, hogy globális vagyonadóra lenne szükség, de hát az Európai Unióban például 1 milliárd eurós vagyon fölött szeretnének 1%-ot, hát ezzel szemben nálunk 1 milliárd forint felett lenne ez az 1%, de ugorjunk egy picit vissza. Tehát az a lényeg ennek a vagyonadónak, hogy itt nem a jövedelmet, hanem magát a vagyont kívánja adóztatni. És az 1 milliárd forintos nettó vagyon feletti rész lenne az adó alapja. Fontos, hogy ez nem 1 milliárd forintos adómentes vagyonhatárt jelentene úgy, hogy minden a feletti vagyonra ugyanez a kulcs vonatkozik, hanem csak az 1 milliárd forint feletti részre kell az adót megfizetni. Tehát odáig jó vagyok, magánszemélyként mindenki az adó alanya, tehát nem kell összeszámítani a családtagoknak a vagyonát, egyedül a kiskorú gyermekét kell a szülőhöz, de mindenki, aki felnőtt, annak az egyénileg kell vizsgálni a vagyonát. És még megbolondították a tervezetet azzal, hogy 100 milliárd forintig van 1%, de hogyha valakinek még a fölött van a vagyona, akkor a fölötte levő részre 0,5% lenne az adó. Tehát 1 milliárdig nulla, 100 milliárdig 1%, 100 milliárd felett pedig 0,5% lenne az adó. Egyébként az adó alanya lehet belföldi, vagy külföldi illetőségű magánszemély is. Hogyha valaki belföldinek minősül, akkor tulajdonképpen minden vagyonelemét figyelembe kell venni, a külföldieknek pedig csak a Magyarországon fekvő vagyonelemeit veszik be a vagyonadó alapjába, illetve megjelent még egy speciális adózói kategória, a belföldi adózók meg a külföldiek mellett, ez az úgynevezett vagyonkezelési adóalany, amennyiben valakinek bizalmi vagyonkezelési struktúrája van, vagy vagyonkezelő alapítványa, akkor az pedig egy önálló adóalanynak minősül a vagyonadó szempontjából.
2: Ugye itt, ahogy említetted is, ez a, és sok szakértővel beszéltük, a vagyonértékelés az egy izgalmas dolog lesz, ugye azért ezt összeszedni és objektíven értékelni olyan cégeket, amik nem forgalomképesek, tehát nem tőzsdeiek, ingatlanokat fölért kell, azért ez nagyon érzékeny pontja lesz ennek az egész sztorinak, nem?
4: Hát itt kezd igazán érdekessé válni a történet. A tervezet nem egyszerűen azt mondja, hogy nézd meg, mennyit ér szerinted a vagyonod, aha, hanem külön értékelési szabályokat állít fel az egyes vagyonelemekre. Belekerülhet például az ingatlan, a pénzügyi eszközök, társasági részesedés, vagyoni értékű jogok. A mindennapi életre szükséges személyes ingóságok főszabály szerint nem számítanak bele, azonban például műtárgyak, gyűjtemények, ékszerek, vagy egy 10 millió forintnál nagyobb értékű jármű bekerülhet a számításba. És hát látni kell majd, hogy a társasági részesedéseknél különösen fontos, hogy nem feltétlenül a könyv szerinti értékből indulnak ki. A tervezet külön cégértékelési képletet alkalmaz, és még a részesedés nagyságától is függhet a számított érték. Tehát látható, hogy itt bizony le kell majd ülni, és akkor megnézni tételesen vagyonelemenként, hogy mi mennyit ér a jogszabály tervezetnek a képlete szerint. Szerintem az egyik legfontosabb, mert mindenfélét írtak, hogy akkor most a drágatáska beleszámít, meg az ékszerek akkor beleszámítanak, akkor a táska mégsem. Nem ez lesz igazán érdekes, tehát ha már rácsatlakozhatok a bevezetőre, nem hiszem, hogy sokan be fogják vallani a különféle ékszereket, viszont ami mindenki számára látható, az ingatlan, a céges részesedés, ezek fognak igazániból erősen a vagyonadó alapjában
2: és
4: megjelenni.
2: Ez hogy lesz, hogy lesznek akkreditált értékelők, mert hogyha nem, akkor egy ilyen nagy húzavona alakulhat ki, hogy valaki így fölértékeli, és akkor mondja, mély csoda ez, 400 millió ez az ingatlan, ne hülyéskedj, nézzek, lógnak a csövek, ez csak 300, meg hogy a cégem 800 millió, hát ez kizárt, ilyen forgalom mellett ez csak 500, és akkor menne a húzavona, aminek nincs vége, ezt hogy lehet kezelni majd?
4: Hát ezt úgy kell elképzelni, mint jelen pillanatban is, hogyha valaki vásárol egy ingatlan, és nagyon alacsony értéken kerül be az adóhatósághoz az információ, hogy nagyon alacsony értéken vásárolta valaki, akkor kijönnek, megnézik, és azt mondják, hogy hoppá, hát szerintünk ez több. És akkor ezen el lehet vitatkozni elég hosszasan. De főszabály szerint nem kell minden esetben most itt valamilyen független értékbecslőt igénybe menni, meg kell nézni a képletet, a jogszabályban, hogy hogyan alakul. Például, hogyha egy társaságnak az üzlet részéről van szó, akkor azt mondják, hogy a saját tőkéjét kell figyelembe venni egyharmad részben, ezen felül meg kell nézni az elmúlt 3 év átlagos adózott eredményét, ami meg kétharmados súlya szerepel, ráadásul az átlagos eredményre még rá kell tenni egy 15%-os tőkésítési rátát, de azért ezeket meg lehet állapítani a társaságnak a beszámolójából. És akkor, hogyha ezeket összeadták, ezt elosztják 3-mal, mert 3 komponensű volt az egyenlet, és rögtön kijön, hogy mennyit ér ez a cég. Egyébként talán ez a legfájóbb pontja a vagyonadó tervezetnek, hogy elég magasra értékelik a vállalkozásokban a részesedést, tehát még számomra is meglepő módon azt mondanám, hogy még a svájci módszerhez képest is, amire hivatkoztak korábban, magasabbra értékelik a vállalkozásokat. Én jelen pillanatban nem végeztem külön számításokat, de ezen céges metodika alapján én úgy látom, hogy még nagyobb is lesz az az adózói kör, mint amennyi a hatástanulmányban szerepel.
1: Érdekes. Ugye ilyenkor jött Gérard Depardieu, amikor így megneszelte,
2: és azt mondta, hogy
1: jó napot kívánok, Dászki
2: Dányi. Holnaptól orosz vagyok.
1: Na szóval, hogy?
2: Ezt nektek.
1: Ez egy valószínű forgatókönyv?
2: Külföldre költözés, mennyire alternatíva?
4: Hát biztos sokakban felmerült már a kérdés, hogy olyan külföldre költöznének, és akkor ennek milyen hatása lesz. Azt kell, hogy mondjam, hogy a jogszabálytervezetben van egy nagyon ravasz passzus, méghozzá az, hogyha valaki magyar állampolgár, vagy magyar állampolgár, de van neki külföldi állampolgársága is, azonban nem él legalább 10 éve külföldön, akkor a vagyonadó alanyának minősül. Tehát ez azt jelenti, hogy a külföldön lévők, akik már külföldön élnek, azok is beleeshetnek a vagyonadóba, meg ha valaki külföldre megy, azok is beleeshetnek a vagyonadóba. Viszont azért ne felejtsük el, hogy vannak nemzetközi adóegyezmények, és az adóegyezmények is van, amikor rendelkeznek a vagyonadóról. Itt nagyon oda kell figyelni, mert meg kell nézni, hogyha valaki külföldön él már most, vagy netalántán külföldre költözik, akkor abban az esetben hogyan szól az adóegyezmény. Ugyanis ezt a belföldi szabályt a vagyonadós egyezmények felül tudják írni, és el tudom veszíteni a magyar adóügyi illetőségemet, de nem minden ország lesz megfelelő erre. Tehát, hogyha olyan országba költözöm, amely nem kötött Magyarországgal adóegyezményt, például Egyesült Államok, vagy olyan országba költözöm, amely Magyarországgal ugyan kötött adóegyezményt, azonban nem terjed ki a vagyonadóra, például Portugália, akkor nem tudom elveszíteni a magyar adóügyi illetőségemet 10 évig. Uh-huh. Viszont, hogyha olyan országba költözöm, amely kötött Magyarországgal adóegyezményt a vagyonadó tekintetében is, akkor ez felül fogja írni a hazai szabályokat, ugyanis a vagyonadóról szóló tervezetben is egyértelműen szerepel az a kitétel, hogy a vagyonadós adóegyezmények elsőbséget élveznek jelen jogszabállyal szemben. Tehát, hogyha valaki külföldre költözött már korábban is, még simán benne van a pakliban, hogy a magyar vagyonadó alanyának minősül majd, hiába mondjuk 9 éve már külföldön él az illető.
2: Krisz ír egy, vagy kérdez egy érdekes esetet, ha egy startupba valaki belerak 3 millió euró seed fundot, de csak 20%-ot kap az alapító, akinek marad 80%-a, de nincs pénze, mi a helyzet az alapító? Hát itt gondolom azért a képlet egyszerű, mert ezzel felértékeli 15 millió euróra a céget, és akkor az alapítónak van 12 millió cégértéke, de az egy immateriális jószág, tehát neki zsebből akkor be kell fizetni egy nagy pénzt, úgyhogy van egy nem megfogható vagyoneleme?
4: Hát anélkül, hogy most pontosan kiszámolnánk ebben az esetben, hogy mennyi lesz a cégértéke, figyelemmel kell lenni arra, hogy kinek mekkora részesedése van a vállalkozásban. Egyébként újonnan induló vállalkozásokra is külön számítási alapon, külön van holding cégekre egy képlet, ezen felül pedig figyelemmel kell lenni az ingatlannal rendelkező társaságokra is. Tehát, hogyha valaki nézegeti a jogszabályt, akkor az sem mindegy, hogy milyen típusú vállalkozása van, azt szerint kell kiszámolni. Viszont a jogszabályban nincs jelent, a jogszabály szerint nincsen jelentősége annak, hogy most te meg tudod fizetni, vagy sem a vagyonadót. 24 havi részletet lehet maximum kérni, tehát ez a top, amire van lehetőség, és akkor meglátjuk, hogy ki lesz képes ezt
1: 24
4: befizetni,
1: havi? Hát az hogy? Akkor, és ez minden évben kell fizetni, nem?
2: Igen.
4: Hát természetesen
1: felforródhat,
4: mert hiába kérek én 24 havi részletet, hogyha utána egy év múlva megint kell fizetni, következő évben megint kell fizetni. Hát ilyenkor jön az, hogyha valakinek, nem, valakinek a pénztárcája nem bírja, hogy befizesse a vagyonadót, akkor bizony el kell adni vagyontárgyakat. Éppen a minap beszélgettem a fodrászommal arról, vagyonadóról, hát mi másról beszélgethetünk volna. És egyébként ő maga mondta, hogy neki van több olyan ismerőse, hogy a 90-es években jól menő vállalkozó volt, és neki csak ingatlanjai vannak, már visszavonult az üzleti életből. Viszont az ingatlanok értéke elég magas, és hát nem biztos, hogy neki lesz elég likviditása, hogy befizesse a vagyonadót. Emiatt elképzelhető, hogy itt az elkövetkezendő években sok nagy értékű ingatlan meg fog jelenni az ingatlan piacon, mert nem tudják kifizetni a vagyonadót, mivel nincs elég likviditásuk hozzá. Úgyhogy biztos, hogy lesznek még ezen felül további, de például egy ilyen tovább gyűrűző gazdasági hatás is.
2: Aha, világos. Na jó, hát szerintem ez nem az utolsó kör volt, ez csak az első, hogy a vagyonadóról beszéltünk, illetve nem is az első.
4: Na, két év múlva csütörtökön folytatjuk, aztán jó. Ha szeretnétek, akkor csinálunk egy konkrét számításos példát cégértékre is, meg ingatlanra
2: szerintem
4: is.
2: Szerintem mindenképp az tök jó lenne.
4: És akkor az alapján mindenki számára tiszta és világos.
2: Igen, mert nagyon sok kérdés, a bitcoinban lévő vagyon, mi van, hogyha lottómilliárdos leszek hirtelen és nyerek, akkor
1: csupa-csupa hallgatók érdekes. Ugye, hogy igen, a vagyonadó, igen. Hogy megmozgatja a hallgatókat.
2: Abszolút,
1: igen.
2: Így van.
1: Csaba,
4: hát
1: köszönjük.
4: Hát csinálni, hogy pár kérdést elküldtök nekem, jó. És akkor két hét múlva azokat megbeszéljük.
2: Jó, jó, jó.
1: Köszönjük akkor a gyors reagálást erre az egészre.
2: Két hét múlva.
4: Hát az a helyzet, hogy még sem ti, sem a hallgatók nem jártok sokkal előttem a vagyonadóban, hiszen én is még kétszer olvastam el, de még harmadjára is el kell olvastam elég alaposan, és mindig a kérdésekből tanulok én is a legtöbbet, mert újabb és újabb ötletek merülnek föl, hogy mit hogyan kéne számolni.
2: Igen, ami engem a szívfájdalmam, hogy az érintettségben is nagyon hátul kullogok, úgyhogy mint adó alán sajnos nem veszek. Jó van, Csaba, nagyon köszönöm.
4: De még nem, nincs kizárva, hogy még a közeljövőben betört.
2: Hát,
1: annyira a vagyonadó világában. Bocsánat, mennyire szigorú, tehát, hogy ez fontos.
2: Jó van, Csaba, nagyon köszönöm, jó munkát, szép tapot kívánunk neked.
4: Nektek is, sziasztok.
2: Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk a vagyonadóról, ami két napja van kint, és társadalmi egyeztetésen van a tervezet, úgyhogy még bőven fogunk róla beszélni.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket! Ne építs ferde pénztornyot! Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával minden csütörtök reggel 3:48-tól.
1: A rovat támogatója az OTP Travel, az üzleti utaztatás szakértője. OTP Travel, a megbízható üzleti utitárs.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Elindult a természet hű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Tűr?
2: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
3: Pedig a medve mindig azt csinálja.
2: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
4: Nem tudom.
2: Na, ezt képzeld el.
3: Elképzelni? Mi ebben élünk?
2: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
3: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
2: Van hát. És nem félnek használni.
3: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez az hét utolsó Millás reggelie, amit most elkészítünk nektek, úgyhogy nagyon nagy figyelemmel kövessétek.
6: De ez már szerintem egyértelmű volt a hangmagasságból, a hanglelkesedésből.
5: Ez egy pénteki
6: Millás reggelie. Ez egy pénteki Gede Balázs féle beköszönés. Annak ilyen a hanglejtése.
5: A napfelkeltét, amit annyira vár Ács Gábor, még nem látjuk, de az, hogy jön a hétvége, az már mindenképpen itt van, hiszen péntek van, október 9-e, itt vagyunk a Rádiókafé 98.0-án, a Millás reggelivel 6:32 perckor Ács Gáborra.
6: Gede Balázs Zsolt.

0: említettük.
1: Nem jó a sorrend, mert kettőt mutatok be, ugyanis itt van Kutyák.
0: Ja, nem láttam a mutatást.
1: Nincs hangja, de sosincs hangja.
0: De nekik itt kell bemutatni.
2: Spórol az én mikrofonommal, igen.
0: Nem körbe mentünk most
1: nem.
0: Akkor.
1: Igen.
0: Pedig a múltkor már próbára tettük Ákost, hogy...
2: És kétszer se sikerült, de most, igen. Már, most már készültem direkt, ja. Tréningeztem magam. Ja,
1: viszont most nem kértük, hogy mutass be bárkit, úgyhogy nem baj, majd menni fog.
0: Majd lesz. Még tesztelgetünk, majd még...
2: lesz még alkalom, elgyőzöm.
1: Így van, reméljük. Na, azt mondja, hogy elmondok egy csomó mindent, még talán az elérhetőségünket 0636 980 980, ide lehet nekünk írni, kérdezni. Azt mondja, hogy sziasztok, szuper, jók vagytok, a kezdetektől veletek ébredünk, és nagyon örülnénk, ha ezt majd a maga helyére eltesszük.
0: Ne, legyen most.
1: Most már igen, is elsőként?
0: Igen.
2: Hadd durranjon.
1: Hát akkor durranjon, pukkanjon, bröpüljön a konfetti, és hát Simon, nagyon boldog 10. születésnapot kívánunk neked. Kata, anyukád írt nekünk, hogy köszöntsünk, és hát mi ezt meg is tettük jó szívvel, úgyhogy még sok boldog születésnapot, sokat, és mára egy jó bulit, vagy hétvégére.
0: Boldog születésnapot, Simon.
1: Hát a zenét majd a zenefelelős. Hát, meglátjuk, hogy...
0: Hát a Simon kér valamit majd, hogyha hallotta, és van olyan, amit itt szeret nálunk, akkor persze nyilván.
2: De ma van a szülinapon című számos dukán azért.
1: Igen. Ja, abszolút. Na, kérem szépen, akkor... még átbográszom, hogy milyen levelek jöttek. Még igen. Azt mondja, hogy
0: mit ír Béla a német kávésűrűségéről?
1: Nem futtatom újra, ez egy tegnapi téma volt, igen, és akkor arra írt, hogy ha most még egyszer elmondanám, az még megint 3 perc.
0: Jó, okay.
1: És aki hallotta, az már lehet, hogy az már annyira nem érdekli. Azt mondja, hogy D-kartárs írt nekünk, borongós, hol is az a hideg front esővel, de csak azért is optimista. Jó reggelt, kartársak és Zsuzsi. Pénteki forgalom, szokásos bolondok az utakon. Na, hát ezt akkor jó, akkor nem voltam egyedül, hogy ilyeneket láttam. 23 perc, 2 másodperc, Szerencs utcai lámpa éppen nem menetből egy váltással Gödről zugló Helmina mezőre.
0: Ebben a fél mondatban minden benne van.
1: Minden.
0: De 3 szó, szokásos bolondok az utakon.
1: Igen.
0: 4, de igen. Ezt mi érezzük minden.
1: Sőt, vigyázzuk el, mert a rendkívüli bolondok is az útra keveredtek, ugyanis a Balatoni úton, ami jön befelé, oda, ugye Örvenző felé, jó kanyargós, egysávos, mind a kétszer a pacák kanyar előtt megtolta és ott előzött. Aha. És ilyenkor tudod, végig gondolod, hogy jön egy másik marha szemből, mondjuk tempósabban, mint ahogy kéne, és már végig is lehet gondolni.
2: És neked kell korrigálnod.
1: És neked kell korrigálni, ne pattanjon rád egy motorház.
2: Vakmerőségét.
1: Igen.
0: Nekem ez kimaradt a 4-es, 6-os, 3-as metró vonalon, úgyhogy...
1: Hát az, ott, igen. Az
0: boldogan, kumantó emberek, egymásra nem nézünk föl.
1: Rainbow-dogan mondtanak reggel.
2: Neked maradt a 4-es, 6-os című szám.
0: Mindenki bandukol az úti céljai felé. Igen, de olyan meglehetősen, hogy is mondom, elszontyolodva. Nem is
1: magyarosan.
0: Nem is pánikoló fejjel, de hogy az a, nem nézünk föl.
1: Igen.
0: Éljük túl a mai napot, félünk mindenhol, igen.
2: De lehet, hogy a tegnap este buliból mentek haza, nem?
0: De ez is csak a szokásos. Hát ők már valószínűleg munkában mentek.
1: Nem a Kata volt 10 éves, Kata az anyukája a 10 éves Simonnak, de akár küldhetünk ezt is, majd jött egy ajánlás.
0: Már volt Face No More a héten, na de igen.
1: Meglátjuk, hogy mi fér bele. Köszönjük a névnaposokat is, Dénes nap van ma, boldog névnapot kívánunk, Günterek, Velmirák, Ibrahimok is, és a Rusztemek fülét is tessék meghúzni, mert ők is ünnepelnek.
0: Jaj, de még a hidegfrontra az is reagálnék. Igen, kicsit meglepő ez, hogy milyen meleg
1: szokott
0: van.
1: Szokott elcsinálni, hogy tol maga előtt van meleget.
0: Így nem? Van, erről van szó. Igen.
1: Attól még itt van csak.
0: Igen, érkezik, igen. De maga előtt berántja, vagy betolja a meleget még, és akkor azért van az, hogy az elmúlt hetekben megszokott reggeli fázás, meg délutáni kifejezetten meleg idő, meg 20 fok fölötti hőingás helyett ma az van, hogy kifejezetten kellemes meleg van reggel.
1: Igen, néztem az órás bontást, az előrejelzést, és ugye a tegnapi 22-4-ből elkezdett esni ugye 15-re,
0: és ott megállt. Úgy maradt.
1: És nem fog följebb meleg.
0: Így van. Most meleg a reggel, igen. 15 fok van, tehát szokatlanul meleg, viszont alig fog emelkedni napközben, így jön be a hidegfront. Igen.
1: Na kérem szépen, születésnaposok, Robert de Sorbonne, francia teológus, a Párizsi Sorbonne Egyetem alapítója, 1201-ben született ezen a napon. Aztán Jacques Tati, francia filmrendező, színész, 1907-ben tőle fogunk idézni őt, azért kell mindenképpen említenünk. Aztán John Lennon angol zenész, énekes, igen. Ő is 40-ben született, a The Who basszus gitárosa, John Entwistle, angol zenész. 44-ben született ezen a napon, október 9-én. Aztán Szigora János Jászai Mari díjas magyar rendezőt köszönhetjük, Kismari Jászai Mari díjas magyar színésznő, Sean Lennon angol színész is ma ünnepel, Szél Tamás Michelin csillagos séf, a Bocuse d'Or 2016-os Európai döntőjének győztese, és Szabó Kimár Tamás magyar színész is, aki ugye, hát őt külön köszöntjük, hiszen beleindult itt a Kaffén a reggeli műsor. Emlékeim szerint, ugye? Uh-huh. Na, ezzel végig is soroltuk azt a kis rövid listát.
2: Pecsgőt amit... nem hallom pukkanni, vagy...
0: Már kinek, minek?
2: Hát, hogy ilyen évfordulóink vannak. Ilyen születésnaposaink.
1: Hát figyelj, mi, ez minden napra jutnak ilyen hát, nagyon, nagyon kemény nevek, úgyhogy minden nap kezded el, hogy itt pecsgőznénk kora reggel a pult mögött, hát azért az...
0: Ellenben kolléga látta, milyen fantasztikus kinézetű adásmenetet kaptunk ma? Tehát azért én még ilyen gyönyörű csártokat adásmenetben nem láttam. Tehát
2: a szemet
0: megragadták. A igen. Grafikonok költöztek az adásmenetben. Hát, a pénzelsák rovatban. Pú, nagyon jó
2: valaki meghekkelt.
1: Valójában látszólag a mívesség és a gondos munka sugárzik belőle, de ez is a trehányság eredménye. Mert gyorsabb volt ide beböknöm egy-két csártot, mint a Csártmátéra megírnom, ahol nagyon le
0: de oda is meg lesz írva?
1: Bizonyos elemei mindenképp.
2: A hírolvasás alatt gyorsan lepetyögi.
1: Hát ennyire nem vagyok rutinus, ez Ács Gábornak a
0: sajátja. De ez megnyugtat, azért is rendszeresen előfordul, hogy ebben a rovatban, meg az okostas műsorban hamarabb elhangzanak az információk, mint ahogy felkerülnek az okostas.hu-ra. Még az is előfordul, de föl sem kerülnek.
1: És utána. Az is valami ilyesmire ugye, vezethető vissza.
0: És természetesen ez is pontosan ugyanerre vezethető vissza. Igen. Úgyhogy ezért kell, ezért is.
2: Hát előnő annak, akik hallgatnak minket élőben.
1: Hát ez így van.
0: De ma a Kuti OFB Ákos rovata lesz, szerintem majd nagyon bevonódik a rovatba.
1: Ja, igen, hozott tételeket.
0: Figyelj, nem, kispályás vagyok ahhoz képest, az utazási szokásaihoz képest, csak így csepegtette, pötyögtette így, úgyhogy most majd kifejezetten rá fog kérdezni, miket művel majd. Okay. Ez is majd benne lesz, de majd csak 9 után, ha már műsort ismertetünk.
1: Persze. Na, akkor jön az első zene, amit Simonnak is szánunk, meg minden kedves hallgatónak.

0: olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük, hogy ki mit ír.
3: Hát én rámentem a Népszabadságra, ha már újra indult.
2: Nagyon jó.
3: Tegnap volt a... Érződik rajta azt, amit a főszerkesztő is ír a beköszöntőjében, hogy nagyon fontos volt nekik, hogy a 10 éves évfordulóra összehozzák és újraindítsák. És ez tegnap volt, mármint a bezárásnak a 10. évfordulója. Tegnapi napon, és az NSO oldalt összerántották. És olyan nagy holderejű saját infót nem láttam rajta, nyilván gyorsan kellett, meg ugye a népszava is gyakorlatilag betagozódik a Népszabadság alá, de működik az oldal. Hát, próbáltam volna teszteni, de avon az úton, amin jöttem, több átszállással nem találtam, vagy nem találkoztam újságossal. 10 év alatt is megváltam ott, hogy újságot már nem benzinkutakon túl, meg hát nem is tudom, hol lehet még. Plázákban, reptereken.
2: Hiperekben.
3: Igen.
4: Diszkontokban.
3: Igen, de mondjuk valamelyik pont már kivonult, vagy kidobta, és már ott sem lehet. Szóval nem tudtam, gondoltam, megnézem fizikailag is valóban megjelente, amit tegnap bejelentettek heti lapként. A visszatérő Népszabadság, de most a lapszemlébe csak azt mondom, hogy működik. Extra adót is kapnak a nyakukba a vagyonmenekítő magyar gazdók, erről ugye mi is beszéltünk, az egyik fontos info, és egy konferencia beszámolót ajánlok, hát végül is leírással, miről beszélgetek, de érdekes dolgok vannak benne, a szívbetegek többsége kimarad a rehabilitációból, sokan a gyógyszereiket sem szedik. Az Egyensúly Intézetnek volt egy egészségügyi konferenciája, és arról egy beszámoló, de sok érdekes ismeretet lehet ebből gyűjteni, hogy hol vannak a problémák, meg hogy mennyire nem foglalkoznak egyébként maguk a betegek sem az egészségükkel, és utána egy-egy infarktus után sem foglalkoznak a rehabilitációval, meg mondjuk már a gyógyszerektől is maguktól elhagyják egy idő után. Szóval van benne jó pár érdekes dolog. Úgyhogy ajánljuk a Népszabadságot is, nso.hu.
2: Na, hát hogyha már egészségügy, akkor a 24.hu-n lehet Hegedűs Zsolt azon bejelentésével találkozni. Egyébként tegnapi, tehát már lehet, hogy többeknek ismerős, hogy lehetőség lesz szűrésekre, például vérnyomásmérésre a patikákba. És azt szerintem tök jó, hogyha ilyen gyors és egyszerű dolgokat meg lehet ott futni. Csak ugye segít, nagyon rosszak vagyunk szűrés. Hát nézd, minden segít.
3: Gondolod, hogyha valaki egy viszonylag olcsó berendezést sajnál arra, hogy otthon méregesse magának.
2: Lehet, hogy nem tudja megfizetni. Tehát ez egy ilyen paragi montás, ugye, hogy mindenkinek férjen bele 5000 forint, hogyha vállalkozik. Hát nincs olcsóbb vérnyomásmérő, egyébként 20 000 körül van az, ami már úgy van kalibrálva, hogy el is lehet fogadni az értékeit. Azért az egy tétel. Úgyhogy szerintem főleg...
3: És akkor el fognak mászkálni, és méregetni fogják a patikában.
2: Nézd, hogyha úgy is megy patikába, akkor mibe kerülne méregetni?
3: Aha.
2: Szerintem...
4: De megy
3: amúgy. Így.
4: Megy eleve. Hát hogy ne, magadtól mész patikába.
2: Hát, én nem feltétlenül, de az, aki nem tudja megvenni a vérnyomásmérőjét, az sokszor idős beteg ember, és az hogy nem menne patikába. Egyébként én is megy patikába, vitaminokat, meg ízéket.
4: De valahogy fölmerül, hogy neked kell vérnyomásmérés, tehát hogy egyébként egészséges vagy, akkor nem gondolod, hogy akkor én most hopp, leszreadok gyorsan a patikába, megmérem a vérnyomásom.
2: Ez a baj, ezen kell változtatni, hogy amikor egészséges vagy, akkor is kell vérnyomást mérni, mert azt te csak hiszed, hogy egészséges vagy sok esetben, hogyha nincsenek látható tünetek, hát ez a prevenció, meg ez a szűrésnek a lényege, hogy szűrjünk rá, nézzük meg.
4: De anyum hétfőn megmért, tehát rendben volt.
2: A tiédet?
4: 100/60, azt hiszem. 50-es pulzus, igen.
2: Hát akkor itt szunyókálnál.
3: Most
2: szerintem
3: még rendben
2: hangosan,
3: volt.
2: Hát az délután. Hangosan horkolnál szerintem 100/60-nal.
4: Akkor vagy 120/60 lehet?
2: Az egy inkább, az egy jobb közelítő érték. Ilyen szerintem egyezünk ki ennyibe.
3: Figyelj, doktor Gedének elhiheted.
4: Vagy akkor nem jól vérnyomásmérés.
2: Vérnyomásmérésben ne viccelhet, nagy vagyok.
4: Az előbb még meteorológus volt.
2: Kellett 20, az is, abban is egyébként. 24 órás ilyen mérőkét kellett hordanom meg minden, úgyhogy igen.
3: Én meg úgy utálom, mikor összeszorítja a karomat, és érzem a szívdobogásomat.
2: Tényleg rémes.
3: Rémes.
2: Na, szóval ez egy hír, 24.hu.
3: Jó, egyébként tényleg érdekes. Hát reméljük, hogy hasznos. Nekem tényleg, én csak a családtagjaim, tudom, 60 fölött mindenki vérnyomást próbált mérni, és marékra szedte a gyógyszereket, és rituálé volt elmenni, beszerezni a gyógyszereket, és ott bandázni a gyógyszertárban. Most ezeket összekötjük.
4: Most ez is olyan lesz, hogy mint a benzinkúton sorban lesz, vannak a hotdogosok, meg akik kifizetik a tankolást, most a patikában ugyanez lesz, hogy vannak a vérnyomásmérők, meg
2: hát,
4: akik
2: ugye úgy akarok is mondani. Egy ezres cér.
3: Hát hogy oldják meg a patikában, hogyha sokan föltűnnek, és
2: hát
3: ez egy
2: azt úgy, hogy mondjuk
3: önkiszolgáló
2: a nyárok időnként, ott mondjuk nem a nyári az élményeivel traktálja az egyik ismerősét a sarokba, miközben egy darab kiszolgáló van, és nála megáll a sor, hanem mondjuk nyári élmények helyett ő fog vérnyomást mérni, tehát már is be tudom osztani a munkájukat.
4: Vagy az önkiszolgáló, amit mondtál egyébként, meg az lehet járható.
2: Az önkiszolgáló vérnyomásmérő? Akár az is.
3: Hát, ha otthon meg tudja csinálni, akkor miért ne tudná a patikában is
4: föltehetnénk
2: a kérdést. Nincs otthon eszköze, mert nem...
3: Nem, most csak azt, nem csak arra utalva, hogy el tudja-e végezni.
2: Szerintem lépjünk egy nagyot.
3: Munka, vállaló igénybevétele
4: nélkül.
2: Lehet, hogy egy picit több időt szántunk erre a témára, mint amennyi ebben van.
4: Hozzam a vérnyomást, miért?
2: Nem, annyira nem lehet sok. Azt mondja, hogy van-e még egyebünk lapszemle?
3: Hát hogyne lenne?
2: Na, melyik? Mi?
4: Én a dinnyéket mondtam, de lehet, hogy nem fér bele.
2: De igen. Belefér. Azt de jó, ez nagyon jó.
3: Mondd, a dinnye a legfontosabb.
4: Igen, ugye a Balaton Bogláron dinnyét találtak a Balatonban, többet is, és az egyiket azt meglékelték múlt hétvégén egy fesztivál keretében, és mondták, hogy tökéletesen fogyasztható, finom, és hogy az iszabban fejlődött ki a dinnye.
2: Valaki ott átcsorgott, nézte a visszahúzódó Balaton, köpött egyet, és kifejlődött a dinnye.
4: Ez is lehet forrása, de a cikkben az szerepelt, hogy valószínűleg madarak vitték a Balaton fölé a magot, és ott kifejlődött.
2: Azért ez igen, egyszerre
3: szerintem
2: érdekes, hogy
3: siralmas. Gumimatrac lesz annak a forrása, nem a madarak.
2: Gumimatracos dinnyező gondolat bevezett.
3: Én elképzeltem egy pocakos urat, aki vérnyomásmérés után bement a Balatonba, elpötyögtette a... Ja, ez most kivételesen nem erről volt szó. Oké, szóval ilyen is van.
4: De vitte magával a vérnyomásmérőt? Vagy?
3: Az most mellékszál, az most mellégyektelen. Szóval igen, hát elvonatoztam megint a Balatonparton, tényleg szörnyen néz ki. Tehát az összes strandon gyakorlatilag ott a mélyen behúzódott.
4: Ezt megirigyelte a Velencei tavat.
3: Nem tudom, az, hogy a horvát turizmusban kiemelkedő magyar növekedésről számoltak be, szerintem lehet összefüggés a Balatonnak a vergődésével.
2: Biztos.
3: Tehát, hogy akik eddig dilemmáztak, vagy akár vissza is jöttek, vagy mondjuk mindkettőt igénybe vették, most nem tudom, a saját példámat tudom, egyszer májusban nagy örömmel elmentem, és egész évben, és most szembesültem vele, hogy pont, hogy megint jöttem arra vonatta. Egyszer sem voltam a Balatonban onnantól kezdve, egyszerűen nem volt kedvem. Annyira rossz volt az első tapasztalat, és utána egész nyarat kihagytam, soha életemben nem volt ilyen, hogy nem
4: fülöttem. Ezért áll ilyen rosszul magyar GDP, hát
3: igen, lehet.
4: Külföldön költed a pénzre.
3: Itt kéne csinálni, igen, Horvátország nekem is megvolt, nem mondjuk kicsiben, de tényleg tök érdekes, hogy ott most folyamatosan növekvésből még egy erősebbre váltott a növekedés, és tuti van összefüggés azzal, hogy a Balatonon rosszabbak lettek a körülmények.
2: Akkor.
3: Na, de amivel én készültem. Jó hangzik a nagy magyar vasúti biznisz, de sínre is kerülnek az új kocsik, teszi fel a kérdést. Bucski Péter kolléga a G7-en, illetve a Telexen. Nagyon érdekes, hogy a Magyar Vagon Vasúti Kft., aminek a problémáival volt tele a sajtó, kapott egy 200 darabos megrendelést Csehországból. Ennek a hátterét veszi végig a cég. A legérdekesebb az, hogy úgy tűnt, hogy pontosan az ő termékeik iránt már nincsen kereslet, tehát gyakorlatilag az egész hát félvilág, de Európa mindenképpen átáll a motorvonatokra, és de most megjelente, most van egy ezzel ellentétes trend az európai vasúti piacon. Vannak magánszolgáltatók, akik hosszú távú vonatokat üzemeltetnek, és nekik a kocsiknál nincs ilyen probléma, hogy át tudjanak menni egyik ország áramneméből a másik országra, és ismét megjelent a kereslet, és a piaci előrejelzések szerint a hagyományos vasúti kocsik iránt nő a kereslet, és erre alakítottak egy céget is, van egy cseh figura, aki a Leo Express nevű magánvasútárság mögött is állt, róluk én is beszéltem, jó tapasztalat nem volt mondjuk, mert hogy a légkondi nem működött a Pozsony-Prága úton a 40 fokban, úgyhogy el tudjátok képzelni, milyen volt, és még a sört sem adták ingyen cserébe. Na mindegy, ő csinált egy leasing céget, kimondottan ilyenek, mert mozdonyokra baromi sok van, terkocsikra, de hogy ennyire lát fantáziát ebben, hogy újra lesz egy kis felfutás kimondottan a hagyományos vasúti kocsikra, és ez megmentheti ezt a magyar vállalkozást is, tehát a Magyar Vagon Vasúti Kft. Hogyha összejön az üzlet, még azért egyáltalán nem biztos, de ez a reménysugárnál mindenképpen több. Szóval ennek a megrendelésnek a hátterét lehet elolvasni a G7-en például. Na, még egyet mondjatok valami.
2: Nem mondok,
3: valami fontosan. De még nem tud jönni a tőzsde, úgyhogy még valamit mondanatok kell.
2: Nem mondok, jöjjön a tőzsde. Tessék előre készülni szignálokkal, műsorelemekkel és mindennel, ami kell egy adáshoz. Hát
4: a... Csillogott a szemem, még az áramszedőkről beszélt.
2: Istenem, de tényleg komolyan. Hát 52 van, még mit lapszemlézzünk? Elkezdem mondani a tőzsde.
3: A lapszemle az egyik legfontosabb rovat. Na jó van, oké, rádumáltatok.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
5: A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
6: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
2: Kérem szépen, közel 3%-os mínusz a budapesti értékbörzén, 4142 pontot esett az index. Azért ez megint szép, ugye múltkor volt egy 5000-es, most egy 4000-es, azért időnként jól oda.
3: És az OTP nagy rész.
2: Igen, egyébként folyamatosan ugye ő az, akit büfölnek. Ugye korábban ez az orosz kivonulás, meg a balkáni pozíciószerzés, egyébként kettő között összefüggés is van, ez triggerelte az OTP esését, volt egy kis saját sztori, de most ugye az európai bankszektor
3: ez csatlakozott hozzá.
2: Úgy, ahogy van nyomásolatva.
3: Igen, ütik az egész európai bankszektort, és nagyjából, hát nagyon leegyszerűsítik, azt lehet mondani, hogy az OTP-nek a saját sztoria vitte le 40 ezerig.
2: Igen.
3: Ott megállt, ott meg is vették, és el is indult fölfelé. Ugye? És akkor jött az általános, és akkor az európai problémák, ugye az európai bankrendszernek
2: igen,
3: most a megütése. És akkor ezzel együtt, mint kés a vajon a 40 ezeret, és onnantól meg sem állt 30, mert
2: egy hétig. Jól látjuk a helyzetet?
4: 37-8 környéken.
2: Igen, tegnap mondok egy zárót, tegnap 37.870-en zárt 5% esés után.
4: Jó, látod, annyi korrekció, hogy nem balkáni, hanem a Baltikum.
2: Igazad van.
4: Csak pár betű különbség, de azért jelentős a differencia.
2: És az irány se stigmel.
4: Egyébként a sztori ugyanaz, mint egy héttel ezelőtt, tehát nyilván nincs, nem jött új információ arra vonatkozóan, hogy mi lesz az orosz leánya, leánybankkal, és ebben a helyzetben is, amit említett, szóba került, hogy valóban Európában megint a bankszektor került reflektorfénybe. Egyrészt ugye az LKB kapcsán is ugye további kamatemelési várakozások, az infláció is felfelé mozgó pályán van, és ilyenkor most azt olvasták ki ebből a befektetők, hogy nem vonzó, nem lesz olyan nagy növekedés, és hogy az adósság válság kezd kialakulni Franciaországban.
3: Mm-hmm. Jó, igen. És mi közelnek az OTP-hez?
4: Hát bankszektor, ugye?
2: Bankszektor.
4: Van, amikor ennyi is elég, de...
3: De csak eddig azért szembe tudtunk mozogni, meg az egész magyar piac nem be tudom, már semmiféle hasonló, még ennél fontosabbnak tűnő változásokról sem, csak azért kérdem. Tehát akkor most már mindenről tudomást vesz?
4: Most ez egy olyan helyzet. Tehát
2: igen,
4: ez tud változni. Tehát nagyon gyors
2: változások, persze.
4: Nagyon gyors hangulatváltozások vannak. Nyilván itt azt segítene, hogyha valamilyen információ jönne akár a baltikumi akvizíció, a potenciális akvizíció kapcsán, akár az orosz működésről, hogy mi a helyzet, de ugye az e-heti konferencián is, hogy beszélt az OTP vezérigazgató, és azt mondta, hogy évvégéig esedékes ennek a fölővizsgálata, és majd akkor fognak tájékoztatást.
2: Sőt, az is segítene, ha tudna saját részvényt venni, de azt olvastam, hogy a korábban elfogadott keretet azt már levásárolta, és ugye ez jegybanki engedélyeztetést igényel, és most per pillanat nincsen.
3: De arra sokan számítanak, hogy ha az bejön, hát, akkor az megtámasztja.
2: Hát ne viccelhet, miután a fundamentumokban nagy változás nincs, azért 37.870-en szerintem biztos, hogy venne.
3: Hát 20%, tehát ez már majdnem beszpiac lett. Ugye a csúcshoz képest 20%-tól számoljuk.
2: Már nagyon
3: ugye?
2: Sok mindenben van árazva, igen. Na, de egyébként estek a többiek is, a MOL például 7%-kal kereken 5000 forintra, a Magyar Telekom 4%-kal 2530-ra, és a Richter Gedeon is esett 2,4%-kal 12200-ra. Nemzetközi.
3: Igen. Nemzetközi piacok. Jó.
4: Hát nap végén jött a meglepetést. Tegnap
3: mi volt Amerikán. Mi volt a meglepetés?
4: Két hír volt az, ami megmozgatta a befektető fantáziát. Az egyik az, hogy az OpenAI beszélt az értékesítési számokról, és a szeptember végén meg azt mondta, hogy az évesített bevételi száma az 68 milliárd dollár, aztán tegnap kiderült egy sajtóértesülésből, hogy igazából az a 68 csak 50, és úgy már nem olyan vonzó a leányzó, mert hogy nyilván ezzel sérülnek a növekedési várakozások, tehát ez azért nem tett jót a technológiai papíroknak, tehát Nvidia Oracle is esett, a másik meg az, hogy a SpaceX bejelentette, hogy...
3: Kell a Gempa még?
4: Nem, hogy kapott 800 MHz-en mobil szolgáltatási engedélyt, tehát a koncessziót...
3: Az lényegtelen forrást akar bevonni, ezért csapták, nem?
4: Nem csapták. Hát
2: nem csapták.
4: Ennek örültek. Tehát ennek örültek.
3: Esett a többiek, nem? SpaceX, nem?
4: Esett emiatt, de hogy a többi mobil szolgáltató, az AT&T, Verizon, T-Mobile esett, mert hogy kapnak egy új versenytársat.
3: Hát, én nagyon hírnek láttam azt, hogy még forrást akar bevonni, mert kevés neki a pénz, és de ez nem tetszett a befektetőknek. Hú, igen. Hát itt két nagy SpaceX rajongó valólag egy
2: tulajdonosok, stúdióban.
3: Jaj, tulajdonosok, igen. Igen, miközben én meg a sortos vagyok, meg éppen most nem, de voltam
2: majd korábban.
4: Majd mész
3: a adósok börtönébe.
2: A Böri mellé. A Michael Böri mellé, aki
4: az hányos bugyorapokból van a sortosok.
2: Sortosok, tényleg ez egy külön bugyor.
3: Na, de igen, mindebből akkor még csak a végkövetkeztetés. A szokásosnak a korrekciója volt, tehát a technológiát és az AI-t ütötték, és a Nasdaq volt a legrosszabbul teljesítő, a tükörképe annak, mint amit az elmúlt hónapban, években láthattunk. Eleinte a technológiát az elmúlt időszakban kimondottan az AI-ra korlátozódva. Tehát a Nasdaq 1,3%-os zakójával szemben a Dow Jones pozitívban tudott maradni, igaz, hogy ez csak 1%, de azért jól mutatja azt, hogy kimondottan a technológiára korlátozva volt ez a tegnapi rossz hangulat. Ez volt tehát a Wall Street-en.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Egy erős KKV-t kérnék.
8: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
1: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
8: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
1: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
9: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
10: Hová tehetjük a 700 kilogem kapcsot, főnök?
11: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu.
12: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton, 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svéd asztal közel 100 féle étellel, tőrlei gálapesgővel, eredeti Csapol Pilsner urquellel, Hilltop-borokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai Trófea Grill étterem, Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
13: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
13: A fővárosban tart a helyszínelés a Gyáli úton befelé a határúti felüljáró után. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól. Baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után a külső sávban. Ma reggel 9 órától lezárják a Pázmány Péter sétányt, várhatóan vasárnap este 8 óráig rendezvény miatt. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában, mától a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Lezárták ma estig a 8. kerületben a Horánszky utcát a Kródi Gyula utca után darúzás miatt. Tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton tudnak közlekedni. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé az Albert Flórián út után, mert vízvezetéket javítanak. Farkas Renáta, BKK Info.
14: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0. Memory, memory, memory,
15: memory, memory, memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
16: Panasz bejelentési rendszert vezetnek be a gyermekvédelemben. Folytatódnak a diák tüntetések Franciaországban. Ismét több lesz a napsütés, de erős szélre készülhetünk ma. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Közvetlen panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a visszaéléseket névtelenül is be lehet majd jelenteni, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Előre be nem jelentett ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. Emellett jóvátételi program indul pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséggel, valamint tanulási és munkába áll támogatással. Még nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről, számoltak be a szakszervezetek a Szociális Szektor Érdekegyeztető Fóruma után. Közleményükben úgy fogalmaznak, Magyar Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban, a rendezés pedig egyre sürgetőbb, mert az alacsony fizetések már az ágazat összeomlásával fenyegetnek. Zajlik a múzeumok és a színházak működésének felülvizsgálata, és már a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, valamint a Magyar Művészeti Akadémia vizsgálatával is foglalkozik a kulturális tárca, írt a közösségi oldalán a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, meg kell szüntetni minden olyan tevékenységet, amely a Fidesz-KDNP önkény uralmát szolgálta a kulturális szférában. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt az idén, közölte a Hungaromet. A nyár a legszárazabb, és a második legmelegebb volt 1901 óta. Június végétől az egész országot extrém szárazság sújtotta. A csapadék az elmúlt 30 év átlagának mindössze harmadát érte el idén nyáron, akárokat pedig fokozta a tavaszi és a téli hónapok szárazsága is. Nem indít támadást Irán ellen az amerikai félidős választások előtt az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump arról írt közösségi oldalán, hogy eredményes megbeszéléseket folytatnak Teheránnal. Az iráni kikötők amerikai blokkádja továbbra is érvényben van, a Hormuzi szoroson keresztül pedig zavartalanul folyik az olajszállítás, tette hozzá az elnök. Teherán tegnap közölte, hogy nem mond le az urándúsításról, és uránkészletét sem adja át. Közben Putyin segítséget ajánlott a közel-keleti háború lezárásához. Az iráni elnök megerősítette, hogy országa nyitott a párbeszédre, ugyanakkor azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy a tárgyalások idején is támadásokat indít. A háború február végén amerikai és izraeli légi csapásokkal kezdődött. Folytatódtak a diák tüntetések Franciaországban. A szakszervezetek a héten már másodjára hirdettek országos tiltakozó napot a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt. A keddihez képest a tegnapi tüntetésen kevesebben, a szervezők szerint 130 ezren, a belügyminisztérium szerint 72 ezren vonultak utcára. A hatóságok több mint 500 résztvevőt előállítottak, 48 rendőr megsérült.
15: Időjárás a Rádiókafén.
16: Ma eleinte még több felhő lesz az égen, de napközben már felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok is várhatók. Számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz az északnyugati szél. Délután 16 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap újra több felhő érkezik fölénk, eső, zápor napközben szórványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő.
15: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
17: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
15: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk, megyünk tovább a Millás reggelivel, itt a Rádió Café 98.0-án. Október 9-e péntek reggel van, 4:08 lesz 2 perc múlva. Itt van Kuti Ákos.
6: Jó reggelt kívánok. Gede Balázs.
5: Hát így is lehet, és Ásgárdban. De akkor megint én mutattam be két embert. Arra megy a karika. De mondod az Ács Gábort, az Ács
6: Gombor mondja. Múlt héten fordítva volt.
7: Hát ez a...
5: Igen.
7: De jeleztük is, hogy erre rá fogunk állni, látod? De...
6: Na, azt hittem a vérnyomás mérő lesz a toposzani visszatérő műsorban.
7: Igen. Van
6: az...
7: még két beköszönésünk az... ma, úgyhogy...
5: Valamelyik összejön.
6: Most mennem kell.
5: Igen. Mondom az elérhetőségünket 06 36 98 0 98 0, SMS, WhatsApp és Viber szám. Ez azt írja a hallgató, hát ez a kapkodós alap sem szerettette meg velem ezt a számot.
7: Ennyi. Értem.
5: Jó.
7: Kapkodós alap.
6: Kapkodós akkor alap. Csak vágjuk le a BPM-et.
5: Igen, azt kérdezik.
6: 10-15-re sem jó lesz.
5: Igen. Nagy, a másik hallgató azt írja, nagyon jók a mai zenék, uraim, köszi.
7: Ja, így szokott lenni, igen.
5: Igen. Aztán vonattal csomagos kerékpár túrázóként nem tudom támogatni a magas padlós, keskeny ajtós, hagyományos vasúti kocsit.
7: Hát ezeket nem Magyarországra szánják. Ezek kimondottan ilyen, hát ott talán nem is nagyon van. Néhány kerékpár hely lesz rajta, de ezek kimondottan ilyen országokon túlnyúló, abszolút hosszú távú vonatokba, és nem magyar megrendelés.
6: Tehát nem Csehországot említettél?
7: Cseh vasúti, új vasúti kocsi leasingelő cég megrendelése, tehát ez mondjuk itt magyar utasokat nem fogja érinteni.
6: Hát eljuthat Magyarországra, mert jön Csehektől jön vonat.
7: Elképzelhető, de nálunk a hosszú távú, hát országon belül, ami nekünk hosszú távú flottánk van, intercity flottát, azt motorvonatosítani akarják elsősorban, és ott kimondottan figyelnek a legalábbis a korábbi bejelentések szerint a bringa számokra is.
6: Most a motorvonat az olyan, hogy ahhoz nem kell külön mozdony? Tehát az tud mind a két irányba menni?
7: Igen, és okay. A végén ott a vezetőfülke nincs.
6: Én nem szoktam már nem szedőkkel álmodni, csak hogy én is föl tudom menni.
7: Én sem, de a motorvonat az olyan.
5: Közben jött egy útinfo is, baleset a Váci úton, a város felé a Dunaplázánál, jelentős torlódás, köszönjük szépen. Nézzünk Budapest.
7: Igen, és egy másik hallgató is megírta, még talán részleteket is, hogy a középső sáv az teljesen lezárva, ugye? És akkor egy korábbi üzenet ugyanerről szólt.
5: Nem tudom, azt én nem láttam.
7: Váci út befelé a problémás.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
8: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Szokásos autós vérnyomást emelő cím, egy fotóverseny miatt felborul az autós közlekedés a hétvégén Budapesten.
7: De ez most kivételesen igaz.
5: Hát általában igaz.
7: Hát
5: itt ugye arról
7: beszélünk. Mennyire? A mérték. Tehát egy fél órás kis lezárást ugyanezzel a címmel adják el a kollégák, de ez most komoly, ugyanis ez most a legnagyobb verseny, a leghosszabb verseny, ez az egyetlen Budapest maraton. Csomó kísérő rendezvényel, csomó részvevővel, tehát itt most tényleg komoly lezárások vannak, érdemes megnézni, hogy ki merre pontosan. Hogyan szabadság ki? Teljes lezárása is benne lesz. Ugye itt 42 kilométernél többet futnak, vasárnap délelőtt és már szombaton is vannak versenyek, illetve kiegészítő versenyek különböző távokon, tehát már péntek délutántól kezdődnek a lezárások, hogy érdemes elolvasni, hogyha valaki közlekedik, hogy pontosan merre, hogyan lesz. Tehát ez most tényleg egy nagy lezárás.
5: De a portfólió az azt minisztéria, hogy szombaton a budai alsó és felső rakparton, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén, a Rákóczi híd és Árpád híd között kell közlekedési változásokra számítani. Hát ez ki lehet bírni?
7: Mert alapvetően ki, csak hogy egy hosszabb idő, tehát egy félmaratonhoz, ja, meg a rövidebb versenyhez képest időben sokkal hosszabbak a lezárások, és hát nyilván nagyobb területet érint
5: maga a verseny is. A lényeg, hogy meg kell nézni, igen, hogy hol vannak ezek, amikor indul az ember hétvégén, ezzel számolni kell, és kerülő utakat tervezni. Azt mondja, mink van még?
7: Megjött, az mind bejelentették. Szerintem az, amikor a tudósok kimentek megvizsgálni, azt is bejelentették.
5: A tudósok.
7: A hosszú villamos, ugye? Ezt hihetetlen mennyire szereti kommunikálni a BKK. Tehát szerintem, ha felrakták a trailerre, azt is bejelentették. Elindult a vonat vele, hogy a trailer, azt is bejelentették. Most éppen leszették Budapesten a trailerről, azt is bejelentették. Szerintem megérkeznek a átvizsgálók és az engedélyezők, azt is be fogják jelenteni. Nyilván majd, amikor forgalomba áll, az lesz egyedül érdekes, majd akkor látni fogjuk is, azt is be fogják jelenteni.
5: De nem csak a hosszú,
7: már az összes kapdarabra, ezt imádják, ezt a témát. Minden darab új villamos, úgyhogy csak nagyon röviden ideért. Most megérkezett így, Budapestre.
6: Irigykedsz azért, mert nem a 4-es, 6-ossal járnak, hanem az 1-es vonalán.
7: Ez egyetlen új információ, hogy múltkor hiányoltam, és nem volt benne a közleményben, természetesen az 1-esnek a vonalán fog közlekedni, ezt most háromszor kiemelik benne.
6: De úgy most is közlekedik 9 modulos az 1-es villamos vonalán.
7: De nem ilyen hosszú, mint ezek. Ezek még hosszabbak lesznek, és ebből csak 5 darab lesz, kérlek szépen.
5: Akkor különleges. Haladjunk
7: senki
5: tovább.
7: Nem fog észrevenni a különbséget valószínűleg.
5: Gyerekek, az órát is nézzük néha, jó?
7: Lényeg az, hogy jön.
6: Bekuckózunk a végére.
7: Helyes. Mondjad, Balázs.
5: Nyomd a gombokat, mert...
7: Ja, hogy te sietsz valahova.
5: Nem, én próbálom helyettetek tartani az időt.
7: Jó.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Millás reggeli.
1: Mi nem beszélünk rombuszokban.
2: Na, kérem szépen, jön az új Kata, vagy a megváltozott Kata. Megnézzük, hogy mit lehet erről tudni, hogy körülbelül hány vállalkozót, kiket érint. Angyán Balázs, a számlász.hu ügyvezetője a vonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
2: Na, hát nyilván van rálátásotok, hogy körülbelül hogyan, hányan, vagy nem tudom, hogy van-e, látszik-e ez esetleg a rendszereitekben, és mit tudtok arról, hogy hányan választották korábban a katás vállalkozást, és mit lehet tudni, hogy mik az irányok most?
3: A számlászpont rendszerében körülbelül 300 ezer egyéni vállalkozó regisztrált. Jelenleg a nagyobb részük, akikre rálátunk, hiszen nem kötelező megadni az adózási módot, de azt látjuk, hogy általány adózást választottak. 2022-ig a régi Kata rendszerében ez pont fordítva volt, az egyéni vállalkozók döntő többsége katást volt, majd a változáskor mentek át alapvetően inkább az általány adóba, és nagyon kevesen, mint egy 50 ezer körül maradtak az akkori új Katában, amit most Katának hívunk.
4: A mostani Katában.
3: Így van.
2: Mit lehet gondolni, sejteni arról, hogy mit hoz ez a módosítás? Ugye lehet hallani pro-kontra érveket, ugye az látszik, hogy magasabb adóterheléssel fog járni, tehát hogyha ilyen közvetlenül és direkt módon vizsgáljuk a változásokat, akkor ez egy adó teher növekedés a vállalkozónak, az, hogy vannak járulékos pluszok mellette, ugye a nyugdíjba másképp emelten fog beszámítódni, és a többi, azt majd meglátjuk, hogy hogyan érték. De mit lehet tudni, hogy azért ez jelentős változtatás a korábbihoz képest, hogy hányan fognak erre visszaszivárogni, erre a megoldásra? Mi az alternatívája most?
3: A számításaink azt mutatják, hogy egyáltalán nem mindenkinek lesz ez jó. Alapvetően egyébként egy vonzó adózási lehetőségről van szó, és talán egy kicsit azt is árnyalnám, hogy a 50 ezer forinthoz képest a 100 ezer forintos havi adófizetési kötelezettség az a duplájára nőtt, hiszen azért ne felejtjük el, hogy 2022-ig volt 50 ezer forint, azóta azért volt egy kis infláció, vásárló erőben mérve mondjuk nem feltétlenül jelent azért az egy teljes duplázódás, de kétségtelenül egy magasabb összeget kell befizetni a katás adózóknak.
2: Hát nem a jogosultságot vagy az árazást bírálják a vállalkozók, hanem az, hogy az ő árképzésük, a szolgáltatásuk, a stb. Ugye az egy alacsonyabb elvonáshoz idomult korábban, és ezt most bele kell tenni. Tehát ők szerintem megértik, hogy volt infláció, csak ez az árakban megjelenhet, nem?
3: Abszolút. A számításaink egyébként nagyon határozottan azt mutatják, hogy van egy kör, egy vállalkozói kör, akik kifejezetten jól járnak, hogyha áttérnek a katára. Ők általában azok, akiknek az éves árbevétele közelíti ezt a 20-22 millió forintot határt, és alapvetően szolgáltatással foglalkoznak. Azok, akik gyártó vagy kereskedelmi tevékenységet végeznek, és ezért az általány adóban jogosultak a magasabb úgynevezett költség hányad érvényesítésére, őnekik nagyon-nagyon érdemes meggondolni, hogy az általány adóban maradnak, vélhetően ők kisebb adóteherrel tudják folytatni a vállalkozásukat az általány adóban, mint a Katában.
2: Igen?
5: És ki az, akinek egyáltalán nem éri meg, vagy ki az, akinek mondjuk nagyon hátrányos lenne ez az új szabályozás?
4: Igen.
2: Tehát aki azt mondja, hogy hát kösz szépen, ez így nem megy nekem.
3: Ugye a Katának, mivel tételes adó, ez azt jelenti, hogy az árbevételtől függetlenül be kell fizetni a 100 ezer forintos havi adó összeget. Ilyen értelemben, akinek mondjuk a havi árbevétele nem éri el a 100 ezer forintot sem, teljes statisztág volna átlépni a Katába.
4: És vannak még korlátozások is, ugye, hogy minimum 2 vagy nem lehet a bevételnek az egésze egy helyről, ugye, egy
2: partnertől, igen, vagy hogy minimum, vannak még.
4: Hát azért van, aki miatt zárózik ki, meg ugye ez nyilván...
2: Akkor nézzük meg, hogy hogyan kell pontosan működni a Kata rendszerben.
3: Arra figyelt a jogalkotó, hogy az új Kata lehetőség szerint ne jelentsen egy vonzó alternatívát az úgynevezett színlelt foglalkoztatásra.
2: Mert ezért a korábbi verzió azért erre adott alkalmat.
4: Ez
2: verte ki a biztosítékot valószínű, hogy a döntéshozónál, aki megszüntette ennek a lehetőséget.
4: Ahelyett, hogy módosította volna, igen, és kis kapukat bezárta volna, ledózerolta az egészet.

0: cégtől kapja, ő is el fogja veszíteni évvégén a katázás lehetőségét. Itt alapvetően tényleg a szabályok arra próbáltak, szabályalkotó arra igyekezett figyelni, hogy a színlelt munkaviszonyra ne adjon lehetőséget az új katázás, azonban akik normál vállalkozói tevékenységet végeznek, ők lehetőség szerint akár jobban is járjanak a katával.
1: Nektek gondolom nem egy gombnyomás átállítani a rendszert arra, hogy ez rögtön működjön, viszont van tapasztalatotok benne, meg hát most is van egy más jellegű kata. Gondolom gyors lesz a változás, változtatási lehetőség mindenkinek majd a rendelkezésére áll, ahogy elindul az új szabályozás, illetve életbe lép az új rendszer. Mennyire kell erre készülnötök, mikorra készültök el vele, hogy néz ez ki nálatok cégen belül?
0: Ugye amikor a Tisza párt a választási programjában jelezte, hogy szeretné visszahozni a katát, akkor azért mi elkezdtünk azon gondolkodni, hogy miként tudnánk majd egy ilyen esemény bekövetkezésekor támogatni a katás egyéni vállalkozókat, úgyhogy nem ért váratlanul bennünket a bejelentés, és egyébként ez a körülbelül 2-3 hónap, ami januárig hátra van, 2,5 hónap, elegendőnek látszik arra, hogy felkészüljünk. Januártól egyébként nem csak a katásokat, hanem az általány adózó egyéni vállalkozásokat egy elég komoly meglepetéssel várjuk. Szeretnénk segíteni nagyban az ő könyvelési és adózási tevékenységüket és jelentősen egyszerűsíteni az életüket.
1: Terveztek ilyen választási segédletet? Már korábban a dilemmáknál azért ez ott volt nálatok, tehát ha valaki dilemmázik, vagy ki tudja számolni, hogy melyik éri meg jobban neki a váltás, vagy visszamenés a katába, vagy maradni az általányadózásnál, ilyen lesz a rendszerben?
0: Ez a tervünk, igen. Amikor bejelentette a kormány, ugye, hogy mik a katára vonatkozó keretszámok, akkor viszonylag gyorsan készítettünk egy kalkulátort, amely már most is elérhető a weboldalunkon. Tervezzük, hogy a választásban ennél komolyabb segítséget is nyújtunk a vállalkozóknak.
2: Azt kérdezi a hallgató, mi van, ha másodállásban vállalkozna, de csak egy-két cégnek számlázna?
0: Most így hirtelen át kellene gondolnom, hogy a szabályok mit is mondanak erről. Ugye a másodállású vállalkozást lehetővé teszi az új rendelkezést 50 000 forintos adófizetési teher mellett. Itt is ugyanazokra a szabályokra kell figyelni, hogy ha egy cégtől származik az árbevétel 50%-a vagy annál nagyobb rész, vagy korábbi munkáltatótól származik, akkor ugyanúgy a kata jogosultság elvesztésével járhat.
1: Uh-huh. Akkor ez alapján úgy tűnik, hogy nem működik, mert simán meg lehet. Tehát akkor ez pont ez eset, amit szeretne megszüntetni, és nem pont az ilyen cégeknek szállják a katát.
2: Visszahozni, igen. Ebből aztán esetleg bújtatott foglalkoztatás legyen. Oké, nagyon köszönjük a szakértést, még biztos lesznek olyan, vagy hát lehet, hogy lesznek olyan változások, amit majd érdemes megbeszélni az élesítés előtt, akkor visszatérünk rá. Köszi még egyszer, szép napot kívánunk!
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, szép napot kívánok!
2: Ángyán Balázsral, a számlász.hu ügyvezetőjével beszélgettünk a kata újra
3: visszatéréséről.
2: Az jobb, igen, mint az újra bevezetés.
4: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
6: új divat.
5: Az 5 legbiztosabb jele, hogy egy
6: új divat
5: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
6: Tegnap még egy másik új divat volt a menő, de ma az már ciki.
5: 2.
6: Egyáltalán nem egy menő arcnál tűnik föl, hanem olyannál, aki a ma már cikiben nem volt menő.
5: 3.
6: Egész jó ez az új divat, de rá kell venned a szüleidet, hogy megvegyenek valami olyasmit, amiről papolni fognak, hogy tök fölösleges.
5: 4.
6: Az új divatról 2000 YouTube shorts tekinthető meg, ezek szerint vagy nem annyira új, csak nálunk, vagy...
5: 5.
6: Meg kell tanulnod nemet mondani az új divatra,

0: És ha jól csinálod, akkor ez lesz az új divat.
1: Ne feledd, logika, kritika, etika.
2: Logika? Azt még nem tanultuk.
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
2: Zsebrádió! Napközi. Minden délután 15-15-kor.
1: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
3: 50-50.
4: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
6: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
5: És Ördögi Roy.
7: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
5: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
7: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
8: 1, 2, 3, 4.
9: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
4: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
10: Alright, DJ, put the needle on the record.
4: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
11: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
12: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotes, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei, időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kiallitasok.mta.hu.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
13: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíjpályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. A részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: Lehet egy kérdésem?
15: Már meg is volt.
4: Millás reggeli.

0: Tudod, mi az a koktél cseresznye? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik.
1: A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőt. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban látható a Pesti Tőzsde Világa című időszaki kiállításra a Nanorobot Kft. Jóvoltából. Mai kérdésünk a következő. Ki volt a Kinoin gyógyszervegyészeti gyár egyik legfontosabb megalapítója, aki aztán vezérigazgatójaként irányította a vállalatot, és kutató munkájával, illetve vezetői zsenialitásával megalapozta a modern, szintetikus eljárásokra épülő magyar gyógyszergyár gyártást, és ezzel nemzetközi hírnevet szerzett a magyar gyógyszeriparnak. A. Wolf Emil. B. Asner Lipót. Vagy C. Dréher Jenő.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye! Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
1: Na megnézzük, mi az újság a kamat és részvény piacokon. Prigl Máté lesz segítségünkre, az OTP Global Markets trédere. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Kezdjük hát a kamatokkal.
3: Hát azok egy irányú utcában vannak, nem? Mennek fölfelé, vagy nem a magyar, már még a globálisan.
1: Na igen, de,
3: vagy van valami
1: de meddig és hol lehet egy fájdalom köszönben? Az nagyon érdekes, ugye, hogy elég magasan vannak, és a részvénypiacokat úgymond annyira nem érinti, bár ugye, hogyha az indexek mélységében nézünk, azért van ott egészségtelenség, majd mindjárt biztos kitérünk erre is. Szóval hogy állnak most az amerikai tengeren túli kamatpiacok, vagy hozam állampapírpiacok?
2: Igen, nem állnak túl rózsásan, mondhatjuk. Több éves csúcson vannak éppen az amerikai, de az európai hozamok is. Uh-huh. Ugye egyrésztől itt az energia árak emelkedése miatti inflációs, illetve leginkább stagflációs kockázatok okozzák a fő problémát. Ugye a kamatok szempontjából inkább az infláció az, ami drájvolja a hozamemelkedést. Az amerikai jegybank és az Európai Központi Bank is szigorúbb hangnemet ütött meg. A piacon jelenleg Amerikában még 3 emelés, Európában 2,5 emelés van beárazva, hogy nagyjából a következő egy évre. Úgyhogy elég pessimista a hangulat. Voltak pillanatok, amikor ímesbe fordult az amerikai hozamgörbe, ami recessziót fogott előrejelezni. Úgyhogy nagyon pessimista a hangulat. Ugye az iráni és a hormuzi szorossal kapcsolatban vegyesek a hírek, de inkább negatívak. Annak ellenére, hogy lehet olyanokat olvasni, hogy egy-egy nap annyi nyersolaj kijött már a szoroson keresztül az amerikai katonai biztosításnak köszönhetően, mint egy normál békeidőben volt tapasztalható, de közben az infrastruktúra, főleg a finomítás annyira sérült, hogy abból óriási a visszaesés. Ugye az orosz-ukrán háború is tetézi ezt a problémát, ugye olvashatja szerintem mindenki, hogy főleg a dízel érintettebben. Ott is elég sok finomító megsérült, rongálódott, így az orosz dízel az a kivitel az tiltott jelenleg, és a belső felhasználásban is hiányok tapasztalhatók. Szóval van egy kis pessimizmus emiatt, és ezért emelkednek igazából a hozamok. Ugye itt az a kockázat, hogy ugye az energiárak emelkedésre ki fog terjedni mindenre, és többet körös hatásai miatt itt egy ilyen inflációs sokkot fog megélni a világ. Viszonylag klasszikus, erről már a Covid idején is beszéltünk elég sokat. Most ugyanez gyakorlatilag a összkép, és ezért emelkednek igazából a hozamok. És közben így a hozam emelkedéssel ugye az a veszélyes, hogy ilyenkor tágulnak a kreditspreadek, illetve nőnek a csődkockázatok, uh-huh. és azok egy ilyen negatív spirálszerűen még tovább feljebb hajtatják ezt a történetet, és ugye most a franciákat vették elő.
1: Igen, pont akartam mondani.
2: Mindig, igen, ilyenkor ugye ez a legnagyobb probléma, hogy ez egy-egy gyengébb láncszem, aki éppen nem olyan egészséges, vagy éppen nem olyan pozícióban van, hogy ezt átvészelje, előveszik, és ez még tovább hajtja utána a hozamokat felfelé. És ugye az ECB ugye egyelőre elzárkózik attól, hogy itt neki cselekednie kéne, vagy a görbét menedzselnie kellene, hiszen visszadobja a labdát a franciák, hogy ez francia fiskális politikai probléma, hogy meg a franciák. Tehát, hogy egyelőre ez sem túl megnyugtató.
1: Hogyan hat mindez a részvénypiacokra, mert hogy láthatóan, főleg a tengeren túl, még most a napokban is új csúcsokat döngettek. Szerintem az S&P lehet, hogy nem, de a Nasdaq az biztos. Pedig az összefüggés az elég nyilvánvaló, tehát ugye az a hozamok emelkedésekor azért a részvénypiac köhögni szokott több minden szempontból is. Egyrészt van egy tőkeelszívó hatással magas fix hozamnak, másrészt az értékelésekbe, ezt sem látjuk. Hogyha van egy kis izgalom a technológiai papírokban, az valami AI kapcsolt izgalom, hogy majd jó, hogy nem térül meg.
2: Igen, tehát az S&P 500 meg a Nasdaq is azért tűnik olyan egészségesnek, ha mondhatjuk így, mert ez a néhány AI papír és technológiai papír víz fölött tartja, de egyébként szektorális szinten lemegyünk, akkor a pénzügyi szektor, egészségügyi szektor és sorolhatnám, majdnem minden erősen vörösben van, és igazából erősen korrelál az európai vezetőindexekkel is, hogy Európában nincs igazán ilyen húzó technológiai cég a Stoxx 600-ban például. Tehát például a Dow Jones index hasonló mértékben esett, mint a Stoxx 600, tehát hogy így igazából egy ilyen strukturális eltérés van Amerikában. Továbbra is az AI hajtotta igazából az amerikai részvénypiacot, de így, hogy ilyen kedvezőtlen a hangulat és emelkednek a kamatok, azért elő-elő kerülnek kérdések, hogyha ilyen magasok a kamatok, akkor miből fogják finanszírozni ezt a sok új datacentert, meg óriási beruházásokat, illetve bevételi oldalon is most már ugye egyre többet lehet olvasni a növekvő kockázatokról, úgyhogy az elmúlt idő egy-két napban lehet, hogy csak egy már így az AI cégeket is elkezdték adogatni. Úgyhogy a részvénypiacon is negatív hangulat, ugye itt főleg a stagfláció az, ami a legnagyobb kockázatot jelenti, ami ugye azt jelenti, hogy az emelkedő energiárak, ami egy külső sok, főleg Európában, ugye Amerika azért egy kicsit más kérdés, szóval emelkedő energiárak miatt emelkedő infláció lesz, emiatt emelkedő hozamok lesznek, ezért a növekedés az teljesen kuka, és magas kamatok, magas infláció mellett egy jó esetben oldalazó GDP, de rosszabb esetben ugye recesszió alakulhat ki.
1: Igen, hát ezt nem akarja senki. Senki látni. Jó, hát...
4: És mire számítottok mondjuk az amerikai vagy európai részvénypiacokon ezek tükrében? Milyen folyamatok lehetnek?
1: Igen, mert érdekes, hogy eddig maradhat ilyen magasan, és mikor szakad el végképp a pertli esetleg, és jön egy korrekció.
2: Igen, ez egy érdekes dolog, ugye már a Covid utáni kamatemelések kapcsán is elég sok szó esett a soft meg a hard lending kérdéséről, most is hasonló témák fognak előkerülni, egyelőre inkább a pessimista oldalát lehet olvasni a hírekben és az elemzőktől, de azért azt is látni kell, hogy ugye, hogyha emelkednek a hatalmok, és lassul a gazdaság, és magas energiárak miatt gyengül a fogyasztóknak a vásárlóereje, akkor ez önmagától fogja igazából belassítani olyan mértékben a történetet, hogy az infláció lehet, hogy igazából úgymond kicsit túlzok, de önmagától megoldódhat, és utána a jegybankok inkább azon gondolkozhatnak, hogy hogyan érintítsék a gazdasági növekedést. Szóval, tehát igazából ez gyorsan át tud fordulni, azt gondolom, ennek a keretezése egy olyan történetben, hogy akkor esnek a hozamok és emelkednek a részvények általánosságban véve, de nyilván először mindig le kell menni kicsit mélyre, hogy elfogjon a levegő, és akkor
1: igen,
2: úszni felfelé.
1: Akkor lehet fölbukkanni és egy nagyot levegőzni. Máté, köszönjük igen szépen, nagyon klasszul összeraktad nekünk a helyzetet, hát a folytatásról meg majd nyilván beszélgetünk később. Köszi szépen, jó munkát, szép napot, köszi jó szépen, hétvégét.
2: Szia, szia.
1: Prégő Mátéval, az OTP Global Markets traderével beszélgettünk kamatokról, hozamokról, részvénypiacról.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el.

0: Millás reggeli,
1: ahol széles a spaletta.
2: Hú, Attilának nagyon köszönjük ezt az üzenetet. Ezt azért a Katához nem árt tisztába tenni, főleg azok, akiknek... Jó, hát ez nyilván bevétel függő. Nem is zárom le a mondatot, mert aztán rájöttem, hogy ez nem feltétlenül korrekt. De azt írja, hogy sziasztok, átlagosan 5,5% adót kell fizetni. Nem számoltam utána, hogy korrekt-e a szám, de az biztos, hogy nagyon összenyomja az adóterhelést akkor, hogyha ki tudod maxolni. Tehát érdemes kiszámolni, hogy a maximális megszerezhető jövedelem és az arra fizetett havi 100 000 az hogyan viszonyul egymáshoz. Lehet, hogy ez az 5,5% jön ki, és azért ez nagyon-nagyon messze van a munkavállalói tehervállaláshoz képest, de minden más egyébhez is azt gondolom. Úgyhogy, hogyha valaki tud, akkor a bevételt produkálni. Nem tudom most, mi lett a plafon, vagy mi a katánál az a limit, ameddig igénybe lehet venni, ezt tudjuk? Nem tudjuk, nincs válasz, köszönöm szépen, kollégák. Tehát az a lényeg, hogy aki ezt kimaxolja...
3: Sokat nem vártál a válaszra, mondjuk, de...
4: Nem hagytál
3: el. Időt sem kaphattunk.
2: A rádióban nincs egy gondolkodás, és akkor mit csinálunk, be vagyunk másfél percig, mert éppen gondolkodunk, hogy na, most vajon...
4: Megkérdezzük az AI-t.
3: Gyerekek, 5 másodperc alatt szólunk, hogy gondolkodunk.
2: Na, jó, szerintem...
3: Ez is egy műsorelem lehetett volna.
2: Igen, de egy ilyen vacak. Úgyhogy én ennek nem adtam teret, én kérek elnézést.
3: Viszont teret adunk Schmidt Andinak, akinek nem tudtunk teret adni ezelőtt, mert annyira eldomáltuk az időt, most nem viszont baj. Maradt egy-két percünk.
5: Mit szeretnél tudni?
3: Hát hogy nem vagy álmos?
5: Nem vagyok álmos.
3: Nem
5: vetted észre.
3: Szokatlanul frissnek tűntél egész nap, meg mosolygós. A mosolygós az mindig van, de hogy a frissesség. Akkor csak ügyesen titkoltad.
4: Az ikertes olyat küldte be.
3: Igen, az is lehet.
5: Egyébként a húgomnak például nagyon hasonló hangja van, mint nekem. Nem egyformán nézünk ki, de a hangunkat sokszor összekeverik.
3: De ennyire? Vagy össze is keverhető?
5: Igen. Mármint a nagyobbik húgomnak.
3: Aha.
5: Igen.
4: És volt már olyan, hogy egymás korábban mondjuk egymás barátaival keresztbe beszéltetek?
5: Telefonon? Vagy...
4: Telefonon.
2: Hát ez nem, magát, ha nem hasonlítotok, akkor ugye az...
5: Nem, de néhányszor eszembe jutott, hogy amikor mondjuk otthonról rádiózom, viszem haza a mikrofont.
3: Ezzel még valamit kezdem.
5: Láncsokra.
4: Azért kérdeztem rá.
3: Nem nyilvánosan kellett volna elmondod, mert rögtön le is buktattunk, de még szerintem valami kis tréfát ezzel kapcsolatosan, majd ha ő is benne van, akkor kitalálom.
4: De ez nem lebuktatás. Van olyan barátom a szakmából, akinek ikertesója van, és ők mondták, hogy az egyetemen rendszeresen egymás helyett vizsgáztak. Tehát, hogy...
5: Ez milyen jó. Mi nem hasonlítunk, ő például vöröshajú, én meg szőke.
3: Lehet,
5: már a dolog.
2: És akkor beosztották, hogy melyik fele, melyik tananyagot tanulja meg, és úgy mennek vizsgázni, vagy ki mire megy vizsgázni.
3: Nem kevesen csinálták ikrek közül.
4: Nem tudom, a Béla, a B-tárgyat, meg mondjuk a Géza vizsgázta le szóban, írásban, és...
3: De ez konkrétan nálunk nagybátyáim, egyébként Béla.
5: Béla szintén.
2: Csak a Béla húsfeje találó.
3: Ő a Béla hús. Meséltem a Béla húsról. Jaj, de régen meséltem a Béla húsról. Na, és Józsi. De hogy ők eljátszották sokszor.
5: Józsi és Béla. Béláim, oké.
4: Igen, túltoltuk.
2: Béláim, toljuk meg, akkor jöjjenek a hírek.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Apa, ma te mesélj!
7: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horrormese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
7: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
7: Eszkimó csiga, Eszkimó csiga, Eszkimó csiga, Eszkimó csiga.
0: Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
8: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával minden csütörtök reggel 3:48-tól. A rovat támogatója az OTP Travel, az üzleti utaztatás szakértője. OTP Travel, a megbízható üzleti utitárs. Egy erős KKV-t kérnék.
9: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
9: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem. A rovat támogatója a CIP Bank, a CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között Environtech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. Environtech, ahol a zöld átállás kézzel foghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival.
10: Könyvefesztivál, társasjátékzóna és varázslatos kalandok a Góbuda Mallban. Október 16 és 18 között akciós könyvvásárral, Game Club társasjátéksarokkal, Tolkien és varázsló programokkal vár a Lira Góbuda könyv hétvége. A belépés ingyenes. Részletek gobudamall.hu.
11: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai trófea grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svédasztal közel 100 féle étellel, törlei gálapesgővel, eredeti csapolt pilsner urquellel, tiltobborokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai trófea grill étterem, Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
12: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
13: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
14: A fővárosban az egyes villamos helyett a Közvágó híd és a Budafoki út Dombóvári út között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. A Rákóczi hídon Budára a Pesti hídfőnél a belső sáv nem járható. A Könyves Kálmán körúton a Gyáli úttal torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után, valamint a Váci úton befelé a Gyöngyösi utca alatt. Akadozik az előrejutás az M1-M7-es autópályák közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca alatt. Ma reggel 9 órától lezárják a Pázmány Péter sétányt, várhatóan vasárnap este 8 óráig rendezvény miatt. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában, mától a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakasz már korábban lezárták. Farkas Renát, a BKK Info.
15: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
13: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: panaszbejelentési rendszert vezetnek be a gyermekvédelemben, míg az ősszel elindul az alkotmányozási folyamat. Áramkimaradások Kijevben, internet problémák Oroszországban. Ismét több lesz a napsütés, de erős szélre is készülhetünk. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Közvetlen panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a visszaéléseket névtelenül is be lehet majd jelenteni, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Előre be nem jelentett ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. Emellett jóvátételi program indul, pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséggel, valamint tanulási és munkába állási támogatással. A honvédelmi miniszter felszólította Orbán Viktort, hogy tisztázza szerepét az aranykonvoj ügyében. Ruszin Szendi Romulus azt kérdezi a volt miniszterelnöktől, hogy személyesen ő adott-e utasítást az ukrán pénzszállítók feltartóztatására. Fürjt Pál volt főügyész korábban azt állította, hogy Orbán rendelte el az akciót, ezt azonban a cikk nem támasztja alá független bizonyítékkal. Az ügyben már a terror elhárítási központ volt vezetőjét, és több más személyt is meggyanúsítottak. Közben a Fidesz Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az aranykonvoj ügyet. A párt szerint ukrán és uniós vezetők is érintettek lehettek az ügyben. Közleményükben azt írták, Orbán Viktor büszke arra, hogy sikerült megállítani az ukrán pénzszállításokat Magyarországon keresztül. Még az ősszel elindul az alkotmányozási folyamat. A szabályokról szóló javaslatot a miniszterelnökség és az igazságügyi minisztérium közösen terjeszti a parlament elé. A kormány széles körű társadalmi egyeztetést tervez, amelybe az ellenzéki pártokat is bevonná. A tervek szerint az új alkotmányról népszavazás is dönt majd. A választási törvény módosítása csak az alkotmányozás után kerülhet napirendre. Folytatódnak az orosz és ukrán drón és rakéta támadások. Kijevben az éjszakai csapások miatt áramszünet volt, Oroszországban pedig akadozik az internet szolgáltatás, miután támadás érte a Yandex egyik adatközpontját. Közben Donald Trump továbbra is bizakodó a béke lehetőségét illetően, ukrajnai hírek szerint konkrét békejavaslatokkal is előállt. Moszkva azonban egyelőre nem mutat hajlandóságot az álláspontja megváltoztatására. Első alkalommal közvetítik majd élőben, ahogy az amerikai hadsereg kivégez egy katonát, írja a Reuters. A férfi 2009-ben 13 embert ölt meg a Fort Hood katonai bázison. Nigel Hassan katonai pszichiáter volt, és ő lehet több mint 60 év után az első amerikai katona, akinek kivégzését az amerikai hadsereg hajtja végre. A férfit 2013-ban ítélték halálra, miután 45 rendbeli, előre megfontolt emberölésben, illetve előre megfontolt emberölés kísérletében találták bűnösnek. A kivégzést december 3-ára tűzték ki.
16: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Ma eleinte még több lesz a felhő az égen, de napközben már felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok várhatók. Számottevő csapadék nem valószínű, élénk erős lesz az északnyugati szél, délután 16 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap újra több felhő érkezik fölénk, eső, zápor napközben szórványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő.
16: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
17: Egy szónak is, száz a vége.
16: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án, október 9-én pénteken 4:09 előtt 2 perccel, itt Tanács Gábor.
5: És itt van Kuti Ákos.
6: És itt van Kede Balázs.
4: De nincs hangja.
5: Most elrontottam. Ráadásul, na mondjad még egyszer, ki van itt?
7: Gede Balázs.
4: Igen, majdnem jó lett a kör, csak nem volt hangod.
5: Igen.
4: Na, még van egy esélyünk 9-kor.
5: De jól. Szerintem most már nagy... Látod, erre készült lélekben most már egy órája. Még egy kávét is kunyerelt, ha jól látom, hogy nekem soha nem adott meg.
4: De nem rontotta el.
5: Tudom. Tudom,
7: nem, csak azt mondom, hogy
5: most nagyon profil volt. Ráadásul be kell jelentsem, hogy annyira hálával tartozom Ákosnak, hogy helyre rakta a villamosos tévedésemet. Ráadásul bedöltem a BKK átverésének. Igen, azt tudom, hogy vannak hosszabb villamosok, de miután úgy kommunikálták, hogy a leghosszabb villamos, ugyanolyan, mint a többi, csak egy kicsit ránc felvarró. Tehát az, hogy még mindent bejelentenek, az egy dolog, de hogy még semmiben sem más, és egyáltalán semmivel sem hosszabb, amit folyamatosan kommunikálnak így, hogy Budapestre érkezett az első új, hosszú kaf villamos. Valóban kiderült, hogy pont ugyanolyan, mint az összes többi eddig is volt.
4: Hallgatóknak adok egy kis hátteret, hogy a két UFB utazószaki másfél órája görnyed az internet bugyraiba, nyomoz, számol centíz, szekciókat számol, tengelyeket, a gördülőállományt, a nem tudom én mit, hogy kiderítse, hogy hosszú a kaffvillamos, vagy nem hosszú.
5: De a lényeg az, hogy ezzel lezárhatjuk, és semmiféle ilyen hírt nem fogunk többet beolvasni, mert amit újnak próbáltak eladni, ezer kommunikációban, az ráadásul még csak nem is új, és csak nem is hosszabb, mint pont ugyanolyan, mint a többi. Legfeljebb egy lámpabúrát kicseréltek, és valami frissítés van rajta.
7: Rendfelvarrott, igen.
5: Szóval senkit se érdekel mostantól, még minket se, ugye Ákos?
7: De érdekel, mert egyébként kényelmes.
4: Viszont egészen más témánk van, a vendégünk is itt van, és nagyon türelmetlen, hogy elmondhassa azt, amit szeretne, és amiért jött.
1: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
0: Millás reggeli.
5: Meg amit jól megkérdezünk tőle.
4: Há, még azt is, így van. Fülöp Gábor van itt velünk, a Jettel üzleti értékesítés és marketing igazgatója. Szervusz, jó reggelt!
8: Sziasztok, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat is.
4: Részmunkaidős szoftverrobotok, ezt találtátok ki, ezek állhatnak munkába a hazai közép- és nagyvállalatoknál. Ez mit jelent? És mit fognak csinálni ezek a robotok? És hogyan lehet igénybe venni? Szóval van itt kérdés.
8: Hát igen, az AI ugye betört mindannyiunk életébe, és én azt tapasztalom, hogy nagyon sok vállalat küzd azzal, hogy jó, AI, de hogyan használjuk? Túl a ChatGPT-n és azokon a szoftvereken, amit mindenki használ.
4: Igen, már mindent megkérdeztünk tőle, már mindenre mondott valamit, de most valamit pénzkeresésre is be kéne valahogy fűzni.
8: Pontosan, és ez a megoldás, amit mi kitaláltunk, egy olyan lehetőség, hogy ahol sok adminisztráció van, és melyik vállalatnál nincs, ott, ha ezeket a szoftvereket, robotokat beállítjuk, akkor 30-40%-ot lehet spórolni a munkaidőn, amit az adminisztratív feladatok jelentenek. Itt gondoljatok számlafeldolgozásra, HR léptetési folyamatokra, back-office munkákra.
4: Ez jó hangzik, hogy ilyeneket tud csinálni, de gondolom ez nem két kattintás, tehát ezeket valahogy implementálni kell a munka környezetbe az adott vállalatnál, ez kivégzi, vagy mennyire egyszerű egyébként? Lehet, hogy csak én gondolom, hogy nem egyszerű.
8: Nem, ez valóban nem olyan, mint a ChatGPT-be beírom, hogy mit szeretnék tudni. Ez egy hosszabb implementációs folyamat, nyilván egy konzultációval indul a dolog, amikor felmérjük azt, hogy az adott folyamat, amit modernizálni vagy automatizálni szeretné egy vállalat, az hogyan is épül fel. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy konzultáns odáll a folyamat gazdája mögé, és egész egyszer lekottázza tulajdonképpen azt, hogy mi is történik valójában, milyen rendszerekben dolgozik, hány rendszerben dolgozik.
5: Ő még ember?
8: Ő még ember, abszolút ember, aki egy tényleg egy leírást készít a folyamatról, és hogy ezt hogyan lehet automatizálni. És ennek a megoldásnak az az előnye, hogy ugye AI által, AI alapú és egy AI támogatott megoldás, hogy tanul, tehát az adott folyamat, amit végeznek jelenleg ugye emberek, uh-huh. azokon tud javítani, és a modellt is a hátul lehet cserélni, tehát hogy milyen modellel dolgozzon, milyen AI modellel dolgozzon, az optimálisat ki lehet választani, és utána a konzultáció után indul egy implementációs időszak, amikor tulajdonképpen a lekottázott folyamatot ez a Robotic Process Automation, egy robotizált automatizáló rendszer segítségével megtanítjuk, és kipróbáljuk, és ezt teszteljük. És ez a tapasztalat, ez a 30-40%-os élő munkaidő különbség, ez nyilván függ a folyamattól, függ, hogy hány rendszerben kell dolgozni, tehát gondoljatok csak arra, hogy itt ugye nincsen kávészünet, nincsen fáradtság, fáradás, és hát eleve az én adminisztrációs dolgokban az ember... Hát, többet hibázzunk nyilván mi, mint emberek, igen. mint egy robot, jobban tud nyilván több feladatot egyszerre végezni, és ez egy hatalmas előny. És ugye ez azt jelenti, hogy a nap végén azok az emberek, kollégák, akik eddig ezeket a folyamatokat végezték, olyan dolgokra tudnak koncentrálni, amelyek nagyobb értéket termelnek egy vállalat számára. És ez az igazán fontos, hogy olyan munkával foglalkoznak a kollégák, amik értéket termelnek, nagyobb értéket, mint egyik rendszerbe, a másik rendszerbe adatokat másolni, adatokat írni. Mi magunk is egyébként ezt kipróbáltuk, tehát azt gondoltuk, hogy akkor tudjuk ezt a terméket hitelesen értékesíteni, ha házon belül mi is használjuk.
4: Persze.
8: És az üzleti terület back office tevékenységét tettük erre a rendszerre. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy amikor egy szerződést megkötünk az ügyfeleinkkel, akkor a szerződésnek az egyes paraméterét, havidíjakat, különböző szolgáltatási feltételeket, paramétereket föl kell vinni különböző rendszerekbe. Ez nálunk is jó sok rendszert jelent, és most már azokat a szerződéseket, amelyek új ügyfelek megszerzése után íródik alá, tehát a hunting vagy akvizíciós szerződések, most már ezeket a szerződéseket ez a rendszer dolgozza fel, és látjuk napról napra, hogy ez a rendszer hogyan lesz egyre hatékonyabb, hogyan tudjuk egyre pontosabban paraméterezni, és jobbá tenni a folyamatot, és gyorsabbá tenni a folyamatot.
4: Mennyi idő ez az implementációs folyamat? Biztos, hogy függ ez cégtől, cégméret, tevékenységtől, de mit lehet elmondani, hogy körülbelül mivel számolhat egy cég, hogyha egy ilyen döntést hoz az ötlettől, vagy a döntéstől a bevezetésig?
8: Én egy hónap és három hónap közé teszem azt az időszakot a feladat bonyolultságától függően, ahogy ezt a rendszert lehet implementálni, és nagyon fontos, hogy mi olyan megoldást kínálunk, ami egy azonnal működő megoldás, tehát nem kell különböző cégekkel szerződésben állni, mi elvégezzük kvázi, mint fővállalkozó ezt a tevékenységet. Egyébként magára a konzultációra, amit az előbb említettem, van egy partner cégünk, aki ezt végzi, de mi, mint Jetel Magyarország, természetesen az egész folyamatért felelősséget vállalunk, és ahogy ezt mondani szokták, ez egy kulcsra kész megoldás lesz a végén, tehát tényleg, ha végigmegyünk ezen a folyamaton együtt az ügyfeleinkkel, akkor utána elfordítjuk ezt a bizonyos kulcsot az indító zárban, és utána a dolognak működnie kell. Nyilván utána van egy úgynevezett babysitting periódus, tehát amikor figyeljük azt, hogy jól működik-e a dolog, igen. de ez minden informatikai projektben van.
4: Persze.
8: És hát az nagyon fontos, hogy ezzel a megoldással egy olyan piacra lépünk, az AI és ICT piacra, ahol nyilván nekünk még most kell a piaci pozíciókat elfoglalni.
4: Nekem ez az egyik legfurcsább lépés, és ez lett volna a következő kérdésem, hogy ez hogy jött távközlési vállalatként. Azért itt ebben van élő munka, struktúrálás, foglalkozás, tehát ez nem annyi, hogy a szerződésemet kibővítem mondjuk egy nagyobb tárhelyjel, vagy egy nagyobb adatforgalommal, vagy valamivel, tehát azért ez egy munkásabb dolog. Ezt hogy találtátok el Jetelnél, hogy most erre a piacra is beléptek?
8: Hát igen, ma már a mobil szolgáltatók, meg a vezetékes szolgáltatók arra törekszenek, hogy az informatikai piacon is megvessék a lábukat, hiszen ez a két piac egyre inkább integrálódik, tehát az a tapasztalat és minden kutatás is azt mutatja, hogy az ügyfelek egy kézből szeretnék megkapni ezeket a szolgáltatásokat, neki egyszerű oka van, az alaptevékenységükre szeretnének koncentrálni, és ezeket az informatikai jellegű megoldásokat, vagy pedig távközlési kommunikációs szolgáltatásokat lehetőség szerint egy kézből jó menedzselt módon szeretnék megkapni. És ugye mi ezen a piacon újak vagyunk, mármint az informatikai piacon, ugye mi nagyon régen mobil szolgáltatásokkal foglalkozunk, és szerettünk volna egy olyan megoldással kijönni, ami megkülönböztet bennünket, és ténylegesen új a magyar piacon. Ugye nagyon sok terület ága boga van az információ technológiának, de egy olyat kerestünk, ami tényleg segít, új, és az AI világában van. Mi az AI-t egy nagyon fontos területnek tekintjük, és ezzel a megoldással is azt demonstráljuk, hogy olyan megoldása fontos, ami nem csak a Tatce Power-ra kitehető, hanem ténylegesen segít a vállalkozásoknak a hatékonyságot megnövelni. Ugye itt megnéztünk különböző kutatásokat, de csak ha az Európai Uniós DESI indexet nézzük meg, ami a digitalizáció mértékét írja le az Európai Uniós országokban, itt Magyarország sajnos az utolsó harmadban szerepel.
4: De ez mozog, vagy változik? Évek óta a szakértőink erről beszélnek, hogy hol tartanak a cégeink a
5: digitalizáció. Van valami kis lassú fejlődés, de végén mindig ugyanott maradunk, nekem ez jön le az elmúlt évekből.
8: Hát nyilván minden többi ország is fejlődik, tehát itt a különbséget kell nézni az országok között, hiszen aki az első harmadban van, az sem áll meg, hanem persze, folyamatosan fejleszt. De az ilyen megoldásokkal lehet azt elérni, hogy fölzárkózzunk, és hogy javuljon a hatékonysága a magyar vállalkozásoknak, mert ugye ez a másik fontos terület, hogy a termékenység hatékonyság növelése nagyon fontos tartalék a gazdaságban, és pontosan ezekkel a megoldásokkal lehet ezt elérni, hogy hatékonyabban tudjunk egységindulat munkát végezni.
7: És nálatok milyen tapasztalatok alakultak ki a teszt időszakban, hogy ez a 30-40%-os költség megtakarítás, amit említettél, ez hogyan valósult meg, hogyan tudtátok mozgatni a kollégákat egyik tevékenységből a másikra?
8: De most fejeződik be a babysitting periódus egyébként, és most van az a pillanat, amikor ez a munkaidő megtakarítás ez megtörténik. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez nem feltétlenül költség megtakarításra szólnak abban az értelmében, hogy kevesebben leszünk, hanem ahogy mondtam, más tudnak végezni a kollégák. Itt van egy fontos példa, ugye belépünk az informatikai piacra, ez nyilván többletmunkát igényel a back office területen, és azok a kollégák, akik eddig mondjuk mobil szerződések feldolgozásával foglalkoztak, hogy ezelőbb mondtam, ezen túl mondjuk az informatikai területen és az informatikai szerződésekkel tudnak foglalkozni. Nyilván ez minden menedzsmentnek a maga döntése, hogy a megspórolt időt azt milyen tevékenységre fordítja, de fontos hangsúlyozni, hogy ez nem feltétlenül jelent csak költségcsökkentést, hanem hatékonyságot így mondom.
4: Igen.
5: A részmunkaidős robot az részmunkaidőnek megfelelő bérezésben is részesül? Tehát amikor sok a munkája, ugye az rendszernek a fontos ismérve, hogy amikor sok munka van, akkor ugye lehet terhelni, 24 órában csinálja a dolgokat. Amikor meg kevés van, akkor kevés. De az árazása is ez idomul, vagy ez hogy működik?
8: Ez egy nagyon fontos pont, amit említesz, mert az ilyen robot megoldásoknál általában az szokott történni, hogy egy vállalkozásnak meg kell vennie egy teljes robot kapacitást. Ha ki tudja használni, akkor is, és ha nem tudja kihasználni, akkor is. A mi megoldásunk azt eredményezi, hogy mi vettünk tulajdonképpen egy nagy robot kapacitást, és ezt olyan mértékben allokáljuk az ügyfelek számára, amennyire ők használják. Tehát itt nincsen tulajdonképpen kihasználatlan kapacitás egy adott vállalkozásnál, mert mi vettünk egy nagy robotot, ha úgy tetszik, ennél a metaforánál maradunk, és ez a robot csak annyit dolgozik, és annyit számlázunk, amit ténylegesen elvégzett. És ez is egy előnye ennek a megoldásnak, hogy nem kell egy vállalkozásnak egy teljes robotnyi kapacitást megvenni. Ezt nagyon nehéz belőni pontosan, hogy én csak annyit vegyek, amikor én veszem a robotot, mint vállalkozás, amennyire nekem szükségem van. Szinte elkerülhetetlen, hogy legyen olyan holtidő, amikor a robot kapacitását nem tudom kihasználni. És a mi megoldásunkkal ezt a fajta holtidőt minden vállalkozás meg tudja spórolni, és meg tudja takarítani.
4: Bővíthető a robot tevékenysége? Tehát most tud valamit, mondjuk számlázni meg bizonyos adminisztrációs feladatokat, valamit, és akár ügyfél igény oldalról, hogyha jelentkezik valami, hogy jó lenne elvégeztetni vele, akár nálatok felsejlik, hogy erre van igény a piacon, lehet-e egyéb munkaköröket ráterhelni a részmunkaidős kollégára?
8: Abszolút lehet. Ez így is szokott történni, hogy van egy olyan bevezető projekt, amikor mindenki felméri, megnézi, hogy mit is tud valójában a robot, és amikor a robot jól vizsgázik, és jól dolgozik, akkor egyre több és több folyamat épül rá majd erre a megoldásra, mert hát mindenki elkezdi élvezni, meglátni az előnyeit, és ez nyilván azt jelenti, hogy körbenéznek a vállalaton belül, hogy még mit lehetne erre a robotra ráterhelni, és ez alapján elvégezni a feladatokat. Úgyhogy ez abszolút így van kitalálva, hogy bővíthető és folyamatosan reépíthető több és több folyamat.
7: Tehát elő lehet léptetni magyarul.
4: Igen, akár, így van.
8: Ez így igaz.
4: Vagy a munkaköri leírását bővítgetni, különböző bekezdésekkel, igen. Van-e valami a csőben, bár ez most elég nagy feladat, ahogy érzékelem, meg főleg ez a bővíthetőség, minden ezzel elvesztek egy darabig, de ezen az ICT területen, ahol mondtad, hogy most léptek be, már van-e gondolkodás, hogy mi lehet egy következő lépés?
8: Természetesen van, a fazékban fő több szolgáltatás, szintén olyanok, amelyek a magyar piacon nincsenek, vagy nagyon kevés szereplő által használtak, úgyhogy ezekről még most nem beszélnék, de vannak ilyenek, és azért el kell mondani, hogy nyilván az informatikai szolgáltatások piacán, vagy a mobil piacon túlmutató megoldásokban eddig is jelen voltunk, bérelt vonalakkal, egyéb termékekkel, de én ezt egy ilyen alap mindenki által nyújtott szolgáltatás csomagnak tekintem, és fontos, hogy olyan termékek is legyenek, amik jobban beépülnek az alapfolyamatokba is. Ilyen termékeken dolgozunk még. Ez a megoldás, ez a UiPath megoldás, ez most az első.

0: Bocsánat, még a cég méret érdekelne, hogy hol van az, akiknek már ez megfelelő lehet a belépési pont, kikre céloztok ezzel a termékkel.
1: A közép- és nagyvállalatoknál látjuk azt, ahol ennek igazán relevanciája lehet. Ez a néhány milliárdos árbevétel, 2-3 milliárdos éves árbevételnél már releváns, és ha ezen belül azt kell specifikálni, hogy mely cégeknél fontos ez, ahol nagy adminisztrációs back-office, könyvelés, számlázás, HR folyamatok, shared service centerek vannak, ott ez óriási hatékonyságnövelést tud eredményezni.
2: Oké, hát mi nagyon sok sikert kívánunk. Mikor indult egyébként ennek a bevezetése?
1: Múlt héten csütörtökön történt, úgyhogy ez nagyon friss, így igaz, ez egy friss.
2: Akkor nem fogadunk még a tapasztalatokról, hogy hányan ugrottak rá, és hogy álltok vele.
0: Mármint ez a kifelé értékesítés, vagy a magatok kontesztelés?
1: Nem, a magunk kontesztelés az hónapokkal korábban elindult, de a kifelé értékesítés indult a múlt héten. De azt örömmel mondhatom, hogy már vannak olyan, ahogy mi az értékesítés világában hívjuk leadek, amik ígéretesek, és nagy az érdeklődés az ügyfeleink körében, mert már az éles indulás előtt elkezdtük tesztelni, és elkezdtük ismertetni azokkal a cégekkel ezt a megoldást, akik szóba jöhetnek, és nagyon nagy az érdeklődés, amit örömmel látunk.
2: Na, klassz, akkor sok sikert kívánunk az új termékhez, meg a továbbiakhoz, és köszönjük szépen, hogy belátogattál hozzánk.
1: Nagyon köszönöm én is.
2: Fülöp Gábor volt a vendégünk, a Jettel üzleti értékesítési és marketing igazgatója.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű.

0: Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
3: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotes, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei, időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kiallitasok.mta.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
0: Millás reggeli.
5: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
6: Na kérem szépen, az egyik születésnaposunk. Ki mondja?
7: Ákos természetesen.
6: Nem tudja. Hát nem tudja.
7: Kíváncsi voltam.
6: Jacques Tati, francia filmrendező. De adásmenete sincs. Az előbb kérdező, ki jön hozzánk vendég. Tehát még nagyon, hát igen, a betanítási szakasznak még a legelső. Hát,
8: ha kapnék egy tabletet, egyszerűbb lenne az életem.
6: Kapnál egy tabletet?
7: Mi hát az? Nekünk sincsen. Telefonon is működik.
6: Privát eszközökkel. Hogy hívják ezt a behozott, milyen eszköz ez a...
7: Apport.
6: Rövidítése, nem, ez a nem BYD, az más. Na mindegy, szóval hozhatod a sajátodat.
8: A bring your own device-ra gondolsz?
6: Bring your own device-ra gondoltam, okay. Igen. Csak nem tudtam összerakni. Na, születésnaposunk Jacques Tati, francia filmrendező, köszi. 1907-ben született ezen a napon, október 9-én, azt mondta, az optimizmus mindig a hiányos információk eredménye. Tehát egy pessimista definíciója az optimizmusról.
7: De nagyon jó.
6: Nagyon, igen.
1: Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik.
6: A helyes megfejtésbe küldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőt. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban látható a Pesti Tőzsde Világa című időszaki kiállításra a Nanorobot Kft. Jóvoltából. Itt hadd jegyezzem meg, hogy a tegnapi Millás reggeliben beszélgettünk az egyik kurátorral, és ott vissza lehet hallgatni a millásreggeli.hu oldalon, hogy mi látható egy ilyen kiállításon, nagyon izgalmasnak ígérkezik. Mai kérdésünk, nem ígérkezik, a vége felé járunk, úgyhogy kell sietni, hogy lássátok. Mai kérdésünk a következő, ki volt a kínai gyógyszervegyészeti gyár egyik legfontosabb megalapítója, aki aztán vezérigazgatóként irányította a vállalatot és kutató munkájával, illetve vezetői zsenialitásával megalapozta a modern, szintetikus eljárásokra épülő magyar gyógyszergyártást, és ezzel nemzetközi hírnevet szerzett a magyar gyógyszeriparnak. A. Wolf Emil, B. Asner Lipót, C. Dreher Jenő.
1: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafe98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!

0: My name is Bond, Treasury Bond.
1: Hola, me llamo Mercado de Valores.
2: Hallo, ich bin der Airo mit einer Vision.
3: Akármilyen nyelven is szólal meg, ha a pénz beszél, azt érteni akarod. Ebben segít a Millás reggeli nemzetközi befektetési rovata. Pénzes zsák. Kötvények, devizapiac, tőzsde, árutőzsde, kriptó. Szóval minden, ami lehet, és kell is keresni.
4: Ben, je suis Jacques, Jacques Pénzes.
3: Zsák, teli zsák. Piros alma aranyág. Szakmai támogató a chartmate.hu. Hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
5: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
6: Hú, nagyon sok a meló.
7: Hát hagyján, amit még a Máté kitalált, de hogy még igen, kérdéseket is
6: igen,
7: kap.
6: Igen, előre úgyhogy... kell vennem a hallgató érdeklődők az SAP-ről, ugye az is volt egyszer itt téma, és elég jól elkaptuk a fonalat. Egy ilyen támasz szintről megindulva valahol 140 vagy 130 euró környékén énekeltük meg, most 189, és arról kérdez a hallgató, hogy a nyár óta tartó emelkedés után, igen, ez egyébként egy ilyen júliusi mélypontról indult meg, mit gondolok a 190 eurós ellenállásról, ha ellenállás, igen, ellenállás. Ugye van az a technikai elemzős mondás, vagy törzsdés mondás, hogy a rés nem marad betöltetlenül, és hogy ezek a rések, ezek ilyen ellenállási pontokként is működnek. Januárban évelején volt egy szakadás 190-ről, az egyik nap úgy gondolta, hogy 177-en fog nyitni az ár, és onnan indult meg az a lejtmenet korrekciókkal tarkítva, aminek azt a bizonyos júliusi mélypontját elértük, ahol azt gondoltam, hogy egy olyan támaszon van, ami megfoghatja, és akkor jöttek azok a hírek, ugye, hogy az SAP-nak a fundamentális oldalról a növekedése úgy van megtámogatva, hogy a jövő évtől nem fogja támogatni a telepített szoftveres megoldásokat, hanem felhőszolgáltatásra fogja átmigrálni az ügyfeleket, és hát ez hajthatja ugye tovább majd a bevételeit és az eredményeit, innen indult meg gyakorlatilag nagyon szépen majdnem függőlegesen az ár. És most gyakorlatilag ebbe a résbe tömődött be az árfolyam így az emelkedés során, és egy ilyen nagyon klassz oldalazásban ment át, azért klassz, mert nem egyszerű oldalazás, hanem egy ilyen szűkülő oldalazás. Ugye az azt jelenti, hogy egyre kisebb az amplitúdó, vagyis a végeken egyre korábban szállnak be mondjuk alulról a vevők, föntről kicsit korábban kezdenek adni, és ennek az szokott a jó kimenete lenni, főleg, hogy egy emelkedés előzi meg, ez egy úgynevezett trend megerősítő forma szokott lenni, tehát van egy kis kivárás, egy kis konszolidáció, emésztés, a vevők próbálják kicsalogatni az eladókat, hogy van-e ott még esetleg tétel, és amikor azt látják, hogy nincs, akkor és méghozzá esetleg valami hír is jön, akkor nagyon szépen el tud indulni a következő körre fölfelé, amit ha jól látok, akár a 200 fölötti régiókba, 210-be is elmehet. Azért mondtam, hogy ez a tankönyvi, tehát ezt most ebből én megígérni nem tudom, bár hogyha hozzáveszünk minden egyebet, hogy az RSI az a bull territoriban van, tehát 58 az értéke, ami az emelkedő trendhez dukál. Hogyha megnézzük, hogy az 50-es 200-as mozgóátlag elhelyezkedése teljesen korrekt, szeptemberben volt egy keresztezése az 50-es mozgónak alulról a 200-as metszete, tehát ez is bika. A 100-as most jön föl, hogy megkrosszolja a 200-ast, az is bika, akkor azért adhatunk egy esélyt annak, hogy itt a folytatás az inkább fölfelé lesz, mint sem lefelé. Ha lefelé mégis, akkor a 170 lehet izgalmas, ott akkor már lehet,
7: tudom, hogy sok mindennel készültél, de egy OTP-t nehéz kikerülni a mostani szakadásként, meg az mindenkinek
6: hát
7: szerintem az érdekli leginkább.
6: Főleg úgy, hogy a múlt héten ugye Csárt Máté megmondta, hogy azért ott van egy olyan szint a 40 ezer, amit lehet, hogy meg lehet próbálni, hogy a Buxnál a 140 ezer volt, meg is lehetett, de csak trédereknek egyelőre, mert hogy...
8: Volt benne egy 5%.
7: tényleg fölpattant, de utána megöntöttek.
6: És sajnos ezt is hozzátettem, hogy az látszik, hogy ez egy támasz. Az is látszik, hogy erős támasz. Az is látszik, hogy régóta estünk, tehát ilyenkor a támaszok jól szoktak működni, mert már kimerül az első eladási hullám, de ami nem látszott, hogy mi lesz a folytatás. Az oké, hogy megfogja ez a szín, de hogyan tovább? Egy pattantyú ugye belefér, de hogy az fordulat, vagy tényleg csak egy ilyen dead cat bounce, ugye, amikor leesik az emeletről a daglott macska, és pattan egyet. Ez egy ízléstelen tőzsdés poén, de hát szokták használni, és egyébként most úgy néz ki, hogy az is lett.
7: De hát a nemzetközi hangulat vitte le. Tudom, hogy a csártnál mindegy, itt mindig szoktunk vitatkozni, de hogyha nincs a francia balhely, akkor talán működött volna a hosszabb távon is ez a...
6: az a számlád mellé nincs odaíró, hogy nincs ha így lett volna, úgy lett volna, akkor lenne 6 milliód, most meg kedves Ácsúr van mínusz 2.
7: Tudom, csak furda oldalon hozzátettem, hogy akkor is tök jól meg lehetne magyarázni, hogy működött a támasz. Igen. Nem jött semmi rendkívüli a világ. De jött rendkívüli a világban, ezért aztán elesett a támasz. És akkor most mit tud?
6: Így van.
8: Nem Chart Mátét kell, akkor hanem Chart Norris-t kellene megkérdezni.
6: Chart Norris, Isten, de tényleg. Valahogy be fogja rakni a konkurenciát.
7: Valljuk meg, amikor ezt az Ákos először bedobta, Balázs elgondolkodott, hogy ez sem lett volna egy rossz név. Chart Norris azért nagyon ott van.
6: Figyelj, végig futattam, igen, hogy mi munkát tettem a Chart Máté brand felépítésébe, és egy kicsit elszantyolottam, hogy Chart Norris-ként kellett.
7: Bejött az Ákos, így csettintett egyet, lehetett volna.
8: Tehetek meg, érted valamit?
6: Igen, hogyha szép csemben végig hallgatod ezt a rovatot, az egy nagyon nagy szolgálat lesz, köszönöm szépen.
8: Visszatérve OTP.
6: Igen, OTP. Hát nézd, most már itt lógunk a levegőbe, és úgy néz ki, hogy azért egy 35, tehát hogyha nem csitulnak, nincs valami nagyon látványos változás, mert pedig azért egy francia kötvénypiacot nem szoktak egyik napról másikra megfordítani, vagy egy költségvetési hiányba, egy marha nagy tétellel.
7: Sőt, annak az országnak reszeltek szerintem.
6: Hát, az pedig elég nagy ahhoz, ugye, hogy egész Európa izzadjon.
7: De most őszintén, mondjatok egy kiutat abból, hogy brutálisan elszállt a költségvetési hiány, és a legkisebb vágásnál is utcán az egész ország, és lángolnak az autók, és semmit nem tudsz megszorítani, semmit nem tudsz rajta változni. Olyan... Na, ebből hogy jössz ki?
8: Hát, de egyébként fundamentálisan...
7: Mit látsz ebből, ami...
8: Tehát nem ők vannak a legrosszabb helyzetben. Tehát most ha GDP-es államadottságot nézek, akkor az olaszok előttük vannak, a görögök előttük vannak, szóval, hogy...
7: Mégis a hozamok már magasabb. Tehát a
8: lokálisan, igen.
7: A legkockázatosabbnak
8: mi most tűnő a piac.
6: De lehet, hogy pont ezért, mert ilyenen gondolkodnak a befektetők, amit a Gábor is mond, hogy lehet, hogy még nem akkora, de még ezt a...
7: Hát ezt sem tudják kezelni.
6: Ezt sem tudják kezelni.
7: Akkor mi lesz itt?
6: Igen.
8: Hát azért van benne sztori, mert ő nem volt rá adekvát válasz, jövőre választások, és de egyébként azt, hogy ott zavargások vannak, meg költségvetési ügyen, az nem új történet, igen. Tehát hogy ezt láttuk azért néhány évente vissza.
6: Beindult az ötletelés, nem Csárt Károly. Azok a funda lesz. Várjál! Ákossal csinálunk egy ilyen pult, ő lesz a fundamentalista, aki a nem Csárt Károly.
7: Nem Csárt Károly.
8: Fundamentalista.
6: Hát mert hogy nem Csárt.
8: Csak a mentalista szeretnék.
7: Köszönjük, zseniális. Ez is.
6: Óriási, igen, alakul a csapat, köszönjük. És akkor itt van Peszi Miska.
7: A funda rovatunknak megvan a címe, ha lesz ilyen.
6: Igen. Peszi Miska pedig itt van velünk szemben, ugye, aki meg állandóan morog, dohog és megmagyarázza.
8: Nem, az idézet volt, még csak elfejtettem, amit az előbb mondtál. Mindegy, amit nem olvastam ki a tervből a 10 perc ezelőtt, hogy az optimista, azért optimista, mert nem olvasott híreket,
6: mert
8: mi
6: mert
8: volt?
6: Információ hiányos, hogy olyan ilyesmi volt, igen, Tatinak a mondása. Igen. Na szóval hát az OTP egyelőre elég szépen lovagol a 35 ezer felé. Van egy valamekkora, ami megfoghatja. Már csak azért, mert akkor már több idősikon is túl lesz adva, tehát akkor már napiba, hetibe, akkor azért ezek szoktak működni. Itt és volt márciusban egy olyan mélypont, amit tesztelgetett föntről lefelé, és utána megindult az újabb emelkedő.
7: És akkor az a 40 ezeres múlt heti támasz alakul ellenállása?
6: Hát nagyon jó eséllyel, ugyanis eléggé vehemensen jött le, tehát nem csak úgy leolvadt az árfolyam, ugye a dinamikát is kell vizsgálni, hanem nagyon durván lesz alatt, ilyenkor azért az szokott lenni, hogy nagyon sokáig rányomja a bélyegét ez az eladói nyomás a jövő ármozgására, és persze vannak ilyen vie alakú mozgások, tudod, amikor hirtelen bejön valami olyan hír, ami teljesen negligálja az előző időszaki esést, és jön egy emelkedést. Hát itt most azért ez annyira nem látszik, úgyhogy jó eséllyel, igen, lehet belőle.
8: És mi lehet a következő támasz, hogyha ez 40-es már ellenállás?
6: Mondom, a 35 ezer. Hát ezt a persze lehet sorolni lefelé, csak nem tudom, érdemes-e azért olyan ilyen 30 ezresekkel, meg 20, mennyi ez, 26 ezer környékivel foglalkozni.
7: Az szerintem 35-nél bejön a saját részvényvásárlás is.
6: Szerintem, igen. Mennyi?
8: Nem, hát vagy a saját részvényvásárlás, vagy ott esetleg nyilván a menedzsment is reagál, hogy azért ennyire nem rossz a helyzet, igen, hogy leizzadjon 20%-ot
7: amúgy
8: két hét alatt.
7: Is, tehát ez teljesen jogos, így fut alapon. Tehát.
6: Azt mondom, hogy nem biztos, hogy érdemes tovább nézegetni. Szerintem is ez a 36 ezer már mondhatni a jelen körülmények között és más egyéb negatív információ hiányában, hogy extrém mélység. Főleg úgy ugye, hogy senki nem módosított még az 50 ezeres célárfolyamokon sem. Na, tehát az elemzők sem érzik, hogy
7: én csoportosítok egy kis hatiálló beszállónak valót szerintem.
6: Igen.
8: Hát meg amúgy mire módosíts célárfolyamot, tehát nincs egy olyan kapaszkodó, tehát persze, lehet víziód, persze. És tehát ki lehet hozni mondjuk egy 60 ezeres célárfolyamot is, tehát van olyan világállapot, hogy valahogy megmarad az orosz működés, és bejön a Baltikum, tehát lehet ebből a szempontból mondjuk 60-as célárfolyam, de hogy ennek azért ma kicsi az esélye, lehet, hogy egy-két hét múlva magasabb.
6: Ja, például. Köszönjük szépen az elemzői hozzáértést és szakértést. Aztán voltak itt dolgok, Bitcoinban ráesett egy erősebb támaszra itt a 80 ezernél, az már egyébként az éjszaka folyamán föl is fedezték a kollégák, és elkezdték zsákolni, mert ha jól láttam, de majd mindjárt megnézem, akkor reggel már a 82 ezer felé tartott.
7: Hogy 82.500. Hát a spekulás kollégák. A speki
8: tréderek. A csártosztály.
6: Hát, úristen.
7: Azok. Mi jött még?
6: Nem tudom, de ez akár...
7: A csártosztály.
6: Ez zseni. A rovat címnek
7: jó. Portfóliót lehet építeni már ezekből.
6: A csárt Mátéhoz jó lesz egy menünek, csak nem itt rakok bele a csártosztályba. Mindenféle hülyeséget, ami nem tőzs, de...
8: Ez olyan volt, mint amikor Balázs, ugye félholdra verték a török lirát.
6: Félholdra verték a török lirát. Na jól van.
8: Ez a sarkadi poénja volt, ezt azért jegyezzük meg.
6: Szerintem elfajult a rovatom.
7: Sarkadi Szabó Kornél, régi kedves vendégünk, csak ha valaki emlékszik rá. Oké. Na szóval a Bitcoinhoz visszatérve, igen.
6: Hát, hogy ott jött egy felpattanás, ugye ott volt egy ilyen támasz. Elég jól tartja magát itt a 80 ezer környékén, most 81.500-ig jött föl. Akár jöhet folytatás is, de én ezt inkább egy rövid trade-re terveztem volna. Egyébként terveztem is, mert az este éppen vettem egy keveset.
8: De ott van rés, vagy ott nincs ilyen most Bitcoinban?
6: Nincs, most nincs ott
7: ez egy rövid távú trade, ha jól látom, az egy néhány napos, nem?
6: Igen. Annak készül, így is van.
7: Beraktad a banki szektorindexet is.
6: Hát azért, mert azért gondoltam, hogy már ránézek, hogy tehát, hogy ilyen szakadásra, és hogyha már az OTP-nket is mi hajtja lefelé, és beszélgetünk OTP-ről, akkor nézzük már meg, hogy ott lehet-e valami olyasmi, ami bejön a hallgató a csárdába.
7: Igen, most már szavaznak minket
6: azon látszik-e valami, hogy
7: ott az látszik, hogy szép emelkedő tendencia, aztán megállt a tetején, igen, és onnan elkezdett először kicsit lassan csökkenni, majd begyorsult az esés, látszik, és itt vagyunk most, tehát a gyorsuló esésben vagyunk most.
6: Van, hogy egy tovább. Komolyabb támaszhoz még egy ilyen 4-5%-ot le kéne jönnie. Legalábbis, hogyha az ETF csártyából indulunk ki, ott még annyi lehet benne. Ugye most vagyunk túl olyan 8-10% környékéről a szektorszinten, amit esett.
7: Ez európai bankok.
6: Európai bankok, és még lehet, hogy benne van 4-5%. Ennyit
8: hát ott
6: láttam.
8: A rés a...
6: Kivavasz. Egyébként itt van.
8: Ott van a rés, igen.
7: És hogyha az OTP ezzel együtt mozog, akkor ugye ezt érdemes figyelembe venni, vagy figyelni ott is.
6: Hát akkor érdemes, mert akkor az 36 ezerre nézze még 1800, akkor kijön a mi 35 ezerünk, ugye amit mondtunk, hogy az ott azért lehet egy
8: szinkronban lenne.
6: Támasz, igen, szinkronban lenne vele. Ja, várjál, Shopify, hát ezt mondjuk már azért Csárt Máté oda is betrafált a múlt héten, mert említettem, hogy itt egy ilyen kitörési pontja lehet a 150 dollár környékén 165-re fölment. A Shopify azért óvatosan, tehát ezt is egy ilyen, nekem úgy van ugye, hogy van egy valamekkora adag a mi mag, és mellé vásárolgatok, adok, trédelek. Ez most pont egy tréder tétel, mert azért eléggé be van árazva sok minden a Shopee-ba, olyan, azt hiszem olyan, az előremutató PIE olyan 40 vagy 70 környékén van, nem mindegy, tudom, de elég
8: ez
6: magas.
8: Nem sok.
7: Lehetne 200 is.
6: Nem sok, és egyébként a legutóbbi lendületet pont az adja, ugye, hogy a Meta AI agentjeit befogadta a Shopee, tehát nála vásárolhatnak, ugye az Amazon azt kidobta, mert arra hivatkozott, hogy a szerződési feltételek még nem felelnek meg. Aztán ugye kiderült, hogy mi van a dolog mögött, azért 89 milliárd dollárt beszed az Amazon a nézelődésből is. Tehát, hogyha te nem vásárolsz, csak nézegetsz oldalakat, meg termékeket, neki van ilyen típusú reklámbevétele, és az a rohadt AI agent az nem nézelődik, vagyis nézelődik, de pont tesz rá, hogy mit lát, és ott ugye ott nem lesz reklámbevétel, hogyha ő nézelődik. Úgyhogy lehet, hogy valami ilyesmi húzódik meg mögötte. A Shopify nem finnyáskodott, ő azt mondta, hogy jöhetnek az agentek, és vásárolhatnak, és egyébként az a legutóbbi körben ez a fölhajtó erő az elkereskedő cégnél.
8: És akkor mennyit ment az árfolyam?
6: Hát ettől a kitöréstől ment most egy 10%-ot az elmúlt hétben. Ugye ez ilyen 150 környékén volt ez a megindulás, most följött 165 dollár környékére.
7: Az pont egy tízes,
6: és pont túl is van húzva ahhoz, hogy itt esetleg le is trédelhette az, aki beszállt. Ez én vagyok, úgyhogy az amerikai nyitásban el is adok egy kis Shopify-t.
8: Akkor van mire büszkének lenned most. Meg mit a tejbe aprítani?
7: Amire meg nincs, az nem fér bele a műsorba.
6: Az sajnos arra pont nem jutott idő, az ordas nagy bukókról nem tudok beszámolni. Elnézést kérek.
7: Na, majd legközelebb azért érdekes.
8: Ez egy másik műsor.
6: Ez egy másik műsor.
3: Zsák, zsák, teli zsák. Pénzes zsák. Szakmai támogató a chartmate.hu. Hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
4: Je suis Jacques, Jacques Pénzes.
5: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
6: Hát azt látom, az elhangzottakra nagy ívbe tesz mindenkit, de a csárttal való játék az nagyon, nagyon beindult, és a csártornya meg a csártgéza túltolta a csártosztályon végeztem. Fú, egy kicsit.
8: Csártgérrel szereplek együtt.
6: Csártányi László, hát szóval. Gyerekek, parádés, köszönjük szépen.
8: Látod az egyszerű dolgok, hogy milyen jól működnek, az igen. Könnyű azonosulni.
6: Jó, de megsporolhattam volna ezt a szájtépést, ha azt mondjuk, hogy akkor a rovat erről szól, hogy tessék átkeresztelni. Na mindegy. Na,
8: de közben körbe rajongtunk a pluszokért.
6: Igen,
8: tehát,
6: köszönöm szépen,
8: fejteszjegyeztük.
6: Így van, köszi.
7: És akkor a hírek.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
10: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
3: Vesszel velünk te is! Százhold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. Százholdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
9: És hol vannak a gyerekek?
3: Olvasnak. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
5: A rovatot a 13. kerületi Metrodon Beat lakópark támogatja. Metrodon Beat. Életed, ritmusod.
3: Egy erős KKV-t kérnék.
11: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
3: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
11: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
3: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
5: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: A környezete nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhasd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
12: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai trófea grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svéd asztal közel 100 féle étellel, tőrleig álapesgővel, eredeti csapolt pilsner urquellel, hiltobborokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai trófea grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
13: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
14: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíjpályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. A részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
13: Közlekedési információk a Rádiókafén.
15: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Bécsi úton kifelé a Bojtár utca előtt a belső sávban. Akadozik az előrejutás az M1 M7-es autópályák közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál, a Szél Kálmán tér környékén, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli útnál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. Ma reggel 9 órától lezárják a Pázmány Péter sétányt várhatóan vasárnap este 8 óráig rendezvény miatt. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában, mától a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakasz már korábban lezárták. Forgas Renáta, BKK Info.
16: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 36 98 0 98 0.
13: Hírek következnek a Rádiókafén.
17: Nyilvános a bicskei jelentés. Visszakapja több milliós parlamenti bírságát Tordai Bence és Jakab Péter. Ismét több lesz a napsütés, de erős szélre is készülhetünk a mai napon. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hozzátette, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Közben a kormány közvetlen panasz bejelentési rendszert hoz létre a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a visszaéléseket névtelenül is be lehet majd jelenteni. A vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Országos konzultációs sorozatot indít a magyar oktatás megújításáról a kormány, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az oktatási párbeszéd elnevezésű program első állomásán egy Pest megyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra van szükségük a következő generációknak. Visszafizetik Tordai Bence és Jaka Péter többmilliós parlamenti büntetését. Forsthoffer Ágnes házelnök közölte, hogy békés megállapodással lezárult a két képviselő Magyarország elleni pere az Emberi Jogok Európai Bíróságán. Tordai Bencét több mint 8,2 millió, Jaka Pétert pedig közel 9,7 millió forintra büntette korábban Kövér László, akkori házelnök. Forsthoffer szerint a levonások aránytalanul nagyok voltak. A biztonsági tesztek után még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint, ha a belföldi személyszállítás első hetei is rendben telnek, decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom is, óránként 160 kilométeres sebességgel. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt az idén, közölte a Hungaromet. A nyár a legszárazabb és a második legmelegebb volt 1901 óta. Június végétől az egész országot extrém szárazság sújtotta. A csapadék az elmúlt 30 év átlagának mindössze harmadát érte el idén nyáron. A károkat pedig fokozta a tavaszi és a téli hónapok szárazsága is. Jelentősen javította idei GDP növekedési előrejelzését a német kormány. A kabinet az áprilisban várt 0,5%-ról 1,3%-ra javította a gazdaság idei növekedésére vonatkozó kilátásait. Az 1,3%-os éves GDP növekedés 2017 óta a legmagasabb lenne.
18: Időjárás a Rádió Cafén.
17: Ma eleinte még több felhő lesz az égen, de napközben már felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok is várhatók. Számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz az északnyugati szél. Délután 16 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap újra több felhő érkezik fölénk. Eső, zápor, napközben szórványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő.
18: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
19: Melyik uralkodó született épp 300 éve?
20: Tarzan?
19: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
20: Majdnem Tarzan.
21: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Szép jó napot kívánunk a kedves hallgatóknak, akik nem tudnak megállni. Jönnek a remek ötletek a csárt felhasználásával. A 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Ez a Millás reggeli egyébként itt a Rádió Café 98.0-án, méghozzá pénteken, október 9-én 4:10 előtt 1 perccel Kuti Ákossal.
4: Gede Balázsa.
3: Hát ez nem.
5: Hát visszadobta a labdát, én meg majd biztos magamat mutatom be.
3: Igen.
5: Hát se baj, Ákos, akkor nem. Jó.
3: És meg fog bukni ez a gyerek.
4: Hát már amikor, jön, már
3: amikor jön a szigorlat, hát még nem, de hát amikor jön a szigorlat, hát akkor nem leszünk ám ilyen kesztyűskézzel bánók. Na mindegy, hát meglátjuk, meglátjuk.
4: Lehet, hogy csak azért is így fogom mondani.
3: Igen. Jó.
4: Csárt azért is.
5: Át kell, igen, a csártvéder az annyira
3: hát,
5: jó.
3: Kész.
5: Balázs elgondolkodott a rovat
3: névváltáson.
4: A vérnyomásmérő az nem mozgatta meg ennyire a hallgató fantáziáját, de nem, ezzel a csártás találtuk őket.
5: Éveken keresztül gondolkodott.
3: Nem gondolkodott.
5: Ki fizett a tanácsadó cégeket?
3: Dehogy is. Ezt én találtam ki egy szempillantás alatt. Csak hát nem az a baj, hogy évekkel ezelőtt, és már minden erre épül. Most hogy kereszteljek?
5: Ja, persze, nem is.
3: Egy ilyen erős brendet.
4: Bejegyzed a domént, és eltrányítod a csát.
5: De azt régóta tudjuk, hogy ilyen esetekben sosem a ChatGPT-t és a társait kell megkérdezni, hanem a mi hallgatóinkat. Tehát annyi igen, kreatív ötlet,
3: igen,
5: ami tőlük érkezik, az sehol nem felelhető.
4: Csak nehogy beszámlázzanak, érteni.
5: Hát akár, az az sem probléma.
3: Hát nézd, ha olyan, akkor azt a 100-200 forintot kifizetjük gondolkodás nélkül.
4: A Shopify Plus-ból futja, persze.
5: Annyi még ravasz Gedinek is belefér.
3: Igen. Na jó, szerintem akkor váltsunk. Most valószínűleg én fogok egy kicsit nagyobbat hallgatni, és a két
5: dehogy
3: fapados
5: is.
3: Jani
5: dehogy is. Dehogy
3: majd elmondja, hogy hol lehet nagyokat szakítani.
5: Nem, véletlenül sem. Hát Balázs, ki volt az, aki nagyon utazott? Kicsit ki szeretnék hallgatni.
3: Hát de abban nem volt semmi okosság. Hát
5: a Balázs utazásai a legjobbak. A henyélés és a héderelés mellett azért némi városnézés is szokott folytatni, csak nehéz kihúzni belőle az információkat, pedig ha sikerül, akkor az néha tök hasznos is lehet, hogy megint megpróbálkozunk majd vele.
0: Ha sinem megy vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Repülők, hajók, vonatok, automobilok, járatok, utazási tippek, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan!
3: Igen.
5: Ákos mondott valami jó kis ultra tippet. Mi is volt az?
4: Melyik volt a sok közül?
5: Na, akkor melyik a kedvenced?
4: Nincs kedvencem mellett közben. Szerintem, amit miről múlt héten beszélgettünk, az az egyik busztársaságnak a jegye, az maradhatott meg benned.
5: Igen.
4: Aminek zöld színűek a buszai.
5: Hát igazából, legyünk őszinték, egy van már. Az egész világot leigázta a Flixbusz, és olyan nem olyan... Nyilván vannak helyi szolgáltatók mellette, de a helyi szolgáltatóknak egy része is bement a Flixbusz ernyő alá, mert az egész arról szól, hogy a világot letaroló busztársaság, amelyiknek nincs egyetlen egy saját busza sem, csak tömöríti ugye a alá bedolgozó cégeket, ő pedig áraz meg marketinggel, az egész modell ugye így működik. Na de mi a Flixbusz foglalási trükk?
4: Teljesen véletlenül bukkantam rá, hogy ja, amikor magyar forintban foglalsz, akkor felszámol ilyen 300-400 forint foglalási díjat, de hogy poénból elkezdtem bele játszani, hogy átállítod szerb nyelvre, vagy norvégra.
5: Ideig biztos nem jutnék el én sem még, úgyhogy...
4: Volt pár igen. percem ezzel, uh-huh. ezzel bogarászni, és éppen átállítottam mondjuk norvég nyelvre, és akkor nyilván nagyon gyorsan le lehet a böngészőbe fordítani a norvégot magyarra, akkor viszont mondjuk a norvég koronában fizetsz, vagy szerb dinárban fizetsz, akkor nem számolja fel a rendszer ezt a foglalási díjat. És egyébként ugyanazt a helyet meg tudod venni.
5: De csak ebben a kettőben?
4: Hát ebben a kettőben biztos, nem néztem végig mindegyiket, de ez a kettő működött. Meg ki is próbáltam, rendben volt, megutattam is ezzel.
3: És akkor megszakítunk egész konkrétan?
4: Hát 400 forint. Tehát,
3: hogy zseni.
4: Nem sok.
3: De a sportkedvéért azért.
4: Hát igen, a sportkedvéért, meg mondom, csak véletlenül. Nem értem, hogy miért így van, de működött.
3: De így van.
5: Hát én azért már nem hajolok le.
3: Hát igen, akkor előre
5: haladtával. Ezt már én sem, ennyire már én sem kutatom. Ellenben a vízerfoglalásnál is lehet fogni hasonló fantasztikus összeget, hogyha kivin keresztül nyomod, mert ez nekem új, mert ők eddig én úgy tudtam, hogy azért kifejezetten ügyelnek arra, hogy véletlenül se lehessen közvetítőkön keresztül az általuk kínált ára alá menni. Te mégis találtál?
4: Ezt is véletlenül az egyik agregátor, azt mondom, Momondon keresztül kerestem egy repülőjegyet, és ki is adta, hogy tudom, 8000 forintos volt arra az adott járat a Vízzenen, és ugye arra az összegre még nincs az a Discount Club kedvezmény, de hogy kiadta, hogy a Kivin keresztül, hogyha végignyom a foglalást, akkor nem 8000, hanem mondjuk 6500 forint volt a jegy. És mondtam, hogy oké, akkor csináljuk, és nyilván menet közben mindent rám akart aggatni, tehát ilyen biztosítás, olyan védelem, ilyen extra szolgáltatást, ezt végig kattintod, és levonta az összeget, és azzal szívat egyébként, hogy azt mondja, hogy várnod kell egy 2-3 órát, amíg a légitársaság ezt visszaigazolja. Tehát a többi foglalási rendszerből tudjuk, hogy nincs ilyen, tehát azonnal megkapod a visszaigazolást, és 2-3 óráig bizonytalanságban tart, akkor még próbál neked valamit eladni pluszba, és akkor egyszerűen megküldi azt a 6 jegyű azonosítót, amivel utána mondjuk a Vízzel alkalmazásban már látom a saját foglalásomat.
5: Tényleg öregszem. Igen. Már bármilyen UFB-be is vagyok, voltam, ezért sem hajolnék le. Nyilván a közvetítőn átfoglalás a Covid óta tudjuk, hogy azért annak van egy olyan hát mellékhatása, és az információk sem feltétlenül ér, nem csak a visszaigazolás. Én szeretem megkapni a visszaigazolást egyébként egyből, tehát hogyha órákat kell várni, akkor is olyan kis rossz érzés, meg paraj, akkor most jön, nem jön, sikerült, nem sikerült, az jó, hogyha percen belül nincs ott a levélszekrényben, az elektronikusban, akkor már kicsit aggódom, vagy olyan diszkomfort érzésem van.
4: Igazad is van, mert amúgy meg is szívtam, mert ezzel egyel voltam Bukarestben 2 hete, és a csapat, akikkel voltam, ők direktben a Vízzelnél foglaltak, és ők azonnal kaptak értesítést, hogy a hazafelé jövőgép késik egy órát. Aha. Én meg mondtam, hogy hát nekem még nem szóltak, és nekem
5: pont ez
4: több mint egy órával később küldtek egy e-mailt, hogy hello, késik a járatod, akkor beszélj a légitársasággal, mert mi innentől kezdve nem foglalkozunk vele.
5: Aha. Na. Hát rátapintottál a lényegre, hogy igen, mi a fontos, és miért mondják azt a légitársaságok, hogy nagy erőny, ha náluk foglalsz, mert az információkat tőlük kapod meg. Más kérdés, hogy azért a Flightradaron sokkal hamarabb látom néha az információkat, mint ahogy a légitársaság elküldi azt nekem, de hát nyilván ez már egy plusz kutatás a te részedről, tehát ez már...
3: Figyelj, egy érdekes dolgot ír a hallgató, hogy mi van, hogyha oké, hogy nincs 400 forint kezelési költség, de mondjuk a devizaváltás árfolyamon buksz. Mondjuk egy szerb dináron vagy egy mongol ugriknál azért.
4: Még ha megnézed mondjuk a nagy fintekeket, tehát mondjuk Revoluton történt a váltásod, és még 1-2% különbség van, tehát hogy annyira amúgy a pénzváltónál se kapnik, tehát az a mínusz az benne van, tehát a hallgató felvetése jogos, hogy igen, annyit lehet bukni az átváltáson, de hogy ez konkrétan valami 4 vagy 5 ezer forintos egy volt.
3: Világos.
5: Kedvenc Reinerünk úgy döntött, hogy szeretné kicsit fölbosszantani a követőit, mármint akik a Facebookon
3: olvasgatnak.
5: Azért érdekes, ez mindjárt felolvasom, hogy mit sikerült posztolniuk, mert hogy ők azért itt egy ilyen nagyon vicces, jópofa brendet építenek, tehát mindenkinek beszólnak, mindenkiből gúnytűznek, kifejezetten szórakoztatóan, tehát politikusokból, foci csapatokból reagálnak a Citynek a büntetésre, a kitiltására, idióta politikusoknak a hülyeségeire, tehát mindenre, és egyébként tényleg szellemes sokszor, és szórakoztató. De ez a mostani itt nyilván megkapták a magukét, nem tudom, hogy ez most szándékosan akarták fölbosszantani, vagy csak rosszul kelt fel, vagy csak nem tudom, sok Guinness csúszott előző este az adminnak, tényleg azt találták kiírni, hogy fizessetek az ülőhelyeitekért, ahelyett, hogy össze-vissza kóricálnátok ülőhelyet cserélgetni, mint egy házhoz járó ügynök. Most próbáltam lefordítani. Nyilván alap kézefekvő reakció az utasok 90%-a részéről, hogy nyújtsatok a minimális szolgáltatás azt, amit bárki más, és ne ültessétek szét szándékosan az utasokat, akkor az lehetne a problémának a megoldása.
3: Miért minimális egy fapadosnál, hogy te oda ülhetsz, ahova akarsz?
4: Mert régen úgy volt.
3: Régen úgy volt. Persze. De hogyha elfogadjuk, hogy a fapados modell szétszedi költségelemeire a dolgokat, akkor mitől jár neked az a hely, ahova...
5: De nem fogadjuk el.
3: Ja, hát ezt lehet nem elfogadni, de...
5: Hát ez a kérdés, hogy elfogadod-e? Tehát mi számít a modellre? Tehát mit kapta a jegyárért? Mi van abból benne? Hogyha abból indulsz ki, hogy elvisz A-ból B-be, és azon kívül bármiért fizetett.
4: Hát abból B-be már... hátizsákkal elvisz.
5: Igen?
4: Ez van bennem.
3: Az.
5: Valahova leültet, igen, bárhova a gépen, és az ülés alá berakhatsz egy alábefélő motyót. Ha ennyi a szolgáltatás, és teljesen mindegy, hogy mi volt eddig, nyilvánvaló volt, hogy vagy odaülsz, ahova akarsz, és rajtad múlik, vagy mondjuk egymás mellé rak azzal, akivel te utazol. Ha elfogadjuk azt, hogy ez már nem az alapszolgáltatás része.
3: De el kell, hogy fogadnom, tehát amikor azon beszélgetünk most itt is, hogy vadászok a 8000 forintos jegyet, amikor egy standard repülőjegy, nem tudom, 60-70 ezer forint, akkor, és kiakadunk azon, hogy szét van bontva, teljesen tagolva költségelemekre, és annak része az is, hogy te eldönthess, hogy hova ülsz, és ebből felháborodása az nekem az nagyon egy kicsit furcsa.
5: Nézd, szerintem mindenkinek jobb lenne, nekik is, meg az utasoknak is, hogyha mondjuk egy átlag 1000 forinttal tényleg minden, tehát összes repjegy drágább lenne, és akkor ezt a szerencsétlenkedést meg lehetne úszni, ezt az ülőhelyvadászatot, meg ezt a szándékos szivatást, a szétültetést. De ez az én véleményem. Nem hinném, hogy föltűnne átlagosan 1000 forint plusz költség, én biztos, hogy hozzányat kifizetném.
3: De hát már nem ezért ad egy ülőhelyet.
4: Hát ez nekem biztos, hogy megérném, mert ugye 3-4-5-6 ezeret is elkérnek fel, ott az első sor.
5: Átlagosan mondom, ezt minden utas fizetné, ennyivel kéne a jegyeket erről, minden hatodik utas kifizeti a 6000-et, és akkor mondjuk így a...
3: Most meg vannak a fizetősök, nem fizetősök, és annak az átlaga lehet, hogy tényleg 1000
5: Nagyon kevesen fizetik ki.
3: Én kifizetem.
4: Most 189 szám vannak, egy 189 hely van.
5: 180 vagy 189,
4: igen,
5: vagy,
4: akkor egy ezres.
5: Vagy a másikaknál 230, igen, 239. Igen. Na mindegy, érdekes, hogy a kommunikációs szinten, hogy ebbe így beleálltak, amikor...
4: De mind a kettőtöknek igazán van, tehát, hogy ha ahhoz képest viszonyítunk, hogy 60-70 ezer forint helyett 8000 utazol, akkor most mit érdekel, hogy két órán keresztül egyedül ülsz, de abban is igazad van, hogy régen meg nem kellett érte fizetni, és akkor nem kellett logisztikázni a családdal együtt, hogy a gyerek már ne üljön 6 sorra előttem vagy mögöttem, vagy anyuka, apuka, ne ugye, legyen már mellettem, mert neki mondjuk kell a biztonságérzetéhez, hogy akkor két órán keresztül mellettem fogja kezdeni.
3: Igen, ez az anyuka, apuka kérdés, ez egy külön sarkalatos pontja ennek, sajnos, igen.
5: Egy kommentek között többen is felvetik az ilyet, hogy nem szeretem ezt a rendszert, kifizetem, beülök az ablakhoz, majd jön búsképű anyuka, hogy nem cserélnék-e vele helyet, hogy a gyereke mellé ülhessen. Nagyobb gyerek nyilván meg különben egymás mellé adná a rendszer, tehát mondjuk ezen akadunk föl. Mondom nekik, hogy hát, bocs, én kifizettem ezt a helyet, és néz rám, és még beszól, hogy mekkora mocsok vagyok. Hát, anyuka, állítsunk már fel olyat, vagy kérjünk már olyat, akinek oda sorsolta a gép, vagy akinek, aki mondjuk ingyen, de hát ha valaki tényleg fizetett egy szolgáltatásért,
3: igen,
5: akkor eljátsszuk már el azt, hogy ilyen kötelező, meg
3: és akkor pénzért visszaesik hogyha... oda, ugye, hogy nem választott helyre ül, hanem oda,
5: kifizette, ahova... és még mehet a szar helyre azért, mert hogy
3: egy ő... Egy rohadék.
4: Hát ő nem tudja, hogy te fizettél érte, mert ha más is vagy, ugye viszonylag későn csekkolsz be, akkor nagyon sokszor lehet elcsípni ilyen tehát egy ablak melletti, vagy folyosan melletti helyet, hogyha viszonylag későn csekkolsz be a rendszerekbe.
5: Már de nem.
4: Ugye, hát mindig változik az algoritmus.
5: Átprogramozta a Ryanair az algoritmust, ez nagyon-nagyon jó módszer volt, én is sokszor emlegettem, hogy hát minél később. Tehát, hogy a végére korábban a legjobb helyeket adta, ablak, vészkijárat, első néhány sor, ugye? Tehát
4: igen,
5: évekig így utazgattunk, most már nem. Most már valahogy talán a súlyeloszlás jobban figyelembe véve most egy csomó középsőt lehet kapni, és tényleg pocsékhelyek is maradnak a végére, de legalább a Ryanair-nél lehet követni, mert fullba, ha rámész, akkor látod, hogy melyik hely szabad még, melyikből fog valamit majd sorsolni.
4: A víznél is látod.
5: A víznél csak korlátozottan, de sokkal kevesebb helyet mutat meg, mint amennyi valójában szabad.
4: Azt is fejlesztettek.
5: Tehát ő terelni próbál, a hozzád közeli ablakosokat ajánlja föl, a vészkijáratokat ajánlja föl, de nem látod mindet, amelyik még elvileg szabad lenne, a mondhatni szofisztikáltabb rendszer, vagy az próbál lenni, úgyhogy mindenki, hát nyilván mindenki a legtöbb pénzt akarja rajtad behajtani ebből.
4: De egyszer volt már olyan, hogy az előttem lévő sorban ugyanilyen logisztika volt, hogy nem egymás mellé vették a jegyeket, és akkor mondta az ablak mellett ülő, hogy figyelj, 5 euróért ide ülhetsz, és mondta, jó. És akkor ott egymás között rendezték. Tehát,
5: hát, hogy ott az 5 eurót,
4: és akkor igen, és meg volt, átfoglalták.
3: Óriási.
5: Most egyébként sokan rákapnak, azért az pontosan látszik, hogy elhangzik a boarding is completed jelszó, és akkor hatan pattannak föl, és indulnak el, pályáznak át, hogy jó, hát ennek ez ebből fakad. De hát ugye, hát
4: igen, nagy a gyakorlatiasság.
5: Igen. Na, azt mondja, hogy gyorsan elmondom még, hogy mik a fontos információk.
3: Hát de nagyon gyorsan, mert jönnek kérdések, és van köztük olyan is, aki lemaradt már múlt héten
5: vele kezdjük,
3: is.
5: Vele kezdjük majd a műsor vége, az akkor full hallgatói kérdés lehet majd. Elmondom gyorsan, hogy a múlt héten beszéltünk, akkor volt friss az, hogy a nagy bejelentés után 2-3 héttel, hogy a közel-keleti járatok újraindulnak, elkezdték csökkenteni őket. Most ennek egy újabb hullámaként gyakorlatilag Dzsiddán kívül a másik háromat az fullra bezárták, egész térre bezárták. Tehát nem az, hogy eltolták az indulását, kidobták Dubaj teljes egészében, egész térre, amit valószínűleg a legfájóbb sokaknak, tehát mindenki kapja az értesítést, hogy járat törölve, és old meg, ahogy akarod magad. Remélhetőleg azért a utazók nagy része már lemondható szállás foglalt, mert azért ebben

0: üzemanyagár miatt nem éri meg. Nyilván utas is kevesebb van, tehát már nagyon nem jön ki a matek ezeket az utakat üzemeltetni. Tehát kereskedelmi célú törlések, illetve biztonsági szintnek a magasabb, a biztonsági kockázatnak a magasabb remelése együttesen vezetett odáig, hogy gyakorlatilag a teljes közel-keleti szezont, kivéve a szaudi járatot, a vízzel kukázta egészen márciusig, tehát nem lehet menni Dubajba sem, Abu Dhabiba sem, Ammanba, tehát Jordániába sem. Ahol, akik ott jártak, azt mondják, hogy igazából a több biztonsági ellenőrző ponton kívül nincsen komoly jele annak, hogy nagyobb problémák lennének. Oké, sokkal kevesebben vannak, de Petrát is most érdemes megnézni. Hát, ha még valaki ezek után oda merészkedik, hogy egy a biztos, hogyha valaki szeretne menni, akkor a helyi szolgáltatók azok, akik biztos, hogy maradnak, tehát ők azok, akik még bármilyen helyzetben a legtovább szinte biztosan biztosítják az eljutást, mindenki más hamarabb fog törölni, amint a biztonsági kockázatok erősödnek, ezt láttuk folyamatosan az elmúlt időszakban minden konfliktusos zónában és környékén is. Úgyhogy ez a legérdekesebb, legfontosabb. És egy másik bejelentés, illetve nem bejelentés, csak egész egyszerűen bekerült. Pár hete beszélgettünk arról, illetve csak mondtam hírként, hogy az egyik legnagyobb forgalmú repteret, ahol óriási nagy vonzás körzete van, és szinte mindenhonnan üzemelteted a járatokat, a Wizz Air is, meg a Ryanair is, Eindhoven, hogy pályaépítés miatt bezárják a repteret. Ezt már korábban bejelentették, csak azt nem lehetett tudni, hogy akkor mi lesz a járatokkal, egészen konkrétan a magyar járatokkal. Na most kiderült. Az van, hogy valóban, amire én vártam és bíztam benne, Maastricht lesz a pótreptér, ami egyébként egy kiváló hely, egyik kedvenc városom Hollandiában, tehát direktben, egyenesen Maastrichtba lehet majd repülni, amikor túrják az eindhoveni pályát, ez jövő februártól lesz július közepéig, viszont sokkal kevesebb járat lesz, mint eddig. Itt azért napi kettővel nyomta a Wizz Air általában, néha napi egy, azért hiszem heti 10-12 az megvolt. Napi egy lesz csak, nem lesz reggeli járat, csak egy délutáni járat fog maradni, tehát valószínűleg az árak magasak lesznek. Most, amikor berakták a rendszerbe, most még alapáron vannak, tehát tök jó árak vannak. Szerintem ezek magasabbak lesznek. Kifele 25, visszafele pedig 35 eurós jegyek vannak. Szerintem az nagyon rendben van, úgyhogy érdemes, ha valaki menne, és ebbe benne van ugye a tulipán időszak is, tehát hogyha valaki, nyilván, hogy mikor lesz pontosan a csúcsvirágzás, azt nem lehet tudni, az minden évben az időjárásnak a függvénye, de hogyha szeretne valaki egy holland utat tervezni, akkor szerintem most kivételesen viszonylag hamar érdemes lefoglalni. Egy jóval kisebb a kapacitás, ezt szerintem meg fogják tudni tölteni, még úgy is, hogy ez végül is egy pótreptér, kitérő reptér, és akkor még egy ide kapcsolódó fontos információ, mert szoktam mondani, hogy Hollandia abból a szempontból kemény dió, hogy nagyon drága a vonatozás, tehát Eindhovenből is 25 euró átmenni gyakorlatilag Amsterdamba, és nem voltak nagyon kedvezményes vonatjegyek. És ez sok-sok éven keresztül így volt. Most bejöttek. Vannak új kedvezményesek, tehát van előre vásárolt csúcsidőn kívüli kedvezményes vonatjegy lehetőség, időzónákba sűrítve, egy nappal kell minimum korábban megvegyed, és 30 a maximum, amíg meg lehet venni, de leteszteltem, működik, de például Eindhovenből 25 helyett 11-ért elvisz, de Maastrichtből is a 33-as alapár helyett, vagy 34-es alapár helyett 13-ért, vagy 16-ért el lehet menni Amsterdamba, tehát országon belül az előre megvett jegyek nagyon jól bejöttek, és bejött egy új csoportos jegy is, ahol már 2-3 embernek hosszabb utakra nagyon-nagyon kedvező vonatjegyek vannak, tehát sokkal kedvezőbb lett az eddig gyakorlatilag tényleg méregdrága vonatozás Hollandiába, de erről majd ennek a részteiről majd az okosutasban beszélgetünk, úgyhogy akit ez érdekel, akkor majd a hétvégén érdemes lesz meghallgatni, mert csomó érdekesség van, úgyhogy végre Hollandiában is sokkal kedvezőbb feltételekkel próbálják az embereket a vonatra terelni, és kedvezményes helyeket vezettek be, ugye erre majd visszatérünk, akkor nem is oly soká. Akkor a kérdéseket megvárjuk a továbbiakban.
1: Hiszen lesz rá 4 percünk, most bombázzatok minket.
0: Igen, de azt a hallgatót menjsd el, aki múlt héten is írta, és
1: kimagam. Nem találom, de majd itt az üzék a blokk alatt megkeresem, mert már elfette a rengeteg más üzenet.
0: Akkor a tőzsde után jövünk vissza.
2: Ácsiz in the air, a millás reggeli utazási rovata hangzott el, ahol szárnyakat adunk vágyaitoknak. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babi Kedittel.

0: Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
1: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív globális gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon Enyerté. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
3: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz. Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
0: Millás reggeli.
5: Hello Hungary, indulj velünk. Programajánló következik.
6: Kezdjük az El Camino-t hazai tájakon. A hazai Szent Jakab út lehetőséget ad arra, hogy lépésről lépésre hagyjuk el a felesleges mentális terheket, miközben Magyarország szakrális kincseit és természeti szépségeit felfedezve kapcsolódunk be az egész Európát átszelő zarándokút hálózatba. A magyarországi El Camino hálózat. A Camino Hungaro és a Camino Benedictus. Magyarországon két fő ágon indulhatunk el az El Camino-n. Az alapút, a Camino Hungaro Budapest szívéből a 0 km kőtől indul, és 200 km után ér el a lébényi Szent Jakab templomhoz. Az út érinti a Budai hegységet, a Gerecse dombjait és a Kisalföld síkságait. A másik jelentős ág a Camino Benedictus, amely a Tihanyi Bencés apátságtól indul, és a bencés szerzetesi hagyományokat követve köti össze a fontosabb kolostorokat. Ez a szakasz a Balaton felvidék és a Bakony erdőjén keresztül halad, érintve Bakonybélt és Pannonhalmát, majd Lébénynél találkozik az alapúttal. Mindkét útvonalat sárga kagyló és nyílmotívumok jelzik, amelyek végigvezetnek minket a néha embert próbáló, de mindig lenyűgöző szakaszokon.
5: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
7: Vavreg Zsolt van itt velünk, lakossági üzletág igazgató. Szia, jó reggelt!
8: Jó reggelt, sziasztok!
7: Hogy indított a hét utolsó kereskedési napja?
9: Esik-e tovább az OTP?
8: Hát most egyelőre megállt az esés, egy kicsit emelkedik is, legalábbis a utóbbi idők mértékéhez képest kicsit, mert közel 2%-os pluszban van, 38.650 forint az OTP árfolyama, mondjuk ugye óriási mértékű volt a visszaesés, közel 20, sőt több mint 20%-ot esett. Most egy kicsit konszolidálódni látszik a helyzet az OTP-ben, illetve a magyar piac is jelentős plusz tud felmutatni, közel 0,9%-os emelkedés van, hogy említettem, az OTP az, amelyik pozitívban tartózkodik, illetve a Richter a blue chipek közel, az közel 0,5%-ot erősödött, 12.250 forintig. A Telekom és a MOL viszont lefelé mozdult, de 0,4%-a mind a két papír, 2.520 forinton volt az utolsó kötés a Telekomban, és 4.982 forint volt a MOL utolsó árfolyam.
9: De ha kérdezünk egy hosszabbat, hogyha nyugodtan köhögd ki magad, úgyhogy...
7: Mielőtt megjelenik valami búvárva lap címoldalán, hogy Vavreg Zsolt elcsukló hangon mondta el a MOL árfolyamát.
8: De az is lehet, hogy ez egy jelzés volt kifelé, hogy amikor köhögök, akkor valami ne, meg tényleg van beszélve.
7: Az olyan, a kék virág szereti, hogy elhol...
10: Az a vételi jelzés.
7: Igen, vételi jelzés.
10: Anakot stílt. Kék virág szereti az anakot stílt.
7: Igen. Na, Európa is ezt csinálja? Tehát van egy kis korrekció?
8: Igen. Pontosan szinte ugyanilyen mértékű emelkedés vannak a fő európai piacok is, 0,8%-os emelkedés, sőt most már 0,9%-os a francia és a német index is, tehát egyelőre pozitív a hangulat, és hát a tengeren túlon a futures-ök is egyelőre pozitív képet mutatnak. Mondjuk ott még messze a délután kereskedés, de ottan az akad, amelyik jelentősebb mértékű emelkedést vár, a NASDAQ index, az közel 1%-os emelkedés, a Dow-nál lesz 0,1% a várakozás, de ahogy említettem, ez még nagyon messze van.
7: Forint piacon ott mondjuk nem volt annyira, sőt, nem, hogy annyira ott valami, ott erősödés indult.
8: Igen, és ez folytatódik is, tehát most 364 forint 70 fillért kell adni egy euróért, egy amerikai dollárért pedig 325 forintot, tehát tovább erősödik a forint, főleg az euróval szemben. Ez a sáv egyelőre úgy néz ki, hogy megtartotta, ilyen hét közepén volt egy kisebb gyengülés, de csak néhány forintos, de most visszajött úgymond ennek a sávnak, ennek a 360, 368, 369 a sávnak a közepére az euróforint. Meglátjuk, hogy hova mozdul el erről a szintről.
7: Van mi izgalom péntekre, mármint ilyen programozott adatközlés bejelentésben?
8: Hát igazából nézegettem egy bizalmi index, a Michigan bizalmi index jön ki, és egy munkanélküliség, de ugye munkanélküliség már volt a héten, ez egy másik fajta metódus, de szerintem nagy izgalmakat ezek nem fognak okozni.
7: Hát akkor reméljük marad így valahogy a pozitív tartományban. Így is van. Köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát, jó hétvégén.
8: Szép napot mindenkinek.
7: Szia, szia. Vavreg Zsolt lakossági üzletágigazgató számolt be nekünk árfolyamokról, hírekről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
1: Millás reggeli.
2: Senki nem szól, nem kérdez. Egy hallgató már igenis második hete küldi ezt a kérdést, ki kell szolgálnunk, mert szolgáltató cég vagyunk. Na, így írta. Próbáljuk meg újra. Hát, ha ma időben küldöm, jó reggelt, előző héten későn küldtem, úgyhogy most újra próbálkozok. Okos utashoz kérdésem lenne, mikor érdemes jegyet nézni Barcelonába március 15-i hétvégére, nem Magyarországról, zárójel itt nincs szünet, de lesz akkor maraton ott, úgyhogy sokan akarnak majd menni. A Japán Queen az egy másik kérdés, az már elment az a hajó, hogy kívánságműsor, ráadásul nem hoztuk át a zenetárhoz.
3: Hát, hogy annyian kérik, az be kell hogy szerezzük
2: igen,
3: újra,
2: úgyhogy
3: igen, már megígértük.
2: Na, de most Barcelona, március 15-i hétvége.
3: Ákos, szerinted?
4: Hang
2: nélkül.
5: Mindig spórol a mikrofonom. Szóval a múltkoriból kiindulva olyan egy-két hónap előtte az volt az általános stratégiád, amit javasoltál, hogy január-február. Hát,
3: igen, ez az általános, viszont vannak benne ugrándozások, meg légitársaság függő, mit azt sem tudjuk, hogy honnan Barcelonában.
5: Azt mondta, hogy nem Magyarország, ugye nem?
3: De azt sem tudjuk, melyik az optimális légitársaság.
2: Mert nyilván az innen indulás az magasan árazva, mert március 15.
3: Mert például az...
5: Hát akkor lehet Bécs.
3: Igen, de Barcelonában, hogyha mondjuk valahonnan Angliából, vagy akár Olaszországból, ott Wizz Air is van, EasyJet is van, Ryanair is van, tehát például az EasyJetnek már most tök jó arányi vannak márciusra, hogyha van a környéken EasyJet, teljesen más, mint hogy a Ryanair. A Ryanair az inkább három hónap előtt van egy nagy lezúzás, a Wizz Air meg most az elmúlt...
2: Angliából menne, most értem.
3: Angliából, Angliából szerintem a... Én most láttam EasyJetnél tök jó árakat, ott szerintem még a Jet2 is szóba jöhet, úgyhogy ott egészen egyszerűen én azt csinálnám, hogy mostantól azt gyakorlatilag hetente figyelném, beáltanám az árértesítéseket, és akkor előbb-utóbb az Angliából gyakorlatilag szerintem egy 30 fontért lesz.
2: Tehát mostantól
3: lesz
2: érdemes figyelni, mert
3: és azon se lepődnék meg, mert én már... Hát, nem azon az út irányon megyek, de ismerősnek már intéztem, vagy kérdésre válaszoltam, és ő már easy egyeket foglalt többet is, mert ott már teljesen lent vannak a februári-márciusi árak is. A Wizz Airnél van, ahol lent van, van, ahol általában fönt van, úgyhogy, és a Ryanair az, ami most kifejezetten magas, és az még várakozós mindenképpen, hogyha éppen a Ryanair jönne be nekünk.
5: Hát meg, hogy melyik reptéren, mert ott van még délebre az a Girona reptér, én nem jártam.
3: Az pont éjszakra, de
5: akkor éjszakra, igen. Köszönöm, de ha de hogy az, ott nem jártam, de ott még szokott lenni néha, amikor összeesik az árfolyam.
3: Igen, de délre is van egy reptér, ami kiszolgálja a Barcelonát, de most már azért ritkán fordul elő az, hogy olyan árkülönbség legyen, hogyha valaki kifejezetten a Barcelonába, tehát a városba akar menni, akkor megérje, hogyha valaki csobbanni is akar, meg a környéken éjszakra kóricálni, akkor lehet, hogy Zsironába érdemes egyik irányba menni, de alapvetően. Magyarországról egyébként, mert azt szokták még sokan kérdezni, azért a 10-15 ezres ár az nagyjából beállt ilyen alapnak, az alá ritkán szokott menni, de azért az tök látványos a jövő január-februárnál is, hogy a Wizz Air hamarabb kezdi levinni az árakat, mint a Ryanair. Ryanair nagyobb ugrásokkal megy le. A Wizz Airnél pedig az látványos, hogy az utolsó 2-3 hétben még azért van egy ilyen lépcsőzetes, egy újabb last minute hullám, amikor még lejjebb mennek. Tehát, hogyha valaki a mindig télen mondjuk 2-3 héttel indulását is bőven talál jó árakat. Gyakorlatilag az utolsó 2-3 nap, amikor már magasra árazzák, valószínűleg azokra utazva, hogy mindig vannak, akik hirtelen is menniük kell, mert valami rendkívüli esemény miatt, és azok bármilyen áron megveszik, azoknak nem akarják olcsón adni, akkor se, hogyha elvileg lenne hely a gépen, de még azon túl, tehát a 3-4 naptól 2 hétig is egész jó árak vannak. Nyilván a kiemelt időszakokat leszámítva, úgyhogy Barcelonából nézném ezeket.
5: Ezt kézzel szoktad ellenőrizni, hogy van egy ilyen AI ügynököd, ami ezeket vizsgálja, vagy monitorozza neked folyamatosan?
3: Ez itt belül.
5: Fejben.
3: A tekervények.
2: Hát még.
3: A tekervények.
5: Fejben dől el ez is.
2: Még aztán az AI-ok rád nőnek,
3: nem,
2: akkor kiül a rovat, csendet sugárzunk, fütyül a szél, ördögszekerek pörögnek itt.
3: Van Excel táblán, vagyis hát már Google táblázatkezelő tábla, hogy hívják, azt nem is tudom. Docs, nem, az a másik.
2: Google Sheet.
3: Sheet táblán van, igen.
2: Nagyon jó. Azt írja, hogy kedves hallgatója, azért a kivit ne ajánljuk mezei embereknek, azt nem tudom, ki a mezei, mert tudjuk, ha baj van, sokkal nehezebb bármit intézni, ha nem közvetlenül vesszük.
3: Szerintem ezt elmondtuk, nem?
5: Ugye igen.
2: Kiváló.
5: De köszönjük a visszajelzést.
3: De egyébként szerintem Tehát vannak olyan összeköttetések, ahol mondjuk nagyobb az árkülönbség, ez főleg ugye hosszabb távú járatokon, tehát abszolút nem zárkozóan. Tehát kicsit zavar, hogy ahhoz képest, hogy mennyire hasznos a Kiwi, és milyen sokszor használjuk, nagyon jó összeköttetéseket, csatlakozásos kapcsolatokat ad ki. Nekik is meg kell élniük, nyilván fejlesztettek hatalmasat. Ahhoz képest szerintem sokan csinálják azt, hogy onnan tovább mennek és lefoglalják maguk, és én is sokszor így sem, de még én főleg rövid távon utazom, de hosszabb távon én már csak ezért is valószínűleg fogok náluk foglalni, meg ügyintézni más közvetítőknél. Egészen meglepő 20-25%-os kedvezményeket is találtam a légitársaság áraihoz képest, például az Azori szigetekre, mikor mentünk, de még egy Norwegian jegynél is voltak ilyenek, hogy markáns különbség volt, és négyen mentünk családilag, tehát egy egészen kézzelfogható, több tízezres különbség volt. Közel volt a járat, nem éreztem úgy, hogy bármi információs kockázat értesítési dolog lehetne, abszolút megérte, működik, és amit te is mondtál, hogy utána bekerül a profilodba, ugyanúgy látod, egyet, tehát már nem az van, hogy onnantól kezdve nem tudok semmit, és akkor rajtuk keresztül kell, ugyanúgy benne vagy a saját profilodban, és onnan tudsz becsekkolni mindent, úgyhogy ez...
5: Jó, de te rutinos vagy, meg gyakorlatilag hallgató meg azt mondta, hogy nyilván aki mondjuk most ismerkedik az utazással, annak lehet, hogy nem rögtön a mély vízbe kell ugrani ezzel a ezekkel a rendszerekkel.
2: Igen. Hát aztán a tanárok is nagy bajban vannak, írja nekünk Henny, hogy azért a reptársaságokat csókoltatom, bárhová is mennék az őszi szünetben, de máskor is, tanárként csak akkor lehet, ugye mindig a legdrágábbak a jegyek.
3: Hát ez sajnos
2: az
3: így
2: nagy szívás.
3: Igen. Igen, igen, ez kétségkívül így
2: van. Recept, hát, nem,
5: de múlt héten beszéltünk, hogy...
2: Hát ha csak nem egyébként, de nem, mert...
5: Később megy és hamarabb jön, tehát hogy feláldoz.
3: De nem tud. Hát most egy tanár, most mondja azt az igazgatónak,
5: nem
3: úgy, hogy...
5: Nem az összeszüneten belül. Úr, tehát, olcsó, hogy nem a, jó, de. Nem a teljes hetet, hát mondjuk, hogy... Tehát
3: én csak kedden állok munkában, mert akkor olcsóbb a jegy.
5: Nem így gondoltam, hanem azt, hogy azt beszéltünk múltkor, hogy vannak olyan, hogy elindul mondjuk 24-25-26-án, és visszajön mondjuk 30-31, ott még lehet valamit alakítani, de igen, hogy rövidebb, nyilván ilyen áldozattal.
3: Én azt mondanám, hogy rövidebb köröknél megúszhatjuk dupla árra, tehát mondjuk 10 ezer helyett mondjuk 15-20 ezer, de ha valaki tényleg a november első hétvégén akar hazajönni, vagy hát, ugye, kereslet, kínálat, 50-szeres kereslet, akkor persze, az annyi lesz, persze, vajon, persze. Tenni, sajnos, igen. És igen, a tanároknak ez valóban nehéz.
2: December végén Barcelonából Budapestre egyetemista mikor vegyen jegyet?
3: Hát nem mindegy, hogy a december vége az melyik rész konkrétan, mert ugye karácsony előtt van egy nagy hullám, és ugye ez minden városnál attól függ, hogy inkább munkavállalók, hazajárók, rokonlátogatás, vagy éppen turizmus dominál. Tehát ugye, ha ezekkel szembe tudunk mozogni, akkor például kifelé Angliában gyakorlatilag fél alapáron vannak karácsony előtt 5000-6000 forint kifele minden jegy karácsony előtti napokban, igen. De visszafele azért a két ünnep között már drágább, viszont január elején meg tök olcsó, tehát mondjuk kimenni Angliába, az működik.
2: És nem
3: kevesen járnak ki karácsonyozni például, ez látszik. Pedig azt gondolnám, hogy ott is lenne igény, hogy nem hazajön a rokonunk, ismerősünk, gyermekünk, hanem kimegyünk hozzá, de ez nem látszik a egy árakon. Ugye Barcelonában elég kiegyenlített azért. Van egy jó nagy ugrás, megdrágulnak egy karácsony előtt, viszont a turista forgalom is már népszerű, téli szünet, látogatás, még akkor is kedvező időjárás, úgyhogy ott azért a szokásosnak a duplája szokott maradni, tehát 20-30 ezer között szokott lenni a két ünnep között is. Úgyhogy ha ennyiért van, akkor lehet, hogy utána egy kicsivel olcsóbb lesz, de akkor nem nagyon, ott nincsenek nagy csodák, azt érdemes megvenni. Viszont a hazafele előtte sem sokkal drágább, tehát jöttünk mi már haza karácsony előtt néhány nappal Barcelonából, és azért 20-as év, vagy 20 alatt is el tudtuk csípni. Nem minden járatra, de hát volt annyi rugalmasság, hogy tudtunk választani. Nálunk az általános suliban az angol tanár rendszeresen utazik. Mit írt a hallgató?
2: Mindjárt megkeresem, hogy melyik csatornára jött.
3: Akkor a harmadikra, mert kettőt megnéztünk.
2: De miért nem? Ja, mert nem a tetején vagyok. Aha. Tehát nálunk az általános suliba az angol tanár rendszeresen utazik, és utána angolul meséli az élményeit a gyerekeknek egy évből, kb. 3 hét így telik, addig megoldják helyettesítéssel.
3: Érdekes.
2: Igen.
3: Beállítja tanulmányi kirándulásnak. Hát ugye van, ahol ezt elfogadják, van, ahol nem. Tehát ugye van, aki hiába mondja, hogy tapasztalatokat gyűjt a rovatához a munkahelyén, de ezt valahogy annyira nem szokták értékelni a kollégák. Hát ilyen is van.
2: Hát azt hiszem elfogyott az időnk, úgyhogy szerintem
5: De, de a rossz volt, hogy egyedül utazik, nem?
3: Erre már inkább nem reagált a Balázs, hogy nem figyelt, jó van?
2: Nem okay, figyeltem, mert Stuka üzenetét olvastam, hogy egy záró akkordként ezt beillesszük, küldött egy tőzsdei örökbecsüt. Csokolom, eddig esik a tőzsde. Úgy fél ötig. Miért? Mert akkor zár. Köszönjük szépen, Stuka. Rég látunk, szerintem előbb-utóbb lehet, hogy vele is kéne beszélgetni.
3: Igen. Jó lenne.
2: Na, azt mondja, hogy köszönjük szépen a megtisztelő egész heti figyelmet, nem csak a mait. Jövő héten folytatjuk, majd hétfőtől fél héttől jön az új és friss Millás reggeli, és hát addig is ugye hétvégi összeállítás, ismétlés, mindenféle egyéb tartalmak, millásregeli.hu, aki lemaradt valamiről a héten, vagy még korábban, az visszahallgathatja ott, és természetesen mindenkinek nagyon szép napot kívánunk, és jó hétvégét! Sziasztok!
1: Véget ért a mese mára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
0: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
1: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
4: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
4: De a kórház? Milyen kórház?
1: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel. A rovatot a 13. kerületi Metrodom Beat lakópark támogatja. Metrodom Beat. Életed. Ritmusod. Egy erős KKV-t kérnék.
6: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
1: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
6: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
1: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
7: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között Environtech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. Environtech, ahol a zöld átállás kézzel foghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival. Elindult a természet hű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk, a borkritikusból borásszá a vanzsát Benyák Zoltán lesz az Arany Háromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Figyelem, kávérajongók! Szombaton irány a Millenáris, mert jön a kávénapja. Egész napos kóstolók és izgalmas programok várnak a belépő árában. A kiállítói piac téren pedig bevásárolhatsz a kedvenceidből. Merülj el az ízek világában, és fedezd fel a kreatív újdonságokat is a kávékészítő biciklitől a kávéfagylaltig. Kávénapja október 10-én a Millenáris üvegcsarnokában, ahol minden korty ízélmény.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
9: Dzsungel ez a város, elkísérlek. közlekedési információk a Rádió Cafén.
10: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél a buszsávban. Torlódásra kell készülni a Boros tértől. Lassú a haladás a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Károly körúton az Asztúria előtt, valamint a Rákóczi hídon Budára. Lezárták a Pázmány Péter sétányt várhatóan vasárnap este 8 óráig rendezvény miatt. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában, mától a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakasz már korábban lezárták. Lezárták ma estig a 8. kerületben a Horánszky utcát a Kródi Gyula utca után darúzás miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok a budai végállomásuk felé terelve közlekednek, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Farkas Renát, a BKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
12: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
9: Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Lemondásra szólította fel az ÁSZ elnökét Magyar Péter. Segítséget ajánlott Putyin a közel-keleti háború rendezéséhez. Ismét több lesz a napsütés, de erős szélre készülhetünk ma. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt-Andi. Magyar Péter miniszterelnök lemondásra szólította fel Vindis Lászlót, az állami számvevőszék elnökét és Rigó Csaba Balást, a gazdasági versenyhivatal vezetőjét. A kormányfő szerint a számvevőszék az elmúlt években nem látta el megfelelően a közpénzek ellenőrzését. Magyar Péter arról is írt bejegyzésében, hogy hamarosan a bírák dönthetnek a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőiről, akiket szintén a korábbi hatalom kiszolgálóinak nevezett. Vindis László néhány napja Baka András köztársasági elnök közbelépését kérte, mert szerinte Magyar Péter bejegyzései veszélyeztethetik a hivatal függetlenségét. Nem volt beleszólása a Magyar Művészeti Akadémiának az NKA 17 milliárd forintos forrás elosztásába, közölte az MMA újraválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Turi Attila hangsúlyozta, az összegek felosztásának nyilvánosságra kerülése után tájékoztatást kértek a pénz felhasználásáról. Turi Attila szerint egyes kollégiumokban felmerülhetett politikai nyomásgyakorlás, de az MMA nem pártpolitikai intézmény. Az elnök beszélt arról is, hogy készek együttműködni a kulturális tárca vizsgálatában. Segítséget ajánlott a közel-keleti háború rendezéséhez az iráni kollégájával tárgyaló orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, Moszkva kész minden tőle telhetőt megtenni a helyzet megoldásáért. Az iráni elnök ugyanakkor a párbeszéd iránti elkötelezettsége mellett arról beszélt, hogy az Egyesült Államok minden egyes tárgyalás alkalmával újra támadást indít ellenük. Élőben közvetíti a Brit Gramofon és a Duna Szabó Stein Imre rendezésében a Concerto Budapest október 11-i Kurtág estjét. Az esten Kurtág György 43 kamarazenei miniatűrje mellett a D. Stehardin című egyfelvonásos opera nemzetközi nyilvános bemutatója is látható, de Liszt Ferenc Gyász gondolája is felhangzik a Zeneakadémia nagy terméből. A nemzetközi és hazai közvetítés vezető rendezőjét és producerét Szabó Stein Imrét hallják.
14: Az a címe, hogy Kurtág György kamarazenéje, virág az ember. Tulajdonképpen zenei fragmentumok, nyilván az alapvetően a Concerto Budapest szólistái vesznek ebben majd részt. Klenyán Csaba, Noah Hendrix zongorán, Szalai András cimbalom, Kacsanderos fuvola, Keller András természetesen hegedűn, a Keller kvartett is megszólal, és persze Perényi Miklós. Azért érdemes élőben közvetíteni nemzetközileg, mert egyébként őt tekinti a világ sajtó, vagy a közvélemény az utolsó élő avantgárd zeneszerzőnek. Kerestem az utat, fölhívtam a Gramofont, melyik valószínűleg a legrangosabb zenei, nagyon konzervatív beállítottságú médium, konzervatív nem politikailag, hanem a filozófiát tekintve, és nem egy streaming platformként működnek, úgyhogy nagy erőfeszítésekbe tel, de végül is rábólintottak, és helyet fognak adni az élő közvetítésnek. A másik húzás akkor ezzel együtt az volt, hogy azt gondoltam, hogy mennyire menő lenne, hogyha közmédia esetleg egy érdekes kísérletként elfogadná azt a koncepciót, hogy mi lenne akkor, hogyha főműsoridőben menne egy ilyen magas kulturális, nagyon minőségű közvetítés, mert hogy most az fog történni, hogy egy negyed órás csúszással, de lényegében élőben 19.45-től szépen megy a főcsatornán, és ez ilyen értemben egy ilyen kicsit történelmi jelentőségű dolog.
15: Időjárás a Rádió Cafén.
13: Ma eleinte még több felhő lesz az égen, de napközben felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok várhatók, számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz az északnyugati szél. Délután 16 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap újra több felhő érkezik fölénk, eső, zápor napközben szórványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő.
15: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Szutor Zoltánt untatja a monotonitás. Saját bevallása szerint nem hívja az olyan előadóknak, akik mintha klónoznák az ugyanolyan dalaikat. Ezért az általa vezetett Belmondó zenekar 25-ös lefoglalt tárgyak albumán alkotói koncepció volt, hogy olyan sorstársaihoz szóljon, akiknek úgy szintén rossz a monotonitás tűrő képességük. A nagy lemezen békésen megférnek egymás mellett gitáros balladák, trap és rap alapok, metal riffek és a klasszikus beat korszakra emlékeztető hangzásvilágú szerzemények. A Cortizol című akusztikus gitár alapú alternatív rockdal már a dalszövegében is maximálisan megfelel a kitűzött célnak, hiszen a monotonitás okozta stresszre hívja fel a figyelmet.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 2017-ben startolt Duck Shell együttes a világzene sajátos ötvözetét játsza. Célkitűzésük szerint ska, punk, hip-hop, brazil és balkáni hatásokat kevernek. A balkáni vonalat rendesen megnyomták egyik kedvenc, visszatérő témájukkal, a vonatokkal, amelyek menetrendszerűen megérkeznek dalszövegeik ízes soraiba, ha már máshová nem feltétlenül. A kérdéskör legalább annyiszor előkerül a Duck Shell-nél, mint Demién Ferencnél, aki pedig köztudottan pár röpke évtizeddel korábban kezdte. A kilépő kocsma közeli vasútállomásán részeg állat áldogál a peronon. A gőzmozdony szereplőit váróteremben alvás és kerék alá becsúszás veszélye is fenyegeti, a blitz esetében már a cím is kapásból megválaszolja a fejünkben motoszkáló kérdést. Vajon mi lehetne még ennél is balkánibb?

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A dél-afrikai gyökerekkel rendelkező, ám Angliában született és ott is alkotó neo-soul énekesnő, Amanzi gyerekkorában gyakran érezte magát magányosnak, holott mindig sok ember vette körül és szerető közegben nevelkedett. Never Enough című 2025-ös dala megírásával segített saját magának feldolgozni ezt az érzést, hiszen szeretetből sosem elég. A számhoz még ugyanabban az évben remixet készítő brit producer Rayum, polgári nevén Elliot Erickson, az eredeti felvételhez képest sokkal hangsúlyosabbá tette az elektromos gitáron lejátszott futamokat a saját verziójában. Ő inkább úgy gondolhatta, gitárokból sosem elég. Bölcs gondolat.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: A Magyar Tőzsde Világa kiállítása a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban október 25-ig. Vállalkozások, részvények és nagy gazdasági döntések a 19-20. Század fordulójának Budapestjén. A 19. század végén a tőzsde több volt egyszerű pénzügyi intézménynél, a kereskedőteremben percek alatt dőltek el vállalkozások sorsai. Áruk és részvények cseréltek gazdák, miközben a brókerek és a befektetők között gyorsan terjedtek a hírek és az információk. Kik voltak, akik nap mint nap beléptek ebbe a különös világba? Milyen áruk és értékpapírok forogtak a tőzsdén, és milyen szerepet játszott mindez az ipar, a közlekedés és a kereskedelem fejlődésében? Mit jelentett a tőzsde a 19. századi Pest életében? Milyen áruk és értékpapírok cseréltek itt gazdát, és vajon hogyan születtek itt vagyonok, vállalkozások és néha legendák is? A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum időszaki kiállítása azt a pezsgő világot idézi fel, ahol a pénz, az információ és a kockázat találkozott. A tárlat október 25-ig látogatható. Segélykiáltás, az utca jogász Vita Színháza a szociális juttatásokról az 5-ös 10-ben, október 9-én. Magyarországon elég csak átfutni az állami támogatások és kedvezmények sorát, hogy

0: során színházi jelenetekkel formálnak meg egy-egy fontos témát, hogy aztán alaposan kivesészhessék. Szakértőként az utcajogász egyesület tagjai is felszólalnak, akiknek a résztvevők közvetlenül is feltehetik kérdéseiket. Segélykiáltás, az utcajogász vita színháza a szociális juttatásokról. Péntek este az 5-ös 10-ben. Kucok, játszunk velük mesét. Interaktív meseszínháza Tünet együttes tagjainak közreműködésével október 10-én a Klebelsberg Kultúrkúriában. A Kucok egy színházi előadás és egy kreatív mozgásos zenés vállalkozás foglalkozás keveréke 3 és 7 éves kor közötti gyerekeknek. Milyen is egy kucok? Barátságos rejtekhely, ahová behúzódva a fantázia határtalan kalandokra indulhat. Zúg, amely meg annyi titkot tartogat. Kucokfalva lakói, vagyis a kiváló jazz muzsikusokkal kiegészült Tünet együttes a gyerekek segítségét kérik az elveszett királylány felkutatásában és az éjszaka lidérceinek elűzésében. Az úton a kis kalandorok találkozhatnak az egyszemű óriással, a rozsdás robottal vagy a lila hangyásszal. A játék, a tánc és a zene részesei lehetnek, miközben ők maguk is mesehőssé válnak. A kucoki erdőben mérve reggeltől másnap reggelig tartó mágikus úton a kicsik saját hangja, teste és mozdulatai lesznek a történet, a zene vagy akár a szereplők mozgatói. Eközben ők maguk is szabadon játszhatnak, mozoghatnak, ismerkedhetnek képességeik határtalanságával. Szombaton délután Kucok, interaktív meseszínház a Tünet együttes tagjainak közreműködésével a Klebelsberg Kultúrkúriában.
1: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Elindult a természet hű borokkóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borász szálvanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
4: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai trófea grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svéd asztal közel 100 féle étellel, törlei gálapesgővel, eredeti csapol pilsner urquellel, Hilltop borokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai trófea grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az amerikai sztár hip-hop csapat a Roots 1999-es Grammy-díjas dala a You Got Me több nagyszerű, ugyancsak Grammy-díjas zenész közös munkája. A dalt részben Jill Scott soul R&B énekesnő szerezte, a rapbetéteket a csajrapper Eve magyarázta szalagra, a refrént pedig Erykah Badu soul énekesnő dalolta fel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Wet Leg elnevezésű brit rock együttes 2019-ben jött létre a White-szigeten. Ez a kis földdarab a La Manche csatornában fekszik, néhány kilométerre a brit partoktól. 1897-ben itt állították fel a világ első rádióállomását, és egy itteni lakos találmánya a légpárnás hajó, amely azóta is a leggyorsabb közlekedési eszköz, ha el akarunk jutni erre a szigetre. A zenekar neve is állítólag onnan ered, hogy bárki, aki korábban csónakkal közelítette a szigetet, csak úgy tudott partra szállni, ha közben belegyalogolt a sekély vízbe, és így nedves lett a lába. Ryan Teasdale és Hester Chambers hívta életre saját névre keresztelt nagylemezük 2022-ben a Brit Albums Chart, az Ausztrál Aria Albums Chart és az Irish Albums Chart első helyre is felkerült. A 65. Grammy díját adón ők nyerték a legjobb alternatív zenei album díját, illetve elnyerték a 2023-as Brit Awards legjobb új előadójának és a legjobb brit csoportnak járó elismerést is.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Keanu Reeves iránti tisztelete jeléül választotta a Johnny Utah művész nevet a Jacob Lee Nicholas Salinger néven született kaliforniai énekes, mivel így hívták a színész által megformált karaktert az 1991-es Holdpont című filmben. Aztán, amikor az indie pop előadó Honey Pie című 2019-es szerzeménye felrobbantotta a TikTokot és a Spotify-on is 200 millió feletti hallgatottságot produkált, csengett a telefon. A vonal túlsó oldalán nem más, mint maga Keanu Reeves szól. Meg, és udvariasan megkérte rajongóját, hogy változtasson művésznevet. Abban a pillanatban Johnny Utah, mint zenész, megszűnt létezni. Azóta Johnny-ként tevékenykedik.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
1: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív globális gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon Enyerté. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Három koncert, három kiemelkedő esemény a Concerto Budapest Fesztiválján október 11-én. Oscar-díjakkal és Kossuth-díjakkal elismert szerzők és előadók, kivételes művek és hangszerek, a 100 éves Kurták György operája először a Zeneakadémia színpadán. Mi ez, ha nem magyar kincsek ünnepe?
1: Figyelem, kávérajongók! Szombaton irány a millenáris, mert jön a kávé napja. Egésznapos kóstolók és izgalmas programok várnak a belépő árában. A kiállítói piac téren pedig bevásárolhatsz a kedvenceidből. Merülj el az ízek világában, és fedezd fel a kreatív újdonságokat is, a kávékészítő biciklitől a kávéfagylaltig. Kávé napja október 10-én a millenáris üvegcsarnokában, ahol minden korty ízélmény.
3: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svéd asztal közel 100 féle étellel, tőrlei gálapesgővel, eredeti csapolt pilsner urquellel, Hilltop-borokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai Trófea Grill étterem, Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Panaszbejelentési rendszert vezetnek be a gyermekvédelemben. Folytatódtak a diák tüntetések Franciaországban. Ismét több lesz a napsütés, de erős szélre készülhetünk ma. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Közvetlen panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a visszaéléseket névtelenül is be lehet majd jelenteni, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Előre be nem jelentett ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. Emellett jóvátételi program indul pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséggel, valamint tanulási és munkába állási támogatással. Még nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről, számoltak be a szakszervezetek a szociális szektor érdekegyeztető fóruma után. Közleményükben úgy fogalmaznak, Magyar Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban, a rendezés pedig egyre sürgetőbb, mert az alacsony fizetések már az ágazat összeomlásával fenyegetnek. Zajlik a múzeumok és a színházak működésének felülvizsgálata, és már a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, valamint a Magyar Művészeti Akadémia vizsgálatával is foglalkozik a kulturális tárca, írt a közösségi oldalán a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, meg kell szüntetni minden olyan tevékenységet, amely a Fidesz-KDNP önkény uralmát szolgálta a kulturális szférában. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt az idén, közölte a Hungaromet. A nyár a legszárazabb és a második legmelegebb volt 1901 óta. Június végétől az egész országot extrém szárazság sújtotta. A csapadék az elmúlt 30 év átlagának mindössze harmadát érte el idén nyáron. nem indít támadást Irán ellen az amerikai félidős választások előtt az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump arról írt közösségi oldalán, hogy eredményes megbeszéléseket folytatnak Teheránnal. Az iráni kikötők amerikai blokkádja továbbra is érvényben van, a hormuzi szoroson keresztül pedig zavartalanul folyik az olajszállítás, tette hozzá az elnök. Teherán tegnap közölte, hogy nem mond le az urándúsításról, és uránkészletét sem adja át. Közben Putyin segítséget ajánlott a közel-keleti háború lezárásához. Az iráni elnök megerősítette, egy országa nyitott a párbeszédre, ugyanakkor azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy a tárgyalások idején is támadásokat indít. Folytatódtak a diáktüntetések Franciaországban. A szakszervezetek a héten már másodjára hirdettek országos tiltakozónapot a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt. A keddihez képest a tegnapi tüntetésen kevesebben, a szervezők szerint 130 ezren, a belügyminisztérium szerint 72 ezren vonultak utcára. A hatóságok több mint 500 résztvevőt előállítottak, 48 rendőr megsérült.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Ma eleinte még több felhő lesz az égen, de napközben felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok várhatók, számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz az északnyugati szél. Délután 16 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap újra több felhő érkezik fölénk, eső, zápor, napközben szórványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
5: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
6: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégeim Fodor Orsolya, bábrendező, előadó és dramaturg, valamint Varsányi Péter, író, rendező, bábrendező, akiket köszöntök, sziasztok!
7: Szia! Hello. És köszöntünk mindenkit!
6: És egy közös alkotás kapcsán vagytok itt, ugyanis ez egy fontos kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha egy törzs teljesen véletlenül feltalálja a kapitalizmust, és vajon hogy lehet egy ilyen bonyolult rendszerről beszélni, amelyben egyébként mindannyian élünk, ráadásul úgy, hogy közben bábszínházat, vagy áldokumentumfilmet, filozófiát is, egy kis Pamped Gabót is belecsempészünk. Szerintem így ez a mai beszélgetésünk témája, mert hogy a darab címe Capitalism for Children. Kezdjük azzal, honnan jött az ötlet, hogyan születik meg két bábrendező fejében az, hogy foglalkoznunk ezzel, és így is.
8: Amúgy a leggyorsabb válasz, hogy az egyik felhívja a másikat, akkor ezt okay. Szerintem fejts ki egy kicsit bőven.
7: Igen, itt én voltam az egyik, Orsi volt a másik. Azt hiszem, hogy az kezdett el foglalkoztatni még így évekkel ezelőtt, hogy érzékeltem a magamon is, a környezetemen is egy, vagy hát ezen a szűk belpesti művészközegen egy kapitalizmus ellenességet, és közben folyamatosan azzal szembesültem.
6: Bárja, az ember azért ezt csinálja, feltalál valamit, kicsit élvezi, és utána ellene megy. Lehet, hát hogy igen, itt tartunk most?
7: Lehet, bár nem én találtam föl.
6: De. Az, én úgy azt mondom, hogy az ember, és aztán igen, különböző igen. Rétegei, tudod, ez, szerintem én már erről beszéltem veled. Tehát, hogy feltaláljuk a palackozott vizet, majd úgy gondoljuk, hogy ezt nem kéne. És akkor elkezdünk hordozgatni magunkkal a kulacsot, és rakunk bele vizet.
7: Hát igen, meg lehet, hogy már annyit változott a kapitalizmus, amióta kitalálták, hogy ez már nem is az. Minden esetre azt éreztem, hogy ilyen vitahelyzetekben valójában nem vagyok felvértezve, vagy hogy nem tudok feltétlenül észérveket mondani a kapitalizmus ellen, inkább érzeteim, érzéseim uh-huh. vannak, meg szorongásaim, és szerettem volna hát egy ürügyet arra, hogy ennek úgy jobban utána menjünk. És ezzel a gondolattal kerestem meg Orsit, illetve volt egy ködös vízió is arról, hogy van egy nagy fa az üres színpadon, és körülötte gyerekek, akik eljátszák, felépítik a kapitalizmust. Szóval ezzel az ajánlattal kínáltam meg Orsit, aki bevallotta, hogy ő se sokat tud a kapitalizmusról, úgyhogy így két naív bábrendező indult el ezen az úton.
8: Igen, és amit az elején felvetettél, hogy lehet erről a bonyolult témáról beszélni. Hát például úgy, hogy megpróbálunk nem csak bonyolultan beszélni róla, tehát hogy az előadáson belül talán ez az előadás biztos, vagy én úgy tudom, hogy közgazdászoknak is tud újat mondani, vagy hogy nagyon izgalmas nekik, de hogy nekünk nem titkolt célunk, hogy olyan embernek, aki esetleg fél kinyitni egy közgazdaságtankönyvet, és fél...
6: Vagy eszébe se jut.
8: Ne azt érezze, hogy akkor nekem ez az előadás nem nekem szól, én nekem itt nagyon kéne gondolnom valamit, és hogyha én nem gondolok itt nagyon erősen valamit, és nem vagyok nagyon erősen vagy prókapitalista, vagy antikapitalista, akkor nem fogom érteni ezt az előadást. Én az eddigi visszajelzések alapján az is érti az előadást, miközben az előadás foglalkozik a nem értéssel. Szóval inkább úgy mondanám, hogy az előadás nyelvét, meg rendszerét az is érti, aki most először gondolkodik el azon, hogy ő akar erről bármit állítani. És egyébként egy nagyon divatos téma egyébként, csak általában úgy szoktunk róla beszélni, hogy nem kifejezetten a kapitalizmusról beszélnek előadások, hanem valamilyen téma mentén ezt is érintik. És ettől volt szerintem izgalmas és nehéz is szerintem ez a vállalkozás, hogy azért az, hogy valakik azt állítják, hogy mi most kifejezetten a kapitalizmus megértését fogjuk itt végigvinni, és nekünk ez a célunk, és még akár meg is értetni, az olyan volt, hogy egyszerre ijesztő, és pont ez volt benne az izgalmas. Hogy két bábrendező akarja ezt így megcsinálni.
6: Nekem is az a kérdésem, hogy magyarázni akarjuk a kapitalizmust? Be akarjuk mutatni, vagy már mint én, vagy megmutatni, hogy ebben milyen az élet?
7: Hát igazából szerintem itt a kutatás volt talán a kulcs szó, hogy...
6: Na, akkor nézzük azt.
7: Hogy egészen a kapitalizmus gyökereig, vagy kezdetéig próbáltunk visszamenni, és ennek a történetiségét, meg szakirodalmát is megismerni, de közben kutatás alatt nem valami nagyon komoly, rigorózus akadémiai dolgot kell érteni, hanem igazából a színházon keresztül, meg a saját hülye asszociációink mentén játszottunk, és hogyha rábukkantunk valami érdekesre, akkor abba az irányba mentünk. Úgyhogy tulajdonképpen az előadás az a kapitalizmus mellett elkezdett egyre inkább erről a alkotáson keresztüli megértésről is szólni, amit a világ bármely témájára lehet alkalmazni aztán.
6: Így van, és a színháznak tulajdonképpen ez dolga is.
8: Igen, úgyhogy így a megértést mellett végül a bennélésről is szólt, vagy hogy mi, akik alkotók ezt így projekt végigvinni ránk, hogy hat ez a rendszer.
6: Milyen volt a kutatás? Meséljetek erről, ez hogy nézett ki? Mit csináltatok? Mi volt a munka megosztás köztetek?
8: Hát igazából én nagyon hamar igent mondtam erre a projektre, és hát több koncepciónk is volt, több lépcső, és ami nagyon sokat segített, hogy a staféta pályázat előtt, ez egy staféta nyertes előadás, előtte nyertünk egy rezidenciát Prágába, az Alta stúdióba, ami egy kortárs, nem csak előadó művészeti, hanem ilyen közösségi tér, és két hetet töltöttünk kint Prágában, ahol mi teret és időt kaptunk arra, hogy kutassunk úgy, hogy nem volt előadási kötelezettség, tehát egy prezentálást csináltunk a végén, de valójában mi kérhettünk feedbacket a helyiektől, segítséget, és igazából volt két termünk, egy próbaterem, meg egy irodaterem, és ott kezdtünk el egyrészt konzultálni konzulensünkkel, másrészt pedig kutatni különböző módokon. Úgyhogy igazából ez és ott történt meg az, hogy az a sok koncepció, amit kidolgoztunk az előadásban, azt rájöttünk, hogy amúgy akár mindet valahogy bele lehet építeni az előadásba.
7: Igen, a különböző módokon kutatásból most, ami eszembe jut, és izgi volt, meg talán meglepő, hogy ezt kutatásnak hívjuk. Voltak olyan alkalmak, amikor Orsival lefeküdtünk a földre, kiválasztottunk egy-egy fogalmat, ami valahogy a kapitalizmus nagy témaköréhez kapcsolódik, és semmi más nem kellett csinálnunk, csak már nem tudom, hogy 5 percig vagy 10 percig, de álmodozni, flashelni arról a szóról. És egy csomó olyan gondolatkérdés, vagy akár szójáték született ezekből, aminek lehet, hogy akkor még nem láttuk értelmét, inkább csak vicces volt, és aztán idővel valami tartalommal, jelentéssel is terítődött, vagy megértettük, hogy mit is jelent az a látszólag két egymástól távoli dolog összekapcsolása.
6: Azért azt gondolom, de lehet, hogy most butaságot mondok, vagy gondolok, majd meglátjuk. Csak az, amit most elmondtál, az azt képzelem, hogy ez a bábosnak, tehát akik a bábbal dolgoznak, azok alapvetően kell a gondolkodásába. És azt is gondolom, hogy ugye a színészeten belül, tehát a báb színészet az nagyon-nagyon nehéz, mert nem csak magadon engeded át, hanem amit magadon átengedsz, az bele kell lehelni egy bábba is. Úgyhogy ilyen értemben azt érzékelem, hogy innen indulva próbáltok meg valamit megnézni, amiben egyébként benne vagyunk, tehát kiszállni nem lehet belőle. Ugye nem tudod elképzelni, hogy milyen az élet a kapitalizmuson kívül, hisz ebbe élsz, és mégis valahogy kiszállni és úgy közelíteni. Szóval, uh-huh. hogy nagyon nehéz, tehát ilyen többszörösen és áttételesen kibe-kibe, és át kell magadon vezetni, úgyhogy nagyon tetszik nekem ez a fajta brainstorming, vagy felkészülés, vagy módszertan. És kíváncsi is vagyok, hogy aztán hogyan haladtatok tovább, mi történt, csak ez még szerintem egy nagyon hangsúlyos, hogy itt mi minden történetet, mert ezt így szerintem mi átlagemberek nem feltétlenül tudjuk, hogy így hogy történik meg a gondolat, vagy, a, vagy uh-huh. az alkotás.
8: Ami közös végzettségünk, mind a ketten bábrendezőként diplomáztunk, csak nem egy osztályban, és az, hogy a folyamat egy pontján mi eldöntöttünk, hogy mi leszünk a színpadon is, tehát hogy a úgymond a előkészületi koncepciózus munka, és aztán az előadói munkát is mi fogjuk ebben csinálni, ezt a kibeszvicselést, ezt folyamatosan kellett gyakorolni igazából. Mert abban szerintem mindkettőnknek több tapasztalata van, amikor kint vagyunk. Most már van tapasztalatunk abban is, amikor bent, de hogy amúgy nem olyan sok, és hogy ilyen szempontból is nagyon izgi volt.
7: Igazából egy ilyen kettős szemüveggel próbáltuk megközelíteni az egész témát, hogy, és ez az előadásban is tetten érhető, hogy kettős szerepben vagyunk a színpadon is. Egyszerre ilyen kis idézőjeles istenekként manipulálunk egy terepasztalon egy társadalmat, uh-huh. akik látszólag maguktól építik fel hát ilyen, a kapitalizmust,
6: ez
7: tehát igazából mit csináljuk.
6: Tehát ez az istenek beavatkoznak fentről.
7: Abszolút, igen. Uh-huh. Vagy nagyítóval vizsgáljuk azt a társadalmat, és akkor ebben van egy ilyen ironikus távolságtartás, vagy szemtelenség. De közben, ahogy mondtad, hogy mindannyian benne vagyunk a kapitalizmusban, azt éreztük, hogy hát, hogy fel kell tennünk magunk számára is azokat a kérdéseket, hogy mi mennyire vagyunk kedvezményezettjei, vagy mennyire élvezzük a kapitalizmust, mennyire vagyunk áldozatai, vagy vagyunk egyáltalán bármennyire is. És például, amikor a gazdasági növekedést akartuk megismerni, annak az lett a módja, hogy a lehető leglogikusabb és az egyetlen lehetséges módot választottuk, hogyha meg akarjuk érteni a növekedést, akkor meg kell növelnünk a saját testünket. És onnantól kezdve Orsival járogattunk konditerembe, és abban bíztunk, hogy a viccen kívül talán valami váratlan és valós felfedezés is kijön ebből a hülyeségből.
6: Igen.
8: És igazából ez talán ez különbözteti meg a művész kicsit az akadémikus kutatótól, hogy így elsőre, ha valaki azt mondja, hogy mi így kutatunk, akkor így néz, hogy tessék. Hogy
6: hát ez ilyen tapasztalati út.
8: És hogy valójában, igen, egy kicsit belegondol az ember, hát miért ne? Tehát, hogy, és minden ilyen típusú kutatás az azért volt izgalmas, mert egyszerre koncepciózósan gondolkodni, és mellette a véletlennek is szerepet hagyni. És az előadás első fele egyébként reflektál ezekre a véletlenekre. Tehát, hogy a véletlen kutatás hova tud minket elvezetni. És az abban nagyon jó volt, hogy megengedtük magunknak, hogy jó, hát hogy ne engedjük el ezt az ötletet, hanem menjünk vele tovább.
6: Miért gyerekeknek? Vagyis a cím ugye ez angolul, hogy a kapitalizmusról gyerekeknek.
7: Igazából a kezdő ötletet, tehát a legeredetibb inspirációról nem is mondtam el, hogy egy ilyen internetes fórumon bukkantunk rá egy amerikai állampolgár által írt hosszú mesére. Ezen a fórumon azt a kérdést tették fel, hogy hogyan magyaráznád el a kapitalizmust egy gyereknek, vagy talán egy 10 éves gyereknek, és erre messze az ő válasza volt a legjobb, amiben egy külön kis saját mítoszt épített a kapitalizmus köré, egy olyan arhaikus törzsről, akik rátalálnak egy csodálatos fára, és aztán kisajátítják ezt a fát, elkezdik használni a termését, magát a faanyagot is, és észre se veszik, és feltalálják, és megépítik a kapitalista rendszert.
6: Értékesítik, gondolom, akkor igen, másoknak. Igen. És hát minek utána tulajdonok lesz, akkor ebből úgy
7: hát meg tőkét kovácsolnak belőle, és aztán abból még több alma születik.
8: És ugye itt az, tehát ő arra kérdésre válaszolt ezzel a mesével, hogy egy gyereknek, hogy magyaráznád el, tehát ő próbálta úgy megfogalmazni ezt a mesét, hogy egy gyereknek érthető legyen, Amúgy ez egy érdekes kérdés, hogy az, amit megfogalmazott, az biztosan érthető egy 8 évesnek, mert azért mi is elég sokat elemeztük, és azért nyilván van benne egy bonyolultsága, hogy fogalmaz, pedig ez már egy leegyszerűsített mese volt, és igazából cím azt szerintem arra is reflektál, hogy mi kutattunk, hogy először mi akartuk megérteni, és hogyha mi meg akarjuk értetni valakivel ezt a rendszert, ahhoz igazából lehet, hogy úgy kell mesélnünk, ahogy mi szoktunk mesélni amúgy, amikor bábrendezőként mesélünk, ahogy gyerekeknek mesélünk. Tehát egyrészt ez, hogy van egyfajta sűrítés, vagy akár egyszerűsítés, meg van egy olyan gondolkodás, hogy pont azok a nézők, akik azt gondolnák, hogy ajaj, én ennek nem vagyok szakértője, már a címbe hív, hogy Capitalism for Children, hogy egyrészt mi is gyerekszemmel kutatunk, másrészt te bármilyen néző, aki bejössz, te is nem kell szakértőnek lenned. Szóval kicsit a for Childrenben van egy átvitt, átvitt jelentés. Vagy ez rakódott rá.
6: Igen, nem szükségeltetik elő műveltség a témában, amiért mondjuk én innen ülve hálás vagyok.
8: Várunk szeretettel.
6: Mert az egy nagy teher lenne szerintem, hogy az ember azt mondja, hogy úgy tudom csak megérteni, hogyha ehhez értek, de hát ez nyilván ilyen szűkítés senki nem csinál. De nem baj, hogyha erre felhívjuk a figyelmet, hogy ennek a lényege ugyanúgy, hogy mindenki szórakozzon. Legyen az, hogy most adunk feles információt és zenét, és aztán folytatjuk a beszélgetést, és akkor kitérünk így az előadásra is. Uh-huh. Nyilván annyi spoilerrel, ahogy ez nektek megfelel. Hodor Orsolya, bábrendező, előadó és dramaturg, valamint Varsányi Péter, író, rendező, bábrendező a vendégeim, és egy darabról beszélgetünk, ami a kapitalizmusról beszél, a fordítás szerint gyerekeknek, de ezt mi most megbeszéltük, hogy tulajdonképp mindenkinek, aki erről szeretne tudni, annak ellenére, hogy benne élünk, de hát mikor fogalmazzuk meg így magunkat, hogy amiben élünk, az pontosan mi, és amúgy hol tartunk benne. Innen fogjuk folytatni, maradjatok ti is.

0: egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: A Magyar Tőzsde Világa kiállítása a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban október 25-ig. Vállalkozások, részvények és nagy gazdasági döntések a 19-20. Század fordulójának Budapestjén. A 19. század végén a tőzsde több volt egyszerű pénzügyi intézménynél, a kereskedőteremben percek alatt dőltek el vállalkozások sorsai. Áruk és részvények cseréltek gazdákt, miközben a brókerek és a befektetők között gyorsan terjedtek a hírek és az információk. Kik voltak, akik nap mint nap beléptek ebbe a különös világba? Milyen áruk és értékpapírok forogtak a tőzsdén, és milyen szerepet játszott mindez az ipar, a közlekedés és a kereskedelem fejlődésében? Mit jelentett a tőzsde a 19. századi Pest életében? Milyen áruk és értékpapírok cseréltek itt gazdát, és vajon hogyan születtek itt vagyonok, vállalkozások és néha legendák is? A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum időszaki kiállítása azt a pezsgő világot idézi fel, ahol a pénz, az információ és a kockázat találkozott. A tárlat október 25-ig látogatható. Segélykiáltás, az utca jogász Vita Színháza a szociális juttatásokról az 5-ös 10-ben, október 9-én. Magyarországon elég csak átfutni az állami támogatások és kedvezmények sorát, hogy ránk törjön a bőség zavara, annyi mindenre jogosult lehet az ember, és oly nehéz a választás. Otthonteremtés, otthonfelújítás, gyermekvállalási támogatás, családi adó és járulékkedvezmény, KRESZ vizsgadé visszatérítése, SZIA mentesség. Az állam szívesen ad, és ma már nem szégyen kérni, bárkiből lehet rászoruló. Persze mindenek pontos jogi feltételei vannak, az állam gondosan megválogatja, mely társadalmi csoportok érdemesek a támogatásra, de mégis mi alapján lehet eldönteni, hogy ki a rászoruló, mire számíthatnak azok, akik kiszorulnak a körből. A Vita Színház során színházi jelenetekkel formálnak meg egy-egy fontos témát, hogy aztán alaposan kivesészhessék. Szakértőként az utca jogász egyesület tagjai is felszólalnak, akiknek a résztvevők közvetlenül is feltehetik kérdéseiket. Segélykiáltás, az utca jogász Vita Színháza a szociális juttatásokról. Péntek este az 5-ös 10-ben. Kucok, játszunk velük mesét. Interaktív meseszínháza Tünet együttes tagjainak közreműködésével október 10-én a Klebelsberg Kultúrkúriában. A Kucok egy színházi előadás és egy kreatív mozgásos zenés vállalkozás foglalkozás keveréke 3 és 7 éves kor közötti gyerekeknek. Milyen is egy kucok? Barátságos rejtekhely, ahová behúzódva a fantázia határtalan kalandokra indulhat, zúg, amely meg annyi titkot tartogat. Kucokfalva lakói, vagyis a kiváló jazz muzsikusokkal kiegészült Tünet együttes a gyerekek segítségét kérik az elveszett királylány felkutatásában és az éjszaka lidérceinek előzésében. Az úton a kis kalandorok találkozhatnak az egyszemű óriással, a rozsdás robottal vagy a lila hangyásszal. A játék, a tánc és a zene részesei lehetnek, miközben ők maguk is mesehőssé válnak. A kucoki erdőben mérve reggeltől másnap reggelig tartó mágikus úton a kicsik saját hangja, teste és mozdulatai lesznek a történet, a zene, vagy akár a szereplők mozgatói. Eközben ők maguk is szabadon játszhatnak, mozoghatnak, ismerkedhetnek képességeik határtalanságával. Szombaton délután Kucok, interaktív meseszínház a Tünet együttes tagjainak közreműködésével a Klebelsberg Kultúrkúriában.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni. 1, 2, 3.
0: Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled! Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája! Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Siva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a Jövő

0: Párbeszédből találkozzunk. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon. Elindult a természethű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk, a borkritikusból borász Szálvanzsát Benyák Zoltán lesz az Arany Háromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor. Vendégeim továbbra is Hodor Orsolya, bábrendező, előadó és dramaturg, valamint Varsányi Péter, író, rendező, bábrendező. És egy darab kapcsán beszélgetünk, amelyik a címe Capitalism for Children, tehát a kapitalizmusra a gyerekeknek. Egyébként maga a megvalósítás is ugye rendkívül érdekes és látványos, de akkor kezdjük a történettel.
2: Nehéz erről úgy beszélni, hogy ne spoilerezzünk, vagy talán annyi kiderül a képekből is, meg az talán még nem spoiler, hogy formailag egy nagyon eklektikus, sokszínű előadás, amiben...
1: Nagyon látványos, nem? Sok minden van, látszik, történik.
2: Igen, igen. Elég hát a látványosnak tűnik, annak örülünk, szóval ez azért cél volt. Itt igazából a lecture performance műfaját, ami azért magyarázatra szorul, a népmesebeavató előadásban, amiről már beszélgettünk korábban, nekem az volt az első ilyen kísérletem, de Orsi is többször kísérletezett ezzel az új fajta színházi formával, ami valahol a kis előadás és a színház között van, vagy amikor a tudomány és a színház így találkozik. Szóval ezt a műfajt is használjuk, de közben van benne kortárs bábszínház is, ahol egy ilyen egészen élethű terepasztalon apró figurákat nem csak mozgatunk, hanem közben Farkas Áron, mint a harmadik színpadon álló operatőr kollégánk, ő mindezt követi, és így tulajdonképpen egy bábfilm születik élőben a színpadon, amit a nézők is persze vásznon követhetnek. Tehát már önmagában ennek a kettő formának az ütköztetése vagy találkoztatása az a számunkra is újdonság volt, de hát ezen kívül más formai kísérletezésekre is adtuk fejünket.
3: Igen, talán még annyi elmondható, hogy nagyon szétválasztható az előadás két külön része. Tehát ez az első fele, ez a lecture, meg ez a második fele a terepasztal, és az első fele megtartalmaz felvett anyagokat is, tehát hogy videófelvétel anyagokat, és ami miatt igen nehéz kérdés, hogy mennyit lehet elárulni, hogy a darab első fele reflektál magára a mi kutatásunkra. Tehát, hogy készült a második fele, arra reflektál az első, és az még szerintem nagyon izgalmas, hogy mivel dokumentumelemeket is tartalmaz az első fele, nagyon inspiráló volt számunkra, vagy több alkotó is inspiráló volt számunkra, de volt olyan külföldi alkotó komikus, aki inspiráló volt abban a szempontból, hogy lehet úgy reklámozni egy ilyen előadást, hogy ne árulj el túl sokat, mert ez egy olyan műfaj, ami magában az előadáson belül árul el nagyon sok mindent a folyamatról. És hogy emiatt van az, hogy tényleg szinte minden spoiler, amit így mondhatunk. De közben meg vannak, akik szeretik a spoilereket, úgyhogy...
1: Hát igen. Meg valahogy ugye az egy fontos kérdés, hogy mi az, amit te mondál a közönségnek, hogy jöjjön el és nézze meg. Ugye valahogy be kell őket csábítani, de én tényleg nem feltétlenül akarom, hogy ti úgy spoilerezzetek, hogy ez már nektek rossz. Én abban is nagyon benne vagyok, hogy az egésztől távolodjunk el annyira, hogy nézzük meg, és tulajdonképp kicsit indultunk is ebből, de hogy a kapitalizmus nektek mit jelentett? A ti életetekben hol, és mi az, ami zavaró már ebben? Mi az, ami úgy gondoljátok, hogy elviselhető, van-e ebbe határ? Vagy ugye az van, hogy az ember csak fejlődni tud, mutatom ezt bizonyos szempontból idézőjelbe, és a fejlődést nem lehet megállítani. Mert ti hogy élitek az életeteket ebben?
3: Igen, mivel maga az előadás jobban reflektál a megértésre, és benne van a kritika is, de szerintem az burkoltabban, ezért mi a folyamat alatt, amit nagyon sokat beszéltünk erről, és szerintem vannak olyanok, amiket szerintem nem tettünk be az előadásba, hanem utána beszélgetéseken maradt meg, és hogy igazából nagyon meghatározó volt számunkra az, hogy milyen családból jövünk, meg milyen rendszerben élünk itthon, és hát igazából abból a sok beszélgetésből most amit ki tudnék emelni, az egyik az például az, hogy már a színházi szférának a működése is, ami akár mondjuk itthon van, hogy abban is mennyi minden van, ami nehéz egy művésznek. Most gondolok arra, hogy pályázatok gyártásra ösztönöznek minket, de mondjuk elmélyült kutatásra, ami után nem feltétlenül kell egy produktumot létrehoznod, az nem jellemző. Nyugaton erre több példa van, tehát ahol mi voltunk rezidencián, az egy csodálatos példa volt arra, hogy nem várják el tőlünk, hogy mi ott megmutassunk valamit, hanem azt várják, hogy kutassunk.
1: Hát igen, ez a favágás.
3: Igen.
1: Az abszolút. Favágás, csináld, és valami illúzió legyen, igen.
3: A produktivitás, és a mély, kényszer.
1: Az... Igen, és a mélység, az pedig, amit bele lehetne tenni, ami egyébként az örömet is okozza, szerintem ezért nagyon-nagyon gyakori a kiégés, mert hogy nagyon sok munkába, és itt értem én a saját munkámat is, bizonyos munkafolyamatokban nem lehet beletenni már azt a mélységet, ami az embert arra segítené, hogy kíváncsibb és impulzívabb legyen.
3: Abszolút.
1: És ezt nagyon értem.
3: Abszolút. És a művészeknek ugye reflektálni kéne ezekre a mélységekre, csak más kérdés, hogy mennyi időd van, és mennyit tudsz előtte. Most csak egy példát mondanék, hogy fogok, benne vagyok egy programban, egy ilyen salzburgi projektben, és ott az egyik mentor rendező mondta, más helyzetben van valószínűleg, mint mi, Antwerpenben nem tudom rendez, és hogy ő két évente egyet hajlandó összesen rendezni, mert kell neki
1: nagyon
3: az az idő.
1: Nagyon valószínű, hogy más helyzetben
3: és
1: van.
3: Más helyzetben van, és ezt meghallottam, és így összenéztünk ott fiatalabbak, hogy amikor így elgondolkodsz, hogy eljutok valaha oda, hogy ennyi, hogy ennyit kutathassak valamit, hogy tényleg semmi más ne kelljen mellette vállalnom.
1: Én ilyenkor tudni jut eszembe, hogy még egy kis porgácsot szólnak nekünk, és tényleg olyanok leszünk, mint az egerek, akik hajtják a kis kör alakú játékukat.
3: Szóval erre szerintem, erre sokszor gondoltunk akár közben is.
2: Igen, és hát azt is azért is folyamatosan szembesülünk, hogy ugye a kapitalizmus az annak az egyik rákfenéje, a kizsákmányolás, kevésbé szerencsés helyre születettek, vagy sokszor szerencsém múlik, hogy ki a kizsákmányoló és ki a kizsákmányolt, és sokszor a kizsákmányoló is igazából ugyanolyan kényszerpályán van. És azt hiszem, hogy a mi szakmánkban, vagy a független színházi területen, ott pedig ez nagyon sokszor az önkizsákmányolás formájában érhető tetten. Azt hiszem, hogy majd, hogyha egy következő projektet fogunk csinálni Orsival, ami egyébként tervünk is, akkor valószínűleg etéren önkritikát is kell gyakorolnunk visszamenőleg, hogy hát hogy ennek az előadásnak az elkészítése az milyen önkizsákmányolással járt, vagy kollégáktól is egyébként nagyon-nagyon sok szívességet és rengeteg energiát és odaadást kaptunk, amiért nagyon hálásak vagyunk, és hát mi is sok szerepben íróként, előadóként, rendezőként működtünk, és közben igazából egy pillanatig azt hiszem, hogy egyikünknek sem volt kérdés, hogy ez megéri, meg mi ezt szeretnénk. De azt hiszem, hogy amilyen intenzitással csináltuk ezt az előadást, és hát az első gondolat megfogalmásától a bemutatóig másfél évvel is telt. Hát így értem, hogy az antwerpeni rendező miért mondja azt, hogy két évente egy előadást vállal.
3: Mert kellett itt is, szóval nagyon jó volt, hogy ez másfél évig tarthatott. Az más kérdés, hogy ez idő, energia, és tudjuk, hogy nem köztünk folyik le egyedül ez a beszélgetés, hogy mondjuk a belefektetett energia az amúgy így az egyéb dolgok mellett így meddig bírható egy független művész számára. Szóval, hogy szerintem nem mi mondjuk ezeket először, csak így, hogy mivel kifejezetten erre reflektál az előadás, ezért nyilván nagyon sokszor gondolkodik rajta az ember.
1: Viszont nem lehet kihagyni ezt a Pumped Gabó fenomenológia vonalat.
2: Jó, ezt
1: igen, hogy hogyan kerül egy mondatba egymás mellé egyáltalán. Pumped Gabó és a fenomenológia.
2: Mi se tudjuk kimondani.
3: Egyébként a fenomenológia nekem pont én a képzőn doktorizom, és ott egyébként abban a fél évben fenomenológia fél év volt. Ez semmilyen módon nem reflektál az előadásra, de hogy akartunk ezzel játszani, hogy ezzel a bonyolultsággal a fenomenológia az rögtön egy ugye akadémizmust hoz be. Egyébként nem közgazdaságtani fogalom.
1: Alapvetően magyarázni kell a fogalmat szerintem.
2: Amikor arról meséltem, hogy úgy döntöttünk, hogy a saját testünk megnövelésével kutatjuk a kapitalista gazdasági növekedést. Szerintem, hogyha arról írna egy filozófia hallgató, akkor azt lehetne egy ilyen fenomenológiai köntösbe bújtatni, ahol az, ahogyan én magam az érzékszerveimmel tapasztalom a világot, az a tudás szerzés, vagy a világ megismerésének az elsődleges formája. De hát valójában az előadásban inkább önmagunk paródiáját adjuk ebben, tehát nem kell tudni kimondani azt a szót, hogy fenomenológia.
3: És nem kell tudni érteni se. Egyébként az, hogy amikor észlelünk, mi is folyamatosan észlelve vagyunk, ez egy filozófusnak, Pontinak a fogalma, de közben az előadásban ez semmi nem derül ki, mert nem erre reflektálva használjuk ezt a szót, hanem pont egy olyan helyzetben, ahol abban buktatjuk le magunkat, hogy ott éppen mennyire nem értettünk egy szituációt.
2: Pumpet Gabó meg úgy jött képbe, hogy hát mivel mi mindkét bábrendező keveset tudunk, vagy tudtunk a kapitalizmusról, most már nyilván rengeteget tudunk, ezért megkerestük minden területnek a szakértőjét, és így készítettünk interjút. Hát a Magyar Nemzeti Bank egyik volt alelnökével, aki valóban közgazdászként szakértő, de úgy gondoltuk, hogy a növekedésnek annak meg talán Pumpet Gabó lehet a legnagyobb, vagy legismertebb hazai szakértője.
3: És még másokkal is beszéltünk, de ez majd már a
1: előadásból kiderül. Oké, csak akkor ez még azért a csalogatásban benne van, hogy értsék, hogy itt azért tényleg van a komoly mondandó mellett humor, illetve hát végülis a komoly mondandó az életünk, tehát az életünk és az, hogy az milyen, és azt hogy éljük, és abban hogyan létezünk. Nézzük még meg ezt a Homéroszi vonalat, amit én mondtam, de azt mondtátok, hogy így van. Tehát, hogy ez a fölülről rátekintünk, tehát olyan, mintha valaki ezt irányítaná, és ugye a kapitalizmusra gondoljuk is ezt azért.
2: Abszolút.
1: Képzeljük ezt, hogy van erre egy irányítás, nem feltétlenül, tehát nem feltétlenül természetfelettinek gondolnám, inkább valaminek, valakiknek, akik magukat annak gondolják. Szóval, hogy nézzük meg ezt is, hogy ez a nektek milyen játszóteret ad ez, hogy kívülről néztek rá erre a társadalomra.
2: Tartalmilag igazából ez volt az egyik célunk, hogy amit most megfogalmaztál, hogy akik prokapitalisták, vagy igazából nem is kell prokapitalistának lenni, elég csak magától értetődően elfogadni ezt a rendszert. Ők hajlamosak úgy gondolni a kapitalizmusra, mint ami mindig is lett volna, és valahogy az emberi természetből, vagy a dolgok természetéből adódna az, hogy ilyen berendezkedésben élünk. És ezt a mítoszt azért célunk volt, ami saját magunk által újraírt mitosszal egy kicsit lerombolni, és megmutatni, hogy az, amit szeretünk valami eleve adott és megváltoztathatatlan dolognak hinni, az valójában emberi döntések, meg véletlenek, meg sokszor földrajzi adottságok találkozásából született, és nagyon is lehetne másképp is. És ezzel is játszunk ezzel a terepasztalon, ahol felépül egy társadalom, és elkezdi kialakítani a maga rendszerét, hogy van egy pont, ahol ott is megmutatjuk, hogy igazából mehetett volna más irányba is, másképp is végződhetett volna, hogy Orsit idézem saját előadásunkból.
3: Hát meg így is, ahogy kutattunk, reflektálva, amit a Peti mond, hogy így sokszor azt vettük észre, amikor olvastuk a szakirodalmakat, meg ahogy beszélgettünk, hogy szinte hitrendszerként, vagy ez is hasonlítjuk valamennyire az előadásban, hogy szinte egy hitrendszerként gondolnak az emberek a kapitalizmusra. Most gondolok arra, hogy ez a megváltoztathatatlanság az szinte már egy ilyen, mint ahogy egy valláshoz viszonyulunk, és hogy valahogy azt a gondolatot behozni, hogy ez is egy, bár létrejött, és nagyon nehezen megváltoztatható, de egy ember által konstruált valami, így lehet, hogy mégiscsak van rá hatásunk. Tehát nem benne élünk, hanem mi éltetjük ezt a dolgot egészen konkrétan, és hogy nyilván ez a kettősség, hogy akkor most nekünk hogy van ebben felelősségünk, uh-huh. hogy nincs, ez erre szerintem...
1: Áldozatok vagyunk, vagy
3: igen,
1: egész,
3: uh-huh. vagy fenntartói.
1: Fenntartói.
3: És nyilván közben vannak ilyen gondolatok, hogy igazából már nem is kapitalizmusban élünk, hanem technofeudalizmusban, de hogy közben meg bárhogy is nevezzük ezt a valamit, akkor is mi is befolyásolói vagyunk, és hogy valahogy ez, hogy két humanoid pakolgat műanyag figurákat, még akkor is, hogyha az ő társadalmukat nézzük, akkor is két ember pakolgat műanyag figurákat, és valahogy hát ha erre is reflektál az előadás, hogy mi istene is vagyunk, de hát valójában mi vagyunk azok, akik ugyanolyanok, mint a nézőtéren lévők.
1: Világos. Milyen volt ez a közös munka, ez a közös alkotás nektek?
3: Fán.
2: Hát tényleg nagyon vicces volt. Ami abból is adódik, hogy annyi időt adtunk magunknak, meg volt például ez a rezidencia lehetőség, hogy olyan őrült ötleteket engedhettünk meg magunknak, amiket egy hagyományos próba folyamatban nem szoktunk. Tehát például az a gondolat, hogy mi lenne, hogyha meghívnánk Pumpet Gabót, vagy valahogy ő is az előadás részévé válna, vagy az említett, de meg nem nevezett közgazdász az előadás részévé válna. Ezek olyan ötletek voltak, amiket nem kalkuláltunk előre ki. És hát közben nem csak ketten csináltuk, hanem nagyon sok ember segített ebben, látványtervezésben, Pajor Patrícia, zeneszerzésben, Bartokos Botond, Farkasáron, akit már említettem, és Sipos Bence, ők nem csak az előadásban van jelen, mindig egyikük, és tulajdonképpen ő vezeti a nézők figyelmét a kamera objektívén keresztül, hanem...
3: Az áronvágóként is közreműködött.
2: Igen, igen. Ugye, ahogy Orsi említette, vannak ilyen áldokumentumfilm részletek is az előadásban, és ezeknek a hangvételét, stílusát, azt nagyon nagyban meghatározta ő is.
3: És azt úgy is csatlakozom ahhoz, hogy itt mindenki több ember munkáját végezte, hogy például az asszisztensünk, Szirtes Lujzi, kitanulta a Resolume programot, amiben az élő kamerázásnál ő azt tudta irányítani, hogy mikor van felirat, mikor nincs felirat mellette. Tehát mindenki tanult, igazából skillt fejlesztett az előadás alatt. A Patrícia, őről mondjuk tudtuk, hogy ő 3D nyomtatást amúgy is végez, és őt nagyon lelkesítette, mert nem volt még korábban ilyen színházi projektje, és még ezen kívül színházi konzulensünk volt, ugye az interjú alanyaink, úgyhogy szerintem 20 fős csapat az kb.
2: Igen.
3: Volt.
2: Meg hogy mindenki tanult valamit, még a Bozsaki Boglárkát fontos említeni, aki dramaturg gyakornokként csatlakozott az előadáshoz, de hát végül is emberi erőforrás hiány okán beugrott hangmérnöknek, és azóta mondta, hogy őt valójában ez egyre jobban érdekli, úgyhogy lehet, hogy nem csak dramaturg lesz belőle.
1: Ugye, ti is említettétek, de én is most külön elmondom, hogy a Staféta közönségszavazásán harmadik lett ez az előadás, és ezért egyébként megkapta a Rádió Café külön díját is, ami azt jelenti, hogy mi is kiemelten fogunk foglalkozni ezzel a dologgal folyamatosan, de azért azt mondjátok el, hogy tehát szerintetek mi az ereje, mivel szólította meg az embereket ennyire? Mert tulajdonképpen ez ugye nem egy szakma által oda ítélt díj, hanem ez a közönség által oda ítélt díj, ami azt hiszem, hogy bizonyos szempontból időnként nagyobb presztízsű, mint egy szakmai díj.
3: Érdekes, mert erre több válasz van. Nekem az egyik válaszom az, hogy ahogy együtt dolgoztunk, kiderült, hogy az ilyen, és most nem csak a komoly, hanem inkább a humor részében, aztán mondtam, nem így gondolod, de hogy mint hogyha hasonló család szempontjából, meg oktatás szempontjából humor részen hasonló dolgokban jövünk, és hogy nem tudtuk, hogy ezt ilyen jól lehet találkoztatni, hogy egy gimibe jártunk, csak nem egy osztályba, és viszonylag régóta ezt a munkát megelőzte, hogy mi nagyon sokat beszélgettünk egymás munkáiról, meg hangüzeneteztünk, és hogy már ott kiderült, hogy amúgy ezt lehetne folytatni úgy is, hogy nem a telefon két oldalán vagyunk, hanem egy térben, és hogy én úgy értelmeztem a nézők visszajelzését, hogy a közös humorunk, meg gondolkodásunk találkoztatását díjazzák igazán. Tehát, hogy nyilván a kapitalizmus témáját is, de hogy kaptunk ilyenfajta visszajelzéseket, hogy még ebben van, tehát hogy még kéne ebben a közös alkotásban gondolkodni. Azt szerintem nyilván az is benne van, hogy viszont a terepasztal forma, amit csinálunk, azért az nem gyakori itthon. Tehát az, hogy élő kamerázás van, az egyébként már igen, de olyan, hogy élő terepasztalon kicsi figurák bábos mozgatása és élő kamera, azt én úgy tudom, hogy a Trafóban volt már jellemző, de csak külföldi produkcióknál, és még a szakmán belül a bábos szakma is azt jelezte vissza, hogy itthon ez nem jellemző. Tehát el tudom képzelni, hogy emellett a téma és a komolyság meg a humor aránya mellett a forma is egy olyan dolog volt, ami új.
2: Meg szerintem az is, hogy annyi mániánkat, korábbi mániánkat, meg kíváncsiságunkat új dolgok iránt beleraktuk, beleszuszakoltuk, vagy kiéltük ebben a projektben, és így azt hiszem, hogy ennek az előadásnak a teljesen szabálytalansága az talán önazonosra is sikerült, én legalábbis annak érzem, meg hát az, hogy a közönség szereti, ezt most értsétek jól, de lehet, hogy annak is köszönhető, hogy talán most mertük a leginkább letojni a közönséget, amikor készítettük az előadást. Ami persze nem azt jelenti, hogy nem fontos számunkra, hiszen nekik csináltuk. De amikor gyerekelőadást készítünk, és azért az év talán nagyobb részében, mint ketten gyerekeknek készítünk előadást, akkor annyi korosztályos szempontot figyelembe kell vennünk. Ne traumatizáljuk az adott közönséget, ezért ott azt hiszem, hogy nem is lenne etikus, hogyha nem gondolkodnánk minden egyes percben a képzeletbeli, jövőbeli közönségről. És itt az, hogy ennyire elengedtük magunkat, az szerintem valójában a közönség tiszteletéről is szólt, hogy bíztunk benne, hogy most csinálhatunk szabad és furcsa dolgokat, és úgy is lesz, aki hozzánk hasonlóan van összekötve, és rezonálni fog vele ez a dolog.
3: Sőt, egy ponton még azt is kimondtuk, hogy szerintünk lehet, hogy mindig lesz olyan elem ennek az előadásnak, ami adott nézőnek mondjuk akár nem tetszik. Tehát, hogy nagyon, nagyon sok mindenből áll, de valahogy az, hogy ezt kimertük mondani, hogy nekünk nem muszáj minden közösségigényt kiszolgálni, és lehet, hogy megosztó is lesz akár. Ez igazából felszabadító volt. Tehát nem ez volt a cél, hogy mi most így megosztó előadást csináljunk, hanem hogy ez egyszerűen, ahogy ez készült, meg amennyi féle módon megközelítjük, ez benne van, és egyébként szerintem kevésbé lett megosztó, mint amit mondjuk akár számítottunk. De még hát reméljük hosszú élete lesz, és kapunk igen. mindent.
2: Még azzal eldicsekednék, mert hát ilyen egyikünk pályafutásán sem volt, és a közönség szeretete meg visszajelzései mellett ez is egy fontos pozitív visszajelzés, hogy a Színi Kritikusok díján volt egy kritikus, aki a legjobb szórakoztató előadás kategóriájában jelölte, és hát valahogy ez nem jellemzi, vagy nem következik az eddigi működésünkből, hogy szórakoztató előadásként gondoljanak egyáltalán bármire, amit csinálunk. De hát mi nagyon jól szórakoztunk, ahogy készítettük, és nagy boldogság, amikor azt látjuk, hogy valaki mást szórakoztat az, ahogyan mi szórakozunk.
1: Hát én nagyon gratulálok nektek, és nagyon sok sikert kívánok. Ugye azért a darabot a Trafóban játszátok, és ez folyamatosan megtekinthető, ellenőrizhető, hogy mikor lesz a darab. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, sok sikert kívánok.
2: Mi is köszönjük.
3: Sok nagyon köszönjük szépen.
1: Előadást, és nem kizárt, hogy még találkozunk és beszélünk róla.
3: Köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
1: Fodor Orsolya bábrendező, előadó és dramaturg, valamint Varsányi Péter író, rendező és bábrendező voltak a vendégeim itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet. Hétfőn 11-kor jövök friss adással. Szép napot, és minden jót addig is mindenkinek. Sziasztok!
0: Dél van. Pont Jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
7: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. Részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Polyák Gábor lett az NMHH elnöke is. 100 katonát vezényel Litvánia az orosz határra. Ismét több lesz a napsütés, de erős szélre készülhetünk ma. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Magyar Péter szerint nem lehet büntetlenséget vásárolni a vagyon egy részének visszaadásával. A miniszterelnök úgy fogalmazott, nincs alkú az előző rendszer gazdasági szereplőivel. Hozzátette, enyhítő körülmény lehet a bíróságon, ha az érintettek a teljes jogellenes megszerzett közvagyont visszajuttatják. Korábban Balási Gyula, kommunikációs vállalkozó ajánlotta fel cégeit és befektetéseit az államnak, a kormány azonban a visszaszerezhető közpénzt vizsgálja. Polyák Gábor lett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke is, jelent meg a Magyar Közlönyben. A média jogát szeptember végén választotta meg az Országgyűlés a Média Tanács élére, most pedig a köztársasági elnök 5 évre kinevezte a Média Hatóság vezetőjévé. A törvény szerint a két tisztséget ugyanannak a személynek kell betöltenie. Polyák Gábor korábban azt ígérte, hogy nyilvánossá teszik a Média Tanács döntéseinek indoklását, és független szakértőkkel vizsgáltatják felül a testület munkáját. Országos konzultációs sorozatot indít a magyar oktatás megújításáról a kormány, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az oktatási párbeszéd elnevezésű program első állomásán egy Pest megyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra van szükségük a következő generációknak. A biztonsági tesztek után még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint, ha a belföldi személyszállítás első hetei is rendben telnek, decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom is, óránként 160 km-es sebességgel. 100 katonát vezényel Litvánia az orosz határra, a Kaliningrádi térség közelébe. Az intézkedéssel arra készülnek fel, hogy egy esetleges orosz sorozás miatt tömegek próbálhatnak átjutni a határon. A térségben egyelőre nyugodt a helyzet. Észtország eközben jelezte, hogy orosz sorozás esetén lezárhatja közös határát Oroszországgal. Vlagyimir Putyin orosz elnök tagadja az újabb mozgósítás tervét. Újabb szankciókat jelentett be Oroszország ellen a brit külügyminiszter. A Kijevbe látogató Ed Miliband közölte, hogy a büntető intézkedések elsősorban olajipari és elektronikai vállalatokat, az orosz árnyékflotta hajóit, az Oroszország által támogatott határokon átnyúló fizetési és elszámolási rendszert, az úgynevezett A7 nemzetközi hálózatot érintik.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Ma eleinte még több felhő lesz az égen, de napközben felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok várhatók, számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz az északnyugati szél. Délután 16 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap újra több felhő érkezik fölénk, eső, zápor, napközben szórványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
9: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
10: Daily Mix felnőtt diszkó. A mai mixet Dead Beats készítette.

Hallelujah. Pure. Pagan. Hallelujah.

0: végre rajta a kitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok.
2: A mai DJ Dead Beats volt.
1: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
3: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
3: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
4: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
5: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
3: A man says shoot me.
1: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
6: This is a substance of the way of the samurai.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Hová tehetjük a 700 kilogem kapcsot, főnök?
8: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu. Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között EnviroTech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. EnviroTech, ahol a zöld átállás kézzel foghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival.
9: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svéd asztal közel 100 féle étellel, törlei gálapesgővel, eredeti csapol pilsner urgvellel, hiltobborokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai Trófea Grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: 500 milliárd forinttal növeli az egészségügyi kiadásokat a kormány. Leállhat a déli körvasút építése a közbeszerzés miatt. Navi Pillay, dél-afrikai jogász kapta az idei Nobel békedíjat. Ismét több lesz a napsütés, de erős szélre készülhetünk ma. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. 500 milliárd forinttal több pénzt fordít jövőre az egészségügyre a kormány, jelentette be Magyar Péter. A várólisták csökkentésére külön program indul, elsősorban a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtéteknél. Csak csípő és tért protézisre mintegy 30 ezeren várnak. A kormány több 10 milliárd forint plusz forrást biztosít a műtétekre, és a legalább egy éve várakozó betegeket személyesen is megkeresik. Akár teljesen le is állhat a déli körvasút építése, miután szabálytalanságok gyanúja merült fel a közbeszerzésnél, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a beruházás uniós támogatása csaknem 360 milliárd forint, ennek elvesztése pedig veszélybe sodorhatja a projekt folytatását. Vitézi szerint a Mészáros-Lőrinchez tartozó V-híd és a beruházás tervező kontúrcsoport között összejátszás történhetett, ami tisztességtelen versenyelőnyt jelenthetett. A beruházás műszaki készültsége jelenleg 42%-os. 15-25 ezer embert érinthet az új vagyonadó Magyar Péter szerint, amelyből a kormány 7 milliárd forintos bevételt vár. Az 1 milliárd forint feletti vagyonrész után 1%-ot, a 100 milliárd feletti rész után 1,5%-ot kell fizetni. A vagyon értékét 2026 végén határozzák meg, a befizetés határideje 2027. augusztus 31-e. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy jövőre akár 150 ezer vállalkozás forrás is választhatja a katát. A pénzügyminisztérium számításai szerint Magyar Péter szerint a tételes adó emelésére azért van szükség, hogy a katások magasabb táppénzre, nyugdíjra és más szociális ellátásokra legyenek jogosultak. Navi Pillay dél-afrikai jogász kapta az idei Nobel békedíjat. A volt ENSZ emberi jogi főbiztos az apartheid idején kezdte pályáját, és 1967-ben első nem fehér nőként nyitott saját ügyvédi irodát. Később a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság bírája lett. A ruandai népirtás ügyében hozott egyik ítélete történelmi jelentőségű volt. Kimondta, hogy a rendszer szintű nemi erőszak a népirtás része lehet. A Nobel-bizottság a nemzetközi jog és a független igazságszolgáltatás melletti kiállását ismerte el.
1: Időjárás a Rádiókafén.
10: Ma eleinte még több felhő lesz az égen, de napközben felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok várhatók, számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz az északnyugati szél. Délután 16 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap újra több felhő érkezik fölénk, eső, zápor, napközben szórványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő.
1: Híreket hallottatok.
2: Kulturális hírek és programajánló a Rádiókafén.
5: Kulturális híreink következnek itt a Rádiókafén 2026. október 9-én 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Czoller Andi.
1: Irodalom.
11: A gondoskodás irodalmi, kulturális és poétikai megjelenését állítja középpontba a Fiatal Írók Szövetsége Gondoskodás című irodalomtudományi konferenciája, amelyet október 9-én a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában rendeznek. Az egésznapos tanácskozáson 12 előadás vizsgálja a gondoskodás különböző formáit és jelentés rétegeit, az öngondoskodástól és a családi viszonyoktól, az idős gondozáson és az elkövetői narratívákon át egészen a gondoskodás nyelvi és testi vonatkozásáig. A Fiatal Írók Szövetsége konferenciája arra keresi a választ, hogyan jelennek meg a gondoskodás különféle vetületei, a gondoskodásra összefüggő kérdések az irodalomban, és milyen nyelvi, poétikai, történeti és kulturális formákon keresztül válik elbeszélhetővé a másikról és az önmagunkról való gondoskodás. A konferencia 4 szekciójában 12 előadás hangzik el, a résztvevők többek között Nádas Péter, Déri Tibor, Kosztolányi Dezső, Balzac, Borbé Szilárd, Polc Elem és Hajnóci Péter művein keresztül közelítenek a témához.
1: Kiállítás.
12: Tárgy, fotó és fotótárgy tematikával nyílik meg a legfontosabb design esemény a Kiscelli Múzeumban. Az összművészeti kiállítás és rendezvénysorozat október 4-e és november 1-e között látogatható. Többek között a fotográfia 200 éves jubileumára, de az 56-os forradalomra is reflektál a kiállítás. A közel 180 alkotónak munkáját magába foglaló kiállításról Szigeti Szilvia kurátort hallják.
13: Igazán nehéz volt erre a nagyon gazdag témára úgy reflektálni, hogy ennek legyen egy nagyon erős edukációs hatása is. Igazán azt a csodát akartuk itt bemutatni, hogy mit jelent, amikor a fotográfia és a tárgykultúra keresztezi egymást több szegmensen keresztül. A legelső látvány, ami fogadja a látogatót, az rögtön az ukrán alkotópárosnak a munkája. Ez a Smith & Wingen stúdió. Egész egyszerűen azt a mérnöki tudást és azt az innovációt és kreativitást akarják kihangsúlyozni, ami elrepít minket ebből a mai szörnyű valóságból, főleg ami őket érinti. Nem akarunk fotótörténeti kiállítást csinálni, hanem egész egyszerűen szeretnénk ennek a műfajnak a sokrétűségét bemutatni, viszont nem kerülhetők meg a történeti összefüggések, de megtalálhatók itt a képzőművészet és a fotográfia határán keletkezett csodálatos alkotások. Kiemelném Erik Kessels munkáját, aki fotográfus, kurátor, képzőművész, és ide egy olyan sorozatnak a darabja került, ami nem más, mint egy autó ajtó. Tulajdonképpen fotót szitázott fel erre az autó ajtóra, amit ő maga is úgy gyűjtött. Kiemelném Klenyánszki Csilla sorozatának az egyik darabját, a az otthon pillérei a női képzőművészek gondolatmenete mentén keletkezett fotósorozat egy darabját láthatják, illetve mellette egy könyvbe lapozhatnak be. Van fényrajzolás Kertész Krisztián fizikus jóvoltából, illetve van egy ilyen Készíts magadról selfie című installáció, és hogy ne szennyezzük a digitális teret, ezért az ott keletkezett kép gyakorlatilag hamar el is tűnik. Itt lesznek tárlatvezetések, a tárlatvezetések után koncertek, kortárs zenei koncertek, illetve klasszikus zenei koncertek, lesz egy kortárs tánc bemutató is, úgyhogy ez egy nagyon gazdag program, azzal a céllal, hogy a műfajok közötti átjárhatóságot még jobban kihangsúlyozzuk.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
14: Kezdjük az El Camino-t hazai tájakon. Szent Jakab út. A belső béke és az önismeret keresése ma már nem csupán vallási meggyőződésből fakadó igény, hanem a modern ember vágya is a mindennapi mókuskerékből való kiszakadásra. A hazai Szent Jakab út lehetőséget ad arra, hogy lépésről lépésre hagyjuk el a felesleges mentális terheket, miközben Magyarország szakrális kincseit és természeti szépségeit felfedezve kapcsolódunk be az egész Európát átszelő zarándok út hálózatba. A magyarországi El Camino hálózat, a Camino Hungaro és a Camino Benedictus. Magyarországon két fő ágon indulhatunk el az El Camino-n. Az alapút, a Camino Hungaro, Budapest szívéből a 0 km kőtől indul, és 200 km után ér el a lébényi Szent Jakab templomhoz. Az út érinti a Budai hegységet, a Gerecse dombjait és a Kisalföld síkságait. A másik jelentős ág a Camino Benedictus, amely a Tihanyi Bencés apátságtól indul, és a bencés szerzetesi hagyományokat követve köti össze a fontosabb kolostorokat. Ez a szakasz a Balaton felvidék és a Bakony erdőjén keresztül halad, érintve Bakonybélt és Pannonhalmát, majd Lébénynél találkozik az alapúttal. Mindkét útvonalat sárga kagyló és nyílmotívumok jelzik, amelyek végigvezetnek minket a néha embert próbáló, de mindig lenyűgöző szakaszokon. Lébény, a spiritualitás és a történelem találkozása. A hazai szakasz célpontja Lébény, ahol a román kori építészet egyik kincse, a Szent Jakab templom fogadja az érkezőket. Ez a masszív, kettős tornyú épület már a 13. század elején is fontos megállója volt a zarándokoknak. A templom mellett modern látogató központ épült, ahol zarándok múzeum is működik. Csatlakozás az európai vérkeringéshez. A magyarországi szakasz egy egységes európai hálózat része, amely becsatlakozik az osztrák Szent Jakab útba, és Svájcon, valamint Franciaországon keresztül vezet egészen Spanyolországig. Praktikus tudnivalók. A vándorláshoz érdemes zarándok útlevelet kiváltani, amely feljogosít minket a kedvezményes zarándok szállások igénybevételére. A csomagolásnál a kevesebb több elvét kövessük, az út bármikor megszakítható és folytatható, így a 8-11 napos teljes táv helyett rövidebb hétvégi szakaszokat is választhatunk a térségi látnivalók felfedezéséhez.
1: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az egykori The Beats International Norman Quentin Cook második inkarnációja volt a House Martins után, a Freak Power, a Pizza Man és Fatboy Slim előtt. Legnagyobb slágere az alábbi összetevőkből készült. A Clash Guns of Brixtonját és az SOS Band Just Be Good to Me-jét Ennio Morricone a Volt egyszer egy vadnyugat című filmhez készült szösszenetéből kiollózott harmonikával színezte. Halljuk!
2: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city, this is Jam High.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Serge Gainsbourg egy Franciaországba menekült orosz zsidó család gyermekeként született Párizsban. Költőként, zeneszerzőként, énekesként, színészként és filmrendezőként is dolgozott. Csak nem minden zenei stílust kipróbált. Élete során 576 dalt komponált és mintegy 40 filmhez szerzett zenét.
2: L'histoire de Jesse James. Comment il vécut, comment il est mort. Ça vous a plu, hein?

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! Száz hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. Száz holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
3: A rovatot a 13. kerületi Metrodon Beat lakópark támogatja. Metrodon Beat. Életed, ritmusod.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Figyelem, kávérajongók! Szombaton irány a millenáris, mert jön a kávé napja. Egész napos kóstolók és izgalmas programok várnak a belépő árában. A kiállítói piac téren pedig bevásárolhatsz a kedvenceidből. Merülj el az ízek világában, és fedezd fel a kreatív újdonságokat is, a kávékészítő biciklitől a kávéfagylaltig. Kávé napja október 10-én a millenáris üvegcsarnokában, ahol minden korty ízélmény.
4: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svéd asztal közel 100 féle étellel, törlei gálapesgővel, eredeti csapolt pilsner urquellel, hirtobborokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai Trófea Grill étterem, Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzet

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A funk soul legenda Rick James a drogélvezet és az erotika ikonjának nevezte magát. Halála után szervezetében 9 féle drogot találtak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Fabienne Del Sol, francia énekesnő, de Angliában tevékenykedik. A 90-es években The Bristols néven Garage Rock zenekart alapított későbbi férjével, Liam Watsonnal. 2004-ben szóló karrierbe kezdett, Watson produceri irányítása alatt. Első nagy lemeze, az abban az évben megjelent No Time for Sorrows 3 évig készült. A házas pár ennyi ideig csiszolta a korai 60-as éveket idéző, teljesen analóg technikával létrehozott retro hangzásvilágot. A művésznő általában angolul énekel. A debütáló album 13 dalából 12-ben is így tett. Kakukk tojásként a korongon helyet kapott egy 1964-es szerzemény, amely Laisse-t-on Billy Fille címmel franciául, Chic Habitként pedig angolul is számtalan feldolgozást megélt az évtizedek alatt. Del Sol a francia változat mellett tette le a voksát.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az amerikai televíziózás történetének egyik leghumorosabb sketchének tartják a The Carol Burnett Show egy bizonyos 1977-es jelenetét. Tim Conway komikus az élő közönség szűnni nem akaró hahotázása miatt alig bírta végigmondani sziámi elefántokról szóló abszurd poénjait. Színész kollégáinak is nehezen sikerült szerepben maradniuk. Végül egyikük rákontrázott a meredek cirkuszos sztorira, és ettől maga Conway is padlót fogott a nevetéstől. Innen vette nevét az osztrák Siamese Elephants indie pop zenekar, ám a 2026-os Sad Song on the Radio tematikája távol áll a halhatatlan humorbombáktól. Egy 10 évvel ezelőtti, ismeretlen rádióállomáson hallott, szomorú dalkeltette hatásról szól. Mondhatni, sírva vígad az osztrák. Elnézést.
1: Heard it on the radio, yesterday, 10 years ago.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádiókafé filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: A környezete nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért. Figyelem, kávérajongók! Szombaton irány a millenáris, mert jön a kávé napja. Egész napos kóstolók és izgalmas programok várnak a belépő árában. A kiállítói piac téren pedig bevásárolhatsz a kedvenceidből. Merülj el az ízek világában, és fedezd fel a kreatív újdonságokat is a kávékészítő biciklitől a kávéfagylaltig. Kávé napja október 10-én a millenáris üvegcsarnokában, ahol minden korty ízélmény.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. Részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Leállhat a déli körvasút építése a közbeszerzés miatt. 1 milliárd forint közeli jutalmat kapnak a paksi védekezés dolgozói. Nem viszik el a zöld hulladékot a fővárosi parkokból. Ismét több lesz a napsütés, de erős szélre készülhetünk ma. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Akár teljesen le is állhat a déli körvasút építése, miután szabálytalanságok gyanúja merült fel a közbeszerzésnél, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a beruházás uniós támogatása csaknem 360 milliárd forint, ennek elvesztése pedig veszélybe sodorhatja a projekt folytatását. Vitézi szerint a Mészáros-Lőrinchez tartozó V-híd és a beruházás tervező kontúrcsoport között összejátszás történhet, ami tisztességtelen versenyelőnyt jelenthetett. A beruházás műszaki készültsége jelenleg 42%-os. A paksi atomerőmű működése is veszélybe kerülhetett volna a Duna alacsony vízállása miatt, ha nem épül meg a folyó medrében a fenékküszöb, nyilatkozta Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az egy hónapos leállás becslések szerint mintegy 50 milliárd forintos kiesést okozott volna. A kormány ezért elismerésben és jutalomban részesíti a paksi védekezési munkálatokban résztvevő dolgozókat. A döntés 1100 embert érint, akik egy havi juttatást kapnak. A támogatás összesen 889 millió forintba kerül a költségvetésnek. nem viszik el a zöld hulladékot a fővárosi parkokból. A talajjavítás érdekében, jelentette be a főpolgármester Facebook oldalán. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet, tehát nem tud kiszáradni. Ismét kihallgatták Búzs Balást, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét az NKA ügyben. Ügyvédje szerint Védence minden kérdésre részletesen válaszolt, és továbbra is ártatlannak vallja magát. A bíróság tegnap elutasította a szabadlábra helyezési kérelmet, de a védelem szerint már nincs akadálya az elengedésének. A letartóztatás meghosszabbításáról október 25-éig kell dönteni. Folytatódnak az orosz és ukrán drón és rakéta támadások. Kijevben az éjszakai csapások miatt áramszünet volt, Oroszországban pedig akadozik az internet szolgáltatás, miután támadás érte a Yandex egyik adatközpontját. Közben Donald Trump továbbra is bizakodó a béke lehetőségét illetően. Ukrajna a hírek szerint konkrét békejavaslatokkal is előállt. Moszkva azonban egyelőre nem mutat hajlandóságot az álláspontja megváltoztatására. Első alkalommal közvetítik majd élőben, hogy az amerikai hadsereg kivégez egy katonát, írja a Reuters. A férfi 2009-ben 13 embert ölt meg a Fort Hood katonai bázison. Nigel Hassan katonai pszichiáter volt, és ő lehet több mint 60 év után az első amerikai katona, akinek kivégzését az amerikai hadsereg hajtja végre. A férfit 2013-ban ítélték halálra, miután 45 rendbeli, előre megfontolt emberölésben, illetve előre megfontolt emberölés kísérletében találták bűnösnek. A kivégzés december 3-ára tűzték ki.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Ma eleinte még több felhő lesz az égen, de napközben felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok várhatók, számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz az északnyugati szél. Délután 16 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap újra több felhő érkezik fölénk, eső, zápor, napközben szórványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Seguimos sonriendo, azaz továbbra is mosolygunk, jelentette ki 2023-as dalának címében az Acid Coco. A kolumbiai születésű, de Svájcban alkotó testvéri formáció tagjai úgy látják, mindkét hazájukban szükség van a vidámságra. Paulo és Andrea Olarte Toro szerint Kolumbiában az emberek évtizedek óta súlyos társadalmi, politikai és gazdasági válságokkal néznek szembe, de védekező mechanizmusuk mindig viccet csinál a bajból. A svájci precizitásból és nyugalomból áradó unalmat pedig kénytelenek lüktető dél-amerikai ritmusokkal kompenzálni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: 1999-et írtunk, amikor Fatboy Slim annyira megunta a fellépésein játszani egy évvel korábbi gigaslágerét, a Rockefeller Skunket, hogy saját szórakoztatására ráeresztette a dalra a Rolling Stones 1965-ös klasszikusa, az I Can Get No Satisfaction legendás gitárriffjét. A közönség és maga a DJ is lelkesedett a Satisfaction Skunk címre keresztelt mashupért, amely a turné visszatérő eleme lett 25 éven keresztül. Még Mick Jagger is imádta, azonban a Rolling Stones menedzsmentje Fatboy Slim sokszoros kérése ellenére üzleti okokból megtiltotta a mashup megjelentetését. Így az hosszú időn át csak kalóz verziókban terjedhetett. 2025-ben megtört a jég. Jaggerék páncélozott járműben küldték el a 65-ös mesterszalagokat, hogy a DJ minél jobb hangminőségű felvételt készíthessen, immár hivatalosan.

Hello, Wolfi vagyok, a Punani Masszívból. Hallgass továbbra is a Rádió Cafét, mert itt van barátod.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Trinidad és Tobagóban a rabszolgák énekelve beszélgettek egymással, mivel máshogy nem lehetett. Ebből született az 1900-as évek elején a kalipszó, amely a 30-as évektől kezdett terjedni a nagyvilágban, és a 70-es évekig nagyjából ki is futotta magát. A kalipszó számok tulajdonképpen három témáról szólnak. Iszom a rumot a tengerparton, miközben jaj de jó, hogy süt a nap, és mindjárt meg is fogdosom a fenekedet, baby.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádiókafén.
1: A Magyar Tőzsde Világa kiállítása a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban október 25-ig. Vállalkozások, részvények és nagy gazdasági döntések a 19-20. Század fordulójának Budapestjén. A 19. század végén a tőzsde több volt egyszerű pénzügyi intézménynél, a kereskedőteremben percek alatt dőltek el vállalkozások sorsai. Áruk és részvények cseréltek gazdák, miközben a brókerek és a befektetők között gyorsan terjedtek a hírek és az információk. Kik voltak, akik nap mint nap beléptek ebbe a különös világba? Milyen áruk és értékpapírok forogtak a tőzsdén, és milyen szerepet játszott mindez az ipar, a közlekedés és a kereskedelem fejlődésében? Mit jelentett a tőzsde a 19. századi Pest életében? Milyen áruk és értékpapírok cseréltek itt gazdát, és vajon hogyan születtek itt vagyonok, vállalkozások és néha legendák is? A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum időszaki kiállítása azt a pezsgő világot idézi fel, ahol a pénz, az információ és a kockázat találkozott. A tárlat október 25-ig látogatható. Segélykiáltás, az utca jogász Vita Színháza a szociális juttatásokról az 5-ös 10-ben, október 9-én. Magyarországon elég csak átfutni az állami támogatások és kedvezmények sorát, hogy ránk törjön a bőség zavara, annyi mindenre jogosult lehet az ember, és oly nehéz a választás. Otthonteremtés, otthonfelújítás, gyermekvállalási támogatás, családi adó és járulékkedvezmény, KRESZ vizsgadé visszatérítése, SZIA mentesség. Az állam szívesen ad, és ma már nem szégyen kérni, bárkiből lehet rászoruló. Persze mindenek pontos jogi feltételei vannak, az állam gondosan megválogatja, mely társadalmi csoportok érdemesek a támogatásra, de mégis mi alapján lehet eldönteni, hogy ki a rászoruló, mire számíthatnak azok, akik kiszorulnak a körből. A Vita Színház során színházi jelenetekkel formálnak meg egy-egy fontos témát, hogy aztán alaposan kivesészhessék. Szakértőként az Utca Jogász Egyesület tagjai is felszólalnak, akiknek a résztvevők közvetlenül is feltehetik kérdéseiket. Segélykiáltás, az Utca Jogász Vita Színháza a szociális juttatásokról. Péntek este az 5-ös 10-ben. Kucok, játszunk velük mesét. Interaktív meseszínháza Tünet együttes tagjainak közreműködésével október 10-én a Klebelsberg Kultúrkúriában. A Kucok egy színházi előadás és egy kreatív mozgásos zenés vállalkozás foglalkozás keveréke 3 és 7 éves kor közötti gyerekeknek. Milyen is egy kucok? Barátságos rejtekhely, ahová behúzódva a fantázia határtalan kalandokra indulhat, zúg, amely meg annyi titkot tartogat. Kucokfalva lakói, vagyis a kiváló jazz muzsikusokkal kiegészült Tünet együttes a gyerekek segítségét kérik az elveszett királylány felkutatásában és az éjszaka lidérceinek előzésében. Az úton a kis kalandorok találkozhatnak az egyszemű óriással, a rozsdás robottal vagy a lila hangyásszal. A játék, a tánc és a zene részesei lehetnek, miközben ők maguk is mesehőssé válnak. A kucoki erdőben mérve reggeltől másnap reggelig tartó mágikus úton a kicsik saját hangja, teste és mozdulatai lesznek a történet, a zene, vagy akár a szereplők mozgatói. Eközben ők maguk is szabadon játszhatnak, mozoghatnak, ismerkedhetnek képességeik határtalanságával. Szombaton délután Kucok, interaktív meseszínház a Tünet együttes tagjainak közreműködésével a Klebelsberg Kultúrkúriában.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. A kultúra a civilizáció építő eleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz? Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az esteidet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
0: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem, felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Brownout Austini Latin Funk csapat a Gruppo Fantasma Austini Latin Funk csapat oldalágaként indult 2003-ban. 14-ben aztán nekik is lett egy oldaláguk, a kizárólag Black Sabbath dalokat játszó Brown Sabbath Austini Latin Funk csapat, amely még Ozzy Osbourne tetszését is elnyerte. Legalábbis nem harapta le senki denevérének fejét miatta. De a sima, nem oldalágas Brownout is készített különleges átiratokat. 2016-ban például a Chicano rapper Kid Frost 90-es La Raza című trackjét gondolták újra. Hangsúlyosan kiemelve a Frost számban is hangmintaként szereplő 70-es El Chicano tétel, a Viva Tirado taktusait. És még mindig nem jutottunk el az alapműhöz, mert már ez a latin rock felvétel is a Gerald Wilson Big Band 1962-es azonos című jazz szerzeményének feldolgozása.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Egy babysitternek és egy audiokönyvnek köszönheti karrierjét egy amerikai indie zenész. David Hobbs hobbiból és kisfia szórakoztatására gitározgatott, de sosem vette komolyan a dalszerzést. Egészen addig, amíg egyszer a gyerek zenei vénával megáldott babysittere meg nem hallotta, hogy apuka éppen penget, és figyelmébe ajánlott egy pont akkor zajló zenei workshopot. Hobbs autóba pattant, és a laza 13 órás autóutat Idaho államból San Franciscóba a Wilco Frontenberg Jeff Tweedy How to Write One Song című audiokönyvének elmélyült hallgatásával ütötte el. Még pont odaért a workshop utolsó 15 percére. Megismerkedett Rachel Efron producerrel, akivel 4 év alatt megalkották a Searching for a Home albumot. Rajta a Measure of Degree-vel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A német-kanadai énekesnő Csécsi azzal a célkitűzéssel alkotja az általa az érzelmes indie pop zsánerébe sorolt dalait, hogy a hallgatót megnyugtassa, nincs egyedül. E törekvés valóban tetten érhető dalszövegeiben. A Two Buddies in a Bed szereplői, ahogy a cím is mutatja, ketten mullatják az időt az ágyban. Az Indie Kinds hősei kettesben álmodoznak és olvassák egymás gondolatait. Az 18 karakterei korántsem 18-an vannak. Csécsi nosztalgikus sorainak sztoria szerint két régi barát, akik már jó ideje nem látták egymást, találkoznak és visszaemlékeznek, hogy milyen volt együtt 18 vagy éppen 14 évesnek lenni.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
1: Most van még esélyetek, ne roncsátok el. Mondjuk, mit kell tennetek?
0: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádiókafé fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádiókafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
2: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.
0: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között Environtech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. Environtech, ahol a zöld átállás kézzel foghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival. Figyelem, kávérajongók! Szombaton irány a millenáris, mert jön a kávénapja. Egész napos kóstolók és izgalmas programok várnak a belépő árában. A kiállítói piac téren pedig bevásárolhatsz a kedvenceidből. Merülj el az ízek világában, és fedezd fel a kreatív újdonságokat is, a kávékészítő biciklitől a kávéfagylaltig. Kávénapja október 10-én a millenáris üvegcsarnokában, ahol minden korty ízélmény.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: 500 milliárd forinttal növeli az egészségügyi kiadásokat a kormány. Leállhat a déli körvasút építése a közbeszerzés miatt. Navi Pillay, dél-afrikai jogász kapta az idei Nobel békedíjat. Ismét több lesz a napsütés, de erős szélre készülhetünk ma. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Tandi. 500 milliárd forinttal több pénzt fordít jövőre az egészségügyre a kormány, jelentette be Magyar Péter. A várólisták csökkentésére külön program indul, elsősorban a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtéteknél. Csak csípő és tért protézisre mintegy 30 ezeren várnak. A kormány több 10 milliárd forint plusz forrást biztosít a műtétekre, és a legalább egy éve várakozó betegeket személyesen is megkeresik. Akár teljesen le is állhat a déli körvasút építése, miután szabálytalanságok gyanúja merült fel a közbeszerzésnél, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a beruházás uniós támogatása csaknem 360 milliárd forint, ennek elvesztése pedig veszélybe sodorhatja a projekt folytatását. Vitézi szerint a Mészáros-Lőrinchez tartozó V-híd és a beruházás tervező kontúrcsoport között összejátszás történhet, ami tisztességtelen versenyelőnyt jelenthetett. A beruházás műszaki készültsége jelenleg 42%-os. 15-25 ezer embert érinthet az új vagyonadó Magyar Péter szerint, amelyből a kormány 7 milliárd forintos bevételt vár. Az 1 milliárd forint feletti vagyonrész után 1%-ot, a 100 milliárd feletti rész után 1,5%-ot kell fizetni. A vagyon értékét 2026 végén határozzák meg, a befizetés határideje 2027. augusztus 31-e. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy jövőre akár 150 ezer vállalkozás és választhatja a katát, a pénzügyminisztérium számításai szerint. Magyar Péter szerint a tételes adó emelésére azért van szükség, hogy a katások magasabb táppénzre, nyugdíjra és más szociális ellátásokra legyenek jogosultak. Országos konzultációs sorozatot indít a magyar oktatás megújításáról a kormány, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az oktatási párbeszéd elnevezésű program első állomásán egy Pest megyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra van szükségük a következő generációknak. Navi Pillay dél-afrikai jogász kapta az idei Nobel békedíjat. A volt ENSZ emberi jogi főbiztos az apartheid idején kezdte pályáját, és 1967-ben első nem fehér nőként nyitott saját ügyvédi irodát. Később a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság bírája lett. A ruandai népirtás ügyében hozott egyik ítélete történelmi jelentőségű volt. Kimondta, hogy a rendszer szintű nemi erőszak a népirtás része lehet. A Nobel-bizottság a nemzetközi jog és a független igazságszolgáltatás melletti kiállását ismerte el.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Ma eleinte még több felhő lesz az égen, de napközben felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok várhatók, számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz az északnyugati szél. Délután 16 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap újra több felhő érkezik fölénk, eső, zápor, napközben szórványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
5: Élőben közvetíti a Brit Gramofon és a Duna Szabó Stein Imre rendezésében a Concerto Budapest október 11-i Kurtág estjét. Az esten Kurtág György 43 kamarazenei miniatűrje mellett Liszt Ferenc operája is felhangzik majd a Zeneakadémia nagyterméből. A nemzetközi és hazai közvetítés vezető rendezőit és producerét Szabó Stein Imrét hallják.
6: Az életnek ugye van ez a pörgős síkja, amit a hírnév és a vélelem, másik pedig az mondjuk az örök és ők a valóság felé kacsingató mély valóság, azt mondjuk Kurtág esetben mind a kettő valós. Azért érdemes élőben közvetíteni nemzetközileg, mert egyébként őt tekinti a világ sajtó, vagy a közvélemény az utolsó élő avantgárd zeneszerzőnek. Biztosan állítható, hogy a legidősebb élő nagymester zeneszerző itt Magyarországon. Ez az operája, ami alig 30 perc, megrendítően erős egyébként. Itt a végtelen egyszerűségnek a drámai ereje működik ebben a darabban, tehát azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes megnézni annak is, aki nem zenetörténésznek készül. Ha belegondolunk, van egy ilyen esemény. Eljutunk oda, hogy ez jó lenne közvetíteni. Én akkor ezen elkezdtem gondolkodni, hogy lehet ezt méltó rangra emelni. Kerestem az utat, fölhívtam a Gramofont, melyik valószínűleg a legrangosabb zenei, nagyon konzervatív beállítottságú médium. Konzervatív nem politikailag, hanem a filozófiát tekintve, és nem egy streaming platformként működnek, úgyhogy nagy erőfeszítésekbe telt, de végül is rábólintottak, és helyet fognak adni az élő közvetítésnek. A másik húzás akkor ezzel együtt az volt, hogy azt gondoltam, hogy mennyire menő lenne, hogyha az átmeneti állapotában lévő ideiglenes vezetésű közmédia esetleg egy érdekes kísérletként elfogadna azt a koncepciót, hogy mi lenne akkor, hogyha főműsoridőben menne egy ilyen magas kulturális, nagyon minőségű közvetítés, és fölhívtam őket, és azt kell mondjam egyébként, hogy egy nap alatt megállapodtunk a tényről, hogy helyet adnak neki. Szerintem nekik jár egy piros pont ezért, mert hogy most az fog történni, hogy egy negyed órás csúszással, de lényegében élőben 19.45-től szépen megy a főcsatornán, és ez ilyen értemben egy ilyen kicsit történelmi jelentőségű dolog. Jó szándékú okos emberek egyszerű döntése alapján ezt a kísérletet közösen végrehajtjuk, hogy végre a kultúra főcsatornára tér vissza a közmédiába. Ennek az együttműködésnek a részeként egy nagyszerű zenekarral számos egész estés koncertfilmet tudtam, mint rendező vagy producer elkészíteni, amik aztán a Mezzo TV-re, a Medici-re vagy a Stingray klasszikára kerülnek, és ott évekig mennek akár főműsoridőben nagyon sokszor. Ez egy nagyon érdekes kísérlet, soha nem egyszerű, mindig milliárd szempont van is most is, ahol ütközik a kép és a hang, a hely igény. Nagyon érdekes, megérne önmagában egy misét egyébként, egyszer, hogy mi ez a folyamat, amikor a végén aztán mégis összeáll. De hát igen, az abszolút egy régóta tartó, elég szoros szakmai művészeti együttműködés, és azt kell mondjam, hogy valószínűleg a koncertről az elmondható, hogy amellett, hogy tényleg talán a legtöbb kortárs zenét. Itt játsz egyik leginnovatívabb programszerkesztés minden évben. Nagyon nagy nemzetközi tárok jönnek folyamatosan, amellett az valószínűleg állítható, hogy a legnagyobb audiovizuális jelenléte bíró zenekarma nemzetközi szinten Magyarországon persze. Ha valaki kíváncsi, akkor a Gramofon honlapjára rámegy, és ott látja élőben, vagy rákapcsol a Duna TV-re, és ott 15 perc később szintén ugyanezt fogja látni. Minden két nyelvű lesz. A műsor első fele egyébként egy bátor és érdekes kísérlet, ugyanis hát 43 miniatűrből áll, tehát az a címe, hogy Kurtág György kamarazenéje, virág az ember. Tulajdonképpen zenei fragmentumok, nyilván az alapvetően a Concerto Budapest szólistái vesznek ebben majd részt. Klenyán Csaba, Noah Hendrix zongorán, Szalai András cimbalom, Kacsanderos fuvola, Keller András természetesen hegedűn, a Keller kvartett is megszólal, és persze Perényi Miklós. És tulajdonképpen ezután a szünetben egy nagyon érdekes insight jellegű anyagot tudtunk készíteni. Zajlik egy lemezfelvétel, lemezelfogadás, ugyanerről az operáról van szó. Az nagyon édes anyag, el kell nézni egyébként, mert ott látjuk a 101 éves szerzőt, ahogy hallgatja a már elkészült felvételeket, azok a reakciók, azok a megjegyzések. Szóval, hogy az egy nagyon ritkán látható típusú anyag, és Fazekas Gergely zenetörténész nagyon értő módon avat majd bele minket ebben a 20 perces szünetidőben az operának a valóban érdekes rejtelmeibe, és akkor a második rész tulajdonképpen maga ez a 25 és 30 perc közötti hosszúságú opera Maria Huszman világhírű szólistával, világhírű szopránnal és a Concerto Budapesttel András vezényel. Egyébként van egy ilyen művészeti elgondolás, hogy közvetlen az opera előtt a Liszt Ferenc Gyászgondolat című egészen földöntüli, szurreálisan gyönyörű zenének egy részét fogjuk hallani, ez cselló és zongora egyébként. Velencébe szerezte Liszt, ha jól tudom, és abban a házban, ahol Wagner is mindig megszállt és alkotott, és ha jól tudom, nevesenek nem követ a zenetörténészek, de talán éppen Wagner halálára írta, de ez egy elképesztően erős, korát messze meghaladó zene. Úgyhogy ez egy egybe fognak folyni, úgyhogy ez egy mély, izgalmas és nagyon nemzetközi dolog lesz. Mi azt gondolom, hogy erre büszkének lehet lenni, és hát remélem, hogy mindent jól fog mi is csinálni. A felvételi stáb az nagy, 15 kamerával szeretném ezt megcsinálni. Jó magam vezetőrendezőként, Komlós András technikai és társrendezőként, és hát egy nagyon nagy csapat kitűnő operatőröket, Cigány Gergely lesz a vezető operatőr.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Tedd a kezed a képernyőre. Küldjük az energiát. Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádiókafé 98 Facebookon és Instagramon is.

0: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
1: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
4: One, two, three, ho!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotesz, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola harmadik vagy negyedik osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. A részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Ez itt a

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montgyörgyára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
2: Az egy dolog, hogy 1464. március 29-én végre igaziból megkoronázták Hunyadi Mátyást, szóval nem csak úgy kiabáltak, mint azok a katonák a jégen először, hanem rendesen meg volt koronázva. Eddig ugyanis nem volt rendesen megkoronázva, mert nagy figyi, eldobod az agyivelődet. Úgy volt megkoronázva, hogy nem volt korona. Tisztára olyan, mint amikor csajok etetik a Barbit a semmivel. Kis kanál van, Barbie van, csak kaja nincs. Szóval nem volt meg a korona, mert Kottanner Jánosné Wolfram Ilona udvarhölgyike egy vánkosba rejtve ellopta a szent koronát.
3: És most kapcsoljuk az okostelefon.
4: Vánkos. Általában valamely szövetből vagy bőrből, különféle alakban és nagyságban összevart öblös mű, melynek ürét holmivel, mint például tollal, pöhöllyel, szőrrel, vagy akár csöpővel megtöltik, és bizonyos támaszul használják. Más néven párna.
1: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
2: Na, én még egyszer ki nem mondom ennek a nőnek a nevét, meg fölröhögök, úgyhogy maradjunk a leánykori nevénél, Wolfram Ilona.
3: És most kapcsoljuk az okostelefon.
4: Wolfram. A Wolfram egy germán eredetű férfi név, jelentése farkas plusz holló. Ezzel szemben a Wolfram egy fémes elem, átmeneti fém. A rendszáma 74, a vegyjele W. Kissé szürkés, erősen fémfényű, kemény fém. Rácsa köbös, tércentrál. A legmagasabb olvadáspontú fém 3422 Celsius fok felett olvad. Sűrűsége is nagy, 19,26 g per köbcentiméter. Jó elektromos vezető, ellenállásának hőfok tényezője 4,8×10⁻³ per K, mint az közismert. Két legjelentősebb felhasználási területe, a villanykörték izzója ebből az anyagból készül, és a versenydárc nyilak hegyei is ebből készülnek.
1: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
2: Figyú, ez tényleg egyre bonyolultabb, el fog menni ezzel az idő, de most már mindegy, maradjunk itt. Itt volt ez a Wolfram Ilona, barátoknak gondolom éli. Az nem elég, hogy ez egy fém különlegesség már a neve, amit még fel sem találtak, hanem ellopta egy vánkosban a koronát. Na most ugye ezt a koronát, amikor Amerikában volt, mert ott is volt a korona, Fort Knoxban őrizték, pontosan ugyanottól az Amerikai Egyesült Államok, és mellékesen az egész virág aranykészletét. Az egy olyan erőd, ahova egy szúnyog se tud beszállni anélkül, hogy jó fenékbe nem lőnék. Szóval ez az asszony fogta magát, bedugta a szent koronát egy párnába, és elsétált vele. És a szegény Mátyás királynak egy rahedli aranyat kellett fizetni érte, de tényleg egy hatalmas rahedli aranyat, és ráadásul abba is bele kellett mennie, hogyha nem születik fia, azaz trónörökös, akkor a Habsburgoké lesz a korona. Mi történt? Nem született fia, nem volt trónörökös, Habsburgoké lett a korona. Boom. Hát apám, csak jár az esze, ezt tisztára olyan, hogyha babysitter ellopna apukás luszkulcsát, aztán pénzt kérne érte, és még azt is, hogyha nem kapsz ötöst környezetismeretből, akkor odaadja valakinek az autókulcsot. Na de kérem, kik ezek az emberek, és mit művelnek a magyar történelemmel, és egyáltalán miféle történelmet oktatnak az iskolában? Oké, meg kell tanulni 100 ásvány keletkezési korát, meg kell tanulni, hogy Angliában egy Watt Tyler nevű tetőfedő fellázat, oké, azt is, hogy jöttek-mentek a birodalmak, oké, de hol tanítják ezeket az izgalmas és vicces dolgokat, hogy egy nőci egy párnában kilopott koronával befolyásolgatja itten a történelmet? El sem merem képzelni, mennyi katonát lehetett volna venni abból a pénzből, és mennyi országot le lehetett volna győzni azokkal a katonákkal, amit a koronára kellett költeni, mert valami béna, alabárdos őrnek nem szúrta ki a szemét, hogy szent koronalopás van folyamatban. Komolyan mondom, meg vagyok döbbenve. Ráadásul biztos az igazságos Mátyás király ezt a csomó aranyat szétosztotta volna szegény emberek között, már csak azért is, mert biztos, hogy nem hazudnak azok a történetek arról, hogy ő milyen rendes volt.

0: Aki keres, az talál. Keres minket az Apple Podcast-en.
1: 1521. március 16-án, abban az évben, amikor mi magyarok a körmünket rágva vártuk a törököket Nándorfehérvárnál és Mohácsnál, és egy Nostradamus nevű francia pasi épp otthagyta az Avignon Egyetemet, egy Fernão de Magalhães nevű portugál úr 5 darab vacak kis hajóval kb. 2,5 évnyi hajózás után eljutott a Fülöp-szigetekre. És azt mondta, hogy no hát úgy tűnik, hogy ez a hely, amin lakunk, tényleg gömbölyű. Egyébként ezt az urat Magellánként ismeri a világ. Azért hajózott ennyit, hogy megelőzze a többi nemzetet, és hamarabb vigye haza a szerecsendiót meg a fahéjat, mint a többiek. Akkor az nem úgy volt, hogy leküld a nagy jegy 500-assal, hogy kisunokám, hozzám már egy vaníliás cukrot a rizskókból, hanem el kellett hajózni keletre, mert csak ott voltak ilyen különleges fűszerek. Egy csomó aranyat adtak azért az urak, hogy igazán jókat lakmározhassanak. Most képzeld el, hogy egy túrórudiért nem csak a hűtőig kell elmenni, hanem minimum Indiáig. Strapás világ volt.
0: És most mindenki vegye elő a világkutató munkafüzetet, és nyissa ki a 76. oldalon.
1: Az volt olyankor a menő felfedező, aki tudott találni egy földdarabot, ahol előtte még nem járt európai utazó. Le lehetett stipistopizni, és lehetett adni neki valami idétlen nevet. Például a Csalódottság Szomorú Szigete, vagy Rombolás Sziget, vagy a híres Használhatatlan Szigetek. Tényleg vannak ilyenek? Komoly. Tudjátok, mint a hogyan nevezték el Kecskemétet. Sok a kecske, sok a mét, legyen neve Kecskemét.
2: Viccelődünk, apuka? Viccelődünk?
1: A felfedezők másik dolga az volt, hogy találjanak egy gyorsabb utat ugyanarra a helyre, ahol már voltak korábban. Itt találta meg Kolumbusz Amerikát, mert azt hitt, hogy Indiában van. Na most ez a Magellán úr Dél-Amerikán keresett egy lyukat, hogy hát ha gyorsabban eljut a fűszerszigetekre, mintha keletre menne Afrikát megkerülve. Nem sokkal korábban úgyis azt állították, hogy gömbölyű a föld, gondolta most kipróbálja. Addig próbálkozott, amíg megtalálta a Magellán szorost, amit addig csak simán szorosnak hívtak. Magellán nem csak hogy megtalálta ezt a lyukat, de talált ott rengeteg vizet. Még vizet. És meglepődtek, mert biztos látták, hogy hát ez egy másik óceán, mint amin addig hajóztak, pedig nem is volt rá kiírva neonbetűkkel, hogy másik óceán. Minden esetre szépen csendben, különösebb viharok nélkül 4 hónap alatt el is jutottak a Fülöp-szigetekig. Annyira békés volt az útjuk, hogy el is nevezték a vizet békés, vagyis csendes óceánnak. Mondjuk Magellán úr nem volt elég békés, húzkodta ott a helyiek bajszát, hát nem kellett volna, nem is utazott tovább. Minden esetre végül az egyetlen megmaradt hajója, a Victoria hazatért, és ezzel elsőként körbehajózta a földet. Szóval elég volt egyetlen kisebb fajta utazás, úgy 3 év hosszú, és bebizonyították, hogy a föld tényleg gömbölyű, találtak egy óceánt, ami addig nem volt ott, elneveztek Magellánról egy szorost, 2 galaxist, egy űrszondát, egy pingvint, egy harkályt, egy ludat, meg még egy lilét is. Szerintem erre ő sem számított.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: A sebesség egy igen fontos dolog. Tényleg, mert az élet, a dolgok, meg a munka, meg az iskola, meg minden sokkal jobb attól, hogy például feltalálták az internetet, meg a mobiltelefon, mert így az információk, meg az üzenetek, mert minden egyéb sokkal gyorsabban odaér, mint például egy hajó, vagy egy ló.
2: Most már ne húzza, mondja!
1: 1750. október 15-én megindult a menetrendszerű postakocsi járat Bécs és Buda között. Nagy figyi, a kétnapos utat, két nap, 15 forintért, azaz két borjú áráért tehette meg az utas, a postakocsi. Csak mondom, hogy a két város között 240 km a távolság, ami autóval kb. 3 óra alatt simán megtehető, és ebbe benne van egy pisi, meg egy olyan háromszög szendó is, amiben a kenyérnek csak a puhája van, az íze viszont pocsék. A postakocsik ma is vannak, csak futárnak hívjuk őket, de az igazi postakocsik ma már hatalmas, nagy konténerszállító teherhajók. Mostanában ezek a teherhajók igen fontosak a mi szempontunkból, mert ezek a teherhajók szállítják az ajándékainkat, hogy ide érjenek karácsonyra. Ami viszont azt a furcsaságot eredményezi, hogy ezek szerint az ajándékaink egy része már egy konténerszállító teherhajón van, és épp erre pöfög egy óceánon, hogy egy európai kikötőbe érve átdarúzzák egy kamionra, amiből meg belerakják egy futárba. Ez azért furcsa, mert ha így van, és az ajándék már jön, akkor hogy a fenébe jön, hiszen még nem is írtunk a Mikulásnak, hogy mit kérünk.
3: Megáll az eszem!
4: Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van mindenki
5: munka. Mi lesz el, ha nagy leszel?
6: Lovaspostás. A középkorban, amikor még mindenhol királyok és lovagok éltek, és amikor még csak a királyok és a lovagok tudtak írni és olvasni, vagy ha ők sem, akkor volt írnokuk, aki igen, ráadásul nem csak írni tudott, ahogy a nevében van, hanem olvasni is. Szóval ebben az időben a leggyorsabb módja a hírek eljuttatásának egyik várból a másikba a lovaspostás volt, aki nagyon megbízható fickó kellett, hogy legyen, hiszen nem voltak még zárható borítékok, csak papír tekercsekre írták a rendeleteket, üzeneteket, esetleg hadüzeneteket, sőt még a szerelmes leveleket is. Tehát, ha például egy király új rendeletet hozott, és ezt tudatni akarta mielőbb az emberekkel, akkor nem bemondták a tévében, a híradóba, leginkább azért nem, mert még nem létezett a tévé, hanem lovaspostást fogadott, szétküldte a hírt a birodalma minden szegletébe, és akkor úgy. A lovaspostás nagyon megbecsült tagja volt minden királyságnak. Minden fogadóban élelemmel, itallal és szállással várták, és a lovát is lecserélhette. Az első lovaspostások a szolgálataikért cserébe földet kaptak, letelepedtek, így apáról fiúra

0: reméljük, hogy ideérjen karácsonyra, mikor még nem is kértük. Mert például Kínából 2 hónap mire ideér a hajó. Tehát meg kellett indulnia, mert a karácsony az akkor van. Ezt a dolgot egyébként időhuroknak hívják, és filmek is szólnak erről. Ezekben egy pacák mindig találkozik saját magával, aztán ketten mennek tovább saját magával, és akkor megint találkoznak saját magukkal. A mi esetünkben nem ilyen bonyolult a dolog, a megoldás, figyeljük, a big data. A big data nem más, mint az, hogy amióta van internet, meg mobiltelefon, meg azok a dolgok, amin van bekapcsoló gomb és működik, azóta ezeknek adatai vannak, és ezeket az adatokat, ahogyan használjuk, meg hogy mikor használjuk, meg mire használjuk, és mit szoktunk venni, és mikor szoktuk azt a dolgot venni, na mindegy, ezt a sok-sok ezernyi milliónyi adatot, a sok-sok ezernyi milliónyi készülékről összegyűjtik, és ezt úgy hívják, hogy data. Amikor meg az összes data összegyűlik, abból lesz a big data, tehát a nagy információhalom, amiből viszonylag egyszerűen ki lehet számolni, hogy mit, mikor és hogyan szoktak csinálni az emberek, sőt, mit, mikor és hogyan fognak csinálni az emberek. A Facebook, amiről már biztos hallottatok, például pontosan tudja, hogy holnap mikor fognak fölkelni a szüleitek, mert már 5 éve pontosan tudja, hogy reggelente mikor szoktak ráugrani Facebookra, hogy valami hülyeséget olvassanak.
1: Az eszem megáll!
0: A Mikulás, aki már nagyon régen Mikulás, tehát igen tapasztalt személy, szerintem amikor nem Mikulás, akkor big datával foglalkozik, és az a helyzet, hogy pont előre tudja az adatok elemzéséből, hogy milyen gyerekek mit fognak kérni Mikulásra. Ekkor már semmi dolga nincsen, más, mint hogy ezeknek a dolgoknak, amiket majd kérnek, a listáját rá gumipókozza a Rudolf nevű jávorszarvasra, aki pikpak elmegy Kínába, ezeket a dolgokat leszes főtenni egy konténerhajóra, a számlát meg küldjék mailben a Mikulásnak, mikulás@gmail.com.

0: Zsebrádió. Az igazság ideátlan.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
2: Független Kortárs Színházi előadás.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
2: Független Kortárs Színházi előadás.
1: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: A nézőtéren nincs parfümillat. Zárójel, a tréningben is ülnek.
1: 2.
2: A színpadon nincs semmilyen díszlet.
1: 3.
2: A színpadon nincs függöny.
1: 4.
2: Nincs büfé.
1: 5.
2: Ha Shakespeare-t játszanak, akkor is mai ruhában vannak a szereplők, és idegesítően hangos, elektronikus zene szól.
1: 6.
2: A végén mindenki telefonál valakinek, hogy most volt kortárson.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Kritika? Azt nem tanultuk.
1: Most nincs

0: elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat!
1: Mama, megmondom az őszintét. Teli van a hócipőm ezzel a bitcoinnal, úgyhogy álljunk át az aranyra.
2: Képzeljétek el, hogy október 28-án két olyan esemény is történt, aminek semmi köze nincs egymáshoz, mégis van valaki, aki összeköti őket. 1877-ben megnyitják a nyugati pályaudvart. Kis színes, hogy a nyugati pályaudvart nem azért hívják nyugatinak, mert nyugaton van, vagy nyugat felé mennek innen a vonatok, hanem az azt építető vasúttársaságról nevezték el így. Hát ez nekem most egy elég nagy meglepetés és csalódás is egyben. Viszont 1886-ban, szintén ezen a napon leleplezik a New York-i szabadságszobrot. A leleplezés alatt azt kell érteni, hogy átadják a szobrot, csak azt ugye nem lehet átadni, mert egyrészt már ott van, másrészt meg baromi nehéz, ezért inkább leleplezik. Oké. A két esemény között pedig az a közös, hogy mindkettő építésében Gustav Eiffel vett részt, aki azért lett híres, mert épített egy semmire se jól, ám de igen magas tornyot, és amit róla neveztek el. Annyit segítek, hogy nem Gustav torony.

0: Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: 1937. május 28-án alapította meg Németország a Volkswagen autógyárat. A Volkswagen népautót jelent, és azért hozták létre, hogy mindenkinek legyen egy olcsó, tartós autója, és mindenki úgy érezze, hogy egy korszerű, menő országban lakik, és ő egy korszerű, menő ember. A cél az volt, hogy egy olyan autót lehessen vásárolni, ami 5 személyes, megbízható, és egy motor kerékpár árából kijön. Egy Ferdinand Porsche nevű krapek tervezte, kinek a nevét biztos ismeritek, ő tervezte azokat a menő sportkocsikat is. Kis színes, hogy korábban évekig dolgoztam ennek az autógyárnak, és a fejemben mindig az volt, hogy nálunk Magyarországon a Volkswagen egy nagyon menő autó a szovjet autókhoz képest, ezért minden reklámban valahogy olyan menőnek gondoltam bemutatni. Aztán egy savanyú Jóska német főnököm azt mondta, hogy hívja magamban ezt az autót inkább népautónak, és akkor nem fogom elkövetni azt a hibát, hogy túlságosan menőként gondolok erre a kocsira. Hát ilyen is van. Right about now, the fun-

A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Hétfőn újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hello, Geszti Péter vagyok, ez pedig a Rádió Café a 98.0-án.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
2: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
3: Megnézzük, mi az újság a kamat és részvény piacokon. Prigl Máté lesz segítségünkre, az OTP Global Markets trader-e. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
3: Kezdjük a kamatokkal.
5: Hát azok egy irányú utcában vannak, nem? Mennek fölfelé. Nem a magyar, a globálisan.
3: Na igen, de meddig és hol lehet egy fájdalom küszöb, mert az nagyon érdekes, ugye, hogy elég magasan vannak, és a részvénypiacokat úgymond annyira nem érinti, bár ugye, hogyha az indexek mélységében nézünk, azért van ott egészségtelenség, majd mindjárt biztos kitérünk erre is. Szóval hogy állnak most az amerikai tengeren túli kamatpiacok, vagy hozam állampapírpiacok?
4: Igen, nem állnak túloldásán, mondhatjuk. Több éves csúcson vannak éppen az amerikai, de az európai hozamok is. Uh-huh. Ugye egyrésztől itt az energia árak emelkedése miatti inflációs, illetve leginkább stagflációs kockázatok okozzák a fő problémát. Ugye a kamatok szempontjából inkább az infláció az, ami drájvolja a hozamemelkedést. Az amerikai jegybank és az Európai Központi Bank is szigorúbb hangnemet ütött meg. A piacon jelenleg Amerikában még 3 emelés, Európában 2,5 emelés van beárazva, hogy nagyjából a következő egy évre. Úgyhogy elég pessimista a hangulat. Voltak pillanatok, amikor ímesbe fordult az amerikai hozamgörbe, ami recessziót fogott előrejelezni. Úgyhogy nagyon pessimista a hangulat. Ugye az iráni és a hormuzi szorossal kapcsolatban vegyesek a hírek, de inkább negatívak. Annak ellenére, hogy lehet olyanokat olvasni, hogy egy-egy nap annyi nyersolaj kijött már a szoroson keresztül az amerikai katonai biztosításnak köszönhetően, mint egy normál békeidőben volt tapasztalható, de közben az infrastruktúra, főleg a finomítás annyira sérült, hogy abból óriási a visszaesés. Ugye az orosz-ukrán háború is tetézi ezt a problémát, ugye olvashatjuk szerintem mindenki, főleg a dízel érintettebben. Ott is elég sok finomító megsérült, rongálódott, így az orosz dízel az a kivitel az tiltott jelenleg, és a belső felhasználásban is hiányok tapasztalhatók. Szóval van egy kis pessimizmus emiatt, és ezért emelkednek igazából a hozamok. Ugye itt az a kockázat, hogy ugye az energiaárak emelkedésre ki fog terjedni mindenre, és többet körös hatásai miatt itt egy ilyen inflációs sokkot fog megélni a világ. Viszonylag klasszikus, erről már a Covid idején is beszéltünk elég sokat. Most ugyanez gyakorlatilag a összkép, és ezért emelkednek igazából a hozamok. És közben így a hozam emelkedéssel ugye az a veszélyes, hogy ilyenkor tágulnak a kreditspreadek, illetve nőnek a csődkockázatok, uh-huh. és azok egy ilyen negatív spirálszerűen még tovább feljebb hajtatják ezt a történetet, és ugye most a franciákat vették elő.
3: Igen, pont akartam mondani.
4: Mindig, igen, ilyenkor ugye ez a legnagyobb probléma, hogy ez egy gyengébb láncszem, aki éppen nem olyan egészséges, vagy éppen nem olyan pozícióban van, hogy ezt átvészel, jött előveszik, és ez még tovább hajtja utána a hozamokat felfelé. És ugye az ECB ugye egyelőre elzárkózik attól, hogy itt neki cselekednie kéne, vagy a görbét menedzselnie kellene, hiszen visszadobja a labdát a franciák, hogy a francia fiskális politikai probléma, hogy meg a franciák. Tehát, hogy egyelőre ez sem túl megnyugtató.
3: Hogyan hat mindez a részvénypiacokra, mert hogy láthatóan, főleg a tengeren túlon, még most a napokban is új csúcsokat döngettek. Szerintem az S&P lehet, hogy nem, de a Nasdaq az biztos. Pedig az összefüggés az elég nyilvánvaló, tehát ugye az a hozamok emelkedésekor azért a részvénypiac köhögni szokott több minden szempontból is. Egyrészt van egy tőkeelszívó hatással magas fix hozamnak, másrészt az értékelésekbe, ezt sem látjuk. Hogyha van egy kis izgalom a technológiai papírokban, az valami AI kapcsolt izgalom, hogy majd jó, hogy nem térül meg.
4: Igen, tehát az S&P 500 meg a Nasdaq is azért tűnik olyan egészségesnek, ha mondhatjuk így, mert ez a néhány AI papír és technológiai papír víz fölött tartja, de egyébként szektorális szinten lemegyünk, akkor a pénzügyi szektor, egészségügyi szektor és sorolhatnám, majdnem minden erősen vörösben van, és igazából erősen korrelál az európai vezetőindexekkel is, hogy Európában nincs igazán ilyen húzó technológiai cég a Stock 600-ban például. Tehát például a Dow Jones index hasonló mértékben esett, mint a Stock 600, tehát hogy így igazából egy ilyen strukturális eltérés van Amerikában. Továbbra is az AI hajtotta igazából az amerikai részvénypiacot, de így, hogy ilyen kedvezőtlen a hangulat és emelkednek a kamatok, azért elő-elő kerülnek kérdések, hogyha ilyen magasok a kamatok, akkor miből fogják finanszírozni ezt a sok új datacentert, meg óriási beruházásokat, illetve bevételi oldalon is most már ugye egyre többet lehet olvasni a növekvő kockázatokról, úgyhogy az elmúlt idő egy-két napban lehet, hogy csak egy már így az AI cégeket is elkezdték adogatni. Úgyhogy a részvénypiacon is negatív hangulat, ugye itt főleg a stagfláció az, ami a legnagyobb kockázatot jelenti, ami ugye azt jelenti, hogy az emelkedő energiárak, ami egy külső sok, főleg Európában, ugye Amerika azért egy kicsit más kérdés, szóval emelkedő energiárak miatt emelkedő infláció lesz, emiatt emelkedő hozamok lesznek, ezért a növekedés az teljesen kuka, és magas kamatok, magas infláció mellett egy jó esetben oldalazó GDP, de rosszabb esetben ugye recesszió alakulhat ki.
3: Igen, hát ezt nem akarja senki. Senki látni. Jó, hát...
6: Mire számítottok mondjuk az amerikai vagy európai részvénypiacokon ezek tükrében? Milyen folyamatok lehetnek?
3: Igen, mert érdekes, hogy eddig maradhat ilyen magasan, és mikor szakad el végképp a pertli esetleg, és jön egy korrekció.
4: Igen, ez egy érdekes dolog, ugye már a Covid utáni kamatemelések kapcsán is elég sok szó esett a soft meg hard landing kérdéséről, most is hasonló témák fognak előkerülni, egyelőre inkább a pessimista oldalát lehet olvasni a hírekben és az elemzőktől, de azért azt is látni kell, hogy ugye, hogyha emelkednek a hatalmok, és lassul a gazdaság, és a magas energiárak miatt gyengül a fogyasztóknak a vásárlóereje, akkor ez önmagától fogja igazából belassítani olyan mértékben a történetet, hogy az infláció lehet, hogy igazából úgymond kicsit túlzok, de önmagától megoldódhat, és utána a jegybankok inkább azon gondolkozhatnak, hogy hogyan érintítsék a gazdasági növekedést. Szóval, tehát igazából ez gyorsan el tud fordulni, azt gondolom, ennek a keretezése egy olyan történetben, hogy akkor esnek a hozamok és emelkednek a részvények általánosságban véve, de nyilván először mindig le kell menni kicsit mélyre, hogy elfogjon a levegő, és akkor
3: igen,
4: úszni felfelé.
3: Akkor lehet fölbukkanni és egy nagyot levegőzni. Máté, köszönjük igen szépen, nagyon klasszul összeraktad nekünk a helyzetet, hát a folytatásról meg majd nyilván beszélgetünk később. Köszi szépen, jó munkát, szép napot, köszi jó kérdem, hétvégét.
4: Szia.
3: Prégő Mátéval, az OTP Global Markets traderével beszélgettünk kamatokról, hozamokról, részvénypiacról.
2: Belát nagyon éhes.
0: Uzsonna kamat, a millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
8: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
9: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Egy erős KKV-t kérnék.
9: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
9: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
9: A rovat támogatója a CIP Bank, a CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
8: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotes, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kiallitasok.mta.hu.
10: Könyvefesztivál, társasjátékzóna és varázslatos kalandok a Góbuda Mallban. Október 16 és 18 között akciós könyvvásárral, Game Club társasjátéksarokkal, Tolkien és varázsló programokkal vár a Lira Góbuda könyv hétvége. A belépés ingyenes. Részletek gobudamall.hu.
11: Figyelem, kávérajongók! Szombaton irány a millenáris, mert jön a kávé napja. Egész napos kóstolók és izgalmas programok várnak a belépő árában. A kiállítói piac téren pedig bevásárolhatsz a kedvenceidből. Merülj el az ízek világában, és fedezd fel a kreatív újdonságokat is a kávékészítő biciklitől a kávéfagylaltig. Kávé napja október 10-én a millenáris üvegcsarnokában, ahol minden korty ízélmény.
12: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai trófea grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svéd asztal közel 100 féle étellel, törlei gálapesgővel, eredeti csapolt pilsner urquellel, hilltopborokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai trófea grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
9: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
13: Budapesten lassú a haladás a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Irinyi József utcában, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, valamint a Pesti alsó rakparton a Lánchíd előtt mindkét irányból. Zuglóban a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket. A 81-es trolibusz terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep. Az Örs vezértere felé kihagyja a Miskolci utca Csömöri út megállót. Lezárták ma estig a 8. kerületben a Horánszki utcát a Kródi Gyula utca után a darúzás miatt. Futóverseny előkészületei miatt már lezárták a Pázmány Péter sétányt, várhatóan vasárnap este 8 óráig. A 107-es autóbusz terelve jár, a 153-as és a 154-es autóbusz pedig rövidített útvonalon közlekedik. Hétvégén lezárásra kell készülni a budai alsó és felső rakparton, a pesti alsó rakpart teljes hosszán, a Fővám tér Szabadsághíd Szent Gellért tér Műegyetem rakpart útvonalon, valamint a Fő utcában is. Vasárnap lezárásra készüljenek az Andrássy úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Népfürdő utcában és az Árpád fiedelem útján. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon fognak közlekedni. Szép Csilla, BKK Info.
14: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
9: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
15: Leállhat a déli körvasút építése a közbeszerzés miatt. 1 milliárd forint közeli jutalmat kapnak a paksi védekezés dolgozói. Nem viszik el a zöld hulladékot a fővárosi parkokból. Ismét több lesz a napsütés, de erős szélre készülhetünk ma. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Akár teljesen le is állhat a déli körvasút építése, miután szabálytalanságok gyanúja merült fel a közbeszerzésnél, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a beruházás uniós támogatása csaknem 360 milliárd forint, ennek elvesztése pedig veszélybe sodorhatja a projekt folytatását. Vitézi szerint a Mészáros-Lőrinchez tartozó V-híd és a beruházás tervező kontúrcsoport között összejátszás történhet, ami tisztességtelen versenyelőnyt jelenthetett. A beruházás műszaki készültsége jelenleg 42%-os. A paksi atomerőmű működése is veszélybe kerülhetett volna a Duna alacsony vízállása miatt, ha nem épül meg a folyó medrében a fenékküszöb, nyilatkozta Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az egy hónapos leállás becslések szerint mintegy 50 milliárd forintos kiesést okozott volna. A kormány ezért elismerésben és jutalomban részesíti a paksi védekezési munkálatokban résztvevő dolgozókat. A döntés 1100 embert érint, akik egy havi juttatást kapnak. A támogatás összesen 889 millió forintba kerül a költségvetésnek. Nem viszik el a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, a talajjavítás érdekében, jelentette be a főpolgármester Facebook oldalán. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet, tehát nem tud kiszáradni. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt az idén, közölte a Hungaromet. A nyár a legszárazabb és a második legmelegebb volt 1901 óta. Június végétől az egész országot extrém szárazság sújtotta. A csapadék az elmúlt 30 év átlagának mindössze harmadát érte el idén nyáron. Nem indít támadást Irán ellen az amerikai félidős választások előtt az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump arról írt közösségi oldalán, hogy eredményes megbeszéléseket folytatnak Teheránnal. Az iráni kikötők amerikai blokkádja továbbra is érvényben van, a hormuzi szoroson keresztül pedig zavartalanul folyik az olajszállítás, tette hozzá az elnök. Teherán tegnap közölte, hogy nem mond le az urándúsításról, és urán készletét sem adja át. Első alkalommal közvetítik majd élőben, hogy az amerikai hadsereg kivégez egy katonát, írja a Reuters. A férfi 2009-ben 13 embert ölt meg a Fort Hood katonai bázison. Nigel Hassan katonai pszichiáter volt, és ő lehet több mint 60 év után az első amerikai katona, akinek kivégzését az amerikai hadsereg hajtja végre. A férfit 2013-ban ítélték halálra, miután 45 rendbeli, előre megfontolt emberölésben, illetve előre megfontolt emberölés kísérletében találták bűnösnek. A kivégzés december 3-ára tűzték ki.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
15: Ma eleinte még több felhő lesz az égen, de napközben felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok várhatók, számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz az északnyugati szél. Délután 16 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap újra több felhő érkezik fölénk, eső, zápor, napközben szórványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
16: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Hello, Dori!
2: Szép délután mindenkinek a kettes számrendszert halljátok itt a Rádiókafén. Veres Dórival, Behumi Dórival és Tasnádi Bence színésszel. Szia!
3: Sziasztok! Most már akkor én is köszönhetek.
2: Te is
3: már
2: vártad. És egy Chicago próbáról jössz, ugye? A Chicago Musical próbálja a Katona József Színház. Ez egy mondatban azért nagyon furcsa, nem? Hogy elhangzik ez a két főnév, vagy tulajdonnév. Ez egy klasszikus musical ugyanis.
3: Igen, én örülök ennek. Szerintem éppen ideje volt már, hogy valami zenéset műsorra tűzzünk. Én is vágytam rá. Ma délelőtt 4 órán keresztül a koreográfiákat gyúrtuk, a Roxy műsora című dallal foglalkoztunk. Kicsit limitált a táncosok száma, ezért nekünk színészeknek is olykor egy-egy dalban, amiben nem teljesen inadekvát a részvételünk, ott be kell segítenünk a tánckarba, úgyhogy ez egy nehezített pálya.
2: Neked mennyire nehezített?
3: Nem teljesen idegen számomra a mozgás, vagy a tánc, de azért időbe tart, amíg összehangolom a végtagjaimat, és eleinte ez még nagyon nehezen megy, és most még elég sűrű a homály. Van egy-két üres járat, amikor nem tudom, hogy
2: hova kell tenni a lábadat.
3: Igen, meg a kezemet, hogy hol kéne pihentetni, vagy hova kéne.
2: Amikor te kaptad a színészképzést, a Színművészeti Egyetemen jártál, ugye Máté Gábor osztályába, akkor volt már erre különösen speciális képzés, vagy több, mint előtte? Mert azt tudjuk, hogy az elmúlt években volt már erre kifejezetten szándék, hogy énekes és táncos képzést is kapjanak a prózai színészek is.
3: Van ugyanúgy hangképzésünk, meg énekvizsgáink, csak szerintem leginkább abban különbözik a prózai meg a zenés színész szak, hogy a felvételkor nem szoros, hogy az ember tud-e énekelni vagy sem. De ettől függetlenül képzésünk van, ha valakinek ez nagyon rosszul áll, vagy megy, akkor azt nem erőltetik, de aki meg prózai színészként szívesen vesz részt zenés dolgokban, az meg természetesen majd erre felé fog kanyarodni a pályája során.
2: Ebben az előadásban te szerintem egyébként karakterednek nem nagyon megfelelő szerepet kaptál, mert hogy ez egy ilyen kicsit inkább idősödő, de biztos, hogy legtöbbször ilyen deres halántékú sztárügyvéd. Richard Gere-ek jutnak eszünkbe például, és most a szerepnevét segíts ki.
3: Billy Flynn.
2: A Billy Flynn, aki, hát igen, szóval egy ilyen idősödő sztárügyvéd, szétszedik a nők, minden pert megnyer, egy ilyen klasszikus, hangos sztár alkat. Te nem ilyen vagy, ugye?
1: De én tökre el tudlak képzelni egyébként ebben, szerintem.
3: Nem, szerintem az életben én ennél visszahúzódóbb vagyok. Meg nem is vagyok ilyen gerinctelen, talán. Nem érdekel ennyire a pénz. Igen, mondhatni, hogy távol áll tőlem, de közben meg van valami olyan arcátlan ebben a paliban, hogy azt élvezem csinálni.
2: De ledöbbentél, amikor megnézted a szereposztást?
3: Nem tudtam, hogy mivel állok szemben. Amikor újságoltam egy-két kollégámnak, ott érzékeltem, hogy meglepődnek, aránylag fiatal Billy Flynn leszek akkor én most a mezőnyben.
2: Igen. Nagyon érdekes egyébként, hogy tudjátok, van szokták mondani, hogy a Mici Mackót minden közegben, környezetben vagy közösségben le lehet osztani. Hogy a Mici Mackóban mindenki valamilyen. Uh-huh. Te melyik vagy szerinted a Mici Mackó szereplői közül?
3: Ez jó kérdés, mert egyébként ilyet még játszottunk is gyerekként, hogy kiosztottuk a Mici Mackót, Azt hiszem, és én akkor szerettem volna a füles lenni.
4: Tényleg?
3: Általában igen.
4: De kicsit nem ilyen nyuszi füles keveréke vagy?
3: De.
4: Szerintem is.
3: Mert...
2: Nekem a tigris ugrott be.
4: Tényleg. Egyébként tényleg.
3: Nekem a tigris ugrott be. Na hát, igen.
2: A még tagjaival, tudod, hogy hosszú
4: igen, igazad van, inkább tigris füles.
3: Tigris mindig nagyon lelkesen belevág igen. valamibe, és aztán rájön, hogy ezt utálja. Igen, ez is jellemző tud lenni rám, de a nyuszinak az ingerültsége...
4: Cinizmusa? Az nem vagy?
3: Van egy kicsit. A nyuszi az cinikus?
4: Hát tudod, egy kicsit olyan megmondó, mindenkinek beszólogatós egyébként.
3: Igen,
4: de olyan
3: igen.
4: kedvesen.
3: A mániákus, rendszerető, és...
4: Az igen, vagy?
3: Igen, vagyok, igen. Igen, nem. De ilyenekbe belemenjünk, hogy nagyon, például arról le akarom szoktatni magam, szerintem a körömrágás miatt állandóan kezet mosok, de hogy minden után, hogy egy kilincset megfogok otthon, csak
2: ez
3: utána.
2: Kényszeresség.
3: Igen, ez igen. És a nyúlnak van egy ilyen igen. Kényszeressége.
4: És akkor a füles?
3: A füles az talán, hogy így hosszan tudok bánkódni apróságokon. Az, úgyhogy minden... Mindenből van egy kevés.
2: Akkor biztos, hogy neked való? Szorongasz, hosszan bánkódsz valami lelkesen belecsapsz valamibe, de aztán rájössz, hogy még sincs hozzá kedved.
3: Egyébként sajnos lehet, hogy a pálya is változtatott egy kicsit ilyen emberré.
2: Mármint melyik szempontból, vagy milyen szempontból? A szorongásod szempontjából például?
3: Az is, igen, hogy ilyen emelt stressz faktorral élem az életemet. Az önreflexió kérdése, hogy ilyen nagyon kontrolláltan próbálom élni az életemet, figyelnem kell arra, hogy ne azon gondolkodjak, hogy mit mondtam, és a következő kérdésre tudjak figyelni, hogy állandó felügyelet alatt tartom magam.
2: Ezt az elengedettséget például nem tanítják az egyetemen? Tehát, hogy nem figyelek.
4: Sokat válsz ettől az egyetemtől, már figyellek egy ideje.
2: Én sokat várok ettől az egyetemtől.
4: Nagyon írnál egy tantervet, úgy látom.
2: Nem, de szerintem pont ez a mentál higién és segítség, szerintem például a színészeknek tökre kéne. Mert nem csak nekik egyébként.
3: Ezt fölvehetnék a tantervbe egyébként.
2: Mert amúgy ez egy tök stresszes dolog minden alkalommal kiállni egy csomó emberre. Jó, nyilván persze, aki nem alkalmas erre, az nem menjen színésznek, mondják ezt. De ezzel, hogy egy picit mindig ilyen meghasonlott állapotban vagy azáltal, hogy több figura van benned, nem tudom, lehet, hogy ezt csak én gondolom így, vagy egy kívülálló gondolja így a színészről, hogy neki egy kis pszichés segítségére több szüksége van, de lehet, hogy egy ügyvédnek egyébként ugyanúgy szüksége lehet rá, nem tudom.
3: Sokan foglalkoznak ezzel, akár pszichológus révén. Meg én azért úgy tartom, hogy a színpad is lehet egyfajta terápia, meg azért jó, ha az ember könnyedén veszi ezt a szakmát. Persze mondják, hogy másképp nincs értelme, csak ha belepusztulsz, de azért...
2: Ezt még mindig mondják?
4: Ez egy régi divat, nem?
2: Ez még mindig van.
3: Nem, ilyet ma már senki nem mer mondani.
2: De benne van a levegőben?
4: A büfékben?
3: Szerintem van elvárás, tehát például mondjuk kinek mennyi saját maga felé, mert van, amit már nem lehet szerintem egy ilyen próbahelyzetben kisajtolni emberekből, de én például néha azt érzem, hogy lehetne valakit egy kicsit piszkálni azért, hogy ne legyen olyan felületes, vagy felszínes.
4: De most várjál, ti két dologról beszéltek szerintem, mert az egyik az, hogy ugye a nagy MeToo botrányok után, meg a Vix színházas Eszenyi Enikő botrány óta, szerintem egy kicsit jobban figyelnek a rendezők arra, hogy ne...
2: De lehet, hogy a Bence pont ezt mondja, nem?
4: Ő erről beszél, de te nem arról beszélsz, hogy az önpusztítás az egy kicsit divat volt egy időben, mert hogy bele kell halni, akkor tudok művészetet teremteni?
3: De szerintem ez a kettő összefonódik, tehát sokszor mondjuk pont a színházban, vagy ilyen művészeti környezetben nagyon nehéz ezt a kettőt függetleníteni, hogy valakit csak azért szekálok, mert azt akarom, hogy jobb legyen, vagy ebben már van egyfajta hatalmi arrogancia is. És hogy ezt nagyon nehéz szétválasztani. És ez át is fordulhat a másik oldalra, mert mostanában szerintem már színészek kikérik maguknak, hogyha gyötröd őket, pedig azért valamennyire muszáj magunkat gyötörni ahhoz, hogy olyan teljesítmények szülessenek estéről estére, ami a nézőt elkápráztatja. Mert persze meg lehet oldani
4: rutinból,
3: meg lazábban, meg távolságot tartva, de és lehet, hogy a tapsot akkor is begyűjti az ember, de hogyha lehet még megrendítőbb egy alakítás, vagy még mélyebbre lehet mászni, vagy onnan föltörni, hagyni valamit, akkor az meg lenyűgöző tud lenni, és én ezekre a teljesítményekre vagyok kíváncsi a nézőtéren, amikor engem az kápráztat el, amikor valaki megszakad a színpadon. De nem mindenki akarja, mindenki tud megszakadni.
2: Ez egy nagyon, szerintem nagyon-nagyon kényes kérdés, amit felvetettél, abban, hogy hol a határ a között, hogy kiszedjük a mélyből a bent sejlő akár szenvedést és szenvedélyt. Milyen eszközökkel lehet ezt megtenni, és van erre egy nagyon aktuális előadásotok, a 2031.
3: Igen.
2: Ami pontosan ezt feszegeti, ennél még egyel kényelmetlenebb kérdéseket is, de a színházi abúzus, illetve a hatalom általi abúzus tulajdonképpen a központi témája. Te vagy az egyik szereplő, és mert hogyha már belecsúsztunk itt ebbe a témába, akkor ezt hagy hozzam föl, mert nekem ez például az egyik kedvenc előadásom most a most futó katonás előadások között, hogy mennyire volt egyébként ez a darab megterhelő nektek? Mert ez abszolút színházi berkeken belül játszódik, leképez tulajdonképpen megtörtént, abuzált helyzeteket, de nyilván nem szó szerint mutatja, de a helyzeteket tökéletesen fel lehet ismerni. Tehát ez milyen hangulatban zajlott ez a próba folyamat?
3: Két hónapos próba folyamat volt, egyébként a Zsombor meg a Balázs, ők már elküldték nekünk télen a...
2: Mondjuk el, elmondod az egész nevüket.
3: Bíró Zsombor Aurél és Dohi Balázs, az utóbbi a rendező, az előbbi az író, és ők már azt hiszem, hogy évek óta fejlesztik ezt a szövegkönyvet, ezt az új magyar drámát, és elküldték már nekünk korábban, és nagyon meggyőző volt az olvasás élményem, tehát úgy vágtunk bele, hogy biztosak voltunk abban, hogy ez egy írtó jó cucc lesz. Aztán történtek kisebb-nagyobb fordulatok, eléggé alánk gyújtottak a főpróba hét elején, amikor volt egy ilyen közös megnézés. Van egyébként ez a katonára jellemző, hogy a főpróba hét elején általában körbe telefonálják a színház rendezőit, és egy társaság, egy csapat beül egy összpróbát megnézni.
4: Ez a művészeti tanács,
3: ez
4: nem?
3: Egy művészeti tanács, igen, akik akkor mondanak valamiféle ítéletet, de többnyire segíteni próbálják az adott produkciót. Egy héttel a bemutató előtt, és akkor... Megijedtünk, hogy nagyon félre siklott ez az egész, de szerencsére onnan már könnyű volt a bemutatóig elnavigálni, visszaterelgetni a medrébe, és nem kellett a koncepciót teljesen eldobni. Igen, volt egyébként, aki merre szívta, volt, aki azt állította, hogy az egyetemisták nem ilyenek, volt, aki azt mondta, hogy közhelyes, szóval igen, kaptunk rá elég
2: kritikát.
3: Igen.
4: Jó így neki vágni egy főpróba hétnek.
2: Egyébként, de hát nem is egyetemisták vagytok már, hanem pont ez tíz évvel?
3: Igen, egy tíz éves osztálytalákozó.
2: Jól szól, egy
3: igen,
2: rendezői
3: az
2: osztály.
3: Alaphelyzet, igen, uh-huh. Egy rendezőosztály, ahova járt a Beni, Mentes Júlcsi, Béres Bence, most felsorolom a kollégáimat, Vizi Dávid, meg én, azt hiszem, akkor 5 rendezőből 4 végzett, és a darabban az is kiderül, hogy...
2: Egy miért nem. És az osztályfőnökötök...
3: És az osztályfőnökünk egy ilyen autoriter, zsarnokoskodó manus, akitől egyébként nagyon sokat lehet tanulni a szakmáról, meg az életről.
4: És ezt kijátszotta, aki nyilvánvalóan egyáltalán nem ilyen típus, gondolom.
3: A Fekete Ernő. Aha.
4: Nagyon jó lehet.
2: Én ezt annyira ajánlom, gyerekek, ezt az előadást.
4: De nem kell hozzá nagyon ilyen színházi agyunak
2: semmi
4: lenni?
2: Semmi nem kell hozzá, uh-huh. Semmi. Egyszerűen
3: nem, én se gondolom.
2: Szív, és annyira izgalmas, hogy tényleg engem annyira beszippantott ez az előadás, hogy komolyan, mint egy ilyen krimibe, így az első pillanattal az utolsóig iszonyú izgalmas volt, és nagyon jó az íve, tehát hogy rettenetesen izgalmas, hogy hova megy ki, és tökre nem közhelyes, tehát hogy nagyon, nagyon adekvát kérdéseket feszeget, és egy színházi világon belül játszódik, de ez bármiféle hatalmi uh-huh. rendszerre, vagy akár munkahelyre, vagy
3: hierarchiára,
2: bárhova rá lehet húzni egyébként, uh-huh. Csak itt ugye még kényesebbek ezek a kérdések, a hatalommal való visszaélés egy kreatív környezetben, meg egy iskolában, ugye, mert tulajdonképpen itt arról van szó, hogy ezek iskolások, és hogy a tanárok, ami történt, és az iskolások között, vagy egyetemisták között. Szóval ez a 2031 című előadás, amiről itt áradoztunk, és még az is könnyen lehet, hogy vissza fogunk erre térni, de természetesen csak a zene után. Tasnádi Bence színész a vendégünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
3: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív globális gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon NRT. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotesz, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei, időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
5: A környezete nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért. Elindult a természethű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
7: My daddy, he was a gambler, abandoned mama when I was four. All he left us was his old gramophone player, his 45 records.

0: Johnny Cash.
1: What's your name?
0: Johnny Cash.
1: What's your name?
0: Johnny Cash.
2: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a kettes számrendszerbe Humi Dórival, Veres Dórival. Tasnádi Bence színész a vendégünk továbbra is, aki a Katona József Színház művésze. És a 2031 című előadás kapcsán kezdtetek el egy beszélgetést, amiben majd én is megpróbálok így néha beerőszakolni egy-egy gondolatot, bár én nem láttam. Úgyhogy ez a hatalommal való visszaélésről szól. Jelen esetben, ha jól értem, egy színházi közegbe helyezve. Hallottunk hát már ilyet, ugye?
4: Konkrétan a színész képzés közegébe helyezve. Tehát, hogy ezek...
5: És el is hangzik, hogy eszefések voltatok gyerekek, tehát konkrétan a Színház és Filmművészeti Egyetemről szól 2031-ben. Tehát aha. Azért
3: akkor ezt nem nagyon lehet félreérteni. Akkor ez viszont rengeteg sértődéssel járhatott ennek a premierje.
5: Jutottak hozzánk vissza olyan hangok, hogy rosszul esett embereknek, de maga a tanárember, a Fekete Ernő karaktere, ő több sok mindenkinek különböző élményei, különböző tanárokkal, rendezőkkel, igazgatókkal, tehát nem konkrét személy van ebben leképezve a színpadon.
4: Össze van gyúrva.
5: Igen, igen.
4: Neked volt amúgy ilyen élményed a főiskolán? Vagy akár bármilyen munkád?
3: Az ilyen élmény, az milyen élmény? Azért valamit mondjatok róla.
4: Jó. Tehát, hogy egy olyan abuzált helyzet, most az abuzáltat egyébként magába a színdarabba, tehát a 2031-ben egy abuzálásról van szó azért, szerintem, legalábbis az én olvasatomban ez az, de nem fogjuk elmondani, hogy ki mit csinált, kivel és mivel, mert ez nézzétek meg a darabot, igen. Meg nem akarjuk
5: majd
4: ezt ennyire
5: majdnem belefutottam egyébként abba, hogy elmondjam, de nem szabad.
4: Felfejteni, de hogy... Mondjuk az abuzáláshoz akkor hasonló szituáció, akár a főiskolán, illetve munkáid során. Tehát éltél-e már, nem is kell, hogy ennyire erős legyen, elég mondjuk egy hatalmi helyzettel való visszaélés. Neked volt ilyen érzésed, vagy élményed?
5: Volt, persze. Különböző intézményekben nagyon kiszolgáltatott helyzetbe tud sodródni egy színész. Meg olyan is van, hogy mondjuk görcsölök, mert valami eredményt fel kell villantani. Tehát néha attól is egy ilyen satuban érzi magát az ember, hogy teljesítenie kell. És nincs sikerélménye. És ez nem mindig az emberen múlik, aki ott ül vele szemben a nézőtéren, de az ő figyelme az már attól is megalázó, hogy én mondjuk nem tudom a szöveget, ami a saját hibám, de mégis egy frusztrációt okozott a színpadon. Vagy ha kér valamit, és az nem annyi, hogy gyere be jobbról, hanem valami bonyolultabb, hogy mire kéne gondolni, vagy mit kéne érezni, vagy itt zokogni kéne, vagy nem tudom, ha valakit a vesztőhelyre visznek, akkor valamit ott érezni kell. Tehát az nem lehet...
4: De ez egy jogos
3: eltoporog,
5: ez egy igen.
4: De lehet, hogy idő előtt várja, nem? Tehát lehet, hogy más a tempója egy színésznek. Lehet, hogy csak mit tudom én,
5: lehet,
4: két
5: igen.
4: héttel a bemutató előtt jut el arra, vagy egy héttel a bemutató előtt jut
5: igen,
4: el arra.
5: Igen. Ez egy bizalmi szituáció. Rendező és színész között jó, hogyha össze vannak szokva, vagy ismerik egymást. Tehát például a pályám elején nagyon sok görcsöt okozott az, hogy még én se vagyok benne biztos, hogy képes vagyok megcsinálni, miért gondolná, vagy feltételezni bárki azt, hogy képes vagyok rá, és sokkal jobb már úgy,

0: úgy színpadra menni, hogy azért tudom, hogy egy-két szerep már van mögöttem, és majd a bemutató napján már úgy fogok állni, hogy az vállalható. De eközben a két hónapos próba folyamat alatt rengeteg lyukrafutás van, meg ügyetlenkedés, meg szégyen, meg kín, meg szóval ezt azért bírni kell, és akkor is megalázó, meg akkor is kegyetlen egy-egy szituáció, hogyha ebben nincsen része a rendezőnek, vagy aki egyébként arra hivatott, hogy neked megmondja, hogy mit csinálj.
1: Tehát ezt most azt akarod mondani, hogy igazából nagyon sokszor kívülről lehet, hogy egy kegyetlenkedésnek tűnik egy rendező részéről egy instrukció, de közben amit most te meséltél, az a belső megélés, az nagyon sokszor nem is azért ennyire kínos, mert hogy kívülről jön a rossz fajta energia, hanem hogy belül nem tud még az ember olyat teljesíteni, amit magától elvárna. Tehát igazából így ezzel felmented ezeket a rendezőket egy picit?
0: Nem teljesen mentem azért föl, mert szerintem meg lehet érezni azt, hogy mibe van már egy olyan él, ami már személyeskedésnek hathat, de én például a ma délelőtti próbánról kudarc élménnyel távoztam, és aggódom. De ezt tudom, hogy csak is gyakorlással lehet ezen majd segíteni.
1: De ez az említett tánc miatt?
0: Igen.
2: Mondjuk el a hallgatóknak, akik most kapcsoltak be, hogy a Chicagót próbáljátok a kamrában, lesz majd december 13-án a premier, Székely Kriszta rendezi, és táncpróbán vettél részt, ezek szerint nem sok sikerrel. Szerintem adjál magadnak időt. Hát figyelj azért ez. Én felidézem például azokat a pillanatokat, amikor nekem nem színészként színpadon kellett játszanom, és ez ugyanolyan, mint egy színész, hogyha táncos szituációban van belerak, akkor nyilván nem érzi magát azért annyira komfortosan.
1: Igen, de nekem egyébként eszembe jutott, hogy most olyan képletesen vagy olyan nagyon szugesztíven írtad le, hogy mit érezhet egy színész, amikor fönnáll a színpadon, és egyre inkább erősödik bennem, amint a Dóri mondott, hogy azért ehhez kell egy pszichés támogatás, és aztán így bevillant, hogy hát neked anyukád pszichológus, hogy ti valaha...
0: Pszichiáter.
1: Bocsánat, pszichiáter, ne haragudj. Tehát gondolom azért, vagy ez sejti az ember, hogy azért hozzá lehet fordulni esetleg olyan esetekben, amikor ilyen baromi nehéz emberi dolgot kell játszani, vagy megoldani kollégák között. Ti azért tényleg a hétköznapokban is kiélezetten ütköztetitek egymással a legbelsőbb dolgaitokat, mert ez egy ilyen szakma, szóval, hogy ehhez lehet, hogy tényleg kell segítség.
0: Jártam egyébként több pszichológushoz is.
2: De nem, akkor nem anyukádhoz.
0: Nem, azt nem is szabad.
2: Nem lehet, aha.
0: Különböző okokból kellett pszichológushoz járnom, egyszer dükkezelési gondjaim voltak, másodjára pedig, hát azt lehet, hogy nem mondom el, akkor az a Nyírő Gyula kórház addiktológiai osztályára kellett járnom, oda beutaltak.
1: Egyébként, de ezek szerint minden projekt sikeres volt, mert itt állsz egészségesen.
0: Mondhatni, igen. De amennyire épp elmélyűnek lehet nevezni.
2: Figyelj, Bence, itt az elmúlt egy órában, nagyon mondjuk egy elmúlt fél órában, azért nehezebb dolgokat sorolsz fel, és szorongatóbbnál szorongatóbb dolgokat mesélsz.
0: Úgy tűnik.
2: Kicsit a színházi pályáról. És akkor joggal merül föl a kérdés, hogy egyrészt, hogy így gondoltad, de amikor a színészetre adtad a fejed, illetve a családod, ahol számos szereplő a színházi életben mozog, hiszen édesapád
1: Tasnádi Csaba rendező.
2: Rendező, színházigazgató, a nagybátyát Tasnádi István író, forgatókönyvíró és dramaturg. Tehát azért itt nem lehetett sok zsákba macska a színészi pályát, illetően felkészített erre bárki is, vagy gondolták, hogy neked ez majd nem fog problémát okozni? Vagy ezzel együtt gondolták, hogy úgyis megállod a helyed?
0: Hú, nehéz kérdés. Szoktam egyébként apukámmal is beszélgetni, nagybátyámmal ritkábban, de anyukámnak is ki tudom önteni a lelkemet. Ez ügyben maximálisan szerencsésnek érzem magam, hogy valami pozitív dolgot is mondjak, mert örülök, hogy apukámmal tudok szakmai ügyekről diskurálni, és nagyon úgy érzem, hogy nagyon, nagyon lényeglátó, és mindig hasznos tanácsokat ad.
2: Na, hogyha ez egy kicsit jobb, akkor azért azt elmondom, hogy én, mint néző, téged úgy látlak a színpadon, hogy ilyen tök elengedett
1: igen,
2: vagy.
1: Nagyon szabadnak.
2: Ez az első dolog, ami eszembe jut rólad.
1: Igen, és ehhez képest most tényleg egy kicsit ilyen introvertált figura rajzolódik ki, ez tényleg ilyen
2: szorongó.
1: Furcsa dolog. Hogy, de közben lehet, hogy ez csak annak köszönhet, hogy itt ülünk, gubbasztunk így ilyen fülessel a fülünkön, és akkor így duruzsolunk egy mikrofonba. Amúgy egyébként te nem annyira szoktál interjút adni, vagy legalábbis elég ritkán szoktál.
0: Régen adtam, igen.
1: Igen, ennek biztos van valami oka, holott bárhány interjúdat meghallgatom, valamiért mindig szóba kerül a hírnév, és ezzel kapcsolatban mindig azt nyilatkozott, hogy, hogy szerinted ez szükséges, fontos dolog, amivel én egyébként egyet is értek, ez a szakma ilyen, hogyha ismernek szerephez jutsz, meg nem tudom én, karrierhez,
2: de
1: ha nem annyira, nem annyira.
2: De csak a tévébe, ha nem vagy a tévébe, akkor nem vagy senki, azért ezt szögezzük.
1: És el. Mindig hozzá is teszed, erre is reagálhatsz persze, csak még nem fejeztem be a kérdésemet, kolléganő, hogy igazából szerinted azért jó a hírnév, mert lehet valamire használni, tehát hogy tovább gondolod, nem egy ilyen önmagáért való dolognak gondolod, és annyira meg akarom tőled kérdezni, hogy amikor így van tered, tényleg valamire rávilágítani a hírnevedből, vagy az ismertségedből adódóan, akkor ez micsoda?
0: A nagyon jó kérdés, igen, mert ezt nekem is tudnom kéne megfogalmazni, mert egyáltalán miért, hogyha ennyire szorongok, akkor minek akarok színpadra állni?
2: Vagy talán pont azért, nem?
0: Lehet, igen, meg ha már ott vagyok, akkor azt élvezem, és hogyha tudom, hogy mit csinálok, akkor azt még inkább akkor abban fürdőzni tudok. Szóval nem azért nem olyan rettenetes az én életem. Igen, van egy különös viszonyom a hírnévvel. Például a Mafilmbe járok olykor szinkronizálni, és most már egy ilyen sorompó van ott az előcsarnokban, és egy ilyen kártyás beléptető rendszer, és mindig megkérdezik a nevemet, hogy szabad a kedves nevét. És múltkor valakivel viccelődtünk ezen, hogy bezzeg, ha oda a TV2-be, mert egyébként ez az épület a Róna utcában van, és a régi filmstúdió, és ott van a TV2 is, és a Mafilm is, csak másik folyosón. És valaki mondta, hogy bezzeg, ha a Győzike jönne ide, akkor őt megismernék, és van ebben valami végtelenül unfair, hogy az ember mondjuk művészettel foglalkozik, vagy minőségi tartalmakat állít elő a színházi produkciók keretében, és hogy valaki meg nem tudom, böfög kettőt egy kereskedelmi csatornán, és akkor az mégis tárt karokkal üdvözlik az épületben. Szóval igazából ezt igazságtalannak tartom, de azt nem tudnám megmondani, hogy egyébként én mihez kezdenék azzal, hogyha engem elküldenének a dzsungelbe pókokat enni. Tehát az, vagy hogyha nekem ebben az egész iparban valamilyen módon helyt kéne állnom, tehát azt sem tudom elképzelni, hogy ha hívnának a tévébe, akkor nekem mi állna jól. melyik műsorban tudnám egyáltalán elképzelni magam, hogy ott ökörködjek.
2: Miért lenne ilyen amúgy, szerinted? Sztárban sztár.
1: Hát volt ilyen a sztárban sztár.
0: Igen, igen.
1: Bocsánat, nem ökörködés volt, hát nem ne, így akartam érteni, hát, de hogy azért az egy ilyen morikálós műsor.
2: De hát figyelj, de azért ott énekelni kell.
1: Igen,
2: hát,
1: hogy, meg átalakulni.
2: Azért külső, szóval én nem védem azt a műsort, egyébként nem is nagyon szoktam nézni, de láttam egy pár adást, és azért azt leszögezhetjük, hogy ott egy komoly szakmai felkészültségre van szükség abban a műsorban.
0: Igen.
2: Tehát, hogy ott énekelni is kell tudni, meg bele kell tudni bújni más énekesek bőrébe. Ezt, tehát, hogy azért az nem teljesen egy ilyen reality, vagy egy valóságshow, vagy egy bármilyen ilyen.
0: Ezt alá tudom támasztani. Olykor emberfeletti teljesítményre késztet az a műsor mindenkit. Tehát, akik a stábban dolgoznak, de nem látszanak a kamerák előtt, ők ugyanúgy elképesztő, hogy milyen munkát beletesznek. Szóval az bámulatos volt számomra, és nagyon embert próbáló is. Tehát hétről hétre folyamatosan, ha tovább jut az ember, akkor készülni kell, torlódnak a feladatok, és az ember így kifázik, mert már elfárad, nem tud többet koncentrálni, nem tudja már megjegyezni, nem bírja már, fárad a teste, nem bírja már végigcsinálni.
2: Uh-huh. Az majdnem olyan, mintha a dzsungelben lenni.
1: Hát vagy mondjuk kéne egy próba folyamat a színházban, nem?
0: Igen, de az más, most nem akarok a feleségemmel veszekedni egy műsorban például a országvilág
2: szemelátára. Jó, de hát ez tényleg a te választásod, hogy kiteszed-e magad ennek, hogy elmész egy ilyen műsorba, vagy nem. Tehát az nehéz valószínűleg olyan ismertségre szert tenni, aminek nem feltétele az, hogy az ember ilyen műsorokba szerepeljen, de ha azt akarod, ha arra vágysz, hogy mindenki megismerjen, aki szembe jön az utcán, akkor ezekbe a műsorokba kell elmenni. Hogyha beéred azzal, hogy a színházba járó közönség, meg mit tudom én, egy vékonyabb réteg, keskenyebb réteg, aki a kultúrát fogyasztja, ismer téged, akkor szerintem azért abban biztos lehetsz, hogy nem vagy ismeretlen.
0: Jaj, köszönöm szépen.
2: Nagyon szívesen.
1: Most akkor, hogy így megnyugodtunk mindannyian, egy icipici szünetre elmegyünk, és jövünk utána vissza Tasnádi Bencével.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Café. Kőbányán, az FM 98-as frekvencián. Még ne menjetek el. A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Egy erős KKV-t kérnék.
1: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
1: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
2: A rovat támogatója a CIP Bank, a CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
2: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. A részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: Budapesten lassú a haladás a Hungária körgyűrűn szakaszonként, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvasútsori felüljárótól, a Váci úton és a Kerepesi úton a nagyobb csomópontoknál. Zuglóban a Miskolci utcában a Telepes utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket. A 81-es trolibusz terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep, az Őrsvezér tere felé pedig kihagyja a Miskolci utca Csömöri út megállót. Ma este 10 órától lezárják Soroksáron a Tárcsás utcában a vasúti átjárót karbantartás miatt várhatóan holnap hajnalig. A 135-ös autóbusz és a 966-os éjszakai járat terelve közlekedik, több megálló kimarad. Délután 6 óráig N60-as nosztalgia fogaskerekű közlekedik a Városmajor és a Széchenyi-hegy gyermekvasút között. Futóverseny előkészületei miatt már lezárták a Pázmány Péter sétányt várhatóan vasárnap este 8 óráig. A 107-es autóbusz terelve jár, a 153-as és a 154-es autóbusz pedig rövidített útvonalon közlekedik. Hétvégén lezárása kell készülni a budai alsó és felső rakparton, a pesti alsó rakpart teljes hosszán, a Fővám tér, Szabadsághíd, Szent Gellért tér, Műegyetem rakpart útvonalon, valamint vasárnap az Andrássy úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Népfürdő utcában és az Árpád-Fegyelem útján is. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek majd. Szép Csilla, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Már olvasható a Bicskei jelentés, segíthet a gyermekvédelmi jóvátételi alap. Több helyütt rossz a levegő, üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Nyilvánossá vált a Bicskei gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés. A dokumentum az intézményben 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szól, és a kormány.hu oldalon érhető el. Az összegzést a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette. A Fidesz szerint az iratanyaggal a kormányfő el akarja terelni a figyelmet saját büntető ügyéről és az adóemelésekről. Miután a kormány nyilvánossá tette a Bicskei jelentést, gyermekvédelmi jóvátételi alapot hoz létre kísérleti jelleggel. A kerete 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év felettiek részesülhetnek belőle, akik 1997 után legalább egy napot töltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Az igénylésnek nem feltétele az áldozatiság bizonyítása. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a Kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a kirándulókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. A közös túrákra előre regisztrálni kell, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
8: 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört, bárki regisztrálhat valamelyikre, ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kék túrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
4: Országszerte több helyütt egészségtelen a levegő minősége a szállópor miatt. A legrosszabb értékeket egyebek mellett Szombathelyen, Dorogon, Vácott és Egerben mérték. Budapesten és számos nagyvárosban, például Kaposváron, Pécsett, Szegeden, Békéscsabán és Debrecenben a kifogásolt szintbe esnek az értékek, a többi mérőállomáson elfogadható eredményeket rögzítettek. Ma a szeles idő mindezen javíthat. Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Csapadék nem valószínű. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge lesz a légmozgás. Kora reggel 0 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Kedves hallgatók, hát itt folytatódik még akkor is a beszélgetés, amikor ti nem halljátok, de mindenképpen kihangosítanám. Tasnádi Bence színész a vendégünk, és a hírnevet próbáltuk körbejárni az elmúlt percekben, de Dóri szerint ez egy álszent kérdés, amit föltettem, hogy az ember mire használja a hírnevét, de szerintem nem az. Tehát, hogy az ember csak úgy minek legyen híres, mire te mondod, hogy vállald a véleményed, igen.
2: Hát egy szebb húst kapjál, hentestén, jó iskolába jár.
1: Borzalom. Igen.
2: Borzalom.
1: Na, de most komolyan, tehát Bence.
2: Most mindent idézőjelbe tettünk, nem én csak arra, hogy szegény Bencét
1: gyakorlatilag
2: tudtuk, hogy akkor mi, tessék, mi a misszió?
1: Felvállalni.
3: Igen, hogy mi a célja, a mert lehet az embernek helyzetét. Az a célja, hogy nagyon sok pénzt keressen vele, lehetnek, felhasználhatja mondjuk politikai törekvésekre is, jótékonykodásra is felhasználhatja. De miért akarja az ember azt, hogy a világ a lábai előtt heverjen?
1: Igen.
3: Lehet, hogy ez csak egy ilyen hiúság, és teljesen öncélú lenne. Valami belülről motivál engem, hogy akarom, hogy szeressenek, de hát ezzel nem vagyok egyedül. Nem tudom, miért ilyen
2: de
3: formában.
2: Te vágysz egy nagy...
3: A visszaigazolásra?
2: Nem, hogy szélesebb körben, mert most ugye a hírnév, hogy arról beszélünk, hogy nem tudom, több millió követődön az Instán, vagy mondjuk több százezer követődön az Instán, folyamatosan szerepelsz a hírekben, tehát a hírnév az ezzel...
3: Sajnos jön. Igen. Egy időben kacérkodtam vele, de sajnos be kellett látnom, hogy én a vele járóit azt egyáltalán nem tudnám elviselni. Uh-huh. Tehát például ugye 1001 éjszakát próbáltunk Szegeden, és a Stól Andrással, hogyha végig sétálok a Kárász utcán, akkor vele fotózkodni kell. És nem tud bemenni a DM-be úgy, hogy egyébként nem művész uraznák, és ott például mellette csak, hogy megtettünk egy 20 perces utat, és így én elszörnyedtem ezen, hogy basszus, ő soha nem veheti le a maszkját, és ez azzal is jár, hogy az ember azt lesi, hogy vajon most az mit figyel, vagy miért figyel engem. És ezt például én azt hiszem, hogy nagyon rosszul kezelném, és lehet, hogy belecsavarodnék.
2: És ti ketten hogy kezeltétek ezt a szituációt, hogy ti mentek az utcán, azonos színdarabban, azonos
1: szerepség vagy nagyság?
2: Nagyságú uh-huh. szerepe, hiszen mind a ketten főszereplő. Sőt, te főszereplőbb voltál abban a darabban, mint a
3: igen,
2: Stól,
3: ő csak az első felvonás vége felé lépett színre.
2: Mert aztán, igen. És aztán különben, na mindegy. Szóval, te abszolút főszereplője voltál ennek a darabnak, és mentetek az utcán, és gyakorlatilag abszolút át tudom érezni ezt a helyzetet. Nekem gyakran van ilyesmiben részem, amikor a Budapest bárral turnézunk, és bemegyek a Mezőmisivel, vagy a Tótverával, a benzinkútra, ugyanarra a koncertre igyekszünk. Pontosan tudom ezt a helyzetet. És ne közöttetek a Stól Andrással volt bármiféle reakció erre a helyzetre, hogy ez ilyenkor hogy van? Vagy nem kellett erről beszélni, vagy nem volt ennek semmiféle lecsengése?
3: Azt hiszem, hogy este beszéltünk aztán róla, úgy megállapítottam ezt az észrevételemet, hogy milyen nehéz lehet az, hogy az ember nem tud megszabadulni a maszkjától. Tehát ő mindenhol a Stól András, és ezzel együtt kell tudni élni. Ez persze sok döntés eredménye, de én például ott azt hiszem, hogy elismerésemet fejeztem ki neki ez iránt. Nekem írtó kényelmetlen lenne. Tehát, ha nem mehetnék ki szakadt farmerben az utcára.
2: Téged szoktak várni egyébként a művészbejárónál, amikor kijössz? Vagy ilyen van még?
3: Hallottam, talán a Vix...
2: Valaki mesélte.
3: Igen, de nem jellemző azért. ez a személyes kapcsolatfelvétel. Sőt, olyan is van, még a Sztárban Sztár után kaptam különböző üzeneteket, és vidékről írt egy hölgy, hogy néha kérdezi, hogy hogy van a kutya, meg megvagyunk-e, meg ilyesmi, és kérdezte egy pár éve, már jóval a műsor után, hogy mikor leszek-e legközelebb tévében. És hogy na, furcsa, nem fogom neki azt hinni, hogy tévében nem, de gyere el a Katona József Színházba, mert lehet, hogy nem teheti meg, eszébe se jut, vagy nem tudom, egyszerűen kiesik neki. Szóval még az se várható el, hogyha valaki mondjuk fölfedezett magának a tévében, az utána vegye a fáradtságot, az energiát is. De
2: én biztos azt írtam volna. Ebbe is, ebbe lehet engem látni.
3: De nem, de közben meg nem számon kérhető, ha valaki nem
2: is úgy értem, hogy számon kérni, csak ha rá
1: javasolni.
2: Javasolni.
3: Ja, javasolni, hogy persze lehetett volna.
1: Szerinted téged miért vettek fel, vagy mivel vettek fel elsőre a főiskolára? Mi? De most komolyan... ez rossz kérdés.
3: Nem.
1: De az fel senged ki belőle, mi a francnak, vagy hogy a fenébe?
2: De hogy kerültél akkor még?
3: Akár ez is lehetett volna egy ilyen töltete, de nem.
1: Nem az volt, pont. De ez a kérdés attól még. Mivel felvételiztél meg? Van még az élmény, amikor így látod a szemükbe, hogy megvagytok gyerekek?
2: Tényleg mit kérdeztél? Mit mondtál?
3: A Velszibárdokat mondtam el, és az apukám figyelmeztetett rá, hogy ne ijedjek meg, nem valószínű, hogy hagyják majd végigmondani, mert hogy annyira hosszú, és mindenki ismeri. De hagyták végigmondani.
2: Számítottál rá, hogy megállt.
3: És úgy éreztem egyébként, hogy sikerül így összerántanom azt a pillanatot, és egyre jobban mondtam, ahogy így közeledtem a vége felé. Nem valószínű egyébként, hogy van erről emléke a felvételiztető tanároknak, de még az is lehet, hogy van. Minden esetre azt el kellett mondanom. Prózát vittem, mert annyira nem volt rutinom a monológok kezelésében, vagy hogy így egyes szám első személyben szólaljak meg, és ne narráljak valamit inkább, hogy az apukám azt javasolta, hogy inkább ilyen prózákkal, próza részletekkel készüljek, de azért beemeltünk egy Amadeuszt, meg egy Sirály Trepjovot.
2: Wow, tessék.
3: És de hát ezeket apukám választotta. Nekem
2: látod,
3: nem volt.
2: Milyen váltesszerű volt az Amadeusz választása?
1: És Trepjov is lehet
3: pedig
1: még.
3: Szerencsére egyik monológot se kérték. Egyik rostán sem. Tehát minthogyha a Gábor is fölmérte volna ezt, hogy ezt Máté még
1: Gábor?
3: Korai, igen, még ezt korai lenne erőltetni. Nem volt egyáltalán ilyen színjátszói tapasztalatom.
1: Lehet. És te nem is kérdezték, hogy te figyelj, Tasnádi, olyan ismerős ez a név. Nem a szüleid véletlenül.
3: De a Molnár Piroska rákérdezett. Uh-huh. És,
1: ez előny vagy hátrány szerinted?
3: Jól kerekedt. Vagy hát így jól kerültem ki abból a helyzetből, azt hiszem, de megpróbáltam, mivel a felmenőim azt kérték, hogy igyekezzek meg ezt a kérdést kikerülni, ezért amikor a Molnár Piroska megkérdezte, hogy rokonom-e Tasnádi István, akkor erre azt mondtam, hogy végül is igen. És akkor megkérdezték, hogy mi az, hogy végül is, most rokonok, vagy nem? És akkor mondtam, hogy az István a nagybátyám, és a Csaba, hiszen testvérek, és mondtam, igen, a Csaba meg az apukám.
2: Végül is.
3: Igen, végül is. És akkor ezt is megkérdezték, hogy de miért mondta, hogy végül is? van ebben valami szégyelnivaló? És mondtam, hogy nem, csak arra kértek, hogy...
2: Ne éleszd ki ezt.
3: Igen.
2: Ha akkor nem vesznek föl elsőre, akkor visszamentél volna megint? Tehát megtetszett neked ott ez a szituáció?
3: Nem, arra nem... Nem volt lehetősége, hogy megtetszen. Besétáltam abba a fekete terembe, szembe világítottak a reflektorok, onnan a sötétből ilyen hangok utasítgattak, szóval...
1: Egy kínzás az
3: igen,
1: egész.
3: Igen, de hát ez sajnos, ez is a pálya része, hogy ezt el kell viselni. Tehát az ember olykor kiáll 4000 ember elé, és nem remeghet meg a lába. És ehhez egyszerűen valamivel föl kell vérteződni az évek során.
1: Na de azért a Dórinak a kérdésében nyilván az van benne, hogy szoktad mondani, hogy igazából ez csak úgy jött ez a dolog, hogy színészet, te sokáig a nagypapád után mérnök szerettél volna lenni, és hogy a 18 évesen is ugyan beírtad első helyre a színművészetit, de utána még hosszú volt a sor, ilyen mindenféle humán szakokat beírtál.
3: Igen, anyukám úgy hívta, hogy büfé ruhatárszak.
1: Ja, az összes ilyen kommunikáció, egyebek.
3: Igen, hogy azzal pontosan a szabad bölcsészettel mit kezd az ember. De meg szociológia, hogy mit csinál egy szociológus a gyakorlatban, az hol helyezkedik el?
1: Hát azért azt lehet nagyjából sejteni.
3: Igen, a partizánon beszél.
1: Miért? Egy csomó kutatásban részt vesz, de mindegy, most ezt ne kezdjük el. Szóval, hogy
3: jó,
1: ezek...
3: persze. Igen, csak hát mégse kézzelfogható valahogy, nehezen. Én se tudtam 18 évesen, hogy akkor nekem mi lesz, ha szociológusnak állok, akkor mivel fogom
2: na
3: tölteni
2: a napjaimat. Na de akkor az a válasz, hogy nem mentél volna újra el?
1: Ezek szerint.
3: Nem merem ezt kijelenteni, de szerencse, hogy ezt felül is írta
2: szerencse,
3: az élet.
2: Szerencse, hogy nem adekvált ez a kérdés most
1: már. Hát lehet, hogy most mint szociológus ülne itt, és ugyanígy beszélgetnénk, csak valami teljesen másról. Igen.
3: Lehet, hogy sokkal komolyabban venném magam akkor.
2: Jó, akkor azt mondd el, légy szíves, hogy mi az, ami maximálisan viszont boldoggá tesz ezen a pályán. Mert eddig nagyon sok buktatóról és feszültségforrásról hallottunk, ami egészen biztos, hogy más színész is ezt gondolja. Tehát, hogy ez a pályának a sajátja, a kiszolgált. Nekem egyébként a színészetről első körben a kiszolgáltatottság jut az eszembe, többféle aspektusból. De mi az, ami kárpótol ezért? A sok szörnyűségért, amit felsoroltál.
1: Most, hogy végig
2: gondolom. Az előadás végén a sör.
3: Tényleg ilyen lesújtóan beszéltem volna. Én például most a Chicagót nagyon élvezem összességében, tehát voltak azért már sikeres táncpróbáim, például tegnap az ott elégedetten távoztam, az biztató volt, vannak ilyen napok. Pedig egyébként még egy minyont kaptam is a büfében, mert már olyan régóta kókadozott a hűtőben, hogy odaadták nekem ingyen, úgyhogy mondhatni ez a szerencse napom, de aztán végül is rosszra fordult ezzel a táncpróbával. Na mindegy.
1: De várja, most reggel nekem megírta a barátnőm, hogy ez egy 10000-szeres nap, tehát nagyon kell figyelni, hogy mire koncentrálunk.
2: És 11-11 van, vagyis? Nem tudom, tudjátok most, amikor
1: ja, hogy november 11.
3: Ja, november 11.
2: 11-11
1: És akkor mi van?
2: Nem csak, hát még jobban még felett, 10 millió
1: még 10000-szeresebbszer 10000. Szóval, hogy nagyon koncentrálj arra, hogy jó volt ez a próba.
2: Jó. És a szeretetre.
3: Egyébként a belépő dalt, a Billy Flynn belépő dalát, azt már nagyon élvezem. És
1: ez hogy is kezdődik?
3: A We Want Billy. Most ne várt, hogy énekeljek.
1: Pedig basszus, ezt akartam, de jó, nem akarlak.
2: Nem angolul lesznek a dalok.
3: Nem, de ilyen hanglish verzió.
1: Ez de jó.
3: Igen.
1: Ez is például egy újdonság.
3: Ami már annyira átköltözött a magyar nyelvbe, azokat meghagyta az Ávada Peti.
1: Zseniális. Szuper ötlet, szerintem.
3: Igen.
2: Hát meg eleve, hogy lehet téged hallani énekelni. Ez tök jó. A katonája van.
1: Igen, én olvastam, hogy van ez az Ed is On nevű zenekarod, ami úgy látom még azért éleget.
2: Még on.
1: Még on. Ez egy gimnáziumi.
3: Pislákol. Igen, a búcsú koncertünk nem volt még, nem jelentettük be a feloszlást, de évek óta pihenő pályán van ez.
1: De illetve... ez ugyanazok a gimis társaid?
3: Nem, nem, ez teljesen átrendeződött, tehát akkor indult, hát egy ilyen kezdeti lelkülettel, meg fejetlenül be se hangoltuk a hangszereket.
1: Viszont ahhoz képest, hogy gimnáziumi zenekar volt, egészen vállalható neve van.
3: Igen?
1: Uh-huh. Edison, de külön írva.
2: Ez az Ed.
1: Ki az az Ed?
3: Próbáltuk egyébként megszemélyesíteni, illetve volt erre egy terv, hogy őt valami totem állatot csinálni belőle, és hogy jelenjen meg az Ed.
2: Tehát te vagy Ed, nem?
1: Mint frontember.
2: Mint frontember.
1: És jó zenéket írtatok?
2: És terem itt lesz?
3: Az túlzás.
1: Mert, hogy nagyon jó.
3: Nem. Elkövettünk amatőr hibákat például az első albumon. Nagyon meglepődtünk, nyertünk valamennyi pénzt rá az NKA-tól, de azért nem annyit, hogy olyan sokáig foglalkozhassunk vele, és akkor fölrántottuk pár nap alatt stúdióban, és csodálkoztunk, hogy miért nem úgy szól, ahogy a fejünkben, és ezzel még valakinek foglalkoznia kellett volna, de ugye a határidőre meg le kellett adni az egészet, szóval olyan nem működött minden hibátlanul, meg olyan simán. Illetve nekem volt egy olyan ábrándom, hogy ezt a kettőt lehet egy fejfej mellett művelni, de...
1: Már hogy színészet és
3: színésznek is igen lenni, uh-huh. meg... De azt gondoltam én akkor még, hogy ez így egy és ugyanaz. És...
1: Tehát hagyod magadban elhalni a zenészt.
3: Nem, ez nem igaz, mert már dédelgettünk évek óta dalokat, és pont most 11. hó 11-én, amikor az adás készül, ma is megbeszéltük a Szabolcsán, hogy amikor ő végez Pilisvörösváron és hazaér, akkor én átmegyek, és még egy kicsit nyüstöljük a számítógépet.
1: Hát ezt nagyon jól teszitek, mert ahogy már említettük, 11-szeres nap van, úgyhogy kedves hallgatók, ti is, ja nem, mert múlt időben hallgatjátok ezt az adást.
2: 11-szeres nap volt.
1: Volt. Reméljük, hogy kedden mindent megtettetek azért, hogy az életetek jó mederben folyjon tovább. Most egy szünetre megyünk, Tasnádi Bencével jövünk vissza nem sokára.
0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotesz, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei, időszaki kiállítás az akadémia székházában. kiallitasok.mta.hu.
2: Figyelem, kávérajongók! Szombaton irány a millenáris, mert jön a kávé napja. Egész napos kóstolók és izgalmas programok várnak a belépő árában. A kiállítói piac téren pedig bevásárolhatsz a kedvenceidből. Merülj el az ízek világában, és fedezd fel a kreatív újdonságokat is, a kávékészítő biciklitől a kávéfagylaltig. Kávé napja október 10-én a millenáris üvegcsarnokában, ahol minden korty ízélmény.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.

0: Katona József Színház műsorra tűzi ezt a darabot, az azért ebben a darabban nagyon sok mindenről lehet beszélni, tehát egy igazán romlott, züllött légkörben játszódik, és teljesen felvállaltan szól az emberi gyarlóságokról, meg ármányról, ugye az egész manipulációról, szóval
1: hát én nagyon üdvözlöm ezt
0: egyébként. A bűnt járja körbe sok oldalról, és ráadásul mindezt annyira felszabadultan teszi, és hogy az ember kedvet kap rossznak lenni.
2: Na tessék.
1: Nem, én nagyon üdvözlöm ezt, amikor ezekről a fontos kérdésekről szórakoztatóan mesélnek a színházban nekünk. Ez egyébként nem, manapság már nem is annyira gyakori, szóval nem tudom, nekem az a tapasztalatom, hogy mostanában szeretik így face-to-face belemondani az arcod, hogy minden rossz.
2: Egyébként te ezzel kapcsolatban nyilatkoztál is a Partizánnak, valamilyen katonás emlékműsor volt valamely kerekéforduló kapcsán.
1: 40 éves.
2: Igen, ez az volt. Hogy valahogy ezt várja a közönség is, hogy a katonában mindig legyen valami aktuál politika, és hogy legyen valami kiszólás, beszólás, utalás. Ez
0: igen,
2: egy elvárás.
0: Elvárás, de szerintem, vagy én a saját ízlésem szerint nem kedvelem az ilyen pártpolitikai kiszólogatásokat, mert az azt gondolom, hogy az sértő lehet, és jogosan lehet sértő bárki számára, vagy az olyan olcsó, én azt gondolom.
1: Hát és hamar aktualitását veszti.
0: Igen,
1: tehát már
0: egyébként
1: év múlva,
0: igen,
1: nem tudod,
0: magunkat is megszivatjuk az ilyesmivel. Én jobb szeretem, hogyha egy picit bújtatottan, elegánsabban van az üzenet csomagolva, de azt viszont nem szeretem, hogyha valami pusztán szórakoztató jellegű. Tehát ebben valami olyan arányt kell megtalálni. Szerintem az lenne egészséges, hogy azért hogy mindenki elégedetten menjen haza aztán.
1: De gondolat is legyen benne,
0: meg
1: elemelkedettség és szórakoztatás is legyen benne. Mi az, ami még vár téged ebben az évadban?
0: Ez a második próba folyamatom, és nem is lesz több, úgyhogy én december közepétől már nem próbálok, illetve most pár napja felhívott a Reisz Gábor, hogy egy Proton színházas előadásba be kellene ugranom, amit a kantinba visznek most decemberben.
1: Ez melyik előadás?
0: Komolyan röhelyes vagyok, ez a címe.
2: Azt hittem, amikor mondtad, hogy a Reisz Gábor felhívott, hogy valami filmet fogsz forgatni, mert hogy ezt azért már többször megfogalmaztad, hogy még ezzel kapcsolatban van hiányérzeted. Téged még nem fedezett fel a filmipar olyan igazán.
0: Igen, de tényleg még nem történt komolyabb áttörés.
2: Te mit adnál magadnak? Milyen szerepet? Amiben áttörhetnél?
0: Valami neurotikus alakot szívesen eljátszanék, de valami pipogyát is eljátszanék szívesen.
2: Na, de ezek nem szoktak főszereplők lenni.
0: Attól függ.
2: Már hogy filmben.
0: Lehetne. Játszanék nyomozót is, sok mindent szívesen játszanék, hát, de már ezen sem gyötröm magam, nem egész jó korba lépő színész vagyok, csomó minden van már mögöttem a színházban, és hogy pazarlásnak érzem ezeket az éveket, amit nem töltök a vásznon, de...
1: Castingra szoktak egyébként hívni. Van ügynököd?
0: Nincs ügynököm. Voltam az elmúlt időben több castingon is. Van, amire nem megyek el, van, ami biztatóan alakul, van, amiről érzem, hogy nem nekem való, szóval változó élményekkel távozom a castingról. Van, amit megkapok, és nem valósul meg. Van, amiben mondjuk egyeztetési nehézségek miatt nem tudok részt venni. Szóval ezekből minden előfordult már. Nem aggódom azon, hogy majd nem ér utol valami jó kis lehetőség. Lehet, hogy erre várni kell 20 évet is. 40-et már nem tudok, de...
1: Körbenézek a tévésorozatokban, vagy a filmvásznon, És

0: ugyanaz a 10 színész játszik minden filmben, de kivétel nélkül. És olyan üdítő lenne, hogyha ez nem így lenne.
1: Igen, mert szerintem a filmrendezők is inkább filmeket néznek, tehát több esélyed van úgy bekerülni egy filmbe, hogyha már voltál egy filmben. És ezért szűkül le szerintem egy pár tucat emberre a...
2: Meg úgy is képzellek, hogy például te nem mész ilyen bulikba pesgözgetni,
1: nem, dörgölözni. Nem, smúzolni,
2: nem. Uh-huh, nem ilyen típus vagy.
1: Nem, ezeket a helyzeteket nem szeretem. Volt, hogy tettem rá kísérletet, hamar leittam magam. Nem.
2: Kedves gyerekek, ezt nem szabad követni, amit Bence bácsi mond.
0: Nem tudsz smúzolni.
1: Nem tudok smúzolni.
0: Tudod, milyen szerepet tudok elképzelni? A Fejes Andrének a Jó estét nyár, jó estét szerelem. Egyébként ebből van színdarab is. Mm. Tudod, melyikre gondolok?
1: Nem
0: van egészen. Van egy ilyen sérült fiú.
2: Egy ilyen kis kókler csajozós.
0: De az egy komolyan sérült, pszichésen sérült srác.
2: De úgy, hogy nem jössz rá először.
0: Nagyon megnyerő és jóképű és jókiállású, és hát egy gyilkos.
2: Hát a Dori ezt nézni, ki most belőle
1: egyébként
0: nem mint szerep, szerintem ez iszonyú.
2: De egyébként ez
1: szívesen játszanék, tudom, hogy ezt hogy kell polkorrektan mondani, de ilyen fogyatékkal élő embert, de ez ilyesmit például szerintem filmen nagyon kicsi az esély megkapni, mert általában erre választanak egy autentikus szereplőt.
0: Tehát... Nem biztos, mert ott van például ugye a Leonardo DiCaprio-nak az első Oscar jelölése.
1: Az nem ez az ország. Hát és
2: igen,
1: nem ez,
2: az nem ez az ország.
0: De akkor 18 éves volt egyébként, amikor a Gilbert Grape eljátszotta azt a szerepet.
2: Igen, de szerintem is az van, hogy egyszerűen a színészetet sem itt tanítják, mint nekik, vagy nem is tudom. Itt valahogy mindig olyan sok mindenki a filmvásznon, abban meg nem lehet, tehát fogyatékkal élőt nem lehet soknak játszani, mert akkor egyből hiteltelen.
1: Amerikában sok mindenki a szín...
2: Nem, a magyar filmekben én azt érzem, hogy mindenki olyan színházasan játszik, vagy nagyon sokan, kevés
1: igen,
2: a kivétel.
1: Igen, és ezt nem is...
2: Nem tanítják jól, vagy nem tanítják, vagy nem tudom, ez egy ilyen örökölt sors.
1: Vannak ilyen kurzusaink, de... Azért a magyar színészek zöme inkább színházban játszik, és a film az meg vagy jön, vagy nem. De ha állandóan színpadon állunk, akkor ahhoz mérten a gesztusaink és a mimikánk is széles lesz, tehát ebbe bele kell rázódni. És egy casting során nem biztos, hogy ez megy, de egy színészben meg az a jó, hogy instruálható, és alakítható, vagy vele lehet jobban bánni, míg egy civillel nem biztos, hogy nem biztos, hogy egy civillel el tudod érni, hogy megemelje egyáltalán a hangját.
2: Vagy letegye a végén
1: vagy
2: a pontot.
1: Vagy letegye a végén a pontot, mert nem tudja, hogy kell letenni egy pontot. És ő meg mondjuk abból a szempontból jelenthet hátrányt, a színész meg igen, tényleg valószínűleg még rápakol, és én is éreztem sokszor, amikor visszanéztem magam a vásznon, hogy például tetten érem magam, látom a szándékot, és ez színpadon lehet, hogy nem zavaró, filmen már zavaró, hogy lebuktatom saját magamat.
2: Több látszik, mint amennyi kéne, mert olyan közelről néz közben a kamera, hogy nem kell sokat. De annyira jó, hogy mondod ezt is, hogy van az a másik fajta rendező választás, amikor direkt nem képzett színészt, akár nagyon nagy szerepekre is direkt nem képzett színészt kérnek föl, és egyik se tud beszélni, és megőrülsz tőle, mert menekülnél a moziból, hogy egy civil megpróbál színészkedni, mert az akkor mindig csak egy ilyen mórikálás lesz. Mert ugye itt ez lenne a cél, hogy beszélj úgy, mint ahogy a hétköznapokban.
0: Ez is így volt.
2: Tehát nagyon, mondjuk, mindig
0: de
2: is
0: de
2: volt.
0: Várjál, de nem. De amikor, nem, most nem a, pont nem a civilekről, hanem hogy amikor mondjuk egy Törőcsik Marit láttál, vagy egy Kállai Ferencet láttál, vagy egy Darvas Ivánt láttál, Vászon ők is játszottak színházban. De valahogy a filmeket nézve mégsem ez az érzésed. Hogy problémájuk van a kamerával. Tehát, hogy akkor ez mind múlik? Azon múlt, hogy máshogy instruálták őket? Vagy de több filmet forgattak?
1: Ezekben azért a filmekben azért, most is. Azért széles ecsetvonásokkal dolgoznak, tehát nagyon heroikusak, meg expresszívek a magyar színészek szerintem. Én azt gondolom, hogy azért is érzi ezt a kontrasztot az ember, mondjuk az amerikai filmekkel kapcsolatban, mert itt a saját nyelvén szólalnak meg a színészek, és ott meg már, ha eredeti nyelven nézed, egyszerűen az angolnak csomó minden sokkal jobban áll. Most például pont néztük a Megbízás című sorozatot, és ott a Mark Ruffalónak olyan mondatokat kellett volna kimondani, hogyha én ezt meglátom egy papíron, akkor...
0: Nem, mint a magyar fordítás hát szerint?
1: Igen, hogy valami, az a dolgom, hogy vigyázzak rád, és ezt is fogom tenni. És akkor...
2: Hát igen, hogy ilyet nem mondom.
1: Nem, már, hogy ezt tényleg, most azt hogy mondjam, tehát én biztos, hogy tiltakoznék az ellen. Hangzott. És angolul meg jól hangzott, igen. Mm. És persze nagyon egyszerűen mondta...
2: Igen, nem, jaj, ez siváran. Meg a másik, fúristen, egy másik műsort is nyithatnánk azzal, hogy milyen szinkron szövegek születnek néha.
0: Bizonyos műfajokat miért nem lehet magyarul elénekelni, ez ugyanez.
2: Igen, csak igen. Angolul. Viszont én valahogy akartam, hogy a Bettina, a te feleséged, Józsa Bettina színésznő szóba kerüljön, és nem ilyen bulvár módon akartam, de találtam egy annyira helyes hírt azzal kapcsolatban, hogy az Agárd Ilona és a Petes György, akik egy művészházas pár voltak, hagyatékul, vagy ilyen végakaratból létrehoztak egy díjat, ami azzal jött létre, vagy azzal célra jött létre, hogy pályakezdő színész házaspárokat kötelezően nyaralni vigyen, vagy vitessen ezzel a kis összeggel. Tehát minden évben megnyeri valaki. Ez egy olyan helyes dolog, mert hogy egy kicsit tovább gondolják a művész létet, vagy művész életet, gondolom tapasztalatból tudták, hogy ez hiányzik igazán, a pihenés vagy a közös idő, és egyszer ti nyertétek valamelyik évben.
1: Igen, 2023-ban azt hiszem Thessalonikiben voltunk, és aztán Pároson, az egy sziget, a Kükládok közé tartozik, mint Mykonosz meg Santorini, csak kevésbé árasztották el még a turisták. De ugyanolyan a építészeteit tekintve nagyon hasonló, ugyanolyan.
2: Igazuk volt a Petes Agárdi házas párnak, hogy ez tényleg egy ilyen nehezen kivitelezhető dolog, hogy két színész, két társulatnál állandó egyeztetés, vagy én játszom, vagy te játszol, szóval, hogy nincs közös idő.
1: Ez gyakran föllép az életünkben is, sajnos. Rendre úgy alakulnak az esténk, hogy amikor én játszom, akkor az a Bettinek szabad, és fordítva. És már... van egy ilyen gyanunk is, hogy ezt a színházak direkt csinálják, de nem, ez csak vicc természetesen, de azért az jó tud lenni, hogy vannak ilyen váratlanul egy-egy hétfő, amikor meg így észrevesszük vasárnap este, hogy neked sincs dolgod, nekem sincs dolgom, akkor viszont találjuk fel magunkat. Jól éreztük magunkat ezen a nyaraláson, ez a mentál higiéniás szempontból is jót tett, úgyhogy ezt nagyon köszönjük a Petes Agárdi házaspárnak. Pályázni kell rá, és aztán egy kis élménybeszámolót is kell írni.
2: Tényleg, igen, jó, hogy vissza kell csatolni, de jó.
1: Hát nem, azért nem egy olyan bonyolult dolog ez, csak valami önéletrajz, hol vagy, hány éves vagy, mióta vagy a pályán, ilyesmi.
0: Ha most lesz egy kis nyugalmasabb időszakod, hogy nem próbálsz annyit, akkor neked mi a kikapcsolódás?
2: Most például polcokat raksz össze, ha jól tudjuk.
1: Igen, igen. Ebben örömömet lelem, ez kikapcsol.
0: A barkácsolás?
1: A barkácsolás, igen. Egyébként ez egészen új keletű. Most tavaly költöztünk az Ilka utcába, és azóta egy-két dolgot eleinte kényszerültem megcsinálni, mondjuk ilyen szifont bekötni, meg ilyesmit, ilyen tutoriál videók alapján, és ha úgy bele lendültem, akkor már a parkettát is fölcsiszoltuk, azt is teljesen önerőből, aztán most nem tetszettek ezek a polcrendszerek, amiket az interneten árultak. Fogtam magam, és elmentem. Vettem fenyőlapokat, meg konzolokat, és csináltam egy rajzot hozzá, és most azok díszítik a falat otthon. ebben örömömet lelem. Tehát szeretek a lakással foglalkozni. Szeretek a családdal lenni, egy hinta székben ülni, vagy hinta ágyban, és kortyolgatni egy perónit, vagy társasozni, azt szeretek.
0: De jó.
1: Sportolni is szeretek egyébként.
2: Na tessék. Nincsen foci csapatotok a színházban, vagy tollas csapat?
0: Részválogató?
1: Nem tudom. Volt valami felhívás most egy pár hete, de nem szerveztük meg.
2: De te nem vagy
1: szervező ember?
0: Közösségi.
1: Nem.
2: De várjál, te melyik típusú büfészínész vagy például? Tehát a büfében melyik karaktert?
1: Puffog vagy, vagy?
2: De ki, igen. Van, aki belép, és rögtön kell valami teátrálisat mondania, ugye? Például az vagy.
1: Nem.
2: Akkor bemegy, kér, oda sonfordál, kér egy italt.
1: Előadás közben keveset töltök a büfében, akkor általában inkább összpontosítok, és én olyan helyeken járok föl alá, ahol nem találkozom senkivel.
2: Meg van is rólad valami fotósorozat ilyen előadások előtt, hogy fekszel itt ott a földön, kiterítve.
1: Azt meg a Sütő Marci csinálta, ő a színházunk asszisztense volt, és ő meg lesi fotókat gyűjt.
2: De ez
1: róla.
2: Valami hobbid neked, hogy vagy felkészüléshez tartozik?
1: Nem, az életemnek egy jelentős szakaszában nem voltam jóban a reggelekkel, és sokáig éjszaka élénkültem meg, és nappal pedig még a szellemek rabságában voltam. És ezért amikor kiszerepet próbáltam, akkor így beosztottam az energiáimat, és általában olyan helyen, ahol hallom a nevemet, hogyha szükség lenne rám, de elheveredtem.
2: Tehát ez akár a föld is lehet a hír.
1: Ez a föld is lehet, és egyébként ez ügyben olyan vagyok, mint egy gyerek, hogy bárhol el tudok aludni, hogy de például ott egy ilyen környezetben maximálisan biztonságban érzem magam, mert hallom, hogy zajlik a próba, hogyha csönd van, akkor valószínűleg már vége, akkor fölkelhetek, és hazamehetek, ha pedig épp szükség lenne rám, akkor pedig olyan távolságon belül vagyok, hogyha elhangzik a nevem, akkor arra föl
2: akkor
1: fogok riadni mindenképp.
2: Hát egy Chicagodallal gondoltuk, hogy elbúcsúzunk, amit te fogsz elénekelni. De nem, most tényleg csak szivatlak.
1: Nem tudom a hangnemet, most nem akarok
2: lebőgni. Ne, csak szivatunk. De ez tényleg egy nagyon izgalmas vállalkozásnak tűnik. Ez egyáltalán nem volt apropója ennek a beszélgetésnek, de valahogy szerintem a Dóri meg én is nagy rajongója vagyunk az alapvetően is a műnek. És az, hogy ez a Katonába Székely Krisztus rendezésében születik majd meg, ez szerintem külön pikantériát ad neki. Úgyhogy sok sikert ehhez, illetve kéz- és lábtörést, ugye? Inkább.
1: Igen, ezt szokták mondani, igen. Kalappal.
2: Köszönjük szépen, Tasnádi Bence, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm nektek, Dórik.
0: És kedves hallgatók, mielőtt elköszönünk, még a lelketekre kötjük azt az információt, hogy ezt a beszélgetést meg lehet hallgatni vasárnap ugyanebben az időben itt a kettes számrendszer a Rádiókafén. Jövő héten is találkozunk. Sziasztok!
2: Hello!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Kettes számrendszer. Veres Dóri és Behumi Dóri műsorát hallottátok. És bármikor újra megtehetitek a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Uneka vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Uneka.
5: Hová tehetjük a 700 kilogem kapcsot, főnök?
6: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu.
7: Könyvefesztivál, társasjátékzóna és varázslatos kalandok a Góbuda Mallban. Október 16 és 18 között akciós könyvvásárral, Game Club társasjátéksarokkal, Tolkien és varázsló programokkal vár a Lira Góbuda könyv hétvége. A belépés ingyenes. Részletek gobudamall.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
9: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
10: Budapesten erős a forgalom a Hungária körgyűrűn szakaszonként. A Rákóczi hídon, a Szerémi úton a Rákóczi híd és a Hengermalom utca között, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, valamint a Szél Kálmán tér környékén is. Zuglóban a Miskolci utcában a Telepes utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket. A 81-es trolibusz terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep, az Örsvezér tere felé pedig kihagyja a Miskolci utca Csömöri út megállót. Lezárják ma este 10 órától holnap hajnalig Soroksáron a Tárcsás utcában a vasúti átjárót karbantartás miatt. A 135-ös autóbusz és a 966-os éjszakai járat terelt útvonalon közlekedik, több megállója kimarad. Futóverseny előkészületei miatt már lezárták a Pázmány Péter sétányt, várhatóan vasárnap este 8 óráig. A 107-es autóbusz terelve jár, a 153-as és a 154-es autóbusz pedig rövidített útvonalon közlekedik. Hétvégén lezárásra kell készülni a budai alsó és felső rakparton, a pesti alsó rakpart teljes hosszán, a Láncidon, a Fővám tér, Szabadsághíd, Szent Gellért tér, Műegyetem rakpart útvonalon, valamint vasárnap az Andrássy úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Népfürdő utcában és az Árpád-Fejedelem útján is. Az érintett BKK járatok rövidített, illetve módosított útvonalon fognak közlekedni. Szép Csilla, BKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondol.
12: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Kurtítják a műtéti várólistákat, jöhetnek az éjszakai operációk, életet menthetnek a lelki vészjelzések, felélte a potyapénzt, itt a vádemelés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 500 milliárd forinttal többet kap jövőre az egészségügy, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint elsőként a kórházi várólistákat akarják csökkenteni. Több 10 milliárd forintot biztosítanak csípő és térdprotézis, illetve szürkehályog műtétekre. Ezekre kell a legtöbbet várni. A folytatásban este és éjszaka is operálhatnak majd, ami Nyugat-Európában teljesen bevett dolog, tette hozzá a kormányfő. Továbbra sincs előrelépés a szociális szektor béremelésének ütemezése kapcsán. Az ágazati érdekegyeztető fórum ülésén az érdekvédők emlékeztettek arra, hogy a jelenlegi kormánypárt azonnali 25%-os növelést ígért a választási kampány idején. Később a miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy ez két részletben történik majd meg. A szféra és a kormányzat között abban egyetértés van, hogy 2030-ra a szociális ágazatban dolgozók bérének fel kell zárkóznia az oktatásban és az egészségügyben fizetett javadalmakhoz. Foglalkoznunk kell magunk és környezetünk mentális egészségével, és ha szükséges, kérjünk segítséget. Erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője a Lelki Egészség Világnapja kapcsán. Ez holnap lesz. Simics Rita hangsúlyozta, fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket.
14: Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is.
13: Elköltötte a számlájára tévesen átutalt, csak nem 2 millió forintot egy szolnoki fiatalember. A pénz nagy részét később sem utalta vissza, ezért vádat emeltek ellene. Egy havi munkabér helyett 10 havit kapott még tavaly nyáron, és néhány hét alatt gyakorlatilag felélte az összeget. Megállapodtak, hogy részletekben törleszt, de ez nem sikerült, sőt, nem sokkal később már dolgozni sem ment. Most pénzbüntetésre számíthat. A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk. Hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot. Csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben is, keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a 3 gigáz, a 3 afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon.

0: Szeretettel köszöntünk minden drága talponáló hallgatót itt a Rádió Cafén, itt vagyunk a stúdióban Lucával és Penke Bencével ma is. Mindig gondolkodom, hogy teljes nevet mondjak, mert hogy így valaki most hall először, vagy csak szimplán Bencé. De úgyhogy ezért mindig azt mondom, hogy Penke Bencével. Szóval igen, tiketten vagytok itt, sziasztok!
1: Hello! Sziasztok!
0: Mi újság veletek, meséljetek, kérlek, hogy telik ez a hétedik része, ami csütörtökig bezárólag van, mert hogy felvételről vagyunk ismételten. Sajnos ez most ilyen felvételről nyomós időszak a műsor életében, de semmi gond. Szóval mi újság?
2: Leszünk majd még élőben.
1: Igen, reméljük egyébként. Most, hogy a hétfőt is skippeltük, és azt is ugye felvettük pénteken, így mondhatom azt, hogy tényleg jó volt a hétvégét. Megjósoltam egyébként, hogy sok mindent fogok csinálni, és tényleg rengeteg mindent csináltam, mert csütörtöktől kezdve minden nap csináltam valamit. Képzeljétek el, hogy elmentem, az pénteki, az pont nem volt betervezve, elmentem pénteken, találkoztam egy barátnőmmel, és ő hozta a párját is, random, mondom, jó, nem, egyébként annyira.
0: Reméljük hallgatnak.
2: Igen, nem. Biztosra ment, tudod, hogy oké, találkozunk a Lucával, de ha szar lesz a buli, akkor ez egy randi. Majd eldöntöm, hogy ki a harmadik kerék.
1: Örültem egyébként neki, és ő valamiért csak olyan random elkezdtünk ebből a találkozásból egy kocsmatúrát csinálni. Nagyon. Nem,
2: azt
1: Bence.
2: Hittem, hogy más lesz a...
0: Ó, kicsit én is reméltem. És nem volt megbeszélve.
2: Szót követem, csak úgy egyszer csak kikötöttünk egyikünk lakásán.
0: Mondtuk, hogy kicsit alapozzunk a kocsmatúra előtt. Na, de akkor már. A barátod lány vagy fiú?
1: Barátnőm? Ezt
0: ja, hogy barátnődről van szó, igen. És akkor az ő párja az egy fiú.
2: És az ő párja?
0: Az fiú?
1: Igen,
2: fiú. Na, a te heteronormatív agyat, Peti. Hogy
0: ez itt a baj. Pont na. Most mondta az egyik kedves barátom, hogy elutaztak Fehérgyarmatra, és megkérdezték, amikor kettő személyre akartak foglalni a szálláson, hogy egy pár érkezik, vagy két férfi. És így teljesen kiakadt, hogy miért nem mehették le Fehérgyarmatra romantikázni a pasimmal, kérdezte a 130 kilós satállat címborám.
2: Fehérgyarmat. Vóggyarmatra lehet menni.
0: Igen. Vágygyarmatra nem.
1: De egyébként nem is ez a történet benne, hanem az. Hogy elmentünk utána egy kocsmába, és ott halljátok, ilyen Oktoberfest rendezvény volt. És én ezt nem is tudtam, hogy Oktoberfest az csak október elején van. Én azt hittem, hogy október teljes egész hónapjában minden hétvégén vannak ilyen események, akár hétköznap.
2: Sőt, Oktoberfest az valójában szeptemberben kezdődik.
0: Ez nem olyan, mint a Black Friday, ami egész novemberben tart. Ez az Oktoberfest, ez csak egy
1: Black
0: kis idő.
1: Black Friday is eredetileg péntekenként volt, és azt hittem, hogy ezt is így már kibővítették, vagy nem tudom, nem csak
2: nem,
1: egy hét.
2: Nem, az hivatalosan.
1: Vagy egy hét.
2: Az azt hiszem, hogy három hét, de szeptember végén kezdődik
1: na
2: az
1: jó,
2: Oktoberfest.
1: Hát ezzel megleptem magamat, és ott voltunk egy ilyen Oktoberfestes eseményen, és tök jó volt, tényleg úgy viselkedtek az emberek, mint hogyha Oktoberfesten lettek volna, mocsok részegek voltak.
0: De és ilyen bőrruhás, bőrnadrágos arcok.
1: Nem, amúgy nem öltöztek fel ilyen
2: ez még a mitekben élő fantáziához is egy értelmes kérdés lett volna.
0: Igen, hogy és akkor, amikor hármasban találkoztak, szóval bőrruhában.
1: Nem, egyébként nem is bőrruhába szoktak fele öltözni, hanem ilyen népi viseletben, ilyen alpesi, nem tudom, ilyen kis tehenészlány, és... Igen. Hozzátartozó férfiú.
0: De azért én fejemben él ez a bőrnadrágos vibe is, amikor tényleg egy ilyen bőrgatya, bőrkantáros nadrág.
2: Nem, tényleg.
1: Van bőrkantáros, de hogy azt hiszem nem bőrgatya, de mindegy, ez már csak részlet.
2: Hát nem ez a motoros bőrgatya, az biztos.
0: Ez a kultúráknak a vízén való evezésről szólt ez a hétvége, mert én még mikor voltam most Londonban, most többet nem veszek, hisz már ugye nagyját elmondtam hétfőn, a hétfői adásban, amit ugye péntekre rögzítettük, amikor még nem mentem el. Na mindegy. Szóval, hogy kultúrák találkozása volt, mert én meg Londonban egy dél-amerikai piac fölött laktam, és a dél-amerikai piac fölötti szállásunkról hallottuk folyamatosan, hogy zene van. És nem értettük, hogy most piacon miért van zene, vagy hát így valami halk, ilyen nem tudom, pulcsi válogató zene, így nyilván el tudunk képzelni, de hogy ilyen rendes veretés a számok végén, drop, a dropok végén, huhogás, tehát hogy valami buli van itt a környéken. És elkezdtük megkeresni, hogy hát valahol nagyon, de nem a piacról. És mentünk, ezt csak arra lettünk figyelmesek, hogy de, már pedig ez a tomboló buli, ez benn van a piacon. Úgyhogy összenéztünk címbarámmal, elindultunk befelé, és kiderült, hogy sikerült már megint egy ilyen annyira random sidequestbe keverednünk, hogy a szállásunk alatt lévő dél-amerikai piacnak aznap volt az egyéves születésnapi bulija, amit így a piacra járó dél-amerikai közösség egy hatalmas, közös, frenetikus csapatással ünnepelt, és az egyik ilyen piaci helységet átalakították úgy, hogy egy kis bulihely legyen, volt egy rakás felfújt lufi, meg különböző kis dekorációk, mindenhol akciók, ez az amaz, lehet lehetett venni, nem tudom, empanyádát, meg a tortillát olcsóban, mint amúgy szokás, ezerrel csapolták a söröket, közelentek a latin és EDM számok, így vegyítve, és hatalmas táncolás. Vettünk hihetetlen akciósan, én egy Mexikó meszt, a haverom egy Kolumbia meszt, és ebben
2: kiszuperált gépfegyvereket és pár gram kokaint.
0: Igen, tulajdonképpen erről volt szó, és miután mindet a végletekig használtuk, visszatértünk, van-e még focim ez akciósan. Szóval igen, ilyen elképesztő élménybe keveredtünk, és így azóta is így beszélgettünk külön, vagy legalábbis beszélgetek azóta is ilyen random ott megismert dél-amerikai arcokkal Instagramon, mert hogy így összebarátkoztunk. Úgyhogy szenzációs volt, ezt nem feltétlenül láttam jönni, hogy elutazok Londonba egy NFL meccsre, és...
1: Mi láttuk egyébként jönni.
0: Ti számítottatok rá egy kicsit?
2: Igen, picit erre gondoltam, hogy ez lesz a valami.
1: De egyébként engem az idegesít, Peti, hogyha veled elutazok valahova, mondjuk Bécsbe, akkor soha nem történik ilyen, és nekem kell könyörögni, hogy a szállásról könyörgöm, menjünk már el valahova.
0: Azért, mert
1: azt... kezdek kételkedni a szabad hihetőségét.
2: Hol van erről a papír?
0: Egyrésztről meg tudom mutatni a teljes kommunikációt erről, illetve a rengeteg képet, illetve a Mexikó mez is egyébként még megvan. Ez az egyik. A másik pedig, illetve egyébként még a gépfegyverről is, ha minden igaz, néhány tár még itt van a hátizsákomban. Szóval egyrészt ez, másrészt azt a hibát követted el, hogy amikor mi együtt mentünk Bécsbe, ott az Eurovízió köré koncentrálódott, tehát nem mentünk bele nagyon random progikba, plusz, hogy ott a Harti is ott volt. Tehát ott ez volt a legnagyobb hiba szerintem. Mert ott, ha Harti és én összeállunk, akkor simán benne van, hogy a 4 napos utazásból nettó 2,5 napot azzal töltünk, hogy ott a kringersört fogyasztunk a szálláson. És hát igen, te ezt hibáztad el, illetve hogy ömlött az eső. Szóval nem tudom, Bence, te mennyire vágod azt a kalandot, nyilván meghallgattad az Eurovíziós különkiadásunkat.
1: Így jöttél csak ebbe a műsorra.
2: Az volt a beugró kérdés, írtam a tesztet.
0: Igen, na szóval, hogy ez volt a program, hogy a szakadó esőben Luca azt mondta, hogy már pedig ő nyakába akarja venni Bécsét, és elindult egyedül, aztán nem tudom, ilyen random bevásárlóközpontokba bujkált a monszun elő, miközben Hartival mi az
1: eredet... Esernyőm se volt.
0: Hartival az eredeti gyermeknek megfelelően végtelen mennyiségű sört ittunk meg a szálláson, ágyunkon ülve.
1: Beltéri programok is voltak, és azokra is tudtunk.
0: Igen, mi egy ilyen nem vettünk részt 2,5 napig.
2: És ahogy hallom, te is, Luca, hiszen megnézted, hogy a Zarában vagy a H&M-ben ázik be kevésbé a pláza.
1: Nem, egyébként ott vettem eső ellen megmentő készülékeket.
2: Eső nem ellen megmentő, értem.
1: Nem esernyőt, hanem hogy sapkát meg kendőt próbálkodtam, hogy nem akartam esernyővel menni, tekintve, hogy egyébként ahova mentünk az este folyamán, ahol az Eurovíziót közvetítették, oda nem lehet bevinni esernyőt. Tehát ezért mindenféleképpen azt kerültem.
0: Igen. Ja, ezért sem vettem fegyvert például azon kalandunk alkalmával. Ezért kellett ezt most Londonra tartogatnom. Na mindegy, de egyébként tényleg egy nagyon nagy kaland volt.
2: Mi lett a meccs eredménye?
0: Azt inkább hagyjuk, mesélj inkább veled, mi nyilvánvalóan elmeséltem adásban múltkor, hogy a kedvenc játékosomat nagyon szerettem volna megnézni, aki a csapatom első számú irányítója. 2 héttel a mérkőzés előtt megsérült Jaden Daniels. Ezek után érkezett a második számú irányító, aki hát nem egy olyan nagy szám, de azért még mindig meg tudja állni a helyét. Na, elkezdte a londoni meccset, melynek a nagyjából első negyedének a végén ő is megsérült, és végül a harmadik számú irányítónkkal sikerült, úgyhogy szerintem, hogyha még egy 3-4 fordulóval később jött volna a londoni meccs, akkor valószínűleg a szertáros dobált volna közepesen pontos labdákat, vagy esetleg lehívnak engem, mert hogy így volt már a kezemben amerikai foci labda, el tudom képzelni, hogy ez történt volna. Na de Bence, téged is akartam kérdezni, hogy neked esetleg van-e valami random kultúrákhoz köthető élményed a hétvégéről?
2: Abszolút, én a másik rádióban debütáltam a betelefonálós műsorban.
1: Ó, az pedig... Itt akarod reklámot?
2: Nem mondtam ki a nevét, hát hello.
0: Ja. Figyelek. Igen, egyébként a Bence taxis, CB rádióban. Betelefonálós műsor az, hogy küldi a központ, hogy most éppen a...
2: Boros utca röptör.
0: És így mondaná rá a Bence, hogy viszem, de már egy ilyen Boris Jöblös hang rá mondta, hogy de egyébként ez már az övé. Úgyhogy igen. Fú, amúgy.
2: Igen, szóval most van egy betelefonálós műsor, amit keddenként én fogok ott vezetni, és rettenetesen szórakoztató,
0: mondanám, hogy
2: emberek jönnek.
0: Mondanám, hogy csináljunk egyébként itt is egy betelefonálós adást, csak most pont nem élőben vagyunk. Pedig mit ment volna? És ugye, hát amikor Zoli nincs, akkor ugye lehet random telefont betyárkodni.
2: Igen, de ez kitelefonálós műsor egyelőre. Tehát ez csináljunk egy telefonálás, hogy mi hívunk fel random embereket.
1: Hát
2: eddig
1: mi is ezt csináltuk egyébként.
2: Mert hogy ne, arról beszélek.
1: Ja.
2: A talponálló eddig kitelefonálós volt.
0: De csináljuk azt, hogy amikor legközelebb a Bence műsorával egy időben, amit nem mondunk be pontos, hogy mikor van, hogy az időben is a Rádió Cafét hallgassátok. Szóval, hogy a Bence műsorával egy időben vegyük fel egyszer mi az adásunkat, és telefonáljunk be a Bence műsorába mi innen adásból.
1: Amúgy ez jó.
2: Én erre vagyok. Jó, kössük össze. És akkor megvan a kultúrák találkozása.
0: Abszolút, megtörtént. Megtörtént onnantól, igen, amit valójában igazán vártunk.
2: Viszont megyünk tovább?
0: Nem mondhatom, hogy egy történet.
2: Én olvastam egy hírt, kettő nappal ezelőtt, vagy egy nappal ezelőtt, nem tudom, mostanában összefolynak a napok, és rettenetesen jót vinnyogtam rajta, és ezt be akartam nektek hozni.
0: Na.
2: És ránéztem az állásmenetre, és nincsen benne. Megpróbálom röviden összefoglalni, de fantasztikus. Ugye 1954-ben ezüstérmes lett a magyar válogatott.
0: Ez egy napjainkbeli hír, amit úgy próbálsz meg röviden összefoglalni, hogy már a történelmi hátterétől indulunk, mert akkor viszont már inkább hallgassuk meg a napszerűen rohadtot, hogy ez egy 25
2: Nem, ez egy napjainkbeli hír, ez egy napjainkbeli hír. Okay, igen, csak hogy tudjuk, hogy mindannyian tudjuk, hogy 54-ben a magyar válogatott Svájcban rendezett világbajnokságban ezüstérmes lett.
0: Berni VB döntő, NSK ellen 2-3.
2: Így van. Ott Dunai 2 nevű játékosunknak az ezüstérmét, a világbajnok ezüstérmét pár évvel ezelőtt aukción egy magyar család, Mezőköveshez köthető család megszerezte, és egy ideig ez így a család tulajdonában volt, aukción ugye megvették, nagyon jó, megvan nekünk egy világbajnok ezüstérem, majd mivel a család egyik tagja nagy Mezőkövesd Zsóri szurkoló, ezért felajánlotta ezt az ezüstérmet, hogy ne csak a mi családunkban legyen, hanem a nagy közönség számára is nyilvános legyen, és akkor ők, hogy így bárki, aki betéved a Mezőköves Zsóri klubházába, vagy a múzeumába, ez megcsodálhassa ezt az ezüstérmet. Most, mint az Isten, úgy döntöttek, és értek erről egy ilyen kölcsönadási szerződést. Tehát nem oda adományozták a Mezőkövesnek, hanem így kölcsönadták, hogy ott legyen kiállítva, de így a mi tulajdonunk. Most nem tudjuk, hogy miért, de egyszer csak úgy döntött a család, hogy szeretnék visszakérni ezt az érmet.
0: Eddig is ne tovább.
2: Hát nem, a Zsórinak, a Mezőkövesnek az volt a válasz, hogy milyen érem. Nincs nem semmilyen érem. Én érem nálam, hogy de hogyis nem volt. És akkor erre a család mutatta a papírokat pár évvel ezelőttről, hogy hello, itt van a kölcsönadási bizonylat, aláírtátok, hogy átvesztjük. Mire a mezőkös, hogy ja, az az ére, ja! Tényleg volt nálunk egy ilyen ére, de eltűnt. Nem tudjuk, hol van.
0: És jut
2: is eszembe! Úgyhogy feljelentést tettek a rendőrségen a Mezőkövesd, hogy ellopták az ezüstérmünket.
0: Nem hiszem el.
2: De a rendőrség erre azt mondja, hogy jó, mikor, hol, ki. Hát azt nem tudjuk.
0: De hogy így az elmúlt az évben valamikor eltűnt az érem.
2: Igen. Szóval én picit hiszek abban, hogy a Sztálai Andrásnak az izén volt, egy pókerpartin elvesztette.
0: Igen.
2: Mint ex-miniszter és mint a klubnak az elnöke. De hogy egyszerűen megpróbáltak először azt mondani, hogy nálunk sose volt.
0: Mennyire lazák. Aj, kár, hogy ezt nem egy megszólalásba hoztuk be, mert erről szerintem hosszasan tudnánk beszélgetni. Minden esetre szenzációs. Én ezt nagyon látom magam előtt, hogy egyszer még fel fogjuk dukkani, de valami nagyon-nagyon váratlan helyen. Tehát az lesz majd a vége a dolognak, hogy ez még így tovább gördül majd a tori, hogy igen, de egyszer volt egy Mezőköves Zsóri szombathelyi haladás meccs, ami után a haladás nyert, és nagyon-nagyon berúgtak az öltözőben, és az egyik játékos ott maradt a klubházba, és akkor lenyúlta. Onnantól már nem tudom, Devecseri Szilárdon kell keresni az érmet. Utána kiderül, hogy igen, de ő viszont elbukta kártyán, utána már kiderül, hogy egy nem tudom, sűsápi hentesnek az üzemébe keveredett. Tehát így szépen lassan így haladunk
2: és,
0: előre.
2: És most valahol egy pohár alátét. Tudod, csak ez a szar, és így azon tartják az izét.
1: Vagy beolvasztották.
0: Aj, tényleg, egy VB ezüstérmet. Vagy esetleg még az lesz a vége a sztorinak, hogy egy ilyen hatalmas kört leír, de úgy, hogy már volt egy, nem tudom, az 50-es évek végén Brazíliába emigráló családnak a birtokában, és onnan postázták vissza. Tehát, hogy ilyen utat jár be, és egyébként kettő háztömbre volt Mezőkövesden attól a családtól, mert ott valaki megvásárolta szintén egy ilyen idős bácsinak a gyűjteményéből.
2: Egy latin-amerikai zsibvásáron Londonban.
0: Igen, amúgy lehet, hogy jobban körül kellett volna néznem. Na, viszont, csak hogy Bence ne érezze úgy, hogy a napzenéje rovat az elveszi azt a fényt, ami eddig rávilágított a sztoria miatt, most egy kicsit a napzenéje rovat hozzá fog tenni Bence fényéhez, mert én nagyon ritkán szoktam...
1: Énekelsz is.
0: Nagyon ritkán szoktam elfogadni ajánlásokat ebben a rovatba, viszont most mégis másképp történt, másképp döntöttem, és úgy döntöttem, hogy ha már az előző adásban kibeszéltük a Baby Rave intézmény, akkor
1: jaj, ne.
0: Nem hosszú, 1:40, előre mondom minden kedves hallgatónak, 1.40-et ki lehet bírni. Úgyhogy behozunk egy baby rév számot.
2: Csak mikre buliznak a gyerekek.
0: És aztán pedig értékeljük, de én szerintem most akkor az lesz, hogy most nekem kell pontot adni, ugye?
2: Igen. Jó. Mert én hozom, én elfogult vagyok, és nem akarom felfelé, de ezt én hoztam, úgyhogy ez most a ti kettőtök értékelés lesz majd.
0: Akkor hát a talpon álló napzenéje rovatában a Baby Rave Wizards-tól az Ipafai Papnak című szám következik itt a talpon álló napzenéje rovatában.
3: A talpon álló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talpon álló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: Baby Ray Wizards és az Ipafai Papnak című szám egyenesen a Baby Ray-ek világából. Ugye Bence az előző adásban mesélt erről hosszan, hogy a gyermekével gyerekeknek szóló ilyen rave partikba jár, és ilyenek szólnak ott, és azt gondoltam, muszáj ezt most behozni a napzenéje rovatában. És hát ilyenkor azt szoktam kérdezni, hogy értékelnétek ti, de hát ezt most valójában Bence hozta.
1: Hát vehetem?
0: Jó, vedd át.
1: Na, hogy értékelnétek?
2: De úgy szokta, hogy tetszett?
1: Na, hogy Luca tetszett Bence nektek? Luca, Peti!
0: Hát nézd, szövegileg vannak hiányosságai, ez tény is való, hiszen hogy egy olyan, egyetlen sort ismételget ugye az egész dal, viszont az egy olyan sor, amit meg rohadt nehéz kimondani, főleg ha 3 éves vagy, aki ennek a számnak a célközönsége. Tehát ez tulajdonképpen olyan, mintha egy, nem tudom, egylábúaknak ti rendeznél futóversenyt, ahol csak gátfutás szám van. Tehát nagyjából így ez biztosítja ez a számunkra, de maga az ötlet szerintem parádés, és én elképzelem, ahogy a gyerekek erre táncolnak, szerintem ez csodás.
1: Luca?
2: Nekem is érdekes volt ez a szám, maradjunk annyiban. Nem tudom, hogy ez milyen vélemény volt a Petitől, úgyhogy rájöttem, hogy közben nem mondtál semmit, hogy ez jó vagy sem.
1: De nem pesdült fel a véretek, nem éreztétek egy picit azt, hogy ti magatok is most cukorsok túladagolásban vergődtök egy tánctéren, a legszebb tépőzáras cipőtök van rajtatok, és már egy picit karcol a kakinak a vége a penusotokban.
0: Ez minden szombaton. Nem pesdült fel a véremettől, ez egy teljesen átlagos hétvégi pillanat. Tudod, mi történt a dél-amerikai buliban Londonban? Ebből annyi, hogy nem tudom, nem tépőzáras volt a cipő, max ennyi
2: különbség. Egyébként a vokált ők veszik fel, akik csinálják?
1: Nem tudom.
2: Mert egyébként nagyon érdekes, hogy, tehát, hogy engem egy picit alszavar, hogy ez, hogyha mondjuk angolul van, és nem akarok így torzítani, akkor kevésbé érzem ilyen cringe-nek, vagy ilyen kínosnak, hogy akkor nevezzük magyarul ezeket a szavakat.
1: Kringé, de... ebben állapodtunk meg a múlkodik.
0: Ebben semmiképp sem állapodtunk meg.
2: Az se túl érted. Úgyhogy szerintem ez amúgy fura, hogyha mondjuk angolul lenne, akkor kevésbé érezném azt, hogy hú, ez micsoda.
0: De szerintem ez pont ezért jó. Ez egy semmi, egy tömeg szerencsétlenség lenne. Nem, egy tömeg cucc lenne, ami egy szerencsétlenség. De ez tetszik, használjuk mostantól a tömeg szerencsétlenség szavakat, szót erre. Szóval, hogy ez szerintem egy ilyen tömeg gáz cucc lenne, hogyha itt arról lenne szó, hogy ez egy angol nyelvű valami. Nem, de ez pont attól persze, különleges, hogy ez az ipa-fa-ipa.
2: Hát meg azért is jó, mert hogy ez gyerekeknek szól, és ez egy vicces mondóka, egy ilyen vicces mondat.
0: Tudod, mennyit adok? Rá.
2: Na.
0: 9 pontot.
1: There it goes. Luca, hány pont ettől 10-ig?
2: Az a baj, hogy most direkt a Petit alulra akarnám lőni, hogy nem, az átlagom.
0: Csak őszintén. Én jó, is így tettem.
2: Őszintén, akkor adok rá egy 7-est.
0: Oh, ez egy 8-as átlag! Úristen,
1: 8-as átlag!
2: Ez szerintem a legjobb. Beton Honfit is túlszárni.
0: Na jó!
2: Pont jó, szerintem az volt a legmagasabb eddig.
0: Akkor hát az Ipafai Papnak című szám Baby Ray verziója 8 ponttal vonul be a talpon álló napzené rovat legendáriumába. Lehet, hogy halljuk még idén. Így közeledvén az én végi best of listákhoz. Innen folytatjuk. Rövid zene, rövid reklám, jövünk.
3: Köszönjük szépen. Na de mit szól ehhez a Rádió Café hajójának zenei kormányosa, pallos jogának egyedüli birtokosa, Cyborg Templár?
4: Na ezt nem.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: csodaség.
1: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve. Tudjátok, mi következik.
0: Mi tagadás?
1: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
0: Megadom, egy szó megadom, addig éljek.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Elnézést...
3: Nem bírsz bemenni.
0: MZKT.
3: Tessék.
0: MZKT.
3: Ja. Angolul leci.
4: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
1: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
4: Angolul léci.
1: Egy erős KKV-t kérnék.
5: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
1: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
5: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
1: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
6: A rovat támogatója a CIP Bank, a CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotes, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei, időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kiállitások.mta.hu.
6: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez itt a Talponálló, a Rádió Cafén.
9: Továbbra is a Talponállót halljátok, itt vagyunk felvételről Lucával és Bencével. Hello, sziasztok!
10: Hello. What's up? Nem fejeztem be, csak a Lucával még adásunk kívül volt egy ilyenünk, hogy what's up, beaches, mint hogy mizus strandok.
9: Igen, igen, és akkor
10: igen, így volt.
9: Így köszönt Luca nekünk, és egy kicsit meglepődtünk
11: mindezen. Én nem is reagáltak, szóval.
10: Igen, mert nem tudtuk, hogy nekünk szóval.
9: Azt hittük, hogy csak kicsit parodizálod, hogy majd hogyan fogsz beköszönni a rádió műsorba, de nem, egészen másképp döntöttél. Minket szólítasz így angolul strandoknak.
10: És megpróbáltam én is most akkor legalább ezt behozni, hogy egy gesztust tegyek Lucának.
9: Na, még az napzenél rovathoz egy kicsit passzol, egy kicsit visszatérve, nem feltétlenül a Baby Ray vonalra, csak hogy nekem volt egyébként egy tervem, hogy én mit hozok be ide a mai adásba, és végül nem azt hoztam, ennek még nagyon egyszerű oka van. Van az élő hal nevű formáció, nem tudom, ismeritek-e. Én egyszer őket láttam élőbe egy... hát hiszen ugye már jól lesett. Szóval igen, láttam őket egyszer a Manyiban egy kis zenei tehetségkutató rendezvényen.
10: Most elmondtam mindent, amit utálok Budában.
11: Tényleg? Én nagyon szeretem a Manyit.
9: Na, 200 valahány feliratkozójuk van YouTube-on, Spotify-on pedig 2500 hallgatójuk havonta, és élőben valami brutális, döbbenetes nagy bulit csináltak, és most kiadtak egy új albumot, aminek mind a címe, mind a szám címei szenzációsak szerintem, és egy baj van, hogy kevés szám van rajta, amiben nincsen egy-egy trágár kifejezés, de pont csak annyi, hogy már ne lehessen lejátszani, és pont azok a rossz zenék. Tehát az igazán jó zenéket nem tudom behozni a rádióban, mert nagyon csúnyán beszélnek benne. De mindenkinek javaslom, és már csak azért is, mert nem szoktam ilyet csinálni, de most felolvasnám az album címét, illetve a számok címeit sorrendben. Az élőhal formáció új albuma, a Halbum. A számok címei sorrendben. Halogén, halucináció, Haller utca, Halamajka, Halkotmány, Halhalla, Halatortán, Halálos iramban, Halandzsa, Halkőnyálka, Halteregó, Halk, Halftime, Halovány 1, Halovány 2, Halbum Interlude és Halkohol. Úgyhogy pusztán csak
11: hittem,
9: ezért.
11: Azt hittem, hogy ennél sokkal szebb prózai címeik lesznek, de
9: nem. Hát ebben ez volt a csodálatos, hogy az összes halas szót berakták tulajdonképpen.
10: A hócipő az tovább fog élni, úgy érzem.
9: Igen.
10: Van, nagyjából tényleg a Galla Miklósnak a humorát sikerült ezzel most behozni.
9: Gallának követitek bármilyen szinten a jelenlétét még így a nyilvánosságban?
10: Milyen szépen mondtad a megborulásait.
9: Szegényként.
10: Nem tudom, ő kezdi el picit elveszíteni a kapcsolatot a világgal, ugye? Ő is.
9: Hát igen, igen, szegénykémnek szurkolok, mert van neki egy ilyen egészségügyi probléma, hogy valami másfél éve megállás nélkül csuklik szegénykém, és hogy így ez így megkeserítette az életét neki teljesen, és hogy ezzel kapcsolatban naponta ír ki posztokat Facebookra, és mindezek mellett a festményeiről posztol sokszor, és ilyen nagyon furcsán használja az internetet, és én nem tudom eldönteni, hogy ez kicsit humorral egybe öntött önsajnáltatás, vagy éppenséggel itt valóban

0: viccnek komoly, komolynak nem annyira vicces. Így egy picit így ezek a határok így szerintem így elmosódnak. Nála is, meg van a másik tár, a Lár Andrásnál is vannak néha olyan dolgok, amikor nem érted, a Dolágsali Róbertnél is érzed, hogy...
1: Én a Dolágsalinál érzem legkevésbé az összes.
0: Lehet, hogy én is nála érzem a legkevésbé,
1: de a Dolágsali nekem továbbra is még az a karakter, aki egy ilyen bölcs, tehát aki így a tökéletes példa arra, hogy a végtelen intelligencia kell a végtelen jó humorhoz. És hát ezért vagyunk mi is viccesek. Szóval...
0: Pont ezt akartam mondani egyébként, hogy rettenetesen tisztelem a munkásságukat, tehát most így innen a 30 éven már hadd ne minősítsek szegény 70-60 éves.
2: Na mindegy, szerintem az volt, hogy nekik van ugye egy stílusuk, és azt már lehet, hogy mi kevésbé értékeljük meg, ahogy egyre nő fel ez a generáció, a fiatalabbak kevésbé értékelik azt, kevésbé tudnak azzal azonosulni, és kevésbé tartják humorosnak.
1: És szerintem meg tökre lehet csak a korábbi dolgokkal. Tehát hogy a korábbi dolgai szerintem a mai napig tudnak működni, ezek az ilyen abszurd sketchek, ezek nagyon, nagyon jók tudnak lenni. Én a YouTube-on a mai napig nézegetek vissza ilyen 80-as évek vége, 90-es évek
0: elején. Mondom én, hogy ő az X-es generáció.
1: Vaktyúk is talál Szeget, vagy Vastyúk is talál Szeget, meg ilyen című műsoraikat így ezerszer visszanéztem. Nekem tényleg ez, nekem volt olyan farsangom, amikor Boborjánnak öltöztem általános negyedikbe, tehát hogy én ilyen szinteken voltam ebbe benne, és szerintem tök működőképes a mai napig, és kortalan az, amit ők csináltak annó, az, amit most csinálnak, na az az, ami már kevésbé rezonál a napjainkkal.
0: Igen, picit olyan, mint Alekosz és szegény, ki volt a Lantos Mesztelenkedős?
1: Benkő Dániel.
0: Tehát hogy ugyanaz a vonal, hogy így nem tudod eldönteni, hogy most komolyan gondolja-e?
2: De szerintem viccel, ő komolyan
0: gondolja. Az Alekosz szerintem nem gondolja komolyan.
1: De az, igen, csak az Alekosz mögött nincsen a produktum. Tehát, hogy az Alekosz az
0: igen,
1: teljes
2: hírnek. De ők nem humoristák, és nem is bármilyen szakmabeli ember.
0: Szórakoztatóipari szakember.
1: A Benkő...
0: Szórakoztatóipari ember.
2: Megnevezése.
1: Hát ember.
0: Ember.
2: Szórakoztató. Biztonságtechnikai ember.
0: Igen. De ezeket ő mondta magára, és tényleg, és egyébként azzal, ahogyan kezdi ezeket a felsorolásokat, azok ugyanazok, mint a Lár Andrásnak a karaktere. Én vagyok, aki vagyok, és ott is mindig szépen elmondta, hogy micsoda, szóval szerintem így nagyjából ugyanazt éljük át. Volt értelme ennek a megszólalásomnak?
1: Értem, amit mondasz emögött, tehát hogy a Besenyő István, aki mindig elmondta, igen, hogy Besenyő. Önmagára beceneveket aggató István, tehát hogy mindig volt egy hosszú bemutatkozás, ez ugyanúgy megjelenik az Alekosznál is, tényes való, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy a Rádió Cafén, ami egy alapvetően önmagát kulturális rádióként és olykor definiáló csatorna. Mi azzal, hogy önmagában így vagyunk, azzal szerintem már egy szélsőséget képviselünk, de hogy mi még ezen műsor keretei között egyenlőség kellett, vagy bármilyen szinten párhuzamot vonjunk a Lár András meg az Alekosz között, na, az viszont már olyan dolog, amit már magam is kikérek, tehát, hogy ami már nekem is sok, amikor most felállok és én kimegyek innen, mint a...
0: Én nem a Lár Andrást húzom le.
1: Havas Herrik, amikor Pákó megajándékozta, úgy fogok kivonulni
0: a Csoki Szaftal.
1: Igen, úgy fogok kivonulni a stúdióból, igen.
0: Én nem a Lár Andrást húzom le,
1: hanem
0: Alekoszt emelem fel. Szerintem egy sokkal intelligensebb ember, mint amilyennek mutatja magát.
1: Mint a Lár András, ezt mondta.
0: Nem, mint amilyennek mutatja magát. Csak szerintem rájött egy piaci résre, hogy az embereknek ostoba prolik kellenek, akiken tudnak nevetni, hogy azt lehessen otthon a tévé előtt, vagy jelen esetben a Facebook előtt ülve mondani, megbökni az asszonyt, hogy látod, na ez aztán nagyon ostoba, bezzeg én mennyire értelmes vagyok. És rájött, és szerintem egy sokkal okosabb ember. És én ugyanezt gondolom egyébként a Kamarás Norbertről is, aki ENB Laliként futott be, és annyit volt a teljes személyisége, hogy ő sosem tudja, hogy hol van, és erről, és ezt hang szóvá is teszi. Szóval én azt gondolom, hogy ezek rettenetesen okos emberek, ugyanez a Tyereskova is, aki eljátszotta, hogy buta, a Csicsolina, aki eljátszotta, hogy ő csak egy szép, a Kiszel Tünde is szerintem sokkal okosabb, mint amilyennek mutatja magát, csak egyszerűen körbenéz az alatvalóira, alatvalóra a követőket, értem.
2: Te nagyon pozitívan
0: lehet. Ez kell, akkor megkapjátok.
1: Én ismerem személyesen a Tündét, és ha valaki egy szív-lélek ember, akkor az ő. Tehát, hogy annyi gyűlöletet és rosszat kap így a médiából, meg a internet felhasználók, meg egyebeknek a köreiből, tényleg mindenkitől ezt kapja. És nem azt mondom, hogy különböző média bűnözéseivel ő ehhez nem járult hozzá, hogy ez így legyen. De én, amikor ezt a nőt személyesen megismertem, én őszintén így ledöbbentem, hogy ez egy áldott jó lélek. Nem azt mondom,

0: mondom, hogy feltétlenül ő egyébként
1: és
0: nagy vitákat...
1: És megmutatta, hogy hogyan fotózzák a naptár.
0: Igen, tehát, hogy ne...
2: Igen, az is már egy self-gag szerintem.
0: Igen, nem, nem biztos az, hogy ő nagy vitákat fog az mRNA-s vakcinákról folytatni Karikó Katalinnal, ez tény és való, nem aláírom. Igen, ezt akartam. Igen, szóval ez nem valószínű, de hogy ő egy iszonyatosan cuki ember. Nagyon-nagyon aranyos. És ezt a legőszintébben mondom.
2: Pontosan tudjuk, hogy már mémesedett nem most, hát 10 éve a kiszelt ünde naptár. És hogy ha ki akarsz szúrni valakivel, akit karácsonyra húztál a munkahelyeden, akkor poénból egy kiszelt ünde naptárat adsz neki. Ez biztos, hogy eljutott a kiszelt ündéhez. És biztos vagyok benne, hogy pontosan tudja, hogy most már mém és gúny forrása és fricska az, hogyha valaki egyáltalán ránéz egy kiszelt ünde naptára, és hogy fogalom pejoratív értelemben. És még mindig csinálja, mert egy picit szerintem beleáll, és saját magából is viccet csinál, de komolyan kell vennie magát, ezt kell kifelé sugároznia, mert különben nem élne tovább a poén.
1: Na jó, szerintem ne folytassuk ezt, mert van egyébként olyan dolog, amit megbeszélnénk, mondjuk az se tart szerintem nagyon sokáig, de...
0: Tetszik, hogy Luca azt mondta, hogy már pedig itt most húzzunk egy vonalat. Ez a beszélgetés az eddig tartott, gyerekek, haladjunk tovább.
2: Elkezdtük kicsavarni a kezedből az irányítást. A napzenét én hoztam?
0: Bence, napzenét hoz, Luca eldönti, hogy merről meddig beszélünk, hát én ezt nem hiszem el, gyerekek.
2: Luca, konfold már fel a következő témát.
1: Jó, hol van?
2: Itt van, itt az adásmenet.
0: Na, de ez, jó, ez szörnyű. Önmagában nem csinálunk ilyet, hogy adásmenetből konfolunk témát. Nem mondjuk azt, hogy az adásmenetbe találtuk a témát. Ti, ha már ott tartunk tényleg, hogy a celebekről beszélgetünk, hát jut eszembe, láttátok, hogy a kis Ramona mit nyilatkozott? Így, nem az, hogy halljátok, az adásmenetbe beleírta a Marci a szerkesztők, hogy...
1: Várjátok, valamit elírt.
0: Lékai kis, mi van ez most, két ember, vagy egy kézilabda meccs, vagy mi van? Nem, mert semmiképp se így csináljuk, Luca, visszaragadom magamhoz a kezdeményezést. Szóval Lékai kis Ramonáról fogunk beszélgetni.
2: Ha már a celebekről van szó.
0: Hát ha már a celebekről volt szó.
1: És ha már ide van írva.
0: Igen, ez nagyon meta ez a rádió műsor, az a helyzet. Egyébként csak annyit akartam még mondani, hogy abból, amiből kiindultunk, csak a gallás sztoriból, hogy én nem tudom, hogy ebben mennyi a komolyság és mennyi a nem komolyság, de hogyha itt valóban arról van szó, hogy ő egy nagyon-nagyon hosszú ideje szenved ezzel a csuklásával, és valóban most műtik meg, és ez neki tényleg egy ilyen életében egy sorsfordító eseménynek ígérkezik, mint ahogy azt a Facebook oldal alapján lehet sejteni, akkor nagyon-nagyon jó egészséget és sok sikert kívánok neki ehhez a műtéthez, csak ezt szerettem volna, hogy azért elhangozzék még a megszólalás végén. Na de, Lékai kis Ramona! Mennyire követitek Lékai kis Ramona?
1: Semennyire.
2: Én egy ideig követtem, aztán észrevett.
0: Meglátod, hogy a Lékai Mátéval van éppen.
2: Igen. Nem szeretem, a nálam 2 méterrel magasabb embereket, úgyhogy ott elfutottam, de a lépcsőházig jutottam.
0: De most a Ramonáról beszélsz, mert a Lékai Máté azért nem egy égő
2: zelő. Tényleg? Vagy kézilabdázik, azok magasak, nem?
0: Hát igen, csak ő egy ilyen irányító arc, tehát hogy ja. ő szerintem még a Ramona is magasabb nála, azt gondolom.
2: Jó, mert tehát mindig magasabb.
0: Nem egy Bánhídi Bence ez a Lékai Máté. Kerestek már a Lékai Mátéra, hogy milyen magas, kíváncsi vagyok. Ha már itt tartunk, az lenne a tippem, hogy 1.74. És az szerintem biztos, hogy 5 centi plusz minusz.
2: Lékai Máté magassága 190 centiméter.
0: 190 centi a Lékai? Akkor csak ekkora állat a Bálhíd Bence mellette, hogy egyszerűen a válláig sem ér. Jó, akkor vissza az egész. Akkor tévedtem. Nem olyan alacsony Lékai Máté. Na, de nem is ez a hírdekel.
2: Bálhíd Bence magyar kézilabdázó 206 centiméter.
0: Mondtam én, hatalmas különbség van kettőjük között. Na most a Lékai kis Ramona az a párizsi divathét alkalmával a L'Oréal Párizs divat bemutatóján vonult a kifutón, és olyan nevek is megjelentek itt, mint Kendall Jenner, Eva Longoria, vagy Heidi Klum mondjuk, és...
2: Andy McDowell nem volt ott?
0: De ott volt, csak nem tudtam, hogy kell kimondani, ugye igen. Mondom, ez a 3 példa is bőven elég. De most én hozom ezt a sztorit, mint aki csak így mesél róla.
2: Ja,
0: ne rozd már el, légy szíves.
2: Csak érdeklődtem, mert nagy Longoria vagyok Andy McDowell-nek. Én ott voltam a Párizsi Divat héten, igen.
0: Na és én meg mikor néztem a Starban Star, pont erről beszélt az a Lékai kis Ramona. Na mindegy, az a lényeg, hogy elmondja Lékai kis Ramona, hogy a férjével, Lékai Mátéval van egy ilyen elhajlási engedélyük, ami annyit tesz, hogyha... Most meglepődtél mi? Ami annyit tesz, hogyha találkozunk. Ha találkoznak, nem, most úgy mondom, ahogy ő mondta. Szóval többes szám első szemében fogalmaz. Van a férjemmel egy elhajlási engedélyünk, ami annyit tesz, hogyha találkozunk egy olyan fiatal emberrel vagy fiatal hölgyel, aki rajta van a listánkon, akkor szabad foglalkozásunk van. Bocsánat, ezen a listán nyilván Ryan Gosling van, és olyan híres világsztárok, akikkel nem valószínű, hogy összefutunk. És a férjem listáján fenn van Kendall Jenner, aki annyira jó arc volt, hogy amikor ezt elmeséltem neki, üzent Máténak videóban. És ezt így elmesélték a Starban Starnak a döntő, vagy ilyen, mi van itt, döntők vannak, elődöntők? Hát ilyen élős sók vannak.
2: Sójában.
0: Igen, műsorában. Talán ez a legpontosabb megnevezés. Úgyhogy egészen érdekes kérdéseket nyit ki szerintem ez az egész sztori. Az elsődleges például, hogyha csak így tényleg a felületi dolgokat kezeljük és próbáljuk egy kicsit megérteni, hogyha ott van valaki, akivel tudod, hogy szívesen lefeküdne a férjed, és egyébként meg is engednéd neki, hiszen rajta van a listán. Miért küldesz fel egy videó üzenetet?
2: Hey, Miss Jenner, my husband would very like to have a bing bang with you.
1: Inkább ez a része fura, hogy ezt elmesélte neki ezt a történetet, szerintem ez a része, mert oké, hogy nekik van egy ilyen megbeszélt listájuk, és poénból el lehet küldeni a másiknak, hogy ha itt vagyok, hogyha te lennél itt, akkor lehetne bármi, persze beleegyezés módon, hogyha a másik
0: nem úgy, hogy a Lékai kis Ramona megengedte, és innentől Kendall Jenner hát így járt, tehát nem erről van szó.
1: Igen.
0: Ez egy fontos szempont azért.
2: Ramona úgy ment oda, hogy összeakod csak meg ezt a papír zsebkendőt. Ennek nincsen klorofam.
0: Nem, szóval nem így történt. Nem erről
1: szóval
0: van szó.
1: Szóval ez ilyen kis incselkedésnek okés, de hogy az, hogy elmeséled ezt a történetet, hogy a férjem egyébként jól...
2: Feltenne téged a mosógép tetejére.
1: És ha, de vicces, küldjünk neki egy gépet.
2: De képzeld el azt, hogy ott vagy Lékai kis Ramónaként a Párizsi Divat héten, és ezek az emberek vannak ott. Hogy szólsz, miért szólsz hozzá?
1: Tehát, hogy igen.
2: Ez nem az történik,
1: hogy... számomra is egy nagy kérdés, mit keresett ott?
2: Cardi B és Nicki Minaj összebeszéltek, hogy valami, nem... Mint a szerencsés nyertes, aki nem tudom, így Willy Wonkának megtalálta az aranyjegyét, úgy kijutott ilyen emberek közé, és azt mondja, hogy képzeld a férjem, nagyon-nagyon-nagyon szeretem téged! Mennyire ássa el magát az ember, amikor így azon, hogy válthatsz kettő szót Kendall Jennerrel, egyáltalán ott vagy a lokaját Cardi Divat bemutatni.
1: Balonnő.
2: Oh, that's very nice.
0: Szerintem
2: egyébként... meg amerikai, úgyhogy biztos ez az, hogy oh my god, that's so cute!
0: De szerintem egyébként ez valójában, elmondom egyrésztről, hogy ez szerintem hogy történt valójában. Szerintem ez úgy történt, hogy Lékai kis Ramona kimedett egy selfie-zi a színpadra, mert volt egy 5 perc, amikor a nemzetközi influencereket fölengedték. Fölment, körbenézett, azt mondtam, ez most a nagy pillanat, és akkor lejött, meglett a backstage-ben Kendall Jennert. Majd oda kiáltott neki, hogy Léci, a férjem nagy rajongót, csináljunk egy videó üzenetet. Azt mondtam, okay, hello, már te üdvözöllek. És innentől kezdve lett egy ilyen sztori, amit így elő lehetett adni a Starban. Ezt gondolom, hogy ez a valóság. Jó, na, de ha mégsem így történt, akkor viszont ami szerintem nagyon fontos, hogy fel tudjuk ismerni ezen a sztorin keresztül, hogy mindig van egy nagyobb hal. Tehát, hogy így a celeb világban is vannak emberek, akik mondjuk megőrülnek, most nem tudom, egy ilyen próbálok nem nagy lépésekbe haladni, megőrülnek Mollywoodért. És akkor így szétszerűen.
1: Kis lépés.
0: Igen. Tudjuk, hogy mondjuk Mollywood imádja Ruzsa Magdit, és biztos, hogy kicsit azért zavarba jönne Ruzsa
1: Magdi.
0: Nagyon
1: rossz irányba megyünk el, hogy Ruzsa Magdi kit imád.
0: A Fidesz. Nem, szóval Ruzsa Magdi, megyünk így szépen talán, és mondjuk álltam képzelni, hogy Ruzsa Magdi nagyon kedvel.
2: Lovasi Andrást.
0: Például, vagy a Presszerre nagyon fölnéz, mert ő írt is neki számokat. Igen, lehet. Egyébként hasonlítanak.
2: Igen, szemüvegesek, öregek is.
0: Férfiak és magyarok. A Presszernek is megvan a biztosan maga nagy és ahogy megyünk így szépen fölfelé tovább, eljutunk egy után külföldre, és biztos vagyok benne, hogy a sor végén, amikor már Angelina Jolie, meg Cristiano Ronaldo, meg David Beckham-en van a sor, ott is találnánk valakit, aki ilyen kisgyereki mi voltába lökné vissza az adott hatalmas celebet. És ebben is ezt látom, hogy Lékai kis Ramona itthon kicsit azért vagy megvan a saját rajongótábora, itthon sztár és elérhetetlen, de a külföldön átmegy a fangörcsbe szerintem.
2: Szerintem ez a lépcső, amit mondasz, ez szerintem abszolút megvan. Úgy, hogy ennek a csúcsa az, amikor már egy halott ember. Tehát, hogy szerintem Cristiano Ronaldo...
1: Na jó, Bence, nem tudom, hogy jó akarod kivén.
2: Ez most teljesen szép lesz, ez teljesen szép lesz. Tehát, hogy Cristiano Ronaldo is szerintem tudna fangirlé menni, de már nem egy jelenleg élő emberért. Tehát ő mondjuk lehet, hogy
0: Eusébiót, a regendás portugál játékos.
2: Érted? De nem hiszem, hogy Cristiano Ronaldo jelenleg élő embert szeret jobban, mint saját magát.
0: Ez én sem
2: gondolom. És mondjuk Kendall Jenner is lehet, hogy rajong pont a Lewis Hamiltonért. Hamilton most éppen a Kim Kardashianért, úgyhogy akkor ez egy picit furcsa. Rossz példákat azok fel.
0: És lehet, hogy mivel ott összefutottak, lehet, hogy Kim Kardashian pedig Lékai kis Ramonáért zárul a körtás.
2: És csak egyszer kell őket összehozni egy jakton az Adrián és Lidlis pezsgőt vásárolni nekik.
0: Szerintetek, ha ez tényleg bekövetkezne, tegyük fel, elkísérte volna Lékai Máté erre a rendezvényre a drága élete párját. Ezután azt mondta Lékai Máté, kicsit az after bulin, megiszunk pár pezsgőt, és így felvetődik benne, hogy te, Rami, Emlékszel még arra a borgőzős balatonfüredi estére, amikor a Stégen beszélgettünk, és azt mondtuk, hogy mindkettőnek lehet három neve? Hát az egyiknél most amúgy lehetőségem van. Úgyhogy annyi, hogy léci a kocsit majd hozd már, mert hogy a parkolás újra fog indulni majd reggel 6-kor itt a szállod előtt, én pedig akkor mennék, mert nekem volna egy kis dolgom. Ezen a ponton Rami vajon mit mond? Azt mondja, hogy hát nézd, végül is az alkú, úgyhogy akkor hajrá, én addig vigyázok a gyerekre. Tehát, hogy...
1: Szerintem amúgy ez egy fél komoly ilyen kis fogadalom volt kettőjük között, igazából viccre veszik az egészet.
2: De hát épp ez csalás.
1: Nem probléma, mert egyébként én a helyébe azt mondanám, hogy persze, próbáld meg. Kendall Jenner egyébként biztos, hogy nem fogja azt mondani, hogy ó, tudod mit? Most az eufóriából az a csávó a párom, de legyen!
2: Tudod, ja, van egy ilyen engedélyed? Haver, nem hagylak szarban. Kacsint egyet Kendall Jenner, és azt mondja Raminak, hogy mindjárt visszahozom.
0: Igen, és aztán szól az eufóriában játszó színész csávójának, hogy itt ez a csaj a Stégről. Nem tetszik? Te sem unatkozz már addig. Esetleg ezt tudom elképzelni. Hát nem tudom, az a baj, hogy innentől fogva ez akkor érvénytelen, mert ez egy jó hangzatos sztori, hogy elhajlási engedély, de közben akkor lehet, hogy nem is veszik komolyan. Hát nekem ez így nem tetszik.
2: Meg szerintem ez picit, tudod, ilyen biztonsági játék, és én ezt nem szerettem, hogy jó, van egy elhajlási engedélyünk, de csak olyan híres emberekkel, akikkel úgysem fogunk összefutni.
0: De engem tehát az a pillanat érdekel.
2: Legyél már tökös, hogy azt mondod, hogy jó, akkor az én három emberem a listán az a Dua Lipa, az a Sabrina Carpenter és Sára néni.
0: Igen, aki 32 C-ből.
1: De az azért nem jó, mert vele viszont valószínűleg túl sokat találkozol.
2: Hát épp ez az.
1: Akkor sem értem, ezért alakult, van a listán.
0: Ezért alakult ki ez az igény a Bencében. Mert ennyit látja őket.
2: Sára nénia volt, Teri tanárom.
1: Hogy... nem kell, hogy a listán legyen, mert megtörténhet a valóságban is.
2: De pont ez a lényeg.
0: Hogy nem történhetne hogy meg, akkor... mert akkor mérges lenne Rami.
2: Milyen elhajlási engedélye az, aminek az a lényege, hogy nem.
1: Ez
2: olyan, mint egy behajtani tilos, tábla alatt egy zsákutca tábla. Tehát minek, ha már úgy sem?
0: Igen.
2: Miért adsz engedélyt olyanra, ami nem fog megtörténni?
1: De nem azért nem történik meg, mert nem lehetne, hanem valószínűleg ezek az embereknek is vannak párjuk, meg nem biztos.
2: Sára néninek is szerintem van valakije.
1: Jó, és történt már köztetek valami.
2: Ugye, felhívom.
0: Hát igen. Sára néni 80 plusz, az ő párjáért már maximum csak Cristiano Ronaldo rajog. Na jó, szerintem ezen a ponton menjünk el gyorsan hírezni, még ott jobban belemegyünk, pedig szerintem érdekes kérdéseket nyit ki ez a dolog, majd lehet, hogy még valamikor visszatérünk hozzá, innen folytatjuk.
3: A talpon állóban a valósággal történő bárminemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
4: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
3: És Ördögi Roy.
5: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
3: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
5: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
6: 1, 2, 3, 4
7: Apa, ma te mesélj.
8: Jól van, gyere.
3: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
8: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
9: Most van még esélyetek, ne roncsátok el, mondjuk, mit kell tennetek.
3: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban. A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS. Zavarnak a szürke hétköznapok?
6: Uh-huh, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
6: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
1: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
9: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
10: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem? Egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
11: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts! Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz? Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot! Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni!
9: Figyelem, kávérajongók! Szombaton irány a millenáris, mert jön a kávénapja. Egész napos kóstolók és izgalmas programok várnak a belépő árában. A kiállítói piac téren pedig bevásárolhatsz a kedvenceidből. Merülj el az ízek világában, és fedezd fel a kreatív újdonságokat is a kávékészítő biciklitől a kávéfagylaltig. Kávénapja október 10-én a millenáris üvegcsarnokában, ahol minden korty ízélmény.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Teherkocsik, buszok, egy ideig olcsóbb lesz a gázolaj, inkább otthon gyógyulnának az infarktusos betegek. 2 milliárdos zsarolás lecsaptat az állügynökökre. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A magas árak miatt az év végéig literenként 25 forinttal csökkentik a 7,5 tonna feletti teherkocsik és a buszok után a gázolaj jövedéki adóját, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, utólag igényelhetik vissza a pénzt az érintettek, úgy, ahogyan ez az agrárvállalkozások esetében már működik. A miniszter arról is beszélt, hogy szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését, hogy megelőzzék a külföldi fuvarozók ügyet. A szívbetegek kevesebb, mint 1/5 vesz részt rehabilitációban, és egy év elteltével már csak minden második szedi az előírásoknak megfelelően gyógyszereit. Mindez komoly kockázat, például egy infarktus után, hangzott el egy szakmai konferencián. Szakemberek szerint az otthonról látogatható ambuláns rehabilitáció jelenthetne megfelelőbb megoldást, így az érintettek nem esnének ki hetekre a munkából, közölte az nso.hu. A vagyon visszaszerzési hivatalra hivatkozva zsaroltak állrendőrök egy férfit. Azt ígérték neki, hogy a süllyesztőbe kerülnek az ellene indított büntetőeljárások, ha fizet 2 milliárd forintot. Folyamatosan nyomasztották, egyszer megmotozták, telefonját elvették, aztán egy megkülönböztető jelzéssel ellátott kocsiba ültették, hogy előállítsák. Végül lecsaptak a 3 tettesre a nyomozók. 2 férfit őrizetbe vettek, indítványozták letartóztatásukat. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. Csak nem 40 ezeren állnak rajthoz a hétvégi eseményen a 14 táv valamelyikén. Részletek Kocsis Árpádtól, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatójától.
13: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre. Tavaly már viszonylag közel voltunk hozzá, de nem értük el, most viszont meghaladtuk néhány 100 fővel, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya az eseményen, tehát ez is maga a maratoni táv igazi nemzetközi eseményé vált.
12: A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk, hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot, csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben és keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
9: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talpon álló.

0: Szia!
1: Továbbra is a talpon állót halljátok, itt vagyunk felvételről, nem élőben, ám de ugyanazzal a lelkesedéssel, mintha csak élőben lennénk, tehát nincs. Luca és Bence itt van a stúdióban.
2: Élve! Hello!
3: Hello!
1: Nem, egyébként örülünk nagyon mindenkinek, meg annak is, hogy itt lehetünk, annak viszont kicsit kevésbé, hogy mert prónyok dolgoznak itt a rádiókafén. És most igenis kritizálni fogok, mert hogy valaki fölnyomta a rágóját az asztalom aljára. Itt van egy rágó, itt néztem, hogy mi van itt valami matrica, és belenyúltam.
3: Lehet, hogy egy vendég volt
1: egyébként. Nem, mert ahol én ülök, ebben a posztolon az ül, aki kezelgeti a keverőpultot. Tehát a vendég az max ott ülhet, ahol vagy te, vagy ahol a Bence ül. Úgyhogy valaki...
3: Itt is van rágó.
1: Tényleg?
3: Nem akarom én megfogni, Bence, nyújkáid.
2: Hoppá, új, itt valami nagyon...
1: Stipstop, azt megkeresem én Luca előbe. Bence, addig vezesd a műsort, légy szíves. Menjek kicsit. Szóval igen, aki ide nyomott rágót, az egy rádiós dolgozó. Ki ez a proli? Milyen körülmények között nyomod föl a rágódat a rádió? Jó, annyit hozzá kell tenni, hogy felvételről nem a nagy stúdióban vagyunk, nem épp a Csiribili, hanem ez az ilyen kis felvevő stúdió.
2: De épp ez az, hogy mivel felvevő stúdió, ezért bármikor megállíthatnád a felvételt, hogy kidobd a rágódat. Tehát az, hogy élőadásban jut eszedbe, hogy jaj, elfelejtettem kiköpni a rágómat, akkor sem éppen meg.
3: De hova dobnád? Hát a zsebkendőbe, nem? Alapvetően, hogyha nem tudsz elmenni, akkor egy zsebkendőbe rakod.
1: Hát igen, zsebkendő... igen, ezt most ugorjunk, Bence.
3: Oj, Bence, nagyvonalúan. Istenem, nem hiszem el, de komolyan mondom. Bencét miért kellett felvenni?
1: Nem vettük fel teljesen. Bence, beugrós műsorvezető. Pont az ilyenek miatt.
2: Én csak jövök. Igen. Én leírtam a naptáromba, hogy én ide jövök, és azóta itt vagyok.
1: Igen, igen. Na, szóval, hogy igen, megvan, hogy hova teheted a rágót adás közben, de semmiképp se, tehát az utolsó lenne, mi eszembe, hogy az asztal aljára fölnyomom.
2: Például le is nyelheted.
1: Akár. Például. Na jó, Bence, egy alternatív valóság síkon mozog. Na, tessék,
2: majd
1: akkor kérdés. Bence, te régebb óta vagy műsorvezető rádiókban, most már Luca is több, mint, nem több, mint már majdnem egy éve. Igen, majdnem egy éve, én is már jó régóta. Mi volt a legváratlanabb dolog, ami adás közben történt veletek? Ilyen jellegű dolog, hogy most rágót kirakni. Tehát, hogy nekem például ez az ilyen köhögő roham, ez többször volt. Itt, és érdekes, hogy régebben soha nem volt ilyen, valahogy itt a kávé, nem tudom, ilyen száraz a levegő a stúdió, vagy nem tudom, be kéne dobnom a rágót az asztal aljáról, hogy valami, hogy kevésbé köhögjek, de még így mentoltól. De hogy például ez volt nekem többször, meg egyetlen egyszer volt, az borzalmas volt, amikor csuklás rám jött adás közben. Azzal nem tudsz mit csinálni.
3: Igen, az nehéz leplezni.
1: Az nagyon nehéz, igen.
2: Nekem kettő ilyen is eszembe jutott, ugye a másik rádióban, ott élőben csináltam ott is a műsort, és az egyik már egy 10 perc ment a beszélgetés az éppen vendéggel, mert akkor egy ilyen kulturális, nem tudom miért, de ott is egy ilyen kulturális beszélgető ifjúsági műsort vezettem, és már 10 perc ment a beszélgetés a vendéggel, amikor az előttem lévő műsorvezető csak fogta magát és besétált élőadás közben, de mutatta a szájával, hogy bocs, csendben leszek, csak bent hagyta a kalapját, a telefonját, a szemüvegét és az újságját az asztalon, és miközben ment a beszélgetés, és én próbáltam Fapovával kérdezni, hogy nem tudom, fiatal építészeket arról, hogy na és így akkor nagy elődje, hogy így láttok-e valami változást, hogy az építészet hogyan alakul. Közben jött a Péter, aki az előttem lévő műsorban van, és így szépen elpakolta a cuccait az orrom elől, és sétált ki, és integetett még egyet, hogy bocs.
1: Ezébe jutott, hogy egyébként itt hagyott egy táskában néhány szendvics alapanyagot, úgyhogy meg is kent magának egy bagettet, összerakta gyorsan.
2: Igen,
1: majd a telódat kihúzta, hogy a meleg szendvics sütőt bedughassa.
2: Távozás előtt még befingott, aztán ment.
1: És utána távozott.
2: Ez az egyik. A másik pedig, hogy az meg pont a bábosokkal volt, fiatal bábszínészek, és a bábszínész zenei vezetője Cseri Hanna, szóval visszahallgatható ez a Spotify-on. Amúgy is visszahallgatható, csak valahogy jelezni akartam, hogy én már beszélgettem Cseri Hannával, úgyhogy vegyetek komolyan. Köszönöm szépen. Ott az egyik fiatal bábos srácnak kérdezték mindig, hogy és mi ez a gomb itt a mikrofon mellett, és abban a rádióban van köhögő gomb, tudod, amit megnyomsz, és akkor kikapcsolja szépen a mikrofonokat, hogy miközben megy a telefonos interjú, vagy a betelefonálók jönnek, akkor a köhögő gombbal ki tudod kapcsolni a mikrofonodat, és nem szól vele az interjúba. Azt nem tudta, hogy azzal az gyakorlatilag az élő adást kapcsolja le, és a teljes mikrofon, szóval rájött a köhögőroham, úgyhogy ő folyamatosan nyomta pár másodpercenként a köhögő gombot, és a köhögött, de olyankor leállította a rádiót, és nem szóltunk semmit, csak a háttérzene volt, amikor ő köhögött, mert az összes többi mikrofont is kikapcsolta.
3: Na hát ez már kínos, tudod.
1: Ez egyáltalán kellemetlen, igen, de azért a kedvencem mégiscsak az a kollégád volt, aki bemászkált, és tulajdonképpen még átöltözött gyorsan. Hóna is tippte kicsit, megigazgatta magát, átvette az edző cuccát, aztán elindult.
3: Nálam is volt a köhögő rohamok, illetve hogy csokit ettem, de ugye Peti, bármit is csinálok, azt ugye elmondja mindenkinek, szóval ezeket is vissza lehet hallgatni.
1: Igen, Lóza,
3: bármit csinálok.
1: Bármi történik, azt én nem mondom,
3: igen,
1: tulajdonképpen.
3: Tehát nehéz titkolni, meg egyébként ami a legzavaróbb, hogyha valaki hív adás közben, egyébként leszoktam némítani magamat, de hogyha egymilliószor hív, azt hiszem, hogy valami nagyon sürgős, és meg írják is, hogy sürgős, és utána annyi, hogy mit kérsz enni vacsorára, vagy ilyesmi, akkor így.
2: De sürgős, mert most állod. Ott a Lidl kassa előtt.
3: Akkor így elgondolkozom, hogy hú, hát ez aztán így vegye fel az ember a telefont.
1: Hát nem kell fölvenni adás
3: nem
1: közben, ez a kulcs.
3: Nem vettem fel természetesen, de hogy máskor, amikor azt írják, hogy sürgős.
1: Egyszer-kétszer így megtámadtak különböző rovarok is adásban, például egy a legyik legutóbbi.
3: Ja, és engem is megcsípett a... Nem, vagy te? De megcsípett a szúnyog.
1: Na mindegy, hát ennyit ezekről, ez most csak így eszembe jutott így a rágó fronton, hogy most találtam meg így random. Na de, hogyha már így összegyűltünk és rádióműsort készítünk, akkor mi lenne, ha befejeznénk az öncéluskodást, mert hogy most éppen bejelentették az elmúlt napokban, hogy Magyarország az egyik, azon hét ország egyike, akik benyújtottak pályázatot a 2036-os nyári olimpiai játékok megrendezésére.
2: Ha már a szelebekről van szó, ugye?
1: Így van, csak hogy legyen egy jó átkötésünk, igen. Ez nem volt átkötésem. Hogy lehetett volna átkötni ezt, nem tudom. Megcsípett a szúnyog adás közben abból, hogy olimpiát akar rendezni Magyarország.
2: Nem tudom, hogy Karácsony Gergelyt mit csípte meg, de minden esetre neki is eszébe jutott egy ötlet.
1: Igen, igen, igen. És ha már szúrós vélemények, akkor... Szóval, hogy hét ország nyújtotta a pályázatát, India, Katar, Dél-Afrikai Köztársaság, Németország, Dél-Korea, Törökország és Magyarország. Úgyhogy Németországban már kétszer volt olimpia egyébként, 36-ban Berlinben, 72-ben pedig Münchenben, hát egyik sem valami szép emlékű, szóval igazából nem biztos, hogy én feltétlenül szeretném, ugye 36-ban Berlinben ugye ott egész erőteljesen ment a nácizmusnak a relativizálása.
2: Ott volt, hogy Jesse Owens fekete sprinter nem fogadta el.
1: Hát, ez már nem tudom pontosan.
2: Mert ott ugye Hitler adta át éppen a díjakat.
1: Igen, igen, igen, de hogy ott voltak ilyen jellegű dolgok, míg a 72-es müncheni olimpián pedig ugye a túzdráma volt.
2: Igen, az izraelieket.
1: Igen, a fekete szeptember terrorcsoport különböző izraeli sportolókat gyilkolt meg. Úgyhogy nem biztos, hogy jó előjel, hogyha Németországnak adják
2: az olimpián. Igen, de egyébként így körbenézve a világpolitika alakulását az elmúlt hónapokban, években,
3: nem
2: szerintem...
3: Biztos, hogy egyik.
1: De tulajdonképpen mindegy is, mert olyan minden történik itt a világban.
2: Na most akkor adjuk már Németországnak, tehát hogy legyen már megint.
3: Nem legyen
2: climax.
3: Katarban, nem.
1: Dél-Koreában 88-ban volt már Szöulban olimpia, és a többi pályázónak ezen az első olimpiája, tehát Dél-Afrika, ott Dél-Afrikában meg foci VB volt, Afrikában viszont ugye unblock nem volt még olimpia egyelőre.
3: Úgyhogy ez történelmi jelentőség.
1: Történelmi lenne, igen, úgyhogy marad India, Katar, meg Magyarország, meg esetleg Törökország.
2: De Katar is csinált már foci VB-t.
1: Tényleg, akkor azt, ők ezzel is megvannak, tehát akkor India, Törökország és Magyarország. Hogyha azt nézzük, hogy valahol, ahol igazán lesz, igazán először lesz nagy sportesemény.
2: Törökország akkor... pedig társrendező lesz egy EB-n.
1: Hó, hát akkor fogynak a dolgok, igen. India meg kit érdekel. Úgyhogy szerintem mi visszük az olimpiát.
2: Igen, igen, igen, igen.
1: Na, most tényleg még egy pár szó azért a dologról, mert hogy a többi, tehát hogy a NOB amúgy egy ilyen nagyon-nagyon hosszú folyamatnak a végén jut majd el oda 2029-re, hogy a győztes pályázó az ki lesz majd pontosan. Úgyhogy még van erre egy 3 év, de hát minden esetre a magyar név is ott van a top 7-ben, akire lehet némi esély. Na mit szóltok ez a budapesti olimpia gondolathoz?
3: Legyen. Engem egyébként egyáltalán nem.
2: Én leszarom. Mi ez az olimpia? Azt csinálnak ezek, ott futnak, ahol akarnak. Én érjek be munkába.
1: A virágokat ne tapossák le a deákon.
3: Mondjuk akkor kevésbé érnék be, szóval.
1: Ne túrják fel a város, mint a Mobilfox memberok, amikor robálta szép létrúli az ezreseket a háztetőről. De igazából ennyi, nem érdekel.
3: Vannak nyilván előnyei, fellendíti a turizmust, sokkal jobban megismerik így Magyarország szépségeit, főleg Budapestét, de egyébként gondolom, hogy nem csak Budapesten lenne, ez lenne a központ, de ugye egy-két olyan sportágot, amit nem tudnak itt Budapest határain belül megtartani, azt máshol fognak. úgyhogy szerintem...
2: Például a szörf az egész nehéz lenne.
3: Hát az viszont Magyarországon is elég nehéz.
2: Tehát, igen. Hogy... Igen. Azért mondom, tehát, hogy vannak azért olyan sportágak, amik...
1: Igen. És olvastam már pár szót egyébként erről a pályázatról, és azt hiszem a szörfot is pont valami teljesen másik országnál tartanánk.
3: Portugáliában egyébként ilyen volt egy csomószor így.
1: Persze, ilyen megesik.
3: Során, hogyha nincs annak az országnak tengerpartja, vagy olyan természetes édesvize, ahol lehetne ilyen rendezvényeket tartani, akkor máshol kiszervezik. Szóval ez azért
2: milyen szor lehet szörfösnek, vagy rossz lehet szörfösnek lenni ilyenkor, nem tudod, hogy így...
1: Az olimpiai faluban megy a buli, direkt elolvastam Szepesi Nigi könyvét előre, hogy majd akkor át fogunk itt menni.
2: Igen, és valójában összesen vagytok 81 ilyen szakadt kis faházban, több ezer kilométerre a város megnyitótól, a bulitól, a mindentől, a pesgéstől, és így, na, akkor 3 nap múlva szörfözök egyet.
1: Igen,
2: és utána lehet, hogy még egyet.
1: És hogyha érdekel, hogy a nemzeted, tehát a társaid, a csapattársaid, a nemzeted többi sportoló hogyan teljesít, akkor éjszaka fel rendben van 6 óra idő eltolódás ahhoz képest, ahol ők vannak olimpián, és ahol te. Igen, ez egy alternatív olimpia. Kis olyan, mint maratont futni úgy, hogy a Runkeeper alkalmazással rögzíted, hogy miért, merre szaladtál, aztán beküldöd nekik éremért. Nagyjából ugyanaz az élmény.
2: Én most azt nem tudom őszintén, hogy ennek most ennek örülni kell, vagy nem.
3: Hát én sem tudom.
2: Hogy kormányváltás után, tehát mert hogy eddig szóljatok, hogyha túlságosan közéletibé válik ez az alapvetően szórakoztató műsor, de ugye eddig alapvetően úgy volt, hogy így a egy bizonyos körben így azt kellett mondani, hogy nem szabad olimpiát csinálni, mert ez csak a regnáló hatalom akarja, és úgyis korrupció lesz, és csak pénzt akarnak kilopni belőle. Most, hogy elcsitultak ezek a hangok az érthető okok miatt, most így az van, hogy jaj, de jó, akkor most már a jó fiúk csinálják az olimpiát, ezért most ennek örülni kell, vagy még mindig azt kell mondani, hogy nem, az olimpia az mindig rossz.
3: De ezt nem gondolom, hogy így gondolnák, hiszen azért felépítettek egy csomó stadion, tehát azért van, na mindegy, nem menjünk el
1: az alapvető
3: irányba.
1: Különbség szerintem az az, hogy még 2016-ban volt már egy ilyen nagyon nagy fellángolás, hogy na majd a 2024-es olimpia az a miénk lesz, akkor annyiból volt más a dolog, hogy nagyon sok minden nem volt hozzá megépítve. Nem volt hozzá nemzeti stadionunk, nem volt hozzá nagy atlétikai stadionunk, nem volt hozzá ezer olyan dolog, ami egyébként szükséges ehhez. És aztán pedig szépen lassan megtörténtek azokat, hogy egy kézidöntőt meg lehessen rendezni az MVM Dómba, hogy a közben az úszó finálé legyen a Duna Arénában. Ezek mind ugye azután az időszak után történtek. Tehát ott, ha akkor nyertünk volna meg egy olimpiai rendezés jogát, akkor irodatlan pénzeket kellett volna elkölteni különböző építkezésekre. Na és aztán pedig most ugye ez a különbség, hogy egyfajta ilyen szép, csendes módon, de hogy megépültek azok a dolgok a infrastruktúrálisan, amik kellenek egy olimpiához.
2: Anyátok, akkor is megépítem!
1: Én akkor is megcsinálom, gondolták akkor. És innentől fogva már ez egy teljesen más kérdés. Tehát innentől már nem az van, hogy hú, hát beledőlni az ország, a gazdaság, hogy mennyire fel kell építeni, mert persze kéne építeni dolgokat, de alapvetően azért egy elég nagy része már kész van hozzá. És ezért van az, hogy szerintem most nagyot változott a dolog, de ennek nem is a politikai része az érdekes szerintem, hanem inkább az, hogy...
3: Hogy te önmagad véleménye szerint, Bence, te örülnél.
1: Igen, te mennél ki és szurkolnál a tenisz mérkőzéseken a Papp Lászlóban.
2: Én egyébként bírom az ilyen nagy eseményeket, tehát most ugye Bajnokok Ligája döntőt rendeztek nálunk itt májusban. Tök jó volt a hangulat. A meccset azt tévéből néztem, de kimentem a Hősök terére, a hivatalos szurkolói zónába, tök jó volt látni, hogy megteli ki élettel. Üvegeket szedni, és egy pici zseppénz kiegészítés magamnak, mert nem fizet jól a szinkron. De hogy tényleg egy forintot nem adtok azért, hogy itt vagyok, de nem is hívtatok, csak úgy bejárok, szóval igen, teljesen megértem.
1: Mindig szoktuk fizetést adni azoknak, akiket mi hívunk, és nem maguktól jönnek. Tehát ez a nagy különbség. Mert ilyen alapon egyébként már számolgathatok volna, hogy arányaiban mennyit töltött a stúdióban a szúnyog a múltkori adásban.
2: Szóval, hogy én alapvetően nyitott vagyok, meg én bírom, szerintem tudja emelni egy országnak, városnak a presztízsét, hogyha ott van egy olimpia, tényleg bekerül a hírekbe, meg hogy azért majd a gyerekeknek később, gyerekeinknek, nem a közös gyerekünknek, Luca, elmesélni később, hogy jaj, emlékszem a 36-os budapesti olimpián, és hogy ezt külföldön is majd így fogják mesélni, hogy az a 36-os budapesti olimpia.
1: Szerintem
2: ez menő, ez jól hangzik.
1: Én nagyon szeretem azt a témát, sokszor behoztam már különböző témák mentén, hogy mik azok a helyszínek, azok a pillanatok, amikor ma valamelyik pontjára a világnak odafigyel az egész világ. Ilyen egy foci VB, akkor Dél-Afrikára figyelt a világ 2010-ben, amikor ott volt. Ilyen az olimpia, 2004 nyarán az egész világ Athénra figyelt, és ez megmásíthatatlan és megkérdőjelezhetetlen. Tehát onnantól igen,
2: vagy
1: fogva...
2: ez, vagy egy háború, és akkor már inkább ez legyen.
1: Igen, szóval ilyen szempontból valóban igaz. De hogy ha visszagondolok a riói olimpiára, végtelen mennyiségű olyan látkép szép volt, amikor a nagy Krisztus szobor körül repült a drón vagy a közvetítő helikopter, és csodálatos természeti kincseket mutattak, és én valójában minden infómat, amit most, vagy minden olyan dolgot, amit így elképzelek Brazíliáról, hogy ha most én turistaként elmennék Brazíliába, akkor mi az, amit látnék, ha nem lett volna a 2016-os Riói olimpia, akkor nekem így nem lenne ilyen képem. De vagy hát minimális, nyilván most egy-egy fotó, meg a favellák, ahol fociznak az utca gyerekek, ahonnan jönnek a Vinicius juniorok, de hogy a egyébként alapvetően nem feltétlenül lenne meg egy ilyen nagyon tág képem, és most azért egy ilyen világ így megjelenik előttem, hogy igen, kicsit ott repül egy tukán, hogy azért ott szambáznak a parton, és kicsit érzem az illatokat is, persze nem voltam ott, de mégis úgy érzem, hogy ott voltam, és ugyanezt érzem a katari foci VB-vel, és ugyanezt érzem a párizsi olimpiával.
2: Jó, azért Brazília nagyon ráerősített, mert ugye 16-ban olimpia, 18-ban pedig labdarúgó VB volt ott, szóval ők ott
1: 14-ben volt a
2: 14-ben. Foci VB. Ja igen, mert 10-ben volt dél-afrikai, és 14-ben
1: volt a foci VB.
2: 14-ben foci VB, 16-ban pedig olimpia, szóval ott ugye két év alatt ledarálták gyakorlatilag a legnagyobb sporteseményeket, és azt mondták, hogy sziasztok, itt vagyok én, Brazília. Szóval azzal szépen megalapozták a nemzetközi elismertségüket, és
1: igen,
2: a
1: vagánykodunk itt sokszor azzal, hogy most nálunk van a vizes VB.
2: De
1: hát mikor emlékszel arra, hogy ó, igen, a kvancsúi vizes VB a 2010-es években, micsoda élmény volt. Vagy a nem tudom most, amit szoktam, az atlétikai világkupa, hogy az most itt volt, és az mekkora eredmény volt.
3: Annyi sportesemény van, amik ilyen kisebbek, most idézőjelben nyilván azt a sportágot űzőknek ez egy hatalmas esemény, és nyilván egyébként egy hatalmas teljesítmény is, hogyha ott eljut, oda eljutnak, de hogy arra kevésbé figyel a világ.
1: Abszolút, és szerintem ez olyan kicsit, mint a Super Bowl rendezés Amerikában, hogy akkor ott igen, ott kicsit te vagy a főváros, kicsit átveszed Washingtontól a főváros szerepét arra az egy hétre, amíg ott a Super Bowl előtti egy hét van, vagy két hét van. És valami ilyesmit érzek itt is, hogy ha ez itt megtörténne.
3: Illetve
1: és
3: a foci VB rendezése Amerikában.
1: Ja, az is mennyire oda vonzotta a tekinteteket. Én ezt nagyon el tudom képzelni, hogy az egész világ tulajdonképpen innentől tudná, hogyha kellően ügyesen csinálnánk, és valóban ott az átkötőképek, azok drónképek lennének a Hortobágyról, meg a Balaton felvidéket mutatnák, hogy milyen csodálatos, meg a Tiszatavat, meg nem tudom, és nem csak az lenne, hogy repked a helikopter a parlament előtt, azt mutatja, hogy amúgy nézd már a Láncid, milyen jó, mert azt valószínűleg tudják az emberek. Szóval ilyen szempontból nagyon-nagyon mellette vagyok. Azt, hogy most ennek mi a gazdasági hátere, fingom nincs róla, nem számoltam még ki. Nem nagyon volt.
2: Még, én nagyon jó. Tehát egyébként a kockáspapír már elő van véve otthon Petinél, és már így elkezded, hogy azt mondja, hogy a sportolóknak a gázsia.
1: Igen. Szóval én nem tudom, és tényleg most itt nem van megvalósíthatóság a kérdés, hanem pusztán az, hogy jót tenne-e a városnak, és hogyha ez a kérdés csak elméletben, akkor én azt gondolom, hogy jót tenne. Vagy az ország, ilyen országi más szempontból nagyon-nagyon jót tenne, más kérdés, hogy belerokkannánk-e, vagy sem pénzileg.
2: Én azon gondolkodom, hogy ilyenkor az olimpiai falut, azt szerintem azon spórolhatnánk, hogyha azt nem kell felépíteni egy olimpiai falut, hanem így
1: két panel, ha van, nem?
2: Nem, csak így nevezünk egy olimpiai falut, hogy mondjuk így Inárcs.
1: Vagy
3: fut. Hát a skanzen.
2: Egyébként a skanzen, a Szentendre a skanzen az olimpiai falu.
1: Nagyon menő lenne.
2: Szerintem eleve ki a tököm használja a skanzent. Tehát ugye, már minden általános iskolás osztály volt egyszer a skanzenban, szóval azt meg kell várni azt a dömpinget, hogy a következő elsősök is majd elmenjenek oda, utána ki lehet üríteni az egészet, és akkor ott el lehet férni.
1: Ez tök valid szerintem, és akkor azt kéne tényleg, hogy az ilyen jellegű dolgokat, azokat minden, és mindenképpen tehát a drón helyett is mondjuk, nem tudom, egy kócsag repüljön egy GoPro-val a fején. Tehát ezt tudom elképzelni adott esetben.
3: Azt mondjuk nem hozná vissza.
1: Igen, hát de betanított kócsagok. És akkor már menjünk rá ezekre, hogy ismerjenek meg minden hungarikumot szerintem.
3: Persze, sőt, ezt így szokták.
1: Amikor a futás elején eldördül a startpisztoly, akkor valójában lóhátról Kassai Lajos egy nyilvesszőt lőjön föl.
2: Ó, én ízre gondoltam, hogy karikás ostorcsapásra indulhatna el. Hogy egy karikás ostorcsapás. De ugye minden, vagy hát most azt hiszem, talán nem minden olimpiára, de azért időről időre olimpiákon hoznak be új sportágakat, és akkor így szoktak kezdeni a még gesztust is tenni, ugye breakdance volt
3: most. De az
2: most
3: mondjuk már régebb óta van.
1: Hát szerintem az most volt először
3: Amerikában. Tényleg most volt először?
1: Szerintem igen.
2: És hogy mi lenne egy olyan sport, amit így csak a mi kedvünkért lehetne betenni, tudod? Lehet, hogy nem is igazi
3: magyar
2: sport. Tehát, így a Balaton átúzás jutott először eszembe, de ez nem elég vicces.
1: Hát szerintem egyébként, ha már behoztam Kassai Lajost, akkor a lovasi jászat. Mint ugye egy sport, amit magyar ember talált föl, az szerintem tök menő lenne. Mert most nyilván lehet mondani az ilyen
3: bézi. Vagy a métázás.
1: Esetleg a rubikocka kirakás. mert hogy ugye a Rubik kockát, és akkor tök érdekes lenne, hogy...
3: És akkor Peti azonnal nevezne az olimpiára.
1: Hát azért én azt a szintítőtől elég messze lennék a kis 1 perc 20 másodperces rekordommal.
3: Nem úgy fényezzem magam.
2: 1 perc 20 másodperces, ez nagyon kevés.
1: Bárki bármennyire jó bármiben, mindig lesz egy 4 éves ázsiai kislány, aki jobb nála. Tehát hogy ez teljesen biztos, hogy lesz valaki, aki 4 másodperc alatt kirakja majd. Na úgyhogy én azt például nagyon látnám, hogy kis gesztus gyakorlás kép, Rubik kocka verseny a budapesti olimpián. Az tudna menő lenni. Nem?
2: De abszolút. Most csak elgondolkoztam még, hogy mik lehetnek. De igen, egy Rubik kocka kirakás, mondjuk ez tényleg egy ilyen, még valószínűleg még a 10 méteres sprintfutásnál is egy kevésbé nézőbarát program, nem?
1: Tehát ott az, egész nap egy a felvezető műsor, igen, hosszan igen. Elemzi Dragóner Attila, hogy vajon mi várható majd az esemény.
2: És azt mondja, hogy így vége!
1: És akkor látható a bevonulás szépen hosszan, mert csinálja a válkörzéseket a koreai versenyző.
3: Az ujjakat is izzítja.
1: Lee Huan egyébként karrierje nem túl hosszú egyelőre, ugyanis 5 éves jelen pillanatban, 3 évesen tanult meg beszélni, akkor mondta el, hogy ő már kirakta. Tehát, hogy...
2: Jó, de ez is olyan döntő lenne, nem? Hogy Lee Huan és Wang Wei Pao a német és a francia versenyző.
1: Igen, ez lenne egymás jelent. Igen, ne felejtsük el, hogy azért nagyon szép eredményt ért el Pintér László is, aki egyébként a 8-at döntőben esett ki 2 perc 4 másodperces idejével. Ide a döntőben már 10 másodperc alatti idők kellettek, és akkor most kapcsoljuk a pást szélét. Kis rövid, hát fájszéli interjúk, és végül akkor elindult a nagy döntő, hatalmas hype a magasba. 3, 2, 1, kész! Abban a pillanatban mehet a francia himnusz.
2: Új világrekord, 0,8 másodperc alatt kirakta.
1: Igen, ez tökéletes lenne.
2: Nézzük, de ott viszont lenne értelme a lassításnak, nem a szuperlassításoknak visszahozni.
1: Amúgy igen, menő szuperlassítás.
3: És még az is gyors lenne.
1: És szerintem, amúgy igen, és szerintem ami még menő lenne, hogy ugye mi egy dologban iszonyatosan rosszak vagyunk. Szervezésben nagyon jók vagyunk, viszont nem mi hárman, hanem hogy...
2: Igen, a szervezésben rosszak vagyunk, de egy picit én is elbizonytalanodtam, hogy kikre gondolsz.
1: Nem, mi így kollektíven magyarok, hogy szerintem jók vagyunk nagy események megszervezésében. Szerintem az kétség.
2: Persze, névnapok,
1: karácsony. Nem úgy értem.
2: Ha van egy alkalom arra, hogy inni lehessen, akkor azt meg tudjuk
1: szervezni. Hanem, hogy az atlétikai VB-t azt jól megcsináltuk. A vizes VB meg oda volt rakva. És most nem feltétlen pénzügyi oldalon, most még egyszer mondom, hanem hogy szépen meg volt szervezve. Na és épp ezért gondolom, hogy amivel viszont borzasztóak vagyunk, és ami egy buktató lenne, az, hogy kabala figurákat nagyon rosszul gyártunk. Tehát a boldog, meg az ilyen jellegű ilyen...
2: Water Lily.
1: Igen, ezek a különböző ilyen kabalák a múltból, ezek nagyon bénák, tehát azt kéne mondanunk szerintem valakire, hogy ő a kabala. És szerintem akkor itt kell felhívnunk Alekoszt. És azt mondani, hogy igen, a budapesti olimpia kabalája Alekosz. És akkor így nem az lenne, mint nem tudom, az a...
3: A kérdőjel testű.
1: Igen, innen lehetne felismerni. És nem az lenne, mint nem tudom, juhú, a atlétikai VB kabalája, aki kiugrott, aztán megijesztett random embereket a váróban.
2: Igen, közepesen szexuálisan zaklatott embereket.
1: Nem, hanem Alekosz, aki mondjuk ugyanezt csinálja, csak jelmez nélkül.
2: Igen, de tök jó, mert ugye Alekosz, ennek olyan görögös neve van. A görög olimpia, tehát egy picit így tudunk reflektálni arra, hogy honnan is indult ez a sportág. Vagy sportág? Tehát nem a sportág, hanem maga ez a világverseny.
1: Igen. Na, szerintem van még ebben.
2: Sőt, még a megnyitón azon is lehetne gondolkozni, hogy mi történjen. Ugye nekem a 2012-es londoni...
1: Rowan Atkinsonnak a játékával.
2: Rowan Atkinson játéka, a Daniel Craig, mint James Bond, hozza az olimpiai lángot, és egy, vagy nem tudom, hogy ő a lángot hozta, de az biztos, hogy beejtőernyőzött egy helikopterről, és megjelent.
3: Kaputibor, leereszkedne.
1: De szép lenne! Mennyire menő lenne! A lángot egy békemenet hozzá. És szerencsére lesz már néhány egyébként is égő tévé közvetítő autó az a tévé előtti téren, és akkor abból hoznak egy kis lángot.
2: És tudod, és a kamera így pásztezni, és meglátná a VIP-páholyban Lékai kis Mátét és Kendall Jennert.
1: És ez lenne a csúcspontja a megnyitónak. Na, ezen a ponton elmenjünk most gyorsan kicsit reklámozni, zenélni, és utána pedig fej vagy írás rovatunkkal zárul a mai adás.

0: Sziasztok, Kati Wintermansz vagyok.
1: Én pedig Harmat Soma.
0: És ti éppen a Rádiókafét hallgatjátok.
2: Van ez a Rádiókafé 98, van barátod. Tüzi Gábor vagyok.
3: A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
3: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
3: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.
5: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
6: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
3: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
6: És hol vannak a gyerekek?
3: Olvasnak. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
7: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Figyelem, kávérajongók! Szombaton irány a millenáris, mert jön a kávé napja. Egész napos kóstolók és izgalmas programok várnak a belépő árában. A kiállítói piac téren pedig bevásárolhatsz a kedvenceidből. Merülj el az ízek világában, és fedezd fel a kreatív újdonságokat is a kávékészítő biciklitől a kávéfagylaltig. Kávé napja október 10-én a millenáris üvegcsarnokában, ahol minden korty ízélmény.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a talpon álló.
8: A talpon állót halljátok itt a Rádió Cafén, de ezt valószínűleg már mondta a szignál, de hát mit tudom még, hogy mit mondott a szignál, hisz mi nem halljuk, mert hogy felvételről vagyunk. De ettől függetlenül minden ugyanúgy történik, ahogy eddig, de ha már eddig eljutottatok, akkor tudni fogjátok, hogy mi van. Úgyhogy igen, ebben most nem volt ennek a mondatnak semmi értelme, szerintem nem. Mert hogy minden úgy történik, ahogy szokott történni amúgy, és ez eddig is így volt, és ha már eddig eljutottak, akkor ezt tudjátok. Ezt akartam mondani, csak nem sikerült.
9: Tehát, hogyha lelkes hallgatók vagytok, akkor valószínűleg tudjátok, mi a műsor menete.
8: Igen. Úgyhogy el sem mondom, hogy milyen most. A szignálja.
3: Az érmének mindig két oldala van, ahogy nekünk is. Komoly kérdések vagy szerelmi problémák. Egyetlen pénzfeldobás dönt. Fej vagy írás. Gyere!

0: zaporozhatnak is a kérdések. Abban az esetben, hogyha Bence a nála lévő érmével dob egy fejet, akkor...
1: Mert nála van fizikai érme.
0: Így van, flexel a bevételeivel itt nekünk. Szóval fejet dob, akkor Luca fog felolvasni majd egy komoly szándékkal föltett kérdést az internet mélyéről. Ám de abban az esetben, hogyha írás dob, akkor pedig én fogok felolvasni majd egy szerelmi problémát, amit megpróbálunk majd megoldani úgy szintén az internet mélyéről. Bence, jöhet az első dobás.
2: Nem dobok, mert nélkülem akartok elmenni kocsmázni.
1: De ez is miért kell, mert megint bemondani a hodásba.
0: Bence kicsit meg van sértődve, igen, mert jeleztük, hogy egy csapatépítőt tartanánk, csak nélküle. Igen, ez most egy ilyen dolog. Na, dobjál, Bence?
2: Jó, dobtam egy fejet.
0: Oké! Okay.
2: Nem szívesen.
0: Nekünk ezért van ilyen jó hangulatunk Lucával. Alapból közepes

0: tevékenységkör volt. Tehát, hogy sört ittunk, és közben egy kalap ki volt rakva, és üvöltve velheló számokat énekeltünk, és arra gondoltunk, hogy ebből mi pénzt fogunk keresni. Szerintem nagyjából 18 évesek voltunk ez időtájt, úgyhogy igen, ekkor kaptam 10.000 forint büntetést.
1: Bence, téged?
2: Engem nem büntettek meg. Ja,
1: nem hát, az a kérdés, hanem milyen... hogy milyen törvénysértést követtél el.
2: Szabálysértést követtem el. De törvénysértést szerintem nem nagyon. Hát de szerint rokonnal való ágyba bújás, az nem tűnik.
1: Nem hiszem el.
0: Na jó, szóval lehúzom a Bencének a mikrofonját ezen a ponton. Bence egy elszabadult hajóágyú ezen.
1: Vagy tényleg, és sose számítasz arra, hogy mikor fog kitörni. És
0: legyen
1: fog...
0: az, hogy Bence csak így dob, és rámutatsz arra, akit kidobtál, jó? Lehet ez ilyet kérni?
2: Okay. De te elutszál, te követtél el bármilyen törvénysértést?
1: Én is inkább szabálysértést, mert szerintem, amit te mondtál, Peti, az is igazából ez a kategóriát teszi ki. Úgyhogy nem is volt ilyen közterületen történő alkoholfogyasztás természetesen, amikor fiatalabb voltam, nem szép dolog. De...
0: Meg ma adás után.
1: Ezt nem mondjuk.
2: Csak ketten.
0: Jó, Bence, már elengedtük már az ezeket. Kedves hallgatóink, ha valaki ráért, telefonáljon. Ja, de nem élőben vagyunk, nem tudtok még betelefonálni, hogy valaki műsorvezesse harmadikét, Bence, jött, na minden.
2: Ne, akkor írjatok, hogyha eljönnétek velem kocsmázni.
0: Na, dobj inkább.
2: Bárki, megyed. Tényleg, bárkivel elmegyek. Fejet dobtam megint.
1: Jó, akkor egy nagyon jó kérdés. Kicsit kapcsolódik az eddigiekhez.
0: Én azt gondolkodom, hogy vajon ezt a visszatérő közepes tréfát meddig fogja Bence űzni, hogy meddig szabotálja még ezt a rovatot,
1: nem
0: vajon
1: tudom.
0: Ez végig viszi a rovatot, vagy pedig egy ponton elengedi és felismeri, hogy valójában inkább árt, mint használ annak, hogy a jövőben bármikor máskor esetleg elhívjuk.
2: Most se hívtatok!
0: Hát igen,
1: ezért most folytatja.
0: Tovább vágod a fát saját magad alatt, igen?
1: Na, Bence.
2: Figyelek.
1: Nyugi. És Peti, szóval egy nő hány centimétertől túl magas már a férfiaknak?
0: Hát nem tudom, attól függ, milyen pozícióban van.
2: Igen. Vízszintesen minden nő egy magas.
0: Hát azért tudnék ezzel vitatkozni, de...
2: Hány egy... centimétertől túl magas? Figyelj, én 170 centiméter vagyok, szóval nálam igazából az átlagos magas nők is nagyon magasak.
0: Tehát Bencéhez képest tulajdonképpen egy ülő kutya is jár még.
1: De azt már nem szeretem egyébként, hogyha valaki magasabb nálad? Vagy nincs ezzel probléma?
2: Én nekem kisebbségi komplexusom van a nálam magasabb emberekkel szemben.
1: És nem is bírod őket egyébként.
2: Távolról, de ennek pusztán ilyen fizikai oka vannak, mert hogyha nagyon közel állok hozzájuk, akkor nagyon kényelmetlen a szemükbe nézni.
0: Viszont te bármikor felszállhatsz, vagy ők bármikor felszállhatnak a hullámvasutakra, onnan te kimaradsz, úgyhogy legalább elmesélhetik neked, hogy milyenek.
2: Jól van, de Madame Tipot csészés kalandjára pedig ők nem ülhetnek fel.
0: Igen, igen.
2: Kimaradnak azzal abban a kalandból, amivel a teljes ovis osztály részt vesz, vagy ovis csoport részt vesz.
0: Hát igen, szerintem egyébként nincs egy exakt válasz, mert hogy szerintem arra sincs exakt válasz, hogy létezik-e olyan, hogy túl magas. Mert vannak olyan, én személy szerint is ismerek olyan srácot, akinek konkrétan esete az, ha egy csaj úgy igazán magas, és neki meg nincs, hogy túl magas, neki olyan, hogy túl alacsony.
1: Igen, meg persze olyanok is vannak, hogyha valakinek tényleg kifejezetten a magas nők tetszenek, úgy is, hogyha magasabbak nála.
2: Igen, igen, meg szerintem tud hot lenni a magasság is. Szóval az tud lenni egy szexepilje valakinek.
1: Amúgy egyébként magasnak mi számít, arra már inkább lehet egyébként így úgymond válaszolni. Szerintem az ilyen 175 centinél kezdődik az, amit már magasnak nevezünk így nőknél, hiszen igen. A 175 centitől lehetsz te modell.
2: Dick.
1: Tehát, hogyha alatta vagy, akkor nem vagy. Bence. Azért ez egy szellemileg elit műsor, kulturálisan is próbálunk így valamit átadni a közönségnek, de így
0: ezért
1: nehéz.
0: Hát ezért lepődött meg a híren, az úgy, hogy dik. Na jó, valahogy gyerekek, még éljük túl, légy szíves ezt a hátralévő 10 percet, ami ebből a műsorban van. Tudom, nehéz, ne essünk szét teljesen.
2: Írás.
0: Nem is válaszoltuk még, vagy megválaszoltuk előképpen az előző kérdést?
1: Megválaszoltuk.
0: Jó, írás, oké, jöjjön a következő. A nők miért ilyen rohadt válogatósak?
2: Mert alacsony vagy!
0: Valószínűleg igen. Ennyi lehet a probléma. Szerintem, Luca, válaszolj már te. Ha te mondasz bármit, akkor úgy nem csúszok le egy olyan csúszdán, amit nem akarok.
1: De nem tudom, hogy mit nevezünk válogatósnak. Tehát, hogy attól függ, hogy ezt kiírtad. De hogyha valaki így megsértve érzi magát, mert hogy nem minden nő ugrik oda, veti elé a lábai elé magukat, tehát akkor szerintem ez nem így szokott működni egyrészt a nőknél, kevésbé mondják azt egy-egy férfiúra, hogy oké, és akkor nem tudom, most mindenem a tiéd. Szóval ez kezdenem kevésbé jellemző, mint a férfiaknál, meg ők inkább így vannak kalibrálva, mint hogyha mondjuk felmész egy ilyen online társkeresőre, és Tinderen húzogatod már, ott megjelenik ez a példa, hiszen, hogy ha balra

0: húzol. Általában a nők a legtöbb férfit balra húznak, a férfiak meg pont fordítva jobbra húznak minden nőt.
1: Én szerintem egy nagyon-nagyon egyszerű megválaszolni ezt a kérdést. A nők miért ilyen rohadt válogatósak? Mert van miből. Leginkább ezért. És a nőknek több ilyen jellegű lehetőség van.
0: De miért a férfiaknak miért ne lenne miből?
1: Van, mondd el, Bence, családom, már négyszer levegőt vettél, és mindig elkezdtem mondani.
2: Igen, nem, nem vagyok benne biztos. Van egy ilyen mondás, mivel nem feltétlenül értek egyet, de egy picit ide kapcsolódik, és ezt itt szokták néha ilyenkor idézni. Most szóval én is mondom, hogy nem feltétlenül értek vele egyet, de hogy egy férfi akkor jut együttléthez, hogyha tud, egy nő pedig akkor, hogyha akar.
1: Igen, és egy másik ide kapcsolódó ilyen stigmatizáló, vagy minimum sztereotipizáló mondat az pedig az, hogy ha nagy általánosságot nézünk, nagy átlagot nézünk, akkor a nő az valójában vágyja a lelkiséget, és ezért odaadja a testiséget, még a férfi vágyja a testiséget, és ezért odaadja a lelkiséget. Általában ez van. Tehát általában a nő akar inkább kapcsolatot, a férfi akar inkább egy éjszakás kalandot, és mondom, nagy átlagokról beszélünk, és egyébként pedig ez egy sztereotípia nyilván, de valószínűleg leginkább ezen keresztül lehet megérteni, hogy miért van az, hogy a nők tudnak válogatni. Azért, mert a férfiak mindegyike hajlandó valószínűleg, vagy nem mindegyike, nem a férfiak nagyon nagy százaléka hajlandó egy éjszakás kalandba belemenni, míg a nőknek kisebb százaléka hajlandó egy éjszakás kalandba belemenni, és ha most itt arról van szó, hogy te valaki csak le akar szakasztani magadnak, akkor bizony ki fog derülni a dologból, hogy hát valószínűleg a nem tudom, századik emberhez kell oda menned, hogy ebből bármiféle siker legyen. De ez nem a cél a fontos, hanem a barátok, akiket az út során szereztél.
0: Szerintem az a fontos, hogy férfiként is válogatósnak kéne lenni.
1: Igen.
0: Szerintem ez egy...
1: Igazad van, Bence, inkább eljössz velem, inkább tesőrözni.
2: Igen. Még a 9 Gag idejéből volt egy ilyen nagy manual, hogy így pro tip a randizáshoz, első lépés, ne légy ronda. Kész. Szóval,
0: nem annyi válogatósak, te vagy csúnya. Annyira külsőségek szerintem sokkal többet számít egyébként a kisugárzás.
1: Meg az ápoltság. Tehát
0: ott,
1: nincs az, az,
0: ott azért,
1: az
0: mert hogy a nőkben, ahogy te is mondtad, Peti, hogy ők inkább így a lelkiségüket adják első. Mármint, hogy azt keresik elsőnek, és azt adják oda valakinek, vagy megtalálják azt a megfelelő személyt, akiben megbízhatnak, és akkor így tudnak kapcsolódni, és ez pont, hogy nem így a külső alapján keresik.
1: Igen, ezért ne felejtsük el, hogy a férfiak a külsőt keresik, a nők a lelkiséget, ezért van az, hogy a férfiak hazudnak, a nők meg sminkelnek. Tehát, hogy szerintem ez teljesen... Csak, hogy mindenképp mondjuk valami igazán szexista dolgot is itt ebben a megszólalásban.
0: Még egyet, tehát ez már a második.
1: Jó,
0: volt.
1: Egyébként igen, egyetértek ezzel valójában. Csak sztereotípiák mentén lehet egy sztereotípiákra alapuló kérdést megválaszolni. Úgyhogy nem biztos, hogy minden egyetértünk, amit kimondtunk az imént.
0: Bence, te meg ott ne csaj, mert lehetem, hogy dobálod.
2: Dobtam folyamatosan, csak
1: gyakorol, hogy
2: menjen
1: neki.
2: Írás.
1: Oké. A következő pedig így szól. Izgultatok már annyira egy randi előtt, hogy úgy éreztétek, hogy nincs is kedvetek az egészhez?
0: Nem. Ilyen még nem történt.
2: Nekem egyébként volt.
1: Nekem is volt, de nem izgalom miatt.
2: Hanem impotencia.
1: Nem, pont akkora volt időpontom a Csokoli úti nemi beteg gondozóba, és hát sajnálatos módon ugye már nem lehetett áttenni, mert hosszabb volt a várakozási idő, mint amit elviseltem volna. Nekem az volt, hogy így valakit így befűztem, hogy így, na még nem tudom, ez én nagyon tini koromban volt, hogy így valakit így, nem tudom, egyik évfolyam társam, hogy na majd ővel most lesz valami, és aztán mikor eljutottunk oda, hogy a hosszú út végén már tulajdonképpen ott álltunk a célegyenesben, akkor a célszalag átszakítása helyett tulajdonképpen úgy határoztam, hogy valójában ez volt az élmény, hogy én eljutottam ide, és valahogy
0: De várjál, bocs, most randizásról beszélünk.
1: Én is erről beszélek. Hogy egyszerűen arról volt szó, hogy mi rájutottam oda, hogy oké, eljön velem randizni, akkor valójában csak így kiderült számomra, hogy én csak így be akartam bizonyítani magamnak, hogy így képes vagyok erre, hogy ide eljussam.
2: Olyan voltam, mint egy horgász, aki így fárasztja a csukát, és amikor megvan és kihalászta, utána visszadobja.
1: De ne horgászatként hivatkozunk már a csajozásra.
2: Nem, arra, hogy ott is a küzdelem az, hogy így ki tud vele fárasztani, el tudsz jutni odáig, hogy így kiemeled, de utána nem akarod hazavinni és megsütni, hanem utána szabadon.
1: Hát az semmiképp.
2: A halad.
1: Ja, akkor hát a következő így szól. Amennyiben nem az elsőpről szerelmet keresem és lemondok az erős vonzalomról, amit keresek, akkor mi alapján válaszom ki a férfit, akivel komoly kapcsolat vesző, esetleg házasság is lehet belőle. Tehát ő lemondott arról, hogy a nagy szerelem mentén történjen itt valami. És ezért arra gondol, hogy ő nagyon szeretné, hogy legyen egy férje, és akkor képes lejjebb adni ebből, és hogy akkor új szempontokat keresne, hogy mi alapján keressen férjet. Mit gondoltak erről?
0: Hát szerintem akkor is fontos, hogy azért megbízható legyen.
2: Anyagi és érzelmi biztonság szerintem.
1: Igen, szerintem is, meg valahogy így az ilyen beszélgetni képesség. Tehát, hogy most az érzelmi biztonságban, hogyha azt ér, vagy nem tudom, mit értünk ez alatt már, hogy, mert hogy én még nem tapasztaltam. Nem, szóval, hogy érzelmi biztonság alatt nem feltétlenül értem, hogy mire gondolunk ezen a ponton, hogyha szerelem nincs benne a sztoriban.
0: Nem is érzelmi biztonságra gondolok, hanem, hogy megbízható, mint egy apa figura, aki ott van a bajban, és ez nem is feltétlenül így érzelmi alapon van ott, hanem hogyha mondjuk a gyereknek, vagy a tervezet, nem tudom, ha csak kis kutyát akarnak örökbe fogadni, akkor ott van a családdal, és mindig lehet rá számítani, amikor különböző események vannak. Szerintem ez a fontos része, meg az egyébként tényleg az anyagi javak is amúgy fontosak tudnak lenni.
1: Ezt már ugye többször megtudtuk Lucáról, hogy ugye neki mi az elsődleges szempont ilyenkor.
0: Hát ezt nagyon sokszor hangozott.
1: Sajnos ez számtalan alkalommal elhangzott már itt a műsorban, de hát mindegy, igyekszünk önmagunkat adni a műsorban, és ez alól a Luca sem kivétel, tegyük hozzá, sajnos. Hát nem tudom, szóval igen, hiszem a beszélgetni képesség, meg hogyha már így elengedted...
2: Ezt a barátokkal is meg tudod csinálni.
1: De ez kicsit az lesz onnantól, nem? Tehát onnantól, nem, hogy eldöntötted, hogy szerelem nem lesz. Akkor legyen egy közös érdeklődési körök. Ha már tök mindegy, hogy hogy néz ki, vagy hogy szerelmes leszel az illetőben, vagy nem, akkor már válasz, hogy jött, aki ő is szeret túrázni, meg te is. Vagy mindkettőtöknek, nem tudom, nagy hobbi a virágkötés. Hát akkor legalább az legyen, hogy legalább abba kiélitek magatokat, ha már vadlángoló szerelem nem fog megadatni számotokra.
2: Még azért tetszen neked.
0: De az már megint egy másik téma, tehát hogy akkor miért fontos az, hogyha ő letett arról igazából, hogy ő a szerelmet meg fogja valaha találni, akkor igazából nem kell, hogy tetszen, nem? Tehát, hogy neki...
1: Azt mondja, hogy az erős vonzalomról mondott le.
2: Akkor az erős vonzalomról.
1: Erős vonzalomról, ja, és az elsőprő szerelemről. Mondjuk, ebben még nincs benne az, hogy akkor az elsőprő, hogy akkor egy kis szerelem, kis bejövés nem lehet, hanem ő az azt a mindent elsőprő szerelmet engedte el a kérdés alapján. Nem az, hogy most egy kicsit akkor nem tudom, nem jöhet be neki a dolog. Csak, hogy a mindent felülíró hollywoodi filmes nagy ő nem fog már betoppanni az életében.
0: Szerintem nem fontos az, hogy tetszen egyébként ebben az esetben.
2: Ha van pénze.
1: Igen.
0: De most én nem is arra gondolok, hogy mindenfélével lássa el a nőt, vagy a feleségét, hanem inkább pont a gyerekvállalásra, hogy az amúgy nem hátrány, hogyha tehetős egyébként egy apuka, és tudja támogatni a gyereket a felnövését.
2: Ezt anyagi biztonságként lehet mondani, és akkor
0: erre,
2: nem tudsz gondolni.
0: Erre hivatkoztam elsőnek. Csak az senkinek nem tetszett.
1: Na, jól van. Jöhet még egy utolsó kérdés, még mielőtt itt elbúcsúzkodunk. És most esett le a érmem, nem baj, földről is.
2: Írás lett ez is.
1: Írás, oké, akkor hát az utolsó kérdés így szól. Érdemes-e egy alkalmi kapcsolat miatt 450 kilométert utazni?
0: Nem. Okay, kérdés, ez egy férfi teszi fel, vagy egy nő?
2: Léka egy kis Máté tette fel ezt a kérdést, amikor megtudta, hogy Kendall Jenner Bécsben van.
1: Csak hogy visszautaljunk ugye bár egy korábbi megszólalásunkra. Hát, figyelj, szerintem van az a helyzet, amikor így bevállalod.
0: De nem
1: ezért
0: kell ennyire kétségbe esetni.
1: De nem felét a kétségbeesés. Szerintem benne van az, hogy egyszer azt látod a csajban, hogy a legtökéletesebb, akit te valaha így el tudtál volna képzelni, és minden idők legnagyobb, leginkább esette számodra.
2: De alkalmi.
0: Egyszerű dolog lenne.
1: Hát, mert most egy alkalmi van megbeszélve, de bízol benne, hogy valami további dolog lesz ebből. Egy Adonis, egy csodálatos férfi az, aki ezt mondja neked, hogy igen, itt vagyok a közeli, nem tudom, Dubrovnikban. és ugorjál. És ez tök jó, hogy kis városnézéssel egybe lehet kötni. Szerintem ezen nincs semmi.
0: Én nem tennék ennyi effortot bele.
1: Mondja, hogy kérd meg addig a feleséget, hogy ő nem menjen se, hogy legyen, aki vigyáz a gyerekekre. Tehát igazából ennyi. Nem? Szerintem egyébként ez, ha szabad vagy, fiatal vagy, durd bele.
2: Én az, tehát hogyha kocsival, feltételezik, hogy kocsival megy, én azért azt az utat azt megnézném, nem? Tehát 450 kilométer azért ez mondjuk Asonban egy 3 óra kocsival, nem?
1: Hát én egy repülővel mennék pont ezért, hogy ilyen kaland jellege legyen a dolognak, kisvárosnézés, meg a út, meg van mit csinálnék, tudom mit szerveznék, egy haveromat elhívnám magammal, és megkérdezném, neked bejön ez? Nem.
2: Egy haveromat neked a két fiú, egy lány az ő.
1: Nem, egy haveromat meghívnám, és vele elmennék egy ilyen városnézős valamire, és megmondanám, hogy a városnézésnek lesz egy olyan estéje, vagy egy olyan napja, amit nem együtt töltünk. De hogy 3 napot eltöltünk együtt, mit tudom én hol. Egyébként mondtam már, hogy miért mentem Londonba. Szóval, egy haverommal. Szóval egy 3-4 napos kaland, amiből egy fél nap oda van adva erre a célra, és akkor ha esetleg jól sikerül, akkor megmondod a haverodnak, hogy oké, tesó, tipli van, túl jól éreztem magam. Vagy elhozott két haverodat, hogyha te lelépsz a csajjal és jól sikerül, és onnantól te vele leszel végig, a másik 2 haverod nem unatkozzon egyedül.
0: De én azt gondolom, hogy vannak ennél fontosabb dolgok is az életben, mint hogy egy éjszakás kalandokat.
1: Egyet mondj! Én nem tudok. Jó, egyébként
0: hogy a barátaiddal legyél. De egyébként tényleg...
1: persze, feltéve, hogy szexelnek veled.
0: De szerintem egyébként tényleg, tehát, hogy nem kell ezért, pont ezért, hogyha csak ez itt a kérdés, hogy egyébként ennyi utat meg érdemes tenni, akkor azt mondanám, hogy nem. De hogyha tényleg van mögötte valami, hogy miért csinálod ezt, mint mondjuk egy kiruccanás, vagy meg tudod magadnak magyarázni, hogy bele tudsz a saját szemedbe hazudni, hogy nem csak az érmén.
1: Igen, meg ideologizálod
2: meg,
1: a dolgot.
2: Meg igen, tehát azt mondod, hogy Dubrovnikban, vagy Glasgowban, vagy a gyönyörű, nem tudom, festői Bécsben történik ez a dolog, akkor az nagyon jó. De hogyha Moson-Magyaróvár, vagy Inárcs, vagy tényleg nem tudom, tehát hogy igazából egy ilyen csak chat.hu-n összeakadtál valakivel, aki azt mondta, hogy gyere, nagyon várlak.
1: Igen,
2: akkor és bepattannál a kocsidba, és azt mondod, hogy na, úgy szűnek ki, ott vagyok.
1: Egyébként most, hogy ezt mondjátok, egyébként elég rég el akartam ugrani Aradra. Szóval, amúgy van kedvedek eljönni velem, megkoronáznám a vértanúknak az emlékművét, és néznének a haverom, hogy mi van veled. Nem, egyébként közben egy kicsit így felül kell, hogy bíráljam magamat, mert azt gondolom, hogy az alkalmér nem biztos. Tehát, hogy én is úgy képzeltem, hogy alkalmira mész ki, de hogy közben pedig arról van szó, hogy neked azért ő nagyon bejön. Tehát szerelem miatt szerintem akármennyit is lehet utazni, és nagyon fontos, hogy ne egy nigériai herceg legyen, aki egy ilyen scammer valójában, vagy egy ilyen indiai, nem tudom, scam ügynökségnek a dolgozója. Na, ennyi fér bele a mai adásba, fú, de rühellem, mikor valaki ezt mondja. Szóval igen, ennyi volt a mai talponálló, és találkozunk legközelebb, ez a legközelebb, ez hétfő lesz majd. Köszi, hogy itt volt mindenki, Luca is, meg Bence is, és tali legközelebb.
0: Sziasztok! Jó?
3: Rádió Café. Van barátom. Ez volt már a talponálló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a talponálló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
4: One, two, three, ho!
5: Anya, mi ez az a sény? Hogy kerültünk ide?
6: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
6: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak.
7: Apa, ma te mesélj.
8: Jól van, gyere.
1: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
8: Aztán jól összekeverte, és szórt bele még egy kis...
1: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szomba délután 1-től 2-ig.
8: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
1: Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. Egy erős KKV-t kérnék.
9: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
1: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
9: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
1: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
10: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Figyelem, kávérajongók! Szombaton irány a millenáris, mert jön a kávé napja. Egésznapos kóstolók és izgalmas programok várnak a belépő árában. A kiállítói piac téren pedig bevásárolhatsz a kedvenceidből. Merülj el az ízek világában, és fedezd fel a kreatív újdonságokat is, a kávékészítő biciklitől a kávéfagylaltig. Kávé napja október 10-én a millenáris üvegcsarnokában, ahol minden korty ízélmény.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
11: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíjpályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. A részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Drákói szigorral büntetnék a magyarok a közutak rémeit. Már papírunk is van arról, hogy brutális volt a nyár. Gyümölcs cseperedik a Balaton medrében. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kemény fellépést várnak az emberek a száguldozókkal és az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. A szaktárca vezetője szerint több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Jelentős többségük egyetért azzal, hogy szigorúbb büntetést kapjon az az extrém gyorshajtó, aki halálos balesetet okoz. Vitézi Dávid jelezte, néhány héten belül bemutatják a rollerekkel kapcsolatos szabályozás tervezetét. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya az idei. A mérések kezdete óta nem volt még soha ilyen brutális szárazság. A Hungaromet adatai szerint harmadannyi eső esett nyáron, mint amennyi ilyenkor szokott. A középhőmérséklet pedig 2,5 fokkal haladta meg az átlagot, megközelítve a 23,5 fokot. Nem csak az évszak volt extrém száraz, hanem az azt megelőző egy év is. Görög dinnyenő a Balaton kiszáradt medrében, Bogláron, a csavargőzös műemlékhajónál. A nádas mellett 5-6 kis gyümölcsre bukkantak, amelyek magvait feltehetően a környéken nagy számban előforduló madarak szórhatták el még korábban. Reggel a tó átlagos vízállása 29 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva, ez úgy 90 centivel marad el a sok évtizedes átlagtól. Sokaknak a szervátültetés jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. Többek között erre hívják fel a figyelmet holnap a donornapon. Az Országos Vérellátó Szolgálat transplantációs igazgatója Mihály Sándor szerint nehéz kérdésről van szó, amiről egyszerűen muszáj beszélni.
13: Hogyha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
12: A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk. Hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot. Csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben és keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: DJ Shadow alias Joshua Paul Davis, amerikai zeneszerző, DJ producer, az instrumentális, illetve abstrakt hip-hop műfajának egyik megteremtője. Bemutatkozó nagylemezét, az Introducingot, amelynek megjelenését hatalmas siker övezte a nagy tengeren innen és túl is, kizárólag szemplőkből, azaz más dologból kikapott mintákból építette össze.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Nagyon intenzíven élem meg azt, ami történik velem. Így főként ennek köszönhetően születnek zenék, mondta Sisi.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Beethoven 5. szimfóniájának kezdő dallama valójában nem is zenei téma, hanem egy motívum. Az úgynevezett sors motívum. 4 hangból áll. A 3-szor gyorsan elhangzó rövid hangot egy hosszan kitartott hang követi, amely megismétlésre is kerül. Állítólag erről mondta Beethoven, így kopogtat a sors az ajtón.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája?
0: Minisztárszki és Hadzsesz Klub a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A jerk it out kifejezés jelentése a kézenfekvőnek tűnő szó szerinti fordítás ellenére nem kiver vagy kiráz, hanem kibök. Jerk it out. Bögd már ki.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Power Rangers és Salvador Dalí rajongóinak ajánlja művészetét a Honey Glaze. Bár a szuperhősös sorozat 2005-ös évadában fontos szerephez jutott, egy kutyaszerű Power Ranger, bizonyos Anubis Doggy Krüger és a katalán-spanyol dadaista-szürrealista festőművész is elrejtett pár blökit olyan képein, mint a halucinogén Torreador, a szörnyetegek feltalálása, vagy az arc és gyümölcstál látomása a tengerparton, sörivó kutyussal egyikük sem foglalkozott. Nem úgy a londoni indie rock trió, akiknek 24-es klipjében, a Pretty Girls-ben egy aranyos, de pimasz Ebb szemrebbenés nélkül belevedel egy gyanútlan ember folyékony kenyerébe. Aztán szépségversenyen enyeleg a lányokkal, sőt, meg is nyeri a viadalt. Befizettünk volna ilyen cselekményszállal egy Power Rangers évadra, amelynek plakátját Dalí készíthette volna.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Galaxisok Együttes az útkereső 20 évesek közérzetét megzenésítő zenekarként lett ismert, a legsikeresebb számok egy jó része is az első albumukról származik. Vannak számok, amelyek szövegével Szabó Benedek zenekarvezető a mából nézve személyesen már nem tud azonosulni, sőt, kínosnak is érzi előadni őket. Nem gondolom, hogy még mindig a fiatal generáció szónoka lennék. Közben a rajongóink egy nagy része továbbra is ebből a korosztályból kerül ki. Minden esetre nem hiszem, hogy az embernek az élete végéig magával kéne cipelnie régi dolgait. Mondja Szabó, aki az alkohol helyett manapság inkább már csak a főzésről beszélget zenésztársaival.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Figyelem, kávérajongók! Szombaton irány a millenáris, mert jön a kávé napja. Egésznapos kóstolók és izgalmas programok várnak a belépő árában. A kiállítói piac téren pedig bevásárolhatsz a kedvenceidből. Merülj el az ízek világában, és fedezd fel a kreatív újdonságokat is a kávékészítő biciklitől a kávéfagylaltig. Kávé napja október 10-én a millenáris üvegcsarnokában, ahol minden korty ízélmény.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Plusz 500 milliárd jut az egészségügyre, béremelés a szociális ágazatban nem tisztul a kép. Ellopták a persejpénzt a jászapáti templomból. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 500 milliárd forinttal többet kap jövőre az egészségügy, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint elsőként a kórházi várólistákat akarják csökkenteni. Több 10 milliárd forintot biztosítanak csípő és térdprotézis, illetve szürkehályog műtétekre. Ezekre kell a legtöbbet várni. A folytatásban este és éjszaka is operálhatnak majd, ami Nyugat-Európában teljesen bevett dolog, tette hozzá a kormányfő. Továbbra sincs előrelépés a szociális szektor béremelésének ütemezése kapcsán. Az ágazati érdekegyeztető fórum ülésén az érdekvédők emlékeztettek arra, hogy a jelenlegi kormánypárt azonnali 25%-os növelést ígért a választási kampány idején. Később a miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy ez két részletben történik majd meg. A szféra és a kormányzat között abban egyetértés van, hogy 2030-ra a szociális ágazatban dolgozók bérének fel kell zárkóznia az oktatásban és az egészségügyben fizetett javadalmakhoz. Foglalkoznunk kell magunk és környezetünk mentális egészségével, és ha szükséges, kérjünk segítséget. Erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője a Lelki Egészség Világnapja kapcsán. Ez holnap lesz. Simics Rita hangsúlyozta, fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket.
8: Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás.
7: persejpénzt, úgy 3000 forintot lopott a jászapáti katolikus templomból egy 19 éves lány, és magával vitte a hittanteremből a falra szerelt tévét, meg a távirányítót. Vádat emeltek ellene, miután a nyári büntettet úgy követte el, hogy egy másik ügyben korábban elítélték és felfüggesztett szabadságvesztést kapott, most börtönbe küldené és a közügyektől is eltiltaná őt az ügyészség. A Jászberényi járás bíróság dönt majd ügyében. A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk. Hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot. Csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben is, keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
4: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni.
2: Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
9: Na hát akkor sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez itt most egy kísérlet. Ugye a Rádiókafén Futó 100 hold című műsor élő felvétele itt a pagony születésnapján. El is kezdjük az első beszélgetést a versekről, a költészetről. Itt ülnek már impozáns vendégeim, Harcos Bálint, Lackfi János, Varró Dani és Szabó T. Anna. Sziasztok! Fogjátok meg a mikrofonjaitokat.
10: Köszönjük szépen!
11: Köszönjük szépen.
9: Hogy mindenki bármikor bele tudjon szólni, amikor csak szeretne. De akkor kezdjük azzal, hogy itt már az elején elkezdtük, hogy itt van ez a hosszú haj, rövid haj, hogy én hosszú, rövid, rövid, hosszú, hosszú, akkor ez most milyen verslábak, vagy milyen versforma?
12: Adoniszi kólon.
9: Adoniszi kólon?
12: Igen, mert tátititátá.
9: Tátititátá.
12: Izzad a orcám.
9: Micsoda, igen?
12: Izzad a orcám, ahogy Berzsenyi Dániel fogalmazta.
9: Ezt használjátok, ezt a...
12: Persze, hogy nem, én egy ilyen marha hosszú verset is írtam benne. Na, nem, de mi... Az a cím, hogy Nemzeti vágta, bocsánat.
11: De csak annyit mondanék, hogy Weiszer Alinda.
9: Tényleg, jó. Na, de mikor használjátok? Mert egyébként ez egy érdekes kérdés, hogy ki mikor, mennyire tudatosan előre eldöntve használ egy-egy rímképletet, versformát.
12: Hát az Adoniszi kólon, ugye ez a pamparararam pampam, vagy a, szóval, hogy ez egy ilyen, a pampam nélkül nyilván most, hogy nehogy valakit zavarba ejtsek, vagy hozzak. Én, hát szóval ez egy olyan, ez például egy olyan verslába, ami eléggé megszállottá tudja tenni az embereket. Én kidobtam egy pár ilyet a Facebook oldalamra, hogy az emberek nézzék, meg szokják, meg minden is, és olyan brutális mennyiségű jött belőle össze, hogy abból lett aztán a Nemzeti vágta, most persze nem fog eszembe, elmegy az áramtól kezdve, szóval rengeteg ilyen, tehát hogy ezt nagyon, nagyon rá lehet kattanni arra, de bármelyikre szerintem a anapestus daktilus koriambus, hogyha elkezdi az ember kihallani, akkor ebből ilyen zizegés és megszállottság lesz, és mindenhonnan, az iskolában, a köztéren, mindenhol ilyenek potyognak elő.
9: És akkor már ezt hallott csak tulajdonképpen.
12: És akkor így kattog benned, igen, vagy alabástrom, anakonda, meg hasonlók. Tehát ugye tititátában.
9: Mondd, Anna.
12: Koriambusban.
10: Amikor Lator Lászlóhoz jártunk szemináriumra, és ilyeneket iratott velünk, akkor az egész ötvös kollégium azt kiabálta, amit a, nem tudom, még 20 éves, vagy 19 éves Lackfi János írt erről, a Maas állam anakonda ide kúszott a nyakamba, a sikátor, aligátor, vegyen inkább Marikától, meg az volt a vége, hogy jön utánunk a vekerlek, itt az ördög se vakar le. És nagyon-nagyon szerettük ezt, lehetett játszani a nyelvvel, a szóval, és csak azt akarom mondani, hogy ezt azért tanulni kell, vagy valaki kell, aki erre rá kattantja az embert, felhívja a figyelmet. Olvasni kell a gyerekeknek verset. Gondolom, hogy nektek azért sokat olvastak gyerekkorotokban, vagy hát itt nézek végig az embereken. Vagy csak ti olvastatok magatoknak?
9: Anna is kérdezhető, teljesen oké. Okay,
10: ja. Szélén ülök.
9: Nagyon helyes, ezért. Kékben van, mesélj, hosszú a haja, szélén ül.
10: Igen.
9: Na, de mi a válasz erre?
11: Nekem nem olvastak verset. Tehát
9: tényleg?
11: Nem, nincsen erről emlékem, tehát általában mivel arról sem nagyon, hogy olvastak volna. De nem is tudom, hogy valahogy ez így megtörtént egy idő után, de nincsen ilyen emlékem. Tehát most nem tudok kiteljesedni ebben.
10: Ez nagyon biztató.
11: Ja, biztató. Mert, jó, igen. Akkor hogy igen, másnak is.
12: Igen, mert hogy megszülethet a nem föltétlen rákapatásba. Nekem voltak ilyen kapudrogdílereim voltak a szüleim ebből a szempontból, mert hogy máig emlékszem, hogy édesanyám Börös Sándor verseket olvasott a Bóbitából nekem elalvás előtt, és egy csíja, csicsíja, rózsa, csicsíja, májva. Szóval ezek nagyon hódlepte úton, csillaglepte úton, két kutya kulló, köves szeles úton, a nagyorú kutya kérdi, rózsa, rózsa, mit csinálsz? A nagyfülű kutya kérdi, májva, májva, mit csinálsz? Rózsaszál, májva szál, kék gyöngyöt tesz bársonytokba, addig jó, míg szundikál, csíja, csicsíja, rózsa, csicsíja, májva. És akkor ebben így elhelyeznek egyébként, az az érdekes, hogy ilyen, most akkor ez egy picit más, de majd menjen körbe a kör azért, hogy ilyen robbanó tölteteket is elhelyeznek, mert én például ez a kék gyöngyöt, ez bársonytokba, ez olyan cuki dolog volt, hogy valaki egy bársonytok, tehát én ezt teljesen így egyszer egy realistán vettem, bársonytokba, kék gyöngy, miért kék, mindegy, miért bársony, mindegy, miért tok, mindegy. És aztán, amikor az én saját gyerekeimnek mondtam már ezt a verset az elalvás előtt az ágyuk mellett, akkor jöttem rá, hogy hát ezt ilyen érintgetősen is lehet mondani, hogy nagy orrú kutya kérdi, a nagy fülű kutya kérdi, és kék gyöngyött ez bársonytokba, így már mindjárt realista, hogy a szemhéj alá becsusszan, az a kék gyöngyött ez bársonytokba, ha éppen két kék szemű.
9: Szóval mikor értetted meg, amit gyerekkorodban
12: hát felnőttként, 30-valahány évesen.
11: Erről én is hadd mondjak rögtön egyet, ugye egy klasszikus, lehet, hogy másnak nem, de ugye ott van a minden idők egyik legnagyobbja, szerintem ugye a magyar költészet egyik legnagyobb, ugye a Bóbita a Vörös Sándortól, és nekem nagyon sokáig tényleg az volt, ugye, hogy ez a törpe király fia lánya, hogy én ezt úgy olvastam, és egész nagy volt, hogy ilyen genderfluidan, tehát hogy törpe király fi,
9: a lánya. Igen.
11: Tehát, hogy ez nekem...
12: Hát fiút vártak.
11: Igen, hát. Igen, de arra is emlékszem, hogy még egy a szocialista időkben, hogy tőlem egyszer egy osztálytársam megkérdezte egy titokban, hogy harcos így, mondd már el nekem, hogy ugye a föld fog sarkából kitörni, és hogy hol van a földnek a fogsarka? De sose tudja, hogy honnan is, mert azért jó lenne tudni, hogy honnan fog. Hogy hol van a fogsarka.
12: Fokias pártit.
11: Hogy igazából ezek ilyen, meg ugye klasszikus a Szárnyati Géza. Ugye ezek klasszikus izék, ezek ugyanez, hogy elmozdul igazából, meg nem az a lényeg, nem a jelentés a lényeg, hanem egy ring, mint a hínár. Ez az egész, és így elválik kis, és ez a legizgalmasabb szerintem.
9: Dani, te is mondj valamit így a gyerekkorodról, hogy te milyen versen nőttél föl?
13: Nekem anyukám nagyon szerette a verseket, és egy csomó verset mondogattunk mindenféle helyzetekben, főleg a Nemes Nagy Ágnesnek ezek, amiket villamos megállóba kell mondogatni, meg amikor a titkos úton sétálunk, akkor kell mondogatni, meg mikor jönnek a kukások, tehát ezeket az ilyen hétköznapi verseket, amiket különböző helyzetekben jól lehet mondogatni, az ilyen tök természetes volt, hogy ezeket akkor mondogatjuk.
9: És azt meg tudjátok mondani, hogy az mikor derült ki számotokra, hogy van ritmusérzéketek, hogy élvezitek ezt a játékot, tehát hogy van egy olyan pont az életetekben, amikor határozottan eldőlt, hogy ezzel foglalkozni fogtok, és nem csak idézőjelben az írással, hanem kifejezetten a költészettel.
12: Mindenféle történeteim vannak, de hogy más is jusson szóhoz azért. Szóval, hogy én ilyen költői háháhásan születtem, tehát, hogy halmozottan hátrányos, vagy halmozottan előnyös helyzetben, hogy édesapám, édesanyám íróköltő, műfordító, és ezt így megállította a rendőr, és levizsgáztatta apámat a saját személyéből, és mondta apám, hogy olyan írófél, ilyen mindenféle adatokat kérdezett tőle, hogy hát, ha nem tudja, és akkor nem ő az. És akkor megkérdezte, hogy egy foglalkozás, és mondta ilyen kicsit szégyenkező, hogy íróféle, mert ez mégsem olyan, mint egy agronómus, vagy a nem tudom. Tehát vannak ilyen rendes szakmák, És akkor mondta, hogy írókötő műfordító. Így kijavította őt a rendőr, mert nem írófél, mert írókötő műfordító, mert volt oda gépelve, de az vagy, ami vagy. És nem az vagy, ami nem vagy. Tehát, hogy Besenyő Pista bácsi még nem is él, de már élt. És éppen ezért, mert hogy láttam, hogy mindenki ír, nekem természetes volt, hogy írok. Sőt, öcsém, húgom is, akik képzőművészek lettek, ők is valamennyire írogattak, mert hogy az egy ilyen élettani dologként. Azt mondják, hogy a majmok például nem is párosodnak, hogyha nincs szülőpár, ahol látják ezt a dolgot, mert nem jönnek rá, hogy mit, hova, tehát, hogy már elnézést, hogy kiskorúak ne figyeljenek, vagy nem tudom, vagy figyeljenek, vagy nem tudom. Szóval, hogy ez volt, hogy számomra nagyon evidens volt, hogy lehet írni, és úgy, amikor olyanom volt, akkor úgy írogattam is, meg aztán az osztályköltészetet is műveltem, mármint nem pártosan, hanem az osztályomban. És aztán nyolcadikban ilyen véres komolyan szakítottam a költészettel, de ez már egy másik történet.
9: Egy rövid időre, vagy nem tudom mennyi időre.
12: Hát egy 3 évre, de hát mondjuk így a magyar órán úgy szerettem így brillirozgatni, meg nem tudom, meg így kardozni a magyar tanárral, de...
9: De miért nem írtál abban a 3 évben?
12: Hát de most ez egy ilyen, akkor egy ilyen monográfia lesz, hogy azért próbálom néha megszakítani magamat, mert ilyen megszakítókat elhelyezni.
9: Meg fogunk szakítani, ne angolj.
12: Jó. Hát azért mert hogy ez nagyon népszerű lett ez az osztályvers, és mindenkiről megírtam, hogy milyen, és nem tudom, és mindenki röhögött, és hú de jó, és aztán az egyik osztálytársam, akiből később szobafestő és karatemester lett, ő lement ügyeletbe, mert akkor ügyeltünk, ugye szocialista éberség nyakkendőben ügyeltünk, hogy nehogy több ember jöjjön ki az iskolából, mint ahány bement, vagy nem tudom én. És az ügyeletből feljövet, hozott egy körülbelül ugyanolyan minőségű verset, mint amilyet én írtam, szintén az osztályról, és azt mondtam, hogy na jó, hogyha ezt ilyen gatyán is meg tudja csinálni valaki, akkor egy olyan ember, akinek nem nagyon tűnt fel, hogy lennének értelmi képességei, akkor ezt hagyom, mert akkor ez egy nagyon, nagyon gyalázatos színvonal, és hát mégiscsak profik a szüleim, ne hozzak rájuk szégyen, meg magamra. Aztán. És akkor ezért hagytam én fel a költészettel ünnepélyesen.
10: De én most ezt pont itt megfognám ezt a dolgot, mert azt gondolom, hogy pont azért jó a vers, mert mindenki meg tudja érteni. Tehát nem muszáj az értelmét, de mindenkihez közelíteni tud. Tehát az, hogyha valaki nem a te színvonaladon van, de tud verset írni, vagy verset mondani, ez a lehető legjobb dolog. Lator László említette, hogy már, tehát 95 éves koráig emlékezett a falu kivetettjének a verseire, amiket ő mondogatott, és nagyon jó kis versek, ilyen furcsa mondókák voltak, amiket mondott, és neki segített a költészetben. Vörös Sándor is gyakran olyan emberekkel foglalkozott, akikhez csak a vers szólt, semmi más. Tehát ez olyan, mint a zeneterápia, hogy a vers is szól hozzád, egy olyan réteget érint meg, amit nem kell föltétlenül nagyon okosnak lenni, sőt szerintem nem is jó, ha valaki nagyon okos. Danival így megegyezünk általában, hogy nem azt a fajta okosságot használod, mint mikor mondjuk dolgozatot írsz, vagy eszét írsz, vagy akár prózát írsz, hanem valahogy más
9: ösztönösebb, nem?
10: Ösztön, azért mondom, hogy tanulás és ösztön azért ki kell választani, mi a jó, meg mi a rossz, de csak okosságból nem lehet olyan verset írni, ami hat. Jó verset lehet írni, úgy értem, hogy tisztességes forma verset lehet írni, de ami tényleg megérint, az sokszor olyan, ami nem igazán jó. Tehát, hogy van benne valami furcsa, van benne valami, elemi, az nagyon fontos. Hát Vörös ugye mind a kettőt egyesítette, az ártatlan gyermek rácsodálkozását és az abszolút poéta doktuszi tudást. Tehát, hogy azért jó Vörös, mert ő egy tündér volt, és mind a kettőt tudta.
9: Ez tehetség, amiről beszéltek szerintem, de mondd Bálint, amit akartam.
11: Igazából csak két ilyen fél anekdotát gondoltam elmondani ehhez, hogy néha pont az a valaki tud meglepően, tehát az valaki tud nagyot ugrani, akivel kapcsolatban nem is számítanánk erre. Például a nagynál is nagyobb Tandori Dezsőnek valami visszaemlékezésében, vagy valami őrületében olvastam, inkább őrületében, mert ő ezeket nyomta, hogy ugye gimnáziumban járt, nem is tudom, hirtelen István gimnázium, nem tudom, tehát Nemes Nagy Ágnes volt a magyar tanár, tanára, és akkor vagy Nemes Nagy Ágnes, vagy éppen egy helyettesítő tanár az egyik órán azt mondta, vagy nem nagyon tudta megtartani az órát, hogy akkor most mindenki próbáljon írni egy verset, és akkor adott egy témát, hogy mi legyen a téma, meg néztek ott a padokból, hogy akkor legyen az a téma, hogy a szél elül.
9: Elül a szél.
11: Elül a szél. Tehát, hogy abban marad a szél. És akkor titkon már ő nagyon készült arra, hogy tényleg költő lesz, stb. És ugye bizonyítani akarta, hogy akkor neki durálta magát, így mondta a Tandori, hogy így neki esett, így elkezdte, hogy akkor tényleg gyors legyen, és hosszú legyen, és oké legyen, hogy elül a szél, stb. Mikor is egyik osztálytárs egy teljesen, tehát akiről föl sem merült, hogy ezzel foglalkozni, jelentkezett, hogy ő kész van. És akkor így a Tandori is így nézett diákként, hogy akkor ez mégis hogy, és akkor a tanár mondta, hogy akkor olvassa fel a versét, és akkor fölállt a fiú, és azt mondta, hogy tehát a verse két sor, a szél elül, a szél hátul. És a Tandori mondta, hogy a koanok koanja. Tehát azért fantasztikus, hogy mert tényleg elül a szél, hogy elül van, aztán hátul van. Tehát ennyi volt, eltűnt a szél. Ez egyik. A másik, az velem történt meg, hogy másodmagammal, akit nem fogok elárulni, hogy ki, de másodmagammal a föld alattin mentünk, és mit megérkeztünk a Kodály, nem, éppen közeledtünk a Kodály körönthöz. És akkor bemondta a bemondó, tehát aki vezeti, hogy akkor mik fog következni, vagy a gépi hang, és akkor ott ültünk, ott csüggetten, ott a metrózajban, ott nem szóltunk egymáshoz, és egyszer csak így mondtam neki, hogy milyen különös, mondom, hogy egy ilyen szép szimultán sor, hogy Kodály körönt következik. És erre így ő így ült, és így nézett, és azt mondta, hogy de talán még jobb lenne úgy, hogy Kodály követ köröntkezik.
10: Ja.
11: És akkor így azt mondtam, hogy kész. Hát ez. Szóval ehhez képest az, hogy ez egy felező 8-as és egyben mit a 4-es jambus, ez egy dolog. De az, hogy Kodály követ köröntkezik, az a zseni. Tehát az a zseni, ezt mondani, hogy Kodály követ körül.
9: De ez az ösztönösség kontra tudatosság engem egy kicsit érdekel. Dani, például, amikor voltál a Százholdban, nagyon sokat beszéltünk arról, hogy milyen formát, milyen mondani valóhoz tudunk párosítani a te verseidben, és akkor én ebből arra következtettem, hogy ebben azért van egy tudatosság, hogyha az ember, nem tudom, tudja előre, hogy most valami nagyon játékos és nagyon szórakoztató verset ír, akkor egy másik formát választ, mintha mondjuk egy első szerelmi csalódásról ír egy verset például. Szóval, hogy ezt így előre, te például tudod a formát előre, vagy adja a szöveg a formát?
13: Hát igen, én ebben nagyon hiszek, vagy nekem ez nagyon segít, hogy azt gondolom, hogy az úgy nagyon sokat hozzáad a forma, vagy úgy azt szeretem, hogy az, ha indokolt, hogy milyen forma tartozik, milyen tartalomhoz. Tehát én mindig úgy írok verset, hogy először, amikor valamitről akarok írni, akkor megpróbálom megkeresni a megfelelő formát hozzá, de ez nem biztos, hogy annyira érdekes. Nekem ez nagyon, nagyon magától értetődő. Ha szabad itt egy picit kapcsolódni, nekem például az jutott eszembe két dolog is arról, amit itt a János mesélt, hogy itt az osztálytársakról kellett, vagy az egész osztályról verset írni, meg hogy ettől elment a kedve. Én többek között azért kezdtem verseket írni gyerekkoromban, mert nekem a tesóm, a nővérem írt verseket, és akkor ilyen kis testvéri féltékenységből, rivalizálásból, és ő viszont neki meg hasonló helyzetben ment el a kedve a versírástól, mert neki hát ilyen feladatba, amikor kiderült, hogy ő tud jó verseket, én akkor ilyen feladatba kiadta az osztályfőnök. Először csak azt, hogy évnyitóra, meg évzáróra írjon verset, aztán pedig már azt, hogy az összes osztálytársáról írjon egy verset. És ők 32-en voltak egy osztályban, és akkor ő hát megírta a Zsuzsi szegény mind a 32-t, a végére már teljesen elege lett, és akkor azt mondta, hogy ő inkább nem ír verset. De azt is értem, hogy szerintem, ha az ember gyerekkorában ír, akkor igenis tényleg nagyon fontos az, hogy most másokhoz képest ő miért ír. Tehát nekem ennek pont az ellenkezője volt, hogy nekem is volt olyan, hát nem tudom, még ilyen felsős általános iskolás koromban, hogy így elment a kedvem a versírástól, illetve azt gondoltam, hogy én nem írok elég jól, és inkább akkor mégse fogok írni, és nekem az segített, hogy volt akkor a tévében ez a Cimbora című műsor, nem tudom ki mennyire emlékszik, és ott voltak ilyen kis versíró cimborák, akik elmondták a verseiket, és hát én, ha szabad ilyet mondani, úgy emlékszem, hogy azok nagyon rosszak voltak. Legalábbis ahogy néztem gyerekként, azt hiszem, hogy úristen, hát ezek nagyon rosszak, ezeknél én sokkal jobban tudok.
9: Tehát köszönjük a Cimborának a rossz verseket.
13: Én nekem az rengeteg önbizalmat adott, hogy, hogy akkor ehhez képest én szerintem jó vagyok, és akkor ezért, én például pont ezért folytattam.
10: Ezzel egyet tudok érteni, mert én a szép verseket lapozgattam, és azt mondtam 13 évesen, hú, ilyet én is tudok, ami nem volt igaz, de annyira, tehát ilyen nagyon depressziós felnőtt versek voltak, és akkor kezdtem én 12-13 évesen az öregségről és a halálról írni, mert gondoltam, hogy ezek a legfőbb költői témák. Így is van, de hát szóval ez egy kicsit komikus volt, és hogy megpróbáltam utánozni, hát nagyon rossz vers lett belőle, de ez az utánzási vágy, ez tényleg nagyon erős a gyerekekben, és a rivalizálás is egy kicsit.

0: Még ne menjetek el! A 100 hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Hová tehetjük a 700 kg gemkapcsot, főnök?
3: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu. A környezete nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Aki bújt, aki nem, megyünk. 100 hold Vejszer Alindával.
4: De ennek a szekciónak azt a munkacímét adnám, hogy miért fontosak a rossz versek. Tehát, hogy mindenki írjon verset, ha rossz, akkor is, mert attól valaki költő lesz.
5: Én hiszek abban, amit Nemes Nagy Ágnes mondott, hogy mindenki költő. Mondjuk 3-4 éves korában mindenképp, és aztán vagy elfelejtetik vele, vagy belekalapálják, vagy ő nem foglalkozik vele. De tényleg mondtam, rengeteget jártam általános iskolákban, és alsó tagozatos gyerekeket kérdeztem, hogy na hát hova illik a vers, vagy mi a... Tehát a vers az a szöveg, aminek nincsen elhangzási helye, vagy ilyen kiemeltek, hogy versmondó verseny, vagy, de hogy minden szöveg való valamire, hogy jegyeket, bérleteket kérem mutassák fel, vagy figyelmeztessék utastársaikat, vagy áfás számla igényét kérjük előre jelezze, ami hexameter, most direkt nem hexameteresen mondtam, De és van funkciója, és a versnek mi a funkciója, és hol kell verseket mondogatni. És az egyik kisrác így jelentkezett, hogy, és mondta ilyen halál komolyan, hogy hát ő mindenhol szokott versikéket mondogatni, csak ilyen izéket, hogy ezt csinálom, azt csinálom, ezt
6: munkadom.
5: Nem hangosan, hanem így magában. És mondom, hogy ez az. Tehát, hogy sehova se való a vers tulajdonképp, de mindenhova való közben.
4: De azon gondolkodtam két dolgon is, most az elsőt vettem föl, hogy valahogy én azt látom, hogy a pici gyerekeknek mondunk verseket, és sok vers is van nekik, és hogy azért van egy korosztály, ahol egy picit elvész a versfogyasztás, és ti, akik találkoztok is nyilván olyanokkal, akiknek olvasnak verseket, vagy ti elmentek iskolákba, tehát találkoztok gyerekekkel, fiatalokkal, tizenévesekkel, hogy ti meg tudjátok mondani, hogy melyik korosztályjal a legnehezebb versről beszélgetni, vagy nincs ilyen élményetek?
6: Én most azért én kezdem, mert nekem pont ettől nagyon félek. Én nem nagyon szeretek gimnáziumokba menni, mert nekem nem elég az a 40 perc, hogy meggyőzzem őket, de a kicsiket, negyediki, könnyű meggyőzni. Lehet velük játszani, lehet velük galagonyát mondogatni, viccelni, szórakozni a nyelvvel. Még nem félnek. Persze iskolája válogatja, de nem félnek attól, ami több ma reggel nevetőgörcsöt kaptam a zuhany alatt, mert azt láttam, hogy oda ki van írva nagybetűkkel, hogy kaki vonat. Mondom, mi ez? És elkezdtem nevetni, és rájöttem, hogy az uborka kivonatból ennyi látszott, a sampon uborka kivonat volt. És tehát, hogy az ember egyszerűen rááll, hogy a nyelve játszon és szórakozzon, és hogy a gyerekekettől még nem félnek. A Varró Daninak a versei ezért nagyon valók a piciknek, mert hogy még nincs bennük ilyen tabu.
5: De szerintem a kaki vonat az gastroenterológiailag is létezik, tehát na mindegy, ebben nem menjünk most bele.
6: De pont ez, hogy az Indul az álomvonat című könyve most jelent meg, tehát hogy nekem ugye fejembe volt ez a valamilyen vonat. De, hogy én félek a nagyobbaktól, mert akár a saját gyerekem is egy adott pillanatban azt mondta nekem egyszer, ezt találta mondani, hogy tudod, mama, én nem szeretem a verseket. És akkor elkezdtem, rá felbődültem ösztönösen, hogy kitagadlak. És akkor aztán kiderült, hogy ez a hatodik, hetedikben, hogy egyszerűen elege lett a csengés-bongásból, amit a kicsi gyerekek nagyon szeretnek, hogy valami cseng-bong, de nem biztos, hogy van értelme. És aha, ő olyat akart, aminek van értelme, van története, és akkor nagyon jól megbeszéltük, és nagyon sokat segített nekem is, hogy megértsem, hogy mi az, hogy számára mi az a gyerekves, vagy mi az a felnőttves, vagy hol a határ. Úgyhogy én nekem még mindig beakadt egy kicsit, ti biztos többet jártok nagyobbakhoz, de én ha választhatok, mindig a kisebbekhez megyek.
7: Én is mindig, bocsánat, én is mindig az alsó, tehát szerintem én abszolút úgy érzem, hogy ilyen 10 év körül van egy ilyen éles határ, tehát hogy így a kisiskolások még, meg hát az óvodások is iszonyatosan, ösztönösen, zsigerileg, így szeretik, megértik így a verseket, meg a ritmusokat, meg tényleg mindegyikük költő még, és akkor én szerintem nekem abszolút így ez a felső tagozat, tehát ez az ilyen...
4: Az ilyen no-go-zón.
7: És én nekem egyébként az ilyen középiskolában megint inkább jobb élményem van, tehát én, aha, ha én azt próbálom.
4: Tehát 10 és 14 közöttre satszolod a nehéz.
6: Hát amikor szerintem neked is, igen, te is fellázadtál, vagy János is. Főleg igen, a fiúk, tehát az, hogy az olyan szégyen ez, hogy elmondani, hogy mi történik veled, vagy... Tehát ez a megszégyenüléstől való félelem.
5: De közben, hogyha egy ilyen átvilágítást végeznénk a 10-14 éveseknél, hogy hányan írnak verset, akkor nagyon-nagyon durva lenne. Tehát
7: csak nem annyira sokan jókat szerintem. Tehát hogy akkor jön be az, hogy akkor igazodni, tehát hogy akkor Petőfi hangján kell a környezetvédelemről inni. Tehát ilyeneket szoktak, még az ilyen kisebbek pedig tényleg úgy bármiről.
5: Meg hát a világ vége, meg minden ember dögöljön, meg heavy metal versek, meg mind. Szóval, tehát hogy ott van egy ilyen brutális nagy. És a szerelem, hát, hogy a szerelembe bele kell dögleni, meg bele kell zuhanni, meg bele kell...
4: Bálint, mondd.
8: Ja, én csak annyit mondtam, hogy igazából én a saját gyerekeimnél én azt tapasztaltam, hogy hát igazából tehát egy érdekes dolog, hogy a versnél eleve ez ugye ez a jelentés, meg jelentés alattiság, stb., de eleve szerintem van egy drámai váltás a gyerekeknél, független attól, hogy versről beszélünk, vagy bármiről, és ezt én körülbelül nekem így jelezték, így finoman, vagy ez nem volt, de volt egy pont, ahol én ezt tényleg megtapasztaltam, én állandóan faggattam a gyerekeimet, hogyha valahol együtt voltunk, sok helyütt voltunk, akkor volt egy ilyen bevett dolgom, hogy mindig kérdeztem tőlük, hogy szerintük miből van az ég. Ez volt a mániám, hogy mondják el, hogy az ég miből van. És akkor magától értetődően mondták, hogy hát fából, vagy mint a kőből, hát nyilván, vagy felhőből, vagy tűzből, stb. És egyszer csak a fiam átlépte az 5 vagy 6 éves kort, tehát körülbelül ez a íz, és megkérdeztem tőle, hogy miből van az ég. Hát levegő, vízgőz, stb. És mondom, de nem kőből. És akkor nézettem, mit ez kőből, hogy lenne kőből? Tehát hirtelen brutálisan realista lett, és el is várta azt a dolgot, hogy tehát ez olyan, mintha itt neki kicserélték volna egy frontális lebenyét, hogy így egy pillanat alatt, hogy ez történik. A versnél szerintem, igen, ez egy nagyon, nagyon különös dolog, de itt körülbelül mindannyian beszámoltak rajtam kívül többiek, hogy van egy ilyen főleg az egészen kicsiknek, mikor elkezdenek gajdolni, mikor egyszerűen ömlik belőlük a szó, ezt én szoktam mondani, hogy a lényegében ez szintiszta költészet. Tehát, vannak ilyen dolgok, amelyek egészen közeli rokonok, tehát például a gyereknyelv, a mámornak a nyelve, a szerelemnek a nyelve, az őrületé, az álomé, és hát ide tartozik a költészet. Szóval ezek igazából ugyanarról a forrásvidékről valók.
6: Uh-huh. Most mutatta a fiam, hogy a kis hódok is énekelnek, miközben esznek, meg a gorillák is szoktak énekelni, csak hogy mondtad, hogy elmondom, hogy mit csinálok, és biztos az állatoknak is. Tehát, hogy ez a mormogás, hogy ez a, nagyon jó szó ez a gajdolás, mert hogy nincs kontroll, nincs ez a tudati kontroll, és kamaszkorában az ember elkezdi szégyelni magát, és akkor a tudati kontroll nagyon erős, hogy nehogy meghallják, hogy én ezt gondolom, vagy azt gondolom, megijed az ember, de hát ez életkori sajátosság valóban.
5: Meg ezt a spontán...
4: A legrutinosabb gyermeknevelője
5: most. Spontaneitást így 5 év után elkezdjük tudatosan közoktatással kiölni a gyerekekbe. Tehát, hogy nincs, tehát elkezd csak azt számítani, ami pontot ér, érettségi, maja érettségi, és még se hol van az érettség itt a gyerek, és már abban frusztrálják, és akkor hát ez, hogy, tehát, hogy exaktul kell a dolgokat. És nincs egy ilyen kis, tehát, hogy rögtön nagyon lenézetté válik énekóra, magyar óra, mert ott ilyen nem exakt, de hagyjál már békén. És a költészet születésénél meg én azért beszámolok róla, mert jelen voltam. Kaptam egy ösztöndíjat Franciaországban 2004-ben, és akkor az 5 gyereket felpakoltuk, és akkor egy kis ilyen Volkswagen mikrobusszal beutaztuk Franciaországot az ösztöndíjamból, és éppen a nagybátyámnak van egy síelő lakása, ilyen elegánsan az Alpokra néz, és akkor ott voltunk, és hallom, hogy a gyerekeknek a szobájából jön valami furcsa hang, és akkor ilyen indián kúszásban megközelítettem, és másfél éves Ágnes állt középen, és így vezényelt, és azt mondták ilyen ritmikusan, hogy a többiek mindannyian lókaka, lókaka, lókaka, lókaka, és valljuk be, hogy a jelentéstől kaki vonatcsorokon egyébként, hogy a jelentéstől függetlenül tényleg jó a ritmusa a lókakának, és akkor viszont voltak benne ilyen változó részek is, tehát ez volt a groove, az alap, és hogy rámutatott mindig valakire, és annak kellett a változó részt, a rappet mondani benne, és akkor úton van a lókaka, lókaka, lókaka, jaj, de büdös a lókaka, lókaka.

0: hogy azért mondjuk, amikor irodalmat tanítanak iskolában, még mindig régi és időnként förtelmes szövegekkel találkozom tankönyvekben. Miközben van egy elképesztően jó kortárs magyar irodalmunk. És elkezdtem azon gondolkodni, hogy vajon miben változott meg a költészet, a gyerekeknek szóló, vagy a fiataloknak szóló költészet, a mondjuk 30 évvel ezelőttihez képest. Mert szerintem, és volt Vörös Sándor, meg volt Nemes Nagy Ágnes, nem ezt vitatom, tehát félre ne értsetek, csak valahogy az egészről mégis az az élményem, hogy sivárabb volt, fantáziátlanabb, nagyon sokszor ugye ilyen szociál témákat tematizált, pedagógiai jelleggel, hogy vajon mit tud ma az általatok képviselt költészet, amit nem tudott 30 éve, mert szerintem ti vagytok az a generáció, akik hiába azon nőttek föl, leváltották.
1: Ezért hozok neked mai ilyet, hogyha nagyon szeretnél.
0: Biztos van.
1: Mai tehát szocreál, vagy kapreál, vagy nem
0: egyébként
1: tudom.
0: Egyébként ma is költész. Van olyan.
1: Persze, hogy van, az van igazán.
0: Éjjel megnyílt az iskola, minden gyerek boldogan jár.
1: Mindenki viselkedjen jól, és álljon párhuzamosan az összes hajszál. Hogy ne, persze. Hát ez nagyon, hát ez óriási, persze.
0: De ma nem ez van többségben, akárhogy is.
1: Hát most mi a többség? Tehát, hogy a mainstream irodalmi, gyerekirodalmi kiadóknál nem ez jelenik meg, de attól még bácsik nénik eladják, olvassák. De tehát, hogy nem, a dilettáns költészet az van és volt, és hogy most jó, hogy államilag mennyire van piedesztára emelve, de hát ugye a múlt rendszerben még nem volt nem állami kiadás, tehát állami, meg amit is szerették, hogyha Gazdag Erzsi rendbe rakja a gyerekeket, mert a büdös életbe álljon mindenki vigyázba.
0: De amúgy igen, mintha ez a cél eltűnt volna belőle.
1: Hát van, csak talán nem ezek a versek forognak annyira közkézen, ami érthető.
2: Uh-huh. Játékosabb. Egy szó.
3: Igazából meg van itt egy olyan dolog is bejött, amiről nem szerintem elég kényelmetlen beszélni, meg nagyon nem szívesen beszélnék én sem, csak hogy egy tapasztalat, ugyancsak egy élményemet hadd meséljem el, hogy egyszer fölkértek arra, hogy egy ilyen diák versíró verseny, vagy nem tudom, tehát valami zsűribe vegyek részt, és akkor valahogy az volt, hogy mondták azt, hogy akkor majd elkezdik küldeni a különböző korosztályoknak a különböző versét, és akkor tényleg átküldték egy nem tudom melyik városnak a gimnáziuma volt, és akkor elkezdtek jönni a versek, és akkor elkezdtem olvasni, és akkor emlékszem arra, hogy volt egy olyan, hogy a négy évszak. És akkor a tavasz, tehát négy versszak, mindegyik négy sor, tavasz, nyár, ősz, tél. Elolvastam, elég rendesen klisésnek tűnt, stb. És akkor arra emlékeztem, hogy az őszben, az ősz verszaknál, hogy az erdő titkokat suttog. Jó.
1: Lapoztam, de levelek tovább is hullanak, nyugtasd
3: igen, meg. Igen. És akkor lapoztam egyet, következő vers, vagy az utáni évszakok. Tavasz, nyár, ősz, tél, négy sor, mindegyik, és az ősszel titkokat suttog az erdő. Vagy lehet, hogy a faleve, lehet, hogy ott már faleve, hogy zavar suttogja a titkokat. És akkor lényegében, amikor ötödik, hatodik ilyenbe így belefutottam, hogy a négy évszak, évszakok, stb. Mindig tavasz, nyár, ősz, tél, akkor így fölmerült bennem, hogy esetleg ott a tanárnéni fölírta, hogy négy évszak legyen, négy verszak, stb.
1: Lehetőleg suttogjon titkokat.
3: Igen, és akkor tényleg megdöbbentem, hogy mindig, az ősz az mindig titkokat suttogott, és mutattam a gyerekeimnek, hogy nézzétek már meg, és akkor úgy néztek rám, mint az odaégett húsra szoktak nézni, tudod, hogy így odaégett valaki, és hogy így, hogy nekem nem esik le, hogy miről van szó. És így mondtam, hogy mi is, és akkor hát mondták, hogy hát éjjájjal van írva.
0: Ja, aha.
3: Hát konkrétan, és akkor így, kipróbáltuk, hogy akkor négy évszak, és akkor titkokat suttogott az erdő, hogy megkértem, hogy akkor írjon, és a tavasz, nyár, ősztél verszakokon végigment.
1: Az a költő, aki ezt betáplálta az AI-ba.
3: Igazából ugye ez, de hát erről külön beszélhetnénk, csak sajnos nem lehet elkerülni most ezt a témát, sem. Én szerintem különben ahol én úgy látom, hogy minden, tehát szinte minden emberi, mert megkockáztatom tényleg, szinte minden emberi tevékenységnél, szerintem a költészet az, ahol a leginkább kicsorbul az AI, tehát ebből egész egyszerűen nem tud mit csinálni. És én szerintem ez nem azért, mert most itt ülünk, hanem én ezt tapasztalom, hogy teljesen nem tud vele mit kezdeni a verssel.
4: Lehet promptolni, és hogyha az ember türelmes, és elmagyarázza neki. Igen, jót szerintem, és nagyon gyorsan fejlődik, és simán el tudom képzelni.
0: Te írtál AI a verset?
4: Hát kíváncsi voltam, hogy miért ír, és azt látom, hogy egyrészt egyre ügyesebb, angolul már tesz kifejezetten szerintem, jókat tud, és akkor meg lehet őt kérni, hogy legyen.

0: jambikus, és mi legyen a címképlete, és körülbelül, és ne legyen, ha meg lehet neki mondani, hogy ne legyen gicses, legyen ilyen hétköznapi, és akkor azt próbálja, és akkor elsőre úgy, ahogy, akkor ráutatok, hogy ennek itt nincs értelme, ne suttogjon, mert az... az
1: ne legyen kis, hogy igazad van.
0: És akkor harmadikra már ír egy olyat, hogy nem biztos, hogy észreveszed, hogy, és nem olyan béna. Tehát...
2: Vigyázni kell azért, mert nem régen írt nekem valaki, hogy ajánljak verset szavaló versenyre, de nem vettem észre ezt a levelet, és utána írt, hogy talált ő verset, és ezt fogja elmondani a kislánya, és hát egyáltalán nem én írtam azt a verset, hanem a gép. És nem volt, nagyon furcsa vers volt, kétségtelen volt benne valami báj, de nagyon, nagyon kiakadtam, mert volt benne egy olyan jó szókapcsolat, hogy az egér cirinc fülű. És nekem ez úgy tetszett. Tehát ez, mint a kisgyerek, mikor azt mondja, benne van a cincin, nagyon jó ez a cirinc fülű. Nem tudom pontosan, hogy mit jelent, és pont ettől jó. És hogy azért a kreativitás kihelyezésével vigyázni is kell, meg ijesztő is. De azt gondolom, hogy mondjam, egy 2 éves nem ezzel fog verset írni magának. Tehát ha mi kihelyezzük pont azt, amit a legfontosabb nekünk, tehát a szerelmi vallomásainkat, régebben is volt ilyen szerelmi levelező, kedves kisasszony, megláttam a villamoson, de hát akkor az nem én vagyok, hanem a szerelmi levelező, aki beszél helyettem. Én soha nem használok, direkt soha nem használok ilyet segítségképpen, se hozzászólásban, se sehol, mert ragaszkodom, hogy én magam gondoljam végig. Tehát, hogy nem könnyíti meg a dolgot, megnehezíti.
3: Hát ennek a beszélgetésnek ezen a ponton vége van, pedig nagyon szerettelek volna titeket megkérdezni, hogy milyen rímeket tudtok mondjuk a cringe, vagy a riz, vagy a szavakra, meg hogy használjátok-e ezeket. Cringe, ami nincs. Oké, akkor zárjuk így. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és beszélgettünk, és önöknek is a figyelmet. Köszönjük szépen.
4: Köszönjük szépen.

0: száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádiókafé és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Figyelem, kávérajongók! Szombaton irány a millenáris, mert jön a kávé napja. Egész napos kóstolók és izgalmas programok várnak a belépő árában. A kiállítói piac téren pedig bevásárolhatsz a kedvenceidből. Merülj el az ízek világában, és fedezd fel a kreatív újdonságokat is, a kávékészítő biciklitől a kávéfagylaltig. Kávé napja október 10-én a millenáris üvegcsarnokában, ahol minden korty ízélmény.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. A részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését, inkább otthon gyógyulnának az infarktusos betegek. Vége az aranykornak, mélyponton a francia bortermelés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A magas árak miatt az év végéig literenként 25 forinttal csökkentik a 7,5 tonna feletti teherkocsik és a buszok után a gázolaj jövedéki adóját, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, utólag igényelhetik vissza a pénzt az érintettek, úgy, ahogyan ez az agrárvállalkozások esetében már működik. A miniszter arról is beszélt, hogy szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését, hogy megelőzzék a külföldi fuvarozók ügyet. A szívbetegek kevesebb mint ötöde vesz részt rehabilitációban, és egy év elteltével már csak minden második szedi az előírásoknak megfelelően gyógyszereit. Mindez komoly kockázat, például egy infarktus után, hangzott el egy szakmai konferencián. Szakemberek szerint az otthonról látogatható ambuláns rehabilitáció jelenthetne megfelelőbb megoldást, így az érintettek nem esnének ki hetekre a munkából, közölte az nso.hu. Az évszázad kezdete óta a legkevesebb bor készül idén Franciaországban, gyászos adatokkal jelentkeztek a gazdák. A legtöbb területen 15-20%-kal kevesebb szőlőt takarítottak be, csupán Bordeaux környékén lehetnek elégedettek a szürettel. A fő probléma a hőség és az aszály, ugyanakkor egyre több borvidéken ritkítják a tőkéket, mert jelentősen csökken a kereslet. A fiatalok egyre kevésbé isznak bort, pláne vöröset. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. Csaknem 40 ezeren állnak rajthoz a hétvégi eseményen a 14 táv valamelyikén. Részletek Kocsis Árpádtól, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatójától.
4: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre. Tavaly már viszonylag közel voltunk hozzá, de nem értük el, most viszont meghaladtuk néhány száz fővel, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya az eseményen, tehát ez is maga a maratoni táv igazi nemzetközi eseményé vált.
3: A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk. Hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot. Csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben is, keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Barna szemű álompasi oldalról 2024-es bosszanovás beütésű trekkében a Vévi kollektíva első női tagjaként ismert Indigo. A szöveg szerint a vágy tárgya számtalan pozitív attribútumának egyike, hogy a kezébe a fejem pont befér. A véletlenül éppen barna szemű Chuck Berry 1956-ban arról értekezett a Brown Eyed Handsome Man-ben, hogy amióta világ a világ, a hölgyek oda vannak a barna szemű álompasikért. A rock'n'roll sztár is belefogalmazott soraiba egy kezekkel kapcsolatos gondolatot, mondandója alátámasztására. Szerinte az ókorban a Milói Vénusz akkor veszített el mindkét karját, amikor egy barna szemű álompasiért birkózott egy vetélytársával. Amíg a történészek megerősítik vagy cáfolják Berry állítását, feltehetőleg még sok barna szemű álompasiról szóló szám fog megszületni.

0: Growth.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Norman Cook Fatboy Slim aliaszának Greatest Hits albuma 2006-ban jelent meg, két exkluzív, addig kiadatlan dallal. Ezek egyike volt a The Old Pair of Jeans. A cím arra a farmer nadrágra utal, amelyet egy korábbi lemez a You've Come a Long Way Baby borítóján viselt, az azóta elhíresült I Am Number One, So Why Try Harder, első osztályú vagyok, minek próbálkozzak feliratú pólót viselő duci fiú.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A politikusok egyik ismérve, hogy előszeretettel használnak fel különböző dalokat engedély nélkül, és a zenészek reakciója általában kimerül egy felháborodott, elhatárolódó nyilatkozatban. Azonban amikor Nicolas Sarkozy, akit helyben úgy hívnak Sarko, 2008-ban az Unió egy népi mozgalomért párt rendezvényein és videóiban is egy aktuális világslágert, az MGMT Kidzét alkalmazta zenei aláfestésként, a fagyi visszanyalt. Az amerikai duó jogi úton kívánta rendezni az ügyet az akkori francia elnökkel. Kissé őrült tény, hogy a párt jogosulatlanul használta fel a dalunkat, miközben ezzel egy időben kalózkodás elleni törvényekért kardoskodnak, fogalmazott a formáció egy közleményben. Sarkozy erre felajánlott 1 eurót, ám az MGMT nem fogadta el a nagyvonalú javaslatot. A felek végül 2009 áprilisában peren kívül megegyeztek. A párt 2500 eurót fizetett ki a perköltségekért, és további 30 ezer eurót a jogsértésért a duónak, akik utóbbi összeget teljes egészében eladományozták előadói jogvédő szervezeteknek. Voilà!

0: with the world.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
2: Most van még esélyetek, ne roncsátok el. Mondjuk, mit kell tennetek?
1: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádiókafé fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádiókafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
3: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya. A szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem, felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Digitális foci ultrák zaklatták hónapokig a TrueSist egy kiadatlan szerzemény miatt. Az I Am Alive 2019. szeptemberében került fel a FIFA 20 hivatalos számlistájára. Ennek köszönhetően rengeteg gamer kedvelte meg a duó felvételét. Csak hogy akkoriban a közkedvelt pszichedélikus rockdal a focis játékon kívül sehol máshol nem volt elérhető. Ezért sokan egyre türelmetlenebbül követelték a szám hivatalos megjelenését, mert nem akartak folyton meccset indítani csak azért, hogy hallhassák. A szurkolói kórus 2020 májusában hallgatott el, amikor az I Am Alive 8 hónapnyi kispad után végre pályára lépett a streaming platformokon.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Johan Renk, svéd zenész, klip és legújabban játékfilm rendező. Legnagyobb sikerét zenészként Stakka Bó néven, az 1993-as Here We Go-val, kliprendezőként többek között Kylie Minogue, Madonna, a New Order, Beyoncé és Robbie Williams videóival aratta. Játékfilmes karrierje a 2008-as Sundance Fesztiválon indult Downloading Nancy című játékfilmjének premierjével. De a nagy sikerű Chernobyl sorozatot és a Walking Dead és Breaking Bad néhány epizódját is ő rendezte. Hallgassuk most második legnagyobb slágerét, a Great Blondinót.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bár hasonló a nevük, az ausztrál elektronikus zenész Skeleton nem biztos, hogy Skeletornak drukkol, ha megnézi a 87-es He-Man a világurát. Skeleton 2024-es szerzeménye a Love Enemy. Skeletor a dalcímmel ellentétben a legkevésbé sem szereti az ellenségét, hiszen gonosz kacajok közepette állandóan el akarja pusztítani He-Mant. Skeleton dalában igazság árad a városon át. Skeletor repülő trónszékén lebeg a leigázni kívánt város felett. Viszont mindkettejüket izgatják a szintetizátorok. Skeleton hivatalból érdeklődik irántuk, Skeletor pedig, akár csak a film összes többi szereplője, a kozmikus kulcsot keresi, amely szintiszerű, zenélő billentyűivel intergalaktikus portált nyit.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Azt a megdöbbentő tényt kevesen tudják, hogy Barbie és Ken szakítottak. 7 évig nem jártak.
3: Vannak elképesztően furcsa betegségek, amik közül én is szívesen elkapnék egyet. A kifésülhetetlen haj szindrómát.
4: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközijeiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával minden csütörtök reggel 3:48-tól.
6: A rovat támogatója az OTP Travel, az üzleti utaztatás szakértője. OTP Travel, a megbízható üzleti utitárs.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

0: mesélj!
1: Jól van, gyere!
2: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó.

leszakadsz, nem veszem észre direkt, hogy baszogatsz, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe, könnyű az egyedül lét.

0: Havasán a Fadigye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De akkor,

rien. Je ne pourrai plus jamais me toucher.

Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni ajándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

0: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádiókafén.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: Original bad boy talk. Comedy robot.
1: Sziasztok, Urbanovics Kriszti vagyok, színész. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: esély.
1: Jól van, gyere.
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mesedél utánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. A részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.